csinál mindenre, te belga ember. Mielőtt még gajra tenne egy barna medve. Számomra szimpatikus az indiánok hite, hogy minden állat többet, mint te. Jobb egyszer gyávának lenni, mint örökre halottnak. Az ember soha nem lesz ura a vadonnak. Na és még egy tanács, ez egy saját vallás. A nagyot mondás ellenszere a nagyot hallás. Nem mindegy, hogy vaddizni, vagy vad.

Yeah.

importante.

Now. Now speak.

up. Everyone,

0: Juhú! Szevasztok! Szól a Tilos Rádió. Évhírót az Optimált hallhattátok. Ez a műsor most ér véget. De a műsor folyam vége láthatatlan. Úgyhogy következik az Orion. Optimál legközelebb jövő csütörtökön évfolyamtól. Szól nektek a Tilos Rádió. Szevasztok! Szevasztok!
1: Watch the skies.

piros. Hello. Ez itt az Orion. Én Tüge vagyok. Valamint itt van még Debbie és Sandy is. Csapatjuk egészen 5 óráig. Banko dögájával. És a többi old school-a. Hallgassatok, hajrá!

reggelt mindenkinek. Feel the Universe. Ezzel félbe szakítjuk ezt a galszettet, jövő héten innentől folytatjuk még feljebb. Jön a hírek, hallgassátok továbbra is a piros. Mindegy közeledik egy-két múlva újra itt a FM 90.3-on.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A csíkosfejű nádi paszáta állományának 95%-a eltűnt a múlt évszázadban, így alig 50 költő állománya ismert világszerte. Utolsó bizonyított hazai költése 2011-ben volt Nagy Iván határában, a Kunkápolnási Mocsárnál. Olvasható a Portobágy Természetvédelmi Egyesület közleményében. 2020 áprilisában Tihanyban, majd Csornán észlelték az énekesmadár egyedeit utoljára. A természetvédők egy nemzetközi program keretében több ezer hektár vizes élőhely állapotát javítják, kímélő legeltetéssel, kaszálással és vízgazdálkodási beavatkozásokkal, hogy a szikes réteg 2030-ra ismét megfelelő költőhelyet nyújtsanak a fajnak. Idén, április 20-án Nagy Ivánnál sikerült befogni a csíkosfejű nádiposzáta egy példányát. Írta a Kubi.
2: Egy indiai nagyvállalkozó Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el. Az egy évvel ezelőtt az ibériai félszigeti elektromos hálózat összeomlása mögött összetett rendszerhibák láncolata állt, írta a Greenfo. Ennek oka az a változás volt, amelyet az elektrifikáció, a digitalizáció és a megújuló energiák gyors térnyerése együtt hoz. A 470 oldalas nemzetközi vizsgálati jelentés szerint a láncolat feszültségingadozásokkal és oszcillációs jelenségekkel indult. Számos erőmű inverterei automatikusan leálltak, majd leváltak. A hálózatról. A kialakuló túlfeszültség újabb sorozatos lekapcsolásokat idézett elő, a spanyol rendszer zavara átterjedt Portugáliára, az ibériai félsziget villamos energiarendszere levált az európai hálózatról, végül megszűnt az áramellátás. Tehát nem önmagukban a nap és szélerőművek okozták a problémát, hanem az, hogy a gyorsan átalakuló termelési szerkezethez a hálózati infrastruktúra, a szabályozás és az üzemeltetés nem alkalmazkodott időben.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

I turn on the light speed.

into another landscape.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Habár Magyarországon természetes módon csupán az alpokhajnál fordul elő, a kertulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehettünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadék mennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátló gyontát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A magyar narancs hírét hallottátok.
2: Mérgeket talált a Greenpeace Mészáros Lőrinc egyik cégének környezetében, a Vértesi Környezetgazdálkodási ZRT telephelye melletti pénzes patakban, olvashatjuk sajtóközleményükből. A mérések nyomán korábban is jelentek meg hírek arról, hogy olaj omlott ki a területre, ám a patak szennyezettsége eddig még nem volt bizonyított. Mindez megerősíti a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivata áprilisi döntését, melyben a helyi megfigyelőkutakban talált szennyezésre hivatkozva megtiltotta a cégnek, hogy folytassa a hulladéktárolást és feldolgozást, valamint az olajos és egyéb hulladékok telephelyre szállítását. A Greenpeace most arra kéri a hatóságokat, hogy a VGK ZRT mind a meddőhányó, mind a cicahomoktó környéki tevékenységét azonnal vizsgálják felül, és gátolják meg a további természet- és környezetpusztítást.
3: Elindult a fészkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszedő hangját keressük. Ha hallottunk vagy láttuk a fiókánkat, kövessük az MME honlapját.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Bringámat kötöttem a lépcső korláthoz, magamat kötöttem a Tilos Rádióhoz. Bringámat eloldom, hogyha nem lopták el, de a Tilos Rádiótól csak

0: száz aranyért nem adnám, azt is a Tilosnak adnám. Mert van itt sok hallgató, aki minket hallgat, így lehet értelme ennek a kis dalnak. Adjatok, adjatok, mit a NAV meghagyott, Tilos rádiónkat így megtarthatjátok. Ez a már nem új keletű dal, amit ilyenkor, mikor a Tilos maraton kitör, és az adománygyűjtés élesedik, el szoktam dúdolni. Nincs ez másként idén se, a helyzetünk továbbra is tőletek hallgatóktól függ elsősorban, és az, hogy műsorokat csinálhassunk nektek. Van egy lényeges különbség, az adószámunk egy számmal megváltozott. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18 00 24 54
1: kötőjel
0: 2
1: kötőjel
0: 41. Köszönjük, hogy hallgattok, köszönjük, hogy támogattok.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak, ez itt a Szexakció Hírcsoport Konstival és Malkovicsa. Sajnos mind a ketten lebetegedtünk, sőt még a hajnali hasadás stábja is beteget jelentett, úgyhogy nem tudunk élőben lenni. Viszont hoztunk nektek egy olyan ismétlést, amit szerintem szeretni fogtok 2017-ben, és ami illeszkedik a tematikus nap témájához. Diktátorokról és forradalmakról beszélgettünk Háner Péterrel 2017-ben. Ezt az adást hoztuk el ismétlésnek, hallgassuk hát.
3: Szép jó reggelt kívánok, kedves hölgyek és urak! Ez itt a Szexakció Hírcsoport.
4: Azaz.
3: Konstiva.
4: Malkovicsa.
3: És visszatérő kedves vendégünkkel, Háner Péterrel.
4: Jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
4: És szakavatott fülek már tudják, hogy történelmi tematika lesz ezen a héten, és ugye múlt héten jeleztük, hogy...
3: Így van.
4: Hát ez most
3: ilyen történelmi műsorra változtunk az elmúlt.
5: Nagyon helyes.
4: Innen is üdvözlőjük a Régen minden jobb volt című műsortetőit, és üdvözlőjük, hogy nem vesszük el a kenyerüket, tehát ők a történelmi műsor a Tilos Rádióban, de most egy kicsit mi is itt beerősítettünk.
3: Közben itt tekerészek egy kicsit a hangerőken, hogy jobban lesen.
4: Aktualitás a mai adásnak is van, a múltkörnek ugye a 150 éve történt kiegyezés, vagy hát jó, a folyamat ugye az hosszabb, de maga a kiegyezés, mint aktus 150 éves volt. Sőt, azt hiszem, hogy ott a törvényeket valahogy úgy fogadták el, hogy így márciustól decemberi, vagy nem tudom pontosan, tehát valamit azt hiszem akkor is megszavaztak azon napon, amikor múltkor az adás volt, vagy amikor akkoriban. Na mindegy, tehát végül is akaratunk kívül mi aktuálisabbak voltunk, mi szerettünk volna, de a mostani aktualitásunk egy új könyv, ami megjelent, a 13 diktátor.
5: Fejezetek a
4: forradalmak történetéből. Ilyen tudta, ilyen ezt akartam.
5: Igazából ezt szántam címnek, de a kiadó azt mondta, hogy hatásosabb, hogy egy szám van a címben.
4: És hát a többi végig, a többi könyvön is.
5: Pontosan.
4: Száz történelmi tévhit, tehát ez így beleillett. Hát és erről szeretnénk beszélgetni egy kicsit, diktátorokról, forradalmakról, diktatúra hát, termés, a diktátorok természetről, vagy közben, bocsánat. Igen, mert egy másodperc az adás előtt jutott eszembe, hogy ez nem működik ez a füles.
3: No. Szerintem csapjunk bele a lecsóba, tehát tényleg az, hogy egy definícióval, hogy mitől diktátor a diktátor, tehát mi volt a válogatás alapja, ami alapján bekerültek a könyvbe, mert ahogy megnéztem a szereplőket, több olyan személy is volt, történelmi személy, akiről úgy a mindennapokban nem mondanánk, hogy diktátor, sőt,
4: akár... Szakavatatlan szemeknek ez így kicsit...
5: Igen, én nagyon kaptam ezért bizonyos rokonaimtól, hogy mehetem George Washingtont elhelyezni a címlapra Adolf Hitler együtt. Hát nem nagyon közismert, de George Washington is gyakorolt diktátori hatalmat az amerikai függetlenség háborúban, egyszer fél évig kapott ilyen jogokat, teljhatalmat. Majd a háború végén a katonatisztek és a politikusok egyaránt rá akarták beszélni, hogy vállaljon diktátori szerepet, vegye kezébe az ország egy személyi irányítását, és ő volt az, aki ellenemet mondott. Tehát a nagy forradalmak és a nagy forradalmakból kinevelkedett vezetőkről szerettem volna egy ilyen összefoglaló ismeretterjesztő könyvet írni. tényleg egészen különböző személyek vannak köztük. Van olyan is, aki nem vállalta a diktatúrát, vagy diktátor lehetett volna, vagy aki nagyon rövid ideig és nagyon visszafogottan volt diktátor. Olyan is van, aki szeretett volna, de nem lett diktátor, Auguste Blanqui például, de a proletár diktatúra fogalmát ő terjesztette tovább a 19. században. Tehát a leghíresebb forradalmakról való legmodernebb szakirodalmi ismereteket szerettem volna ezzel terjeszteni.
3: És alapvetően akkor nem szitok szó az, hogy diktátor? Tehát már ugye amikor a hétköznapi közbeszédben az szóba kerül, hogy diktátor, akkor azért az...
5: Zsarnokot értünk alatt.
3: Igen, igen, abszolút egy negatív figura.
5: Hát az ókorban, az ókori Rómában a diktátor az része volt az alkotmánynak. A háborús válság esetén megbíztak, azt hiszem, hogy fél éve vagy egy éve egy személyt teljhatalommal, aki utána ezt... visszaadta ezt a hatalmat. Tehát nem volt mindig szitok szó. Később azonban a ellenőrizhetetlen, minden külső ellenőrzés nélkül gyakorolt zsarnoki hatalomnak lett a szinonimája.
3: Ez hogy alakult át, vagy hogy lett ebből azzá?
5: Én azt hiszem, hogy a 18. századig nem nagyon emlékszem, Cromwellt nevezték diktátornak az ellenfelei, természetesen az angol forradalomban, aki teljhatalommal teszelt, és hagyományos intézmények, hagyományos rendi gyűlések, hagyományos arisztokrácia nem ellenőrzi, azt nevezték általában a diktátornak, akármilyen módon szerzi meg a hatalmat. Különböző polgárháborúk során hatalomra került itáliai vezéreket is néha nevezték diktátornak, katonatiszteket, zsoldos kapitányokat, ilyeneket. A nagy francia forradalomban merült föl, a nagy francia forradalom részvevői teljesen a római történelemben nőttek fel. Mm-hmm. Hát tudjuk, hogy Napóleon konzul lett, meg volt szenátusuk, meg volt tribunátus a Napóleonnak, tehát imádták a római szavakat. Ez a nemzedék természetesen már a forradalom kezdetétől egyesek, Jean-Paul Marat például azt hangoztatta, hogy mint a rómaiak nekünk is egy teljhatalmú diktátor kezébe kell adni ideiglenesen a hatalmat, aki rendet csinál, aztán majd visszaadja. Végül is egy többfős diktatúra, többfős vezetési diktatúra alakult ki 93-ban, a Közjóléti Bizottság 12 politikusa, köztük Robespierre, Saint-Just és más ismert személyiségek gyakorolták ezt a hatalmat, nem egészen egy évig. Utána azonban olyan ellenérzést keltettek a francia társadalmi, a diktátor teljesen szitokszóvá vált. Napóleon úgy vette át, Bonaparte tábornok fogalmazunk, mondta, úgy vette át a hatalmat, hogy ő csak egy tábornok, aki rendet csinál, és lassan-lassan a diktátor fogalmat nem is használta, de gyakorlatilag azzá vált, mert egyszemélyes és senki által nem ellenőrzött hatalmat gyakorolhatott már a császársága korában, tehát neki itt helye van tényleg. A 19. században a forradalmárok nemzedékei elkezdték használni a proletár diktatúra fogalmat, itt a legszegényebb kizsákmányolt osztályoknak kellene átadni a hatalmat egy időre, de az igazat megvalva a proletárt úgy értelmezték, hogy ezek ők a hivatásos forradalmárok, nem a gyárakban dolgozó szegény emberek természetesen. És hát ez Lenin nemzedékére egy teljes radikális forradalmárok szemébe egy pozitív foglalmá vált a diktatúra, amelyet a nép érdekében gyakorolnak. Én azt hiszem, hogy a forradalmak, a nagy forradalmak, francia, angol és a orosz forradalom, annyira felforgatják az emberek mindennapi életét, hogy sokkal gyorsabban szembefordulnak a forradalmi kormányokkal, mint a hagyományos kormányokkal. Ilyenkor egy forradalmár azt látja, hogy őt nem támogatja a nép, akiért mindent megtesz, akkor sajnos a nép nélkül, a nép érdekébe kell neki hatalmat gyakorolnia, előbb-utóbb a nép úgy is belátja majd, hogy milyen nagy boldogságot hozott a számára. Ez egy nagyon veszélyes gondolati csapda, rengeteg jó szándékú politikus sétált be ebbe. Mondjuk a könyvemben olyanok is voltak, mint Washington, Garibaldi, Bolívar, akik le tudtak mondani a hatalomról, vissza tudták adni. Tehát ilyen is van azért, sajnos ez csak a kisebbség.
3: De érdekes, hogy őket is diktátornak mondjuk, tehát ezek a jó lelkű, vagy nem tudom, ilyen szimpatikus. Hogy...
5: Nem, hát nem annak mondjuk, hogyha beszélünk róluk természetesen. Garibaldi egy fél évig volt talán Dél-Itália diktátora, teljhatalommal, és megérkezett a Egységes Olasz Királyság hadserege, akkor az volt a dilemma, hogy ő most diktátor marad és szociális reformokat vezette be, sokan erre ösztökélték, vagy megjött a király, megjött az állami hadsereg, és a helyi lakosság állítólag minél gyorsabban szeretne csatlakozni az Egységes Olaszországhoz. Garibaldi ezt elhitte, talán mert őszinte demokrata volt, és a nép akarat számított neki, nem az, hogy valami nagyon nagy szociális átalakulást hajtsunk végre erőszakkal. Lemondott a hatalomról, néhány láda makaronival és egészen minimális étkészlettel felszerelve visszatért a szigetére.
3: Milyen aranyos.
5: Igen, voltak ilyenek.
3: Ez egy jó történet egyébként.
4: Aki nekem még egy kicsit meglepő volt, hát valószínűleg azért, mert a történelmi tudásom, hát ezt nem mondom, hogy hiányos, de mondjuk ilyen, inkább felszínes, hogyha valami szót akarok rá használni, Trocki, ugye ő is benne van, de ő minek volt, vagy hogyan volt ő diktátor? Ugye, bocsánat, a többieknél úgy nagyjából megvan, hát nyilván a Hitler, Stalin természetesen, másoknál is, hogy vezetnek egy nemzetet, egy népet, vagy egy kisebb részét, de Trockinál ez pontosan miben volt a hatalma?
5: Hát vezető szerepet játszott a bolsevik diktatúra kialakításában, Lenin utáni második ember volt. Az októberi hatalomátvételt ő irányította személyesen, tehát nem töltött be olyan államfői szerepet, mint Lenin vagy Sztálin a későbbiekben, de azzal, hogy ő mondta ki a hatalomátvételt a mi naptárunk szerint november 7-én, ő küldte a történelem szemétdombjára a többi szocialistát, minden szempontból azonosította az új hatalmat a proletárok hatalmával, mindenre az volt az élve, hogy ez a munkásosztály hatalma a mi hatalmunk, és amikor bejelentette, hogy munkahadseregeket kell létrehozni, és a munkásokat parancsra hajtani a gyárakba, úgy, hogy a hadseregekbe parancsoltak nekik, és valaki megkérdezte, hogy miben különbözik ez az egyiptomi rabszolgaságtól, az volt a válasz, hogy azért, mert ezt a proletárok hatalma hozza létre, kész. Minden ez volt a válasz, a hihetetlenül elfogadta ezt a diktatúrát. Ez minden megoldás volt, hogy mi a proletárokat képviseljük. Én azt hiszem, hogy a bolsevik vezető közül talán Sztálin volt az, aki néhány hetet töltött egy gyárba a gyerekkorában, amikor az apja elvitte. A többiek nem hiszem, hogy láttak volna belőle gyárt. De van a könyvben egy idézet az angol filozófus Torászeltől, aki már 1920-ban elmondja, hogy az Oroszországban a proletár diktatúrát. Nyugaton azt hiszik, hogy a diktatúra csak egy metafora, de a proletárok választanak vezetőket maguknak. Oroszországban pont fordítva, ott a diktatúrát nagyon is szó szerint értik, proletárnak pedig nem azt tekintik, aki a gyárakban dolgozik napi 10 órát vagy 8-at, hanem azt, aki helyesen gondolkodik, és a bolsevik párt útmutatását követi, akár mi is a munkája.
3: Akkor ez tulajdonképpen a meghatározás vezet. Tehát, hogy meghatározás szerint lettek a proletár, nem az alapja, hogy kik dolgoztak.
5: Így van, hanem aki a mi hatalmunkat támogatja, mert az proletár hatalom. Érdekes, hogy Trocki pályája kezdetén 1905-ben még támadta Leninnek ezt a felfogását. Azt mondta, hogy behelyettesítések révén a munkásosztály helyett majd a munkásosztály pártja fog cselekedni, a munkásosztály pártja helyett majd a párt központi bizottsága fog cselekedni, és végül egyetlen diktátor fogja kisajátítani a munkásosztály szerepét. Akkor így is lett. Ezt ő előre látta, igen, csak aztán 10 év múlva mindent megtett, hogy valóra váljon.
4: Hát azért láttunk majd ilyet a történelemben.
3: Trotsky pedig diktátor helyettes volt.
5: Hát igen, lehet így is nevezni. Mondjuk azt teljesen elfogadta volna, hogy a Sztálin helyett ő került volna a szovjet állam élére, az semmi probléma nem lett volna.
4: Hát azt megértem, hogy azzal lett problémája, ami helyette történt, de mert hogy nála fölmerült bennem az, hogy hát hogy a valódi állami hatalma, tehát
5: jogos teljesen, tehát ilyen államvezető hatalmat Trotsky nem gyakorolt.
4: Épp ezért felmerült bennem a kérdés, azt nem is tudom, hogy meg lehet-e válaszolni, lehet, hogy már egy kicsit félre megyünk a pszichológia területére, hogy van-e olyan diktátor típusú ember, akiről ezt lehet mondani, vagy az mindenképpen hatalomban derül ki róla, vagy valamekkor hatalomban, hogy ő egy diktátor.
5: Én azt hiszem, a hatalom változtatja meg az embereket. Ha a Sztálinnak megnézzük a gyermekkorát, fiatalkorát, semmi különöset nem látunk benne. Még verseket is írt, romantikus verseket, még le is közölték a lapok, nem is voltak rossz versek, ilyen kívül érdeklődő, művelt fiatalember volt. Az, hogy néha mérges volt, vagy haragudott, az bárkivel megesik fiatalkorban. Nem hiszem, hogy lenne ilyen típus. Én a Lord Acton híres mondása jut eszembe, hogy a hatalom megront, az abszolút hatalom abszolút megront. Valószínűleg a hatalom hat az emberre.
4: Tehát akkor mindenki egyelőként indul ilyen szép gondolattal, csak valaki hatalmat kap. És vagy ott sem biztos, hogy tehát látjuk Washingtonnál, ott sem biztos, hogy tönkre teszi, de hogy valaki...
5: Így van. Jó lenne abba hinni, hogy egy Hitler-szerű vagy Mao Tse-tung-szerű szörnyeteg, az nem is ember az, ami pokol által ide küldött. Nem. Sajnos ezek is emberek voltak valaha, azok is voltak kisfiúk még, talán normális gyermekek is, aztán valahogy így alakultak át.
4: Pontosan Mao-ról olvastam nemrégiben, hogy nem volt ő sem buta ember, meg egy érdekes gondolatai voltak világról, meg talán volt, nem mindegy, ezt nem akarom. De
5: hát ha valaki a hatalmat meg tudja ragadni, és évtizedeken át kezébe tudja tartani, és minden riválisát ki tudja játszani, az nem lehet nagyon buta ember.
4: Igen.
3: Hát meg az is, hogy nyilván az is hozzá tesz ehhez a személyiségváltozás, hogy a saját környezetükben számos olyan ember van, aki az ő pozíciójukra pályázik. Tehát ő állandó potenciális veszélyben van, ami az elején még indokolt lesz a veszély, aztán ez talán paranoiába fordul, és ez olyan dolgokat hoz elő, ami diktátorok legrosszabb cselekedeteihez kapcsolódik.
5: Igen, ez is biztos hozzájárul, meg az is, hogy a környezetükben rengeteg hajbókoló személy jelenik meg, aki igen, támogatja őket, isteníti őket, és rendkívüli tulajdonságokat tulajdonít nekik.
3: Azt tovább erősíti őket, hogy ők akkor azért hogy kicsit kiemelkednek a... Szóval mi is tehetünk a diktatúráról. Na, mindegy, ez, nem, ez jó lenne alá egy ilyen, hogy hívják ilyen végső tanulságnak, de még olyan műsor elején vagyunk. A másik, maradva egy kicsit ennél a féli pszichológia vonalnál, hogy amikor foglalkozott ezekkel a úriemberekkel, ugye, csak férfiak vannak nyilván köztük, mondjuk ez is érdekes,

0: 85-ös kiváltságlevelében összefoglalta a nemesség kötelességeit, ami eddig is volt, de jogait is, amit még soha senki nem foglalt össze Olaszországba, ugyanígy egy másik levélben a városi lakosságnak a kötelességeit és jogait. Én azt mondanám, hogy Katalin bármilyen nagy hatalma volt az első olasz uralkodó, aki jogokat adott az olasz társadalom bizonyos rétegeinek.
1: Lehet, hogy nincsenek alkalmatlan, mármint, hogy valamiért nem lehetnek nők. Tehát róla mindig ezt nem tudjuk meg, mert nem...
0: Ez jó kérdés. Hát a nők a hatalomban mindig egy kicsit háttérben voltak szorítva. Igen. Viszonylag ritkán lettek uralkodó nők, és általában a hagyomány segített nekik, ha azt is szeretbe tartották valamilyen módon. Talán a diktatúra összekapcsolódik a hadsereg irányításával, az agresszióval, ami mindig is a hadsereg irányítás, ez a férfiak dolga volt.
1: Na, bocsánat, visszatérve, mert hogy csak közben kipattant a fejemben.
0: Nagyon jó ötlet.
1: Kérdés, de...
0: Mert nem sokszor fölmerül ilyesmi, hogy miért nincsenek női zeneszerzők például. Nem, ez egy érdekes kérdés. Igen. Bár nem kötődik a témánkhoz.
1: Mert ez nem volt talán tiltva, vagy nem lett volna, hát, de mégis. Na mindegy.
0: Jó, vannak költők, vannak festők, vannak zeneszerzők, miért nincsenek a nők között? Ez nagyon fura.
1: Na jó.
0: Ez egy másik téma.
1: Lehet, hogy itt jön kell egy műsort majd, de mindesetre, igen, tudom, mit akartam kérdezni, tehát amikor foglalkozott behatóban ennek a 13 úriembernek az életével, van valami közös vonás, amit föl lehet fedezni? Akármi, gyermekkor, felnőttkor, bármi, jó, azon kívül, hogy férfiak, mint megbeszéltük, vagy pedig teljesen más irányból, máson érkező emberek is ugyanúgy jutnak olyan a hatalomhoz.
0: A más irányból máshonnan érkeztek, de jutottak egy olyan pillanathoz, amikor vagy le kellett mondaniuk, vagy azt mondaniuk, hogy meg kéne változtatni a népet. Ha engem nem követ, akkor valamit változtatni kellene. Érdekes, hogy Cromwell kimondta ezt azzal, hogy milyen szép lenne, ha az úr nép, ha mindenki, az úr népek közül mindenki profétákból állna. Tehát, hogyha az igaz reformációt profétákhoz illően követné mindenki. Vagy azt is kimondta, hogy nem azt kell adni a népnek, amit kíván, hanem azt, ami helyes. Na, ezzel Robespierre is egyetértett természetesen. A francia forradalmárok közül Saint-Just fogalmazta meg, hogy a kormány forradalmi, a nép még nem az, tehát a kormánynak kell a népet irányítani, ami eléggé abszurd. Egy angol történész ezt Alice csodaországának tükör logikájának nevezte. Lenin ugyanezt követte, hogy amikor belátta, hogy a nagy tömegek nem fogják támogatni az ő terveit, akkor megfogalmazta, hogy a munkások csak, szép ez a csak a szakszervezeti tudatosság szintjéig jutnak el, tehát olyan silány dolgokat követelnek, mint magasabb munkabérek, kedvezőbb munkakörülmények, több szabadság, nagyobb liberalizmus. Ehelyett a forradalmi tudatosság, a világ átformálása, az csak egy kisebbség tervezi, tehát kívülről kell bevinni, ez a hivatásos forradalmárok feladata. Vagyis mindig eljutunk oda, hogy a farok csóválja a kutyát, és a demokrácia nevében hát nem azt kell adni a népnek, amit kívánom, azt, ami helyes, mondja Cromwell.
2: Ez egyébként, aki így gondolja, az már automatikusan diktátorra, vagy diktátor, nem, tehát nyilván a pozíciójából nem, hiszen van, megvan hozzá a hatalma, vagy nem, de mondjuk alapvetően, aki már így gondolja, az már gyanús, hogy diktátorra válhat, ha a környezete.
0: Igen, azzá válhat, de ezek a alakok között is voltak olyanok, akik később belátták, hogy sikertelen, amit csinál, és nem működik. Bolívar lemondott élete végén a diktátori hatalomról. Bolívar azért érdekes, mert fiatal korában a katonai győzelmei után szinte megkért egy kongresszust, hogy ne adjanak neki civil hatalmat. Ő a kard embere, a háború embere, nem jó ilyenre bízni békeidőben a kormányzást. Élete végén pedig elég volt neki 500 aláírás ahhoz, hogy vállalja a diktatúrát. Tehát az emberek változnak, alakulnak, körülmények nyomására hoznak döntéseket. Nem hiszem, hogy lenne olyan személyiség, aki fiatalkorban elmondhatjuk, hogy diktátor lesz belőle.
2: Mi leszel, ha nagy leszel, nem?
0: Ez elég jó pályafutás, mert jó a fizetés, ugye.
2: Hát csak kockázatos, mert
1: sok a stresszet, ez igen, nagy stresszűrő képessége hozzá. Szokták ugye mindenféle ilyen állásinterjúba írni, tehát hogy egy diktátorra állásinterjút írni, akkor ott extra nagy stresszűrő képesség kell, ez biztos meg.
0: Bocsánat, ez egy nevetés akart.
1: Hát ebben a téli időszakban ez keveredik a kettő. Nekem Bezsán még az jutott eszembe, hogy ugyanúgy fordítva föltéve a kérdést, ezt a 13 úriembert nézve, és akkor mindjárt a 13-ra is kitérünk, hogy mindjárt azt is elmondom, hogy hogyan, de mindegy, akkor volt olyan, hogy ilyen igazán nagy eltéréseket talált, tehát meglepő módon ő belül is diktátor lett, ő pedig teljesen más emberek akár, vagy máshonnan érkeztek, vagy nem tudom, tehát hogy...
0: Nekem a kedvencem George Washington. Egy olyan függetlenségi háború, ami elhúzódott jó 8 évig, és már mindenki azt mondta, hogy kéne egy teljhatalmú vezető, és kifejezetten hazafiak, nem agresszív, elnyomásra törekvő politikusok, hadvezérek, tehát katonák,

0: pénzemberek, bankárok szólították fel, hogy álljon az ország élére, ideiglenesen vállalja a teljhatalmat, talán legyen király, amiben most már furcsa hangzik, hogy Amerikának királya lenne, de ha belegondolnak, akkor Nagy-Britanniában is király van, és mégis egy parlamentáris demokrácia, tehát semmi különbség nem lett volna. És ő volt, aki nemet mondott, és nem, és nem, és nem. És amikor már a nélküle akartak létrehozni egy hatalomátvételt, egy katonai puccsot, a tisztek, és meg se hívták a gyűlésükre. 1783. március 15-én Newburgi tiszti gyűlésen hivatlanul megjelent, nekiállt könyörögni a tisztjeinek, hogy ne tegyék tönkre a szabadságot, amit létrehoznak. Majd tette egy olyan emberi gesztust, amely mindenkit a könnyezésig meghatott. Elővette egy levelet, hogy ne aggódjanak, lesz zsold. A kongresszus megírta, hogy mindenképpen küld nekik pénzt. Fölolvassa a levelet, és nem tudta fölolvasni, egy darabig nyúlkált a zsebébe, és kivette a szemüvegét, amit senki sem látott még rajta, és föltette azzal a szöveggel, hogy elnézést kérek, fölteszem a szemüvegemmel, nem csak megőszültem, majdnem meg is vakultam már hazám szolgálatába. Na hát ettől a jelenlévő tisztek elkezdték nyeldekelni a könnyeiket, határozat nélkül szétoszlottak, szép emberi gyengesége utaló gesztus miatt, és pár nap múlva megérkezett a békeszerződés híre. Tehát egy ember szerénységén, emberségén múlott, hogy nem került be a politikai hagyományok közé, a haza érdekében megragadó diktatúra és teljhatalom, ahogy ez bekerült a francia hagyományok közé, az orosz hagyományok közé, és így tovább. Amerikában az a igazi hazafi, aki szükséges esetén harcol a hazáért, majd visszaadja a hatalmat, és visszatér egyszerű állampolgárok közé. Ezt a hagyományt George Washington teremtette.
1: Meg a másik, amiről egyébként kicsit több mint egy éve, hogyha visszanézzük az archívumot, beszéltünk ugye éppen Hunter Péterrel az amerikai elnökökről, nem mindegyikről természetesen, de sokról. A másik, ami nekem akkor is elmondtam a kedvencem George Washingtonnál, hogy ez már nem háborúhoz kapcsolódik, hanem a két elnöki ciklusa után, amikor ő nála még ugye bőven lehetett volna a harmadik is, de nem akarta elvállalni, hiszen úgy volt vele, hogy valószínűleg nem élné már meg a végét a harmadik ciklusának, és akkor azt gondolta, hogy utána öröklődne az alelnökére, talán akkor is az alelnökre, ugye?
0: Így van, hát akkor a választások eltűnnének.
1: Milyen szörnyű lenne, ha öröklődne, és kialakulna ez a szörnyű rendszer, hogy nem lennek választások, és ő inkább akkor önmagától viszont. De valóban
2: igaza is lett egyébként.
0: Igen. Így van, komolyan vette a demokráciát.
1: Ez biztos csak minket lep meg ennyire. Még egyszer, bocsánat, amit az előbb utaltam rá, és akkor mindjárt adom a szót vissza neked. A 13 diktátor, ugye a főcím. Volt olyan, akik kihullottak így a könyvkészítése közben?
0: Én bevallom, hogy a nagy forradalmában gondolkodtam, hogy melyek azok, amelyekkel egyáltalán olyan ismerek olyan szakirodalmat, amit érdemes közzétenni az eredményeit. Saját kutatásaim inkább csak a francia forradalommal korlátozódtak, esetleg George Washingtonnal foglalkoztam még mélyebben. Hogy miért is 13 így alakult, nem tudom megmondani valahogy. A nagy forradalmakból legnagyobb személyiségeket próbáltam összehozni, és ha éppen egy korszakban nem volt ilyen, akkor olyanokat, akik valamilyen ideológiai szinten képviselték a forradalmi gondolatot, mint Blanqui, vagy társai. Uh-huh. Ez véletlenül alakult így a 13, nagyon jól hangzik, baljós legalábbis.
1: És akkor még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy nyilván nem sértjük már meg őket, hiszen nem élnek valószínűleg, hogy volt, aki az, aki hullott, tehát elkezdett vele a cirkadó gondolata, hogy ő bekerüljön, vagy ez a forradalom, de végül is aztán elvetette.
0: Hát ott a kubai forradalom kapcsán törtem a fejem, hogy igazából a vezetője az Fidel Castro volt, tehát hogyha az angol forradalomból Cromwellt, a franciából Napóleont emelem ki, akkor talán Fidel Castrónak járt volna. De Che Guevara annyira uralja a propagandát, annyira ő lett a forradalmár megtestesítője. Érdekes, hogy még ez mindmáig fönnmaradt ez a kultusza, hogy érdekesnek tartottam a személyiségét, és őt akartam kiemelni a fejezetben, mert ez a könyv úgy épül fel, hogy egy forradalomról egy esszé, és egy-egy vezetőről egy-egy esszé. A forradalomról szóló fejezetben ott Fidel Castrót is jellemzem, azt hiszem elég hatásosan.
2: Amikor vizsgálta a diktátorokat kapcsolódva ezeket a forradalomakhoz, akkor nagyon sok helyről, nagyon sok országból, nagyon sok politikai felfogásból érkeztek személyek, ugye? És hogy vannak-e diktátor fajták? Tehát ilyen fajta diktátor, olyan fajta, és azon belül esetleg altípusok, tehát lehet valahogy így kategorizálni?
0: Én azt hiszem, hogy a történelem olyan sokszínű, és olyan mindig annyira új helyzeteket teremt, hogy nem lehet kategorizálni. Goethének volt egy ilyen mondása, most zavarba jövök, hogy a minden tudás szőke, de az élet fáj a zöld, most nem pontatlanul idézem, de hát annyi a új helyzeteket teremt mindig a történelem, és mi mindig a korábbi ismereteink alapján próbálunk tájékozódni az új helyzetekbe, hogy bevallom, nem törekedtem ilyen kategorizálásra. Maga a forradalom használata, a forradalom annyi a szabálytalanul használjuk. Hol egy államcsínyre, hol egy népfelkelésre, hol egy városi fölkelésre, hol egy békés hatalom átvétele, mert a következményei forradalmiak voltak. Tehát még ezt se tudjuk. Rengeteget olvastam forradalom elméletekről, nem sikerült egységes forradalom elméletet felállítani a még senkinek, amely minden forradalomra állna. Ugyanígy a diktátorokkal se tudnék egy egységes mintát.
2: Erről egyébként forradalmakról, hogy magunk között beszélgettünk már egyszer, forradalmakról, felkelésekről, népfelkelésekről.
1: Próbáljuk szétszálazni, hogy forradalom,
0: nehéz,
1: háború, pucs, nem tudom, és akkor így ott is sokszor előfordult. Hát éppen definíciókat tudtunk mondani, vagy az interneten található, de egy kicsit néha mindig összecsúsznak a fogalmak. Tehát,
2: hogy... De még a definíció alkotóknál is, tehát igen. Hogy tényleg ez biztos, hogy nem egyszerű.
0: Hát... forradalom fogalma változott. Ma már, ha beszélünk tudományos technikai forradalomról, szexuális forradalomról, számítógépek forradalmáról, a Beatlesek forradalmáról, a gombafejek forradalmáról.
1: Igen,
0: tehát ilyen értelemben metaforikusan a forradalom jelentős változást jelent, semmi mást. De még mindig megvan az a jelentés, hogy valamilyen gyors, radikális politikai társadalmi átalakulás népi erőszakkal együtt, amely valamilyen, remélhetőleg valamilyen haladó irányba változtatja meg a történelmet, bár ebbe ugye Sztálin óta nem vagyunk annyira biztosak.
1: De a forradalomnak nem definíció az is mindenképpen, hogy azért kell, hogy mögötte álljon valamekkora tömeg?
0: Ez egy nehéz kérdés, mert nagyon sok eseményt nevezünk forradalomnak, és nem találunk mögötte nagyobb tömegeket. Úgy fogalmaznék, hogy kezdetben legalábbis bizonyos fajta támogatás vagy passzivitás, mindenképpen szükség van.
1: Anélkül pucs?
0: Igen. Szóval ez egy nehéz ügy, mert hagyomány szerint forradalomnak nevezzük október 1917-es februári eseményeket, és teljes joggal, mert népfölkelés, utcán vonultak, hadsereg átállt, egész Pétervár forrongott. Jogos forradalom, hatalmas átalakulás, cárizmus megszűnik, Oroszországból világ legszabadabb országa lesz néhány hónapra. Majd november 7-én a pétervári szovjet bolsevik vezetői a katonákat elküldik az őrhelyekre, akik leváltják az ideiglenes kormány katonáit azzal, hogy megjött a váltás, menjetek haza, és ez volt a második forradalom.
1: Érdekes.
0: Bocsánat, elnézést. Tehát én ezt inkább pucsnak nevezném. Sokáig nevezték forradalomnak 1919. március 21-ét is. Már Olmos Mária megírta, hogy ez abszolútum, hogy a 20 év ezelőtt megjelent könyvében, hogy ha egy párt a börtönben megbeszéli egy másik párttal, hogy másnap kormányt alakítanak, ez nem tűnik forradalomnak. Vagy plakáton tudatják a néppel, hogy átvették a hatalmat. Érdekes, hogy Péterváron 17. november 7-én valami hasonló történt. A színházak játszottak, Sajapin énekelt valamelyik színházba, a villamosok jártak, az éttermek teli voltak, és másnapra kiderült, hogy éjszaka
1: forradalom volt.
0: Megdöntötték az ideiglenes kormányt, és néhány ezer fegyveres elfoglalta a téli palotát, valószínűleg kevesebb halálos áldozattal, mint a filmforgatás, ami 20 évvel később ezt az eseményt mutatta be. És utána viszont az átalakulás az aztán igazán gyökeres volt és hatalmas. Tehát úgy használjuk itt a forradalmat, hogy a következménye volt forradalmi annak a pucsszerű hatalomátvételnek. Nagyon nehéz szétszálazni. Az igazság, hogy nagyon sokszor nemzeti függetlenségi háborúkat is forradalom néven emlegetünk. A forradalom egy ilyen dicsérő, ilyen magasztos fogalommá vált. Ha valamit forradalomnak nevezünk, akkor az első gesztusunk az, hogy na hát, akkor ez biztosan a nép kívánja, akkor biztos haladó, akkor biztos a szabadságot terjeszti. Már Raymond Aron hangoztatta egy 1930-as évek bécikébe, hogy a 20. századi forradalmak nem olyanok, mint a korábbiak, azok általában egyéni szabadság kiterjesztését segítették elő. Lenin, Hitler forradalma az állam hatalmát növelte meg.
2: Ez tulajdonképpen marketing szöveg igazából.
0: Igen, pontosan. Században. Ha mi át akarnánk venni a hatalmat valahol, így hárman, egy fegyveres csapattal, mondjuk mögöttünk, már hárm az kevés, mindenképpen forradalomnak kell nevezni, amit csinálunk, akkor egészen biztos csomó azt mondják, hogy ha a forradalom, akkor talán érdemes a támogatása.
2: Hát jobb hangzik, mint a
1: senki nem fogja azt mondani, hogy megpucsolunk, tehát
0: így van,
1: nem vagy a senki, hogy most a pucsra készülünk.
0: Tehát az, hogy Fidel Castro 82 emberrel hajóra ül Mexikóba és áthajózik Kubába, akkor közül legipuskáznak 60-at és 21 néhányan beveszik magukat a hegyekbe, hát akkor az egy partizán háború, az se forradalom, és a partizán háború során a kormány elbátortalanodik és feladja a fővárost, és bevonulnak a felkelők, ez a forradalom, ki tudja, lehet. Utána azonban nagyon-nagyon gyorsan diktatúrává változott, és
1: de hogyha ezeket pontosan meg akarnánk határozni mindegyiket, tehát ez nem forradalom, ez akkor rengeteg szavunk kéne, hogy legyen, mert ugye, amennyire így néztem, meg úgy amennyire a történelmi tudásom biztos, hát itt legalább nem tudom, az történelmi legalább 30 féle különböző, tehát akkor különböző szavakat kéne kitalálni rá.
0: Így
1: nyelv ugye egyszerűsít, tehát egyik funkció az egyszerűsítés, tehát hogy mindjégre ráhozzuk a forradalmat.
0: Persze. Némi általánosítás, egyszerűsítés kell, hogy megértsük egymást, de az élet hihetetlenül bonyolult új helyzeteket tud teremteni, és mindig a régi fogalmakat próbáljuk rájuk illeszteni.
2: Amikor arról van szó, hogy van egy diktátor, ugye itt a könyvben összekötődnek forradalmak és diktátorok, illetve az abból kiemelkedő erős a személyek, akkor hívjuk inkább így. De az, hogy diktátor legyen, ahhoz akkor nem feltétlenül mindig kell a forradalom, ugye? Tehát akkor lehet, mert de attól még az hiteles diktátor marad? Tehát, hogy igazából ő most kéne XY, most beszéltünk arról, hogy akár még a forradalom is akár nevezhető az is forradalomnak, amikor két párt megbeszéli a börtönben. De hogyha mondjuk valaki kinevezi magát úgy diktátornak, hogy én mostantól diktátor vagyok, mitől függ? Tehát, hogy
0: hát legalább valamilyen fegyveres támogatás szükség van ehhez. Tehát olyan van természetesen forradalom nélkül egy külső megszálló hatalom kinevez valakit az ország vezetőjévé.
2: Ilyen bábkormány.
0: Igen, ilyen értelemben Ákosi Mátyást is diktátornak tekinthetjük, anélkül, hogy közben forradalom emelte volna a hatalomra.
1: Ez egy jó kérdés ebből adódóan nekem, hogy ugye a diktátor hozvé a diktatúrához mindenképpen az kell, hogy forradalom legyen. Illetve,
0: nem biztos, nem, egyáltalán nem.
1: Illetve, hogy egy háború mindenképpen diktátorral jár-e?
0: Nem biztos. Nem. Voltak olyan formák, ahol nem lett diktatúra belőle, tehát 1948-as forradalmak Magyarországon. Hannah Arendt fogalmazott így, hogy az erőszak, a forradalom az erőszakkal jár együtt. Erőszak nélkül talán nincs is forradalom, igaz? Tehát bizonyos értelemben az erőszak azonos a forradalommal. Az erőszak akkor jogos, hogyha közvetlen célra irányul. Ha valaki önvédelemből gyakorol erőszakot, az senki se vitatja, helyesen tette. Ha minél távolabbi cél érdekében gyakorol erőszakot, egyre vitathatóbbá válik. És a nagy forradalomban mindig fölmerül az emberiség megváltoztatásának, egy új embertípus létrehozásának az igénye. Mi szerencsések vagyunk, 1948-ban könnyen megvalósítható célokért tölt ki a 48-as forradalom, ha így nevezzük. Hagyományos rendi országgyűlés átalakult és új törvényeket hozott, kiterjesztette a választójogot, a jogi egyenlőséget bevezette a magyar társadalomban, felszámolta a jobbágyság maradványait, korlátozta a király az uralkodó autokratikus hatalmát, egy alkotmányos rendszert hozott létre, minden különösebb erőszak nélkül a társadalom többségének egyetértésével, ha nem lett volna belőle külső beavatkozás, Habsburgok vagy és az oroszok beavatkozása, akkor ez egy békésen lezárult volna. Ugyanígy 1956. 56-os forradalom céljai közvetlenek voltak. A sztálinista elnyomás felszámolása, orosz hadsereg távozása és egy több párti parlamentáris demokrácia létrehozása meg lehetett volna tenni minden erőszak nélkül, mert a cél közvetlen és elérhető. Amikor a célok elkezdenek távolodni, és egyre utopisztikusabbá válnak, na ott baj van, ott a diktatúra tartossá válik.
1: De ott veszíti el egy kicsit az emberek támogatását.
0: Így van, természetesen nagyon gyorsan el tudja veszíteni.
1: Milyen okos forradalmakat csinálunk, azon gondolkozom. Tehát a magyarok mindig milyen korrekt, nem?
0: Mi szerencsések vagyunk. Igen, meg lehet ünnepelni ezeket a forradalmakat. Nem jártak olyan tömegmészállásokkal, gyilkosságokkal, népírtásokkal, amelyekkel más országok forradalmai. Az 56-os halálos áldozatok között természetesen voltak ártatlanok is, de ha összehasonlítjuk a Rákosi korszak által kivégzettekkel, a kádári megtorlás mennyiségével, vagy más forradalmak áldozatnak a számával, akkor ez minimális.
1: És amit pont múlt héten beszéltünk Gerő Andrással, hogy ezeket elvesztettük, tehát hogy ezek vesztes forradalmak, tehát nem tudjuk, hogy mi lett volna belőle, lehet, hogy valami szörnyűség, vagy valami rosszabb.
0: Nem
1: vagy
0: valószínű, mert valószínű, nem tűztek ki utopisztikus célokat, amelyek megvalósíthatók lettek volna.
1: A helyükre, vagy nem tudom, följebb kerültek volna, ennek köszönhetően ki tudja, hogy milyenek lettek volna később, de így tényleg meg lehet ünnepelni.
0: Társadalom támogatta.
1: Mindig benne van a lehetősége, ebből fantasztikus jó dolgok is.
0: Valamelyik francia gondolkodó talán éppen Camus mondta, hogy a 56-os magyar forradalom az nem csak a magyarok becsületét adta vissza, tehát nem Hitler út utolsó csatlósai a világ szemébe többet. Tudjuk, hogy nem azok voltunk, de ez most más kérdés. Hanem a forradalmaknak a becsületét is visszaadta, hogy mégiscsak lehet a 20. században a romantikusok mintájára egy zsarnokság ellen kiabantani egy fölkelést, a nép támogatásával, nemes célokkal, hogy azért ilyen forradalom is akad a történelemben. Ha egy definíciót keresnék a forradalmakra, most hagyva ezeket, hogy tudományos technikai forradalom, ha politikai forradalomra keresnék, akkor Martin Maria amerikai történésznek azt a fogalmát használnám, hogy egy nemzeti rendszer általános válsága. Hogy az a forradalmi helyzet, hogy olyankor szoktak kiobbanni. Az okait nagyon nehéz általánosítani, azt mondhatjuk, hogy bizonyos fajta váratlanság minden forradalom sajátja, mert hogyha az előrelátott forradalom az nem tör neki, hogy Yuval Noah Harari írt a Sapiensbe, ugye? A hatalom viszonylag, a zsarnoki hatalmak, vagy az erős hatalmak viszonylag meggyengülnek a forradalmak előtt, de hogy akkor voltak olyan forradalmi helyzetek, amelyekből nem lett forradalom. A Dél-Afrikára gondolunk, igaz? Az apartheid világában ott nagyon-nagyon folyt egy társadalmi lázongás, semmi nem forradalmi módon oldódott meg. Tehát ha egy hatalmi vákum jön létre, és megindul a harc a hatalomért, általában ekkor jönnek létre a forradalmak. Ezzel nem mondtunk túl sokat, de talán elfogadható.
1: És ha nem lesz forradalom, akkor meg utána ugye megkapjuk, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni.
0: Hát ez egy nagyon rossz mondás volt.
1: Én tudom.
0: Igen, ez inkább ilyen politikai válaszkodás, és a forradalmak sokszor legalább annyi problémát teremtenek, mint amennyit megoldanak. Tehát ez nem kell kívánni őket, de félni se kell tőlük. Szóval azt hiszem, hogy Edmund Burke fogalmazott így a 18. század végén az angol gondolkodó, hogy a forradalom a jó emberek és a becsületes emberek számára a legutolsó mencsvár. Tehát nem szabad lemondani róla, de viszonylag ritkán kell alkalmazni, nehogy a gyakori olvosság elveszítse a hatását, ahogy így fogalmazott.
1: Most egy pillanatra a Stanley Kubricki gondolat jutott eszembe, vagy a mondat, csak nem tudom a pontos címét, hogy nem kell félni a forradalomtól, meg is lehet szeretni azt, vagy nem mindegy.
2: Beszéltünk arról, hogy ugye bizonyos forradalmárok, bizonyos forradalmi mozgalmak csak konkrét, nagyon kézzelfogható célokat akartak elérni, és voltak olyanok, amelyek meg tényleg világ megvált meg, hogy sosem lesz permanens forradalom, az egész világot át kell forgatni. Mitől függ ez az elején? Az eszmétől, az emberektől, az ország nagyságától és lehetőségeitől? Mitől?
0: Igen, tulajdonképpen rengeteget számítanak az eszmék, hogy az ember élet számít nekünk, vagy nem számít. Rengeteget számít a cél, a politikai hagyományok, a demokratikus hagyományok szerint, vagy autokratikus hagyományok szerint lépünk föl. Számít a nemzetközi helyzet, hogy milyen veszély fenyegeti az országunkat, vagy mit hisszük, hogy fenyegeti az országunkat, rengeteg ilyen tényező befolyásolja.
2: És hogy megmarad-e az ország határon belül, az mitől?
0: Ez nagyon érdekes, mert az angol forradalom szinte észre se vette az egész világ a 17. században, hanem iszonyattal figyelte az angolokat, hogy kivégezték a felkent királyukat, milyen rémes. Az angoloknak eszébe se volt exportálni a forradalmukat a 1600-as évek közepén, szó nem volt erről. A francia forradalom már felvetette, hogy szívesen elhozza a szabadságot más népeknek is, mert ki akarják vívni a szabadságukat. Az orosz forradalom pedig azt hangoztatta, hogy nem is győzhet Oroszországba, ha az egész világon, Lenin és Trockij véleménye szerint, az egész világot nem győz a proletár forradalom, és hát Stalin volt az, aki végül közölte, hogy maradjunk egy országban a forradalomnál, mert úgyse tudnánk ezt végrehajtani. Mint hogyha a forradalom eszme egyre inkább agresszívabbá válna, és egyre inkább terjesztését követelnék a 20. században a forradalmára.
2: Ez összeköt, lehet, hogy összekapcsolódásban van a globalizációval, az egyre erősödő globalizációval a világon?
0: Hát, hogy a világ államai egyre több szállal függnek össze egymással, igen,
2: valószínűleg. Kisebb lesz a világ, igen.
0: Meg egy történelem szemlélettel, amely szerint a történelem a kapitalizmustól halad a kommunizmusig, tehát hogyha a történelem halad valamely, minden országon ezt a folyamatot kell végigjátszani, és akkor természetesen létrehozunk egy internacionálét, a kommunista internacionálét, amely majd minden országban ilyen célokért fog dolgozni.
1: felírtam egy kérdést, de most kicsit változtatok rajta, mert azóta megbeszéltük már, ugye a diktatúra, pontosabban a diktátor és az erőszak kérdését akarta érinteni, de most már nem csak a diktátorra akarom, hiszen ezt beszéltünk róla, a könyvben is benne van. A könyv a 13 diktátor fejezetek a forradalmak történetéből, és a vendégünk pedig Hánár Péter történész, csak mondom azoknak, akik most kapcsolódnak be, és ez pedig az Exekció hírcsoport Konstantinovics Malkovicsa. No, tehát bocsánat, a kérdésem a következő, hogy már nem is diktátorokra feltétlenül, hanem forradalomra és diktátorokra, hogy kötelező mindenképpen, valahogy az átlagember fejében és az enyémbe is, amíg nem vizsgáltam meg alaposabban ezt a alaposabban még nem, de belenéztem a könyvbe, összekötődik az erőszakkal. Tehát mindenképpen valami, ezt belőle beszéltünk ugye már az előbb, kötelező ez mindenképpen a forradalomhoz valamennyire, egy diktátornál mennyire fontos, ez mennyire muszáj?
0: Egyáltalán nem kötelező, a magyar 1848-as forradalom egészen békés volt, az eselnyő volt minden fegyver, ugye, amikor a Hekenaszt és Landel nyomdába kinyomtatták a 12 pontot és a nemzeti dalt. Tehát vannak ilyen békés események, amikor egy város népe viszonylag erőszakmentesen érvényesíti akaratát, és ezt is lehet forradalomnak nevezni. Nem, egyáltalán nem szükségszerű. Sajnos, mint hogyha modern technika és a modern államgépezet kialakulásával egyre nagyobb lehetőség nyílna hatékonyabb elnyomó apparátusokkal egy nemzet irányítására. Tehát ami nem volt lehetséges a 18. században, az lehetségesé vált a 20. A modern technika, a modern államhatalma olyan erős, hogy sajnos lehetővé teszi a diktatúrák, könnyebben lehetővé teszi a diktatúrák kiépítését.
2: Hát most van, most kell a fülhallgatót fölvenni, és akkor tudja is mondani a hallgató.
1: Azt hiszem, hogy szól, de...
2: Igen, halló?
1: Persze nem ezt kell folytani a másik.
3: Jó reggel, ott csak félbeszakításért.
2: Mondja csak.
3: Ápoló vagyok. Szia. De most kicsi konfúz állapotba kerültem, hiszen előbb azt hangzott el, hogy igaz a Hannah Arendt-i definíció, mi a forradalom maga azonos az erőszakkal. Akkor most hogy van?
0: Elnézést
3: ki... Szerintem elköszönök, jó?
0: Igen, igen.
2: Halló?
0: Elnézést kérek, itt nem Hannah Arendt fogalmazott így, hanem... Simon Sáma, amerikai történész, a magyarul is olvasható Állampolgárok című könyvében a francia forradalomról, csak azt szokott hangoztatni, hogy végül is ha köztudatban a forradalom az erőszakkal kapcsolódik össze, és általában némi erőszakkal mindenképpen jár, ennyi. Hannah Arendt az erőszak természetéről írt nagyon okos gondolatokat, amelyek szerintem a forradalomra is alkalmazhatóak. Tehát amennyiben az erőszak, ha közvetlen célra irányul, elfogadható, egyre távolabbi, egyre utopisztikusabb célra, akkor egyre elfogadhatatlanabbá válik. Ezt a forradalmak céljai kapcsán is elmondhatjuk, én csak ennyit akartam hangsúlyozni.
1: Az előbb ugye volt róla szó, hogy már nincs a hallgató. Mindegy, többnyire aztán miután saját pénzükbe hívnak, utána megvárják inkább a választ a rádión keresztül. Ugye beszéltünk az előbb arról, van-e közös ebbe a 13 diktátorba, nagyon eltérő, a forradalmakban, ezekben a forradalmakban, mi mondható egészen biztosan közösnek? Tehát ami az talán mind a három, vagy akár többről is.
0: Egész elmúlt 40 év folyamán szerettem volna találni közös dolgokat a forradalmakban, és nem sikerült ilyeneket találnom. Vannak olyan forradalmak, amelyek viszonylag gyorsan lezárulnak, elérik a céljukat, és befejeződnek, és vannak, amelyek jövőbe elhúzódnak, és rengeteg áltatlan áldozatot szednek. Van, ahol forradalomnak nevezzük néhány napos utcai harcokat, ami kormányváltást eléri és véget ér, 1830-as párizsi forradalom. A szerencsétlen kínaiak körébe egy 30 éves polgárháborút neveztek el forradalomnak, ugye a 10-es évektől a maoista hatalom átvételig, amelyben a népnek semmi szerepe nem volt, csak az áldozat szerepe és a szenvedés és a pusztulás szerepe. Hát sajnos a történelmi, azt hiszem előutóbb ezzel valami rendet kellene csinálni, már olvastam olyan kísérleteket, hogy a polgárháborúkkal próbálták a forradalmakat magyarázni, és a polgárháború a szélesebb csoport, és ezen belül szűkebb csoportok a forradalmak, és lehet, hogy ez értelmesebb lenne, ha ebből indulnánk ki. Ismétem, a történelem annyira színes, és annyira érdekes, és annyira különböző események zajlanak le, hogy nagyon nehéz itt valamilyen merev rendet teremteni, és fiókokba besorolni az eseményeket különböző kategóriák szerint. Nagyon sokszor a hagyomány számít, ha forradalomnak nevezzük, akkor továbbra is forradalomnak nevezzük. Hagyomány szerint tudjuk, hogy miről van szó nagyjából. Tehát nem sikerült még olyan forradalom definíciót létre, minden forradalom. Vagy hozunk egy teljesen általános definíciót, nemzeti rendszerválsága is kész, ami túl sokat nem mond. Vagy hozunk alaposabb definíciókat, amelyek 3-4-5 nagy forradalommal érvényesek, de a többi már nem. Ez a vagy minél többet mondunk minél kevesebb dologról, vagy minél kevesebbet, minél többről, ez a megismerési folyamat dilemmája.
1: És akkor a végén lehet, hogy mégis az az, amit az imént említettünk, hogy akkor nem tudom, ki kell találni új szavakat lassan, és akkor nem tudom, 10-12 szó, és azzal majd nagyjából leírhatók.
0: Történelmi fogalmainkkal sok a gond. Az abszolút monarchiát is már próbálták fölváltani különböző új nevekkel, de még nem sikerült. Abszolút monarchia utal, hogy a király hatalma korlátlan és nagy, nem volt az.
1: Nehéz egyébként most csak egy minimálisan a nyelvészetbe belegondolva, ami nem szakterületem, de viszonylag érdeklődési körön vagy jobban értek hozzá. Tulajdonképpen az az érdekes, hogy egységre kéne jutni a történészeknek, hogy legyen új szóra, majd aztán azt el kéne terjeszteni. Ez lehet, hogy bizonyos dolgok, amiket mi, vagy nem mi, hanem más nemzetek dicsőségesen saját örömükre, fantasztikus büszkesége forradalomnak hívnak, az lehet, hogy innentől kezdve nem az lenne, és akkor ezt próbáljuk meg elfogadtatni, hogy innentől máshogy hívjuk a...
0: Történelmi ismeretek, történelmi terminológia is változik, alakul, átalakul, biztos, hogy ez is át fog alakulni előbb-utóbb.
1: Csak visszatérve a múlt-heti műsorunkra a kiegyezést is, ugye már másodszor hallom egy héten belül, és nem tudtam, hogy van ilyen neve, a kiegyenlítés, vagy békés kiegyenlítés, vagy nem tudom, ezt kiderült, hogy hívják így történészek.
0: Ez érdekes, mert olyan nagy különbséget nem érzek a kettő között, bevallom.
1: Nem, hogy azt hiszem, András, hogy pontosan mi a különbség, meg talán Nagy Marian is kifejtette már, na mindegy, tehát érdekes, hogy na mindegy, de azt akarom csak ezzel mondani, hogy nem terjedt ez el, tehát ez megmaradt szépen néhány történésznek a terminológia, és nem terjedt el a lakosság körében.
2: Azt beszéltük ugye, hogy ha a forradalom általában több cél, egy cél megvalósulása, vagy a hatalom megszerzése, vagy valamilyen változás érdekében történik. De van olyan, amikor mondjuk a forradalom, a hatalom megtartása érdekében, a változás elkerülése érdekében történik, tehát hogy vagy az annyira nem természet ennek a jelenségnek, hogy ilyen nincs.
0: A hatalmi vákum jön létre, az eleve azt teszi lehetővé a forradalmat, hogy megindulna a harc a hatalmi vákum betöltéséért, akkor a legtöbben általában változásokat követelnek és átalakulást.
2: Tehát olyan nincs, hogy mondjuk egy uralkodó mondjuk azért, hogy mondjuk van egy kicsit nehezebb helyzetbe jutott, és akkor, hogy a megtartása érdekében szándékosan alakít ki forradalmi helyzetet.
0: Az uralkodóknak vagy kiváló lehetőségek nyílnak hagyományos eszközök felhasználására. 14. Lajos utolsó háborúja során a spanyol örököstési háborúban volt külső veszély Franciaországban. Minden oldalról támadták az ellenséges csapatok. Belső felkelés is volt. A Szevennek hegységben protestáns felkelés robbant ki, és éveken át próbálták felszámolni. És a király nem vezetett be különösebb erélyes eszközöket, a hagyományos módon minimális reformokkal, társadalomhoz intézett, nem is parancsokkal, hanem információkkal, támogatáskéréssel, királyi levelekkel, nagyon ügyes politikával, különösebb, ma már forradalminak nevezett eszközök nélkül sikerült úrrá lenni a válságon. Egy tehetséges uralkodó erre is képes. A legitimitása miatt. A forradalmi rendszereknek az a bajuk, hogy a legitimitásuk nagyon labilis. Tehát, ha erőszakkal át lehet venni a hatalmat valakitől, akkor attól is át lehet venni a hatalmat, aki átvette a hatalmat az erőszak fokozásával.
2: Ja, mert precedens teremt nyilván.
0: Így van, ezért alakulhat ki, amit Vernyon zsirondista képviselő mondott a francia forradalom, vagy a forradalom, mint Szaturnusz Isten felfaja saját gyermekeit. Az erőszak elfogadott lesz, akkor bármilyen kormány meg lehet dönteni még nagyobb erőszakkal.
2: Vannak olyan diktátorok, most kicsit visszatérve a forradalomokból, a kinövő diktátorokba, akiket inkább úgy szeretnek? Tehát most nem csak arra gondolok, hogy ugye vannak a történelemben olyan emberek, akik diktátornak tekintünk, meg erről még vita van, és úgy tekintenek rájuk vissza, hogy egyfajta nosztalgiával. De hogy voltak olyan diktátorok, akiknek abszolút pozitív a megítélésük?
0: Hát Napóleonnak hatalmas kultusza van Franciaországban, és teljes joggal. A modern Franciaország alapjait ő fektette le, nem mint hódító tartják nagyon az emlékét, hanem mint államférfi. Ha arra gondolunk, hogy a stabil pénzrendszer kialakítása az első világháborúig fennmaradt, ami a konzulátus alatt lett megalapozva, arra gondolok, hogy az államegyház viszonyát 100 éve rendezte a konkordátummal. Arra gondolok, hogy a polgári törvénykönyv bizonyos intézkedései máig érvényesek, a centralizált közigazgatás máig fenn van, a Nemzeti Bank máig megvan, ami Napóleon első évei alatt hoztak létre, hogy a becsületrend a legnagyobb tiszteletbáló francia kitüntetéstől alapította meg, a líceumok rendszere máig megmaradt, tehát máig is vannak líceumok, ő alapított, ezernyi belpolitikai intézkedésével nagyon tartósan befolyásolta az ország életét, és nagyon jó irányba.
2: És amíg...
0: hódítás, a harcok, a háborúk, az elszállt. Az az álom, az ő életművén, ugye, ahogy ezt egy történész írta, viszont a belpolitikai műve az a gránit, ami fennmaradt tartósan. Tehát ő egy nagyon sikeres diktátornak is tekinthető belpolitikai szempontból.
2: Ebből ez, nagyon, ez egyébként, ahogy visszaemlékszem, diktátornak nevezett emberekre, ez sok mindenkire igaz lehet. Aztán mindig valahogy elhibált, tehát mindig valahogy túl lőnek a célon, vagy hódításokkal, vagy olyan szintű társadalmi átalakításokkal, amik nem elfogadhatóak. Tehát van minden diktátor fejlődés, kifejlődésének van egy olyan rádiusza, ameddig amíg eljut, addig egy pozitív szereplőnek tekinthető. És utána valahogy átlép.
1: Van, akkor véget ér,
2: igen, ha akkor lelövi egy merénylő, akkor a legpozitívabb ember, és egyébként meg több gonosz diktátorként.
0: Hát igen, jogos, mondjuk, hogyha Hitler 38-ban meghal a szörnytettei előtt, akkor lehet, hogy máshogy értékelnék őt. Attól még elég szörnyetek maradt természetesen. Nem voltak olyan diktátor Cromwell, aki próbálta megosztani a hatalmat, próbált parlamenteket összehívni, nem szívesen fogadta el a teljhatalmat, csak végső szükség esetén mindig próbált kiegyezni. Ilyenek is voltak köztük.
1: Ez a szeretett diktátor, amit Konszti említett, most nekem hirtelen rögtön elsőre a nem a nagyon régen elhunyt Fidel Castro jut eszembe, ugye, aki volt is probléma, hogy hogyan álljunk hozzá. Volt a problémák, valaki azt mondta, hogy tehát valaki egy kevésbé negatívan próbált, akkor az nagyon megkapta magáét, hogy nem szabadna őt ennyire szeretni. Volt, ott nem volt azért egy ilyen nagy gyűlölet, egy ilyen nagy nyilvánosan népünnepi, nem volt már nála valódi hatalom, de nem volt egy olyan, ez is érdekes, nem volt már nála mindegy, tehát nem volt egy olyan örömünnep, vagy nem tudom, sehol a világon, hogy így meghalt egy véreskező diktátor a világban.
0: Nem nagyon tudott mit kezdeni a világ Fidel Castroval, de ha magát a forradalmat nézzük, akkor azt mondhatom, hogy letérítette ahol az útról Kubát, amit 100 éve járt. Mondjuk az, hogy Hawaii útját járta, egy Egyesült Államokhoz közeli turista paradicsom, amely előbb-utóbb az Egyesült Államok tagállama is lehetett volna, 51. tagállam e felé haladt, és akkor megjelenik egy személyiség, egy 82 fegyverrel áthajózik oda, és megváltoztatja a történelmét Kubának. Ahelyett, hogy lenne egy gazdag, bőséges turista paradicsom, Egyesült Államok tagállama, ehelyett lett egy nagyon szegény ország, ahol a lakosság, ha jól tudom, 10%-a már emigrált, általában az Egyesült Államokba, Floridába, ahol választások nem voltak a forradalom óta. A Castro hatalomátvétel után megkérdezték tőle, hogy mikor lesznek a választások, és akkor azt mondta, hogy majd, ha minden gyermeket rendszeresen táplálunk, majd, ha mindenkin segítettünk, akkor azóta nem voltak szabad választások.
1: Bocsánat, telefonunk van megint.
4: Jó reggelt, kisember vagyok.
2: Jó reggelt, kisember.
4: Az igazsághoz ugye hozzátartozik, hogy összesen 15-en menekültek meg a partra szálláskor, ha jól tudom.
0: Volt az több is.
4: Majd akkor 30, mindegy, tehát 100 alatt volt a létszám.
0: Így van, igen, igen.
4: És ők, ha jól tudom, nem kaptak külső segítséget a forradalmukhoz.
0: Nem kaptak, de nagyon komoly, ez nem jó, nagyon komoly városi gerilla mozgalom tölt ki a különböző kubai városokba, tehát de, külső tehát, támogatást kaptak.
4: De hogy értsd, tehát külföldi segítséget nem kaptak hozzá.
0: Nem, azt nem kaptak.
4: Tehát ez azt jelenti, hogy a nép valahol nagyon elégedetlen volt akkor a Batista rendszerrel, hogyha hajlandóak voltak emellé a 15 ember mellé, vagy 30 ember mellé odaállni.
0: A nép elégedetlen volt a Batista rendszerrel, majd elégedetlen lett volna a Castro rendszerével, és csak ezt már nem fejezhetett.
4: Ez így van, csak az igazsághoz hozzátartozik az, hogy ott se nem pucs történt, se nem egy külső befolyással valami forradalom, hanem ott tényleg a nép lázadt föl az ellen a rendszer ellen, amit az Egyesült Államok befolyása tartott fönt, ugye a Batistával együtt.
0: Hát
4: nem mondom, hogy a
0: Castro
4: rendszer jó.
0: Igen.
4: Azt mondom, hogy a Batista rendszer is annyira korrupt és undorító és rossz volt, hogy emiatt föllázadt a nép.
0: Természetesen Batista rendszert sem angyalok igazgatták végi elvek szerint, és Batista rendszert is lehet bírálni. Én annyit azért mondok a mentségére, hogy az a rendszer, amely munkatáborokat állított fel Kubába, az nem Batista rendszer volt, hanem Fidel Castro-i, és ezt nem mossa le magáról soha.
4: Ezt még egyszer mondom, a Castro rendszert úgy, ahogy van, el kell ítélni azért, amilyen. De, hogy ezt megtörténhezzen, ehhez az volt szükséges, hogy a Batista rendszer annyira rossz legyen, hogy az emberek képesek legyenek ugye föllázadni ember ellene és fegyverrel átvenni a hatalmat.
0: Így van, de hagyj idézzem akkor az új könyvembe egy angol költőnek a versének utolsó fejezetét a forradalmárokról. Ez R.P. Lister nem ő, nálunk ismert angol költővel se így szól. Jő az újkor, az átkaink sötétséget oszlatnak, és létrehozunk a rossz helyén valami sokkal rosszabbat. Hát, attól félek, hogy ez történt, Kubán.
4: Az öreg zsidó ezt úgy mondja, Nikom beszeresznach, soha nem jön jobb utána, ugye?
0: Hát na, igen,
4: hát
0: igen.
4: Köszönöm
0: igen.
4: Szépen, akkor
1: köszönöm szépen. Szia, hello.
2: Ja, igen.
0: Fenementegeti a Bátista rendszer, diktatúra volt az is, katonai diktatúra, nem kommunista diktatúra, nem tette tönkre az országot ilyen mértékben.
1: Bocsánat, a kérdésem az lenne, most nyilván poénkodás lehetősége, meg egyszer-kétszer nekem is le kellett nyelni egy ilyen fülkeforradalom, meg ilyen szavakat, meg nem tudom, de...
0: Annyit jelentett, hogy jelentős változás. Igen, kár volt akkor nekiesni nagy filozófusok, Kis János, magyar narancsban magyarázta, hogy hát a forradalom...
1: Pontosan arról beszélt,
0: az egy metafora volt.
1: Metafora, igen, pontosan. No, tehát nem is erről akarok egyáltalán kitérni, de mégiscsak érintve azért a magyarokat. Az első kérdés, ami nekem így szembe tűnt a könyv, hogy direkt maradtak ki magyarok belőle, vagy pedig pusztán azért, mert ezek a magyar diktátorokhoz nem is tudom, mit lehet igazán annak nevezni.
0: Hát én sem tudom igazából.
1: De hogy ha mondjuk, mint tudom, egy Rákosit nézünk, talán aki a legegyértelműbben, vagy talán legtöbben szavaznának rá, hogy ki volt magyar diktátor, hozzá nem lehet forradalmat kötni feltétlenül.
0: Egyszerű a válasz, egyetemes történettel foglalkozom. Valószínűleg ezért nyilván lehetne magyar történet. Ennyi.
2: Azért vannak, tehát hogy mondjam, Magyarországon is vannak, amit én említettem, ezek a tulajdonképpen utólag szeretett, vagy még akár a regionális alatt is szeretett diktátorok, tehát főleg most, ha úgy veszük, bár őt nem tudom mennyire lehet diktátornak tekinteni, például Kádár, hogy ő abszolút neki egy, a társadalom egy nagy részében van egy ilyen nosztalgikus érzés vele szemben. Sőt, az a vicc, hogy most már egyébként ugye a korábbi rendszerek, tehát a Horthy, vagy akár a világháború alatti fennállású rendszerek iránt is van hasonló érzet egyesekben.
0: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz itt is szétszálazni az összetevőit. Néha úgy érzem, hogy Kádár iránt azért van nosztalgia, mert akkor fiatalabbak voltunk. Ennyi. Mert nem nincs nosztalgia a rendszer iránt, csak az, hogy szüleim még éltek, rengeteg ember élt még akkor, akit szerettünk, kötöttünk hozzá, ezért vagy a rendszerrel kapcsolódik össze. Kádár János egy gyűlölt külső hatalom által hatalomra juttatott diktátorként kezdte a kormányzatát, és a 80-as években a nem magyar, külföldi elemzők azt mondták, hogy talán szabad választáson is győzelmet arat. Na, az egy különös történelmi helyzet volt, amikor az ember elment más kommunista országokba közelben, és azt láttuk, hogy a lengyeleknél kicsit jobban élünk a gazdaságilag, kicsit nagyon több minden van a boltokban. Elmentünk Romániába, azt inkább ne elemezzük, hogy ott mit láttunk. Bulgária szegényebb volt. Kelet-Németországban az elnyomás sokkal nagyobb volt, egy csomó könyvet nem olvashattak el, amit mi itt nyugodtan elolvashatunk. Az ember úgy jött haza, hogy hát itt azért mégis ebben a táboron belül még talán ez a legelviselhetőbb, ami akkor számított, tehát ez akkor kicsit legitimizálta Kádár Jánost, úgymond, hogy a félszemű is úr a vakok országába, Kádár János legalábbis egy félszemű volt, és nagyon ügyes kompromisszumokkal elfogadtatta ezt a kommunista diktatúrát a társadalom jelentős tömegeivel, és még olyan engedményeket is tettek, ami az életszínvonal emelkedéséhez vezetett, ami más kommunista országokban nem voltak. Ezzel együtt kellőtt valahogy majd egyszer elfogadnunk 56 utáni kivégzettekkel, és azzal a viszonylag szélcsendes békés korszakra, amelyben az ország sokat fejlődhetett.
2: Egyébként az 56-nak köszönhető, vagy Kádár ügyességének és jellemének, hogy végül egy ilyen legvidámabb barakká alakult az ország?
0: Egészen biztos, hogy is mind a kettőnek, tehát belátta azt, hogy mit nem fogad el az ország, ezt a Rákosi féle nagyon sötét, nagyon buta, nagyon erőszakos diktatúrát. És hát 56 jelezte, hogy a társadalom sem vethető alá teljesen a központi akaratnak.
1: A Rákosi-féle diktatúráról beszéltünk, az talán viszonylag egyértelmű kimondható. Gyors kérdés, nehéz kérdés, hiszen mondtuk a diktátor.
0: Nem vagyok szakértő a Rákosi korszaknak.
1: Diktátor, nem csak a diktátor is, ugye, mint beszéltük, a forradalom is egy ilyen kicsit ilyen megfoghatatlan kategória, vagy mindig kicsúszik a kezünkből, ha meg akarjuk fogalmazni. Kádár diktátor volt?
0: Nehéz kérdés. Nehéz kérdés, 56, a forradalom után nyilván azt mondták volna az emberek, hogy igen. Attól függ, hogy definiáljuk a diktátort, igen. Igaz? Hát valószínűleg szovjet megszállás és szovjet támogatás nélkül nem került volna hatalomra. Ugyanakkor Én Kádár János korszakában növekedtem fel, és nem éreztem úgy, hogy állandóan rendőrök vizsgálnak minden léptemet, és rettegni kellene. Tehát nem volt totalitárius diktátor, viszonylag hagyott a magánélet terére némi szabadságot, kultúra valamivel szabadabb volt, mint más országokban. Ha politik, tehát voltak tabuk, amelyeket nem lehetett megkérdőjelezni, de azokon kívül voltak olyan homály zónák, ahol viszonylag nagyobb szabadságban éltünk, mint más kommunista megszállás alatt
1: szóval országokban. Szóval akkor az, hogy Kádár diktátornak, vagy a Kádár János diktatúrának tekintjük az attól függ, hogy mennyire
0: széles. Igen, tehát abban az értelemben, hogy nem választásokkal került hatalomra, tehát nem a népszuverenitás, a népakarat kinyilvánítása útján került, természetesen azt kell mondani, hogy igen, ez egy diktatórius hatalom volt, mert egy külső nagy hatalom ültette őt Magyarország élére. Az más kérdés, hogy viszonylagos visszafogottsággal volt képes, az elnyomás első évei után viszonylagos visszafogottsággal volt képes gyakorolni ezt a hatalmat.
2: Tudunk pár szót beszélni, ez most egy teljesen fikciós, történészek ezt nem szokták szeretni, amikor ilyen fikciós helyzetbe kerülünk, hogy milyenek lehetnek majd a jövő forradalmai. Tehát tudtuk, hogy a múltban hogyan alakultak át a forradalmak, de most ugye nagyon sok változás van a világon, és hogy ugye a technikai lehetőségek, ezt ugye már az arab tavasznál megtudhattuk, hogy milyen fontos ugye a digitalizáció egy-egy forradalomban, hogy akár most nem feltétlenül technikai értelemben, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, de társadalmilag mennyiben fognak különbözni talán a jövő forradalmai a múlt forradalom.
0: Rövid választ tudok adni? Nagyon. Mindenben különbözni fognak. Történelem olyan új fordulatokat tartogat, hogy igazából senkinek se sikerült megjósolni a jövőt. Arisztotelésztől Marx, Károlyon át a 20. század bölcseiig nem sikerült megjósolni a jövőt. Igen, neki se.
2: Várható, hogy kevesebb lesz az erőszak? Talán esetleg, hogy áttevődik mondjuk a digitális térre jobban, vagy hasonlók? Tehát ez...
0: Nagyon érdekes, hogy az államközi erőszak az viszonylag csökkent. Tehát olyan régiók vannak, ahol államok közötti háborúkra már nem is számíthatunk. Észak-Amerika, Európa, talán még Dél-Amerikában sincsenek államok közötti háborúk. Ugyanakkor, mint hogyha a polgárháborúk, a fölkelések, a lázongások, a partizánharcok, a ilyen-olyan erőszakos mozgalmak meg sokasodnának, amelyek nem államok közötti, hanem államokon belüliek.
2: Hát lehet, hogy a feszültség most így, mert ugye nem tud, régebben a háborúk, ahogy mondta is korábban, hogyha volt valami belpolitikai probléma, akkor néha jól jött a háború, hogy ugye viszonylag feszültséglevezetésnek vagy elterelésnek, viszont hogyha ilyen a feszültségek, a társadalmi feszültségek nem tudnak egy másik csoporttal szemben úgymond elsülni, vagy ki, hogy mondjam, tehát igen, mint egy puska elsülni, akkor azok befelé fogják a feszültséget feszíteni, nem is akkor lehet, hogy ez lehet?
0: Lehet elképzelhető, de ismétlem, hogyha olyan bölcseknek a jövőt nem sikerült megjósolni, én nem lépnék a nyomdokaikba saját szerint képességeivel. Amit eddig a jövőről a különböző okoskönyvekben elmondtak, biztos, hogy nem úgy lett.
5: Ez volt tehát a Háner Péterrel 2017-ben fölvett beszélgetésünk. Forradalmakról, diktátorokról, ezzel is csatlakozva a tematikus naphoz, sajnos betegségből, ugye, ahogy az elején mondtuk, betegségből kifolyólag nem tudtunk itt lenni. Gyors programajánló. Ma Pajzs Miklós bemutatja Don Giovanni új báb opera RS9 színházban. Aztán ugye ne feledjük, hogy lesz holnap római parti piac, ami mindig jó dolog, valamint Mihecske kerámia workshop lesz az Art Kuckóban. Nagyon aranyos mihecskéket lehet csinálni. Valamint aki holnap Egerszegen lesz, 10:30-kor Halúd legyen kövér címmel a Kosztolányi Dezső tér 3 alatt báb előadás, nagyon színvonalas báb előadás várható, ezt tudom megjavasolni. És egy nagyon fontos köszöntés, ami még ugye van a születésnaposaink kapcsán, az pedig nem más, mint hogy Kaktusz Olgit nagy szeretettel öleljük és pusziuk innen a rádió hullámosztáról. Jobban jár most, hogy csak innen, mert ez valószínűleg eléggé fertőzőek vagyunk mind a ketten, de nagy szeretettel üdvözlőjük Kaktuszné Olgit, pusziuk. Nektek pedig annyit tudok mondani, hogy legyetek jókat, tudtok, lesz meg egyszerű nap a világon, békét Ukrajnának, sziasztok!

0: Bilos Rádió hírei következnek.
1: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét aszbeszt krízisbe lökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértékeket jócskán meghaladó aszbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést

0: tartalmazkozó azbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
1: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint az akár 19 méteres megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó ősüllőinek. A magyar narancs hírét hallottátok.
2: Elindult a félszkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok félszkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszhető hangját keressük. Ha hallottunk vagy láttuk a fiókánkat, kövessük az MME honlapját.
3: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírul a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzetem. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
4: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
5: Sziasztok! A haza és haladás következik.
6: Tak, raz, dwa, trzy.
7: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
8: Haza és haladás.
6: Education.
9: G'day, ladies and gentlemen. Captain Carrion speaking to you.
10: Haza és haladás. Tilos Rádió.
6: Education.
7: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
11: Akkor most péntek reggel van.
12: Jó reggelt kívánunk, szevasztok, hello!
13: Jó reggelt, csak azt nézem, hogy van jó lenne, egyszer nem lenne kontaktos a fülhallgató. De hát ezek ilyen fiú remények, Tilos Rádió.
12: Szerintem tök jó, hogy csak kontaktos.
13: Hát igen, akkor cseréljünk.
12: Egyik fületből a másikba.
13: Állandóan vándorról egyik fülemből a másikba.
12: Na, ja. Bénázzunk egy kicsit, vagy hogy szoktunk kezdeni?
13: Nem bénázzunk. Tematikus nap van ma is.
12: A győzelem napja.
13: Igen, mert ugye a győzelem napja az most ugye több mindent jelent. Például azt, hogy a II. Világháború egyes országokban a mai napon ért véget, anno, május 8-án. ami egy nagy ünnep bizonyos országokban, azt hiszem Németországban nem. De tulajdonképpen...
12: Ne gonoszkodj.
13: De egyébként tulajdonképpen ott is lehetne. Hmm. Nem? Hát végül is ez most nem a németség ellen, hanem a hitleri Németország elleni győzelem.
12: Hát akkor ezen a néven.
13: Jó, mindegy. Szóval, tehát, hogy ennek így több szimbolikus tartalma van. Na mindegy, és arról szól ez a tematikus nap, ami már egyébként tegnap elkezdődött. Tehát ez egy nagyon hosszú tematikus nap, hogy a változás, a váltás, a életmódváltás, működésváltás, ez mit jelenthet az életünkben, különböző területeken, reális, nem reális, hogyan tovább. Szerintem ez tök izgalmas.
12: Hát, nagyon izgalmas kor.
13: Például, nem tudom, most kicsit átrendeztük a lakást.
12: Ennek örömére.
13: Hát igen, ennek emiatt, igen, tavasz, mert így köszöntjük a második világháború végét, hogy átrendeztük a lakást, és akkor tulajdonképpen milyen érdekes, nem? Hogy egy új kezdet, hogy jé, az a sarok most nem úgy néz ki, másképp néz ki, jé, ezt másképp is lehet használni, ezt a szobát, akkor igaz, hogy van egy szoba, ami teljesen zsúfolásig tele van szeméttel, hogy be se lehet lépni.
12: Tényleg.
13: Igen,
12: hát
13: de
12: azt ki kéne.
13: Azt ki kell, jó, csak hát akkor...
12: Pince?
13: Hát az oda nem tudok már mit vinni, mert tele van. De hogy az, hogy nagyjából rend van az egyik szobában, az azzal jár, hogy egy másik szobában viszont nem lehet belépni.
12: És nem gondolod, hogy ez bizonyos fokig a te vagy a ti lelki állapotokat tükrözi, hogy vannak ilyen szobák, ahol ott van sok minden, ami olyan lomszerű, vagy ki kéne tisztítani? Vagy.
13: De mit csinálnál akkor, hogyha mondjuk lenne a családban 10 000 fotó, vagy 20 000 fotó, printelve, nagy zacskókban, akkor te fognád és kidobnád?
12: Isten ments!
13: Na, akkor hát mit csinálsz vele?
12: Hát szánok rá egy hónapot, szánnék rá egy hónapot, elkezdeném elővenni, és így csoportosítani, tematizálni, dossziékat gyártani, ráírnám, hogy fekete-fehér fotók a 80-as évekből, vagy a családi utazások, nem tudom, és ilyen katalógusokat csinálnék hozzá, hogy könnyen megtaláljam. Készítenék egy polcot, és akkor azokat oda így szépen felraknám.
13: És akkor oké, és én elkezdtem beszkennelni fotókat.
12: A javát beszkennelni.
13: Egy néhány hónapig szkenneltem.
12: Igen.
13: És hát semmi, egy töredék.
12: Persze.
13: Na jó, de hát akkor most, akkor mit csináljak? És akkor kidobom azt, amit kiselejteztem?
12: Hát ezt nem tudom, ajánlt föl a Fortepánnak.
13: Jó, de ezek nem izgalmas fotók.
12: Hát szóval... ez nem baj, talált fotók, vagy a kardosnak.
13: Hát jó, világos, de hát ezek semmilyen értelemben nem... Ja.
12: Hát az dob ki.
13: Igen, na, ért. Szóval akkor így kezdődik.
12: De az baj, hogy az lehet, hogy most nem, de lehet, hogy...
13: Igen, igen. Na jó, de akkor is ez döntés kérdése.
12: De.
13: Tehát az, hogy rendet rakunk a lakásba, hogy új elrendezés, tehát ez a reform, vagy lakásrendváltás, ez nem annyira egyszerű.
12: Nem, ez én, sőt, én is elkezdtem beszkennelni, rendet rakni.
13: Szörnyű meló. Egyébként, és ez csak a 20. századról beszélünk, tehát nem a 16. századról, tehát ott tulajdonképpen viszonylag kevés fényképet lehet beszkennelni a 16-ból. Szóval elképesztő mennyiségű minden van, és akkor jönnek a műtyürkék, a jó, ezt akkor vettem, amikor nem tudom, és...
12: De mégiscsak valahogy feldolgozni, rendezni, szembenézni, hogy a sok dolgot, tárgyat vagy ritkítani kell.
13: Hát ritkítani kéne, na mindegy, esetleg majd van egy ilyen hiú elképzelésem, hogy majd nyáron, amikor rá fogok érni, akkor majd
12: Igen.
13: Kidobálok dolgokat, és abszolút hiú remény, nem fogok kidobálni, nem lehet belépni, maximum azt tudom elérni, hogy még egy szóba megtelik mindenféle dologgal, és akkor már kettő van, amit lezárunk.
12: De hát figyelj, rendet raksz egybe, és egy másikba átrakod, akkor...
13: Nem ezt hívják rendszerváltásnak?
12: Nem, azt is föl kéne dolgozni. Hát jó, szép lassan türelem, de érted, nekünk a bizonyos okokból kettő garázsunk lett, vagy garázsnak mondott valami, nem lehet autóval beállni már, mert amikor ez épült, akkor még az autók keskenyebbek voltak.
13: Keskenyebb,
12: meg, és minden olyan hely, amit ilyen formában nem használnak, az hajlamos megtelni mindenfélével. És én is arra gondoltam, hogy összeszervezek egy ilyen családi garázs, rendrakás, garázsvásár. Én nem tudom, mit jelent az, hogy garázsvásár, de valahogy kirakni. Tudod, a kettővel ezelőtti autóm téli gumiától kezdve, nem tudom.
13: Na, azt nekem sikerült elsóznom.
12: Tényleg? Majd mondd meg, hogy...
13: Hát, vagy privátén. De nem, legálisan, szóval nem az erdőbe dobtam ki, szóval sem. Nem, nem, valakit találtam, akinek pont kellett. Ja.
12: Hát mindegy, szóval számos ilyen megoldatlan, kitört lábú irodaszék, nem tudom.
13: Nem kell nektek most 6 darab hotel?
12: Mert... Semmi.
13: És egy nagyon praktikus sarokszekrény?
12: Semmi.
13: Vitrines...
12: Na, semmi.
13: Nagyon praktikus, semmi. Amiben teáskészletek elférnek, semmi. Meg nem?
12: Semmi.
13: Hát ez az.
12: Szóval én is csak csökkentett, hogy semmilyen tárgyat nem. Még néha könyveket veszek, de arra is kezdem magam rászorítani, csak akkor vehetek könyvet, ha egyet kidobok.
13: Hát jó, de kidobsz könyvet?
12: Hát elajándékozok, elviszem a Rákóczi téri piacra, nem tudom, mit csinálok vele, de mint elv, próbáld újra, mint elv, az attól érvényes. Haló.
8: Szevasztok.
13: Szia.
8: Javaslok egy megoldást erre a sok-sok műtyörkétől a megszabadulásra, meg ilyesmire.
12: Na. Vigyük hozzád le.
8: Nem. Költözzetek el valahova.
13: De hova?
8: Ahova akartok, tök mindegy, de hogy abban a lakásban, hova mentek, oda úgysem fér be minden, és nem is tudnátok hova tenni. Én azért költöztem el egyébként több helyre már. Hogy megszabaduljak ezektől a dolgoktól, a használt érigumiktól, a mit tudom én milyen műtyűrkéktől, a rengeteg már számomra olvashatatlan könyvtől. Hát persze itt is van még egy köbméternyi olyan DVD, amit már nem tudom, hogy itt lehet vele csinálni, meg kazetták, meg ilyesmit, de a költözés az egy kemény próba elé állít benneteket. Ja. Szóval akkor meg lehet szabadulni.
13: És akkor mondjuk te elköltözöl egy új helyre, ahol kevesebb a cucc, aztán ott is sok cucc lesz, természetesen idővel. És
8: költözik az ember többször.
13: És amikor, amit ott hagytál az előző lakásban, az ami lesz?
8: Azzal jobbik esetben jön egy ilyen teherautós pasi, aki vállal ilyen lomtalanítást vállok.
13: Ezt a kidobod?
8: Én odaadom neki, aztán, hogy mit csinál vele, tudod, így behúnyom a szememet, félrefordulok, nem akarok róla tudni, ilyesmi.
13: Ja, hogy ilyen struc politikát folytatsz, ja, hogy te nem akarod kidobni, majd kidobja ő.
8: Igen, de volt egy olyan is, amikor egy konténert rendeltem, és abba nem is egyszer volt, talán többször is volt olyan, és abba belekerültek olyan dolgok, amik ilyen, tudod, a családdal való összes veszekedés, és nem tudom, egyeztetés után belekerültek dolgok, és ezt a konténert elvitték. Csak mostanában már egy konténerbérlés olyan 70 ezer forint körül van.
13: Jó, hát ezt meg kell fizetni, hogy valaki legyilkolja a tárgyainkat.
8: Hát igen. Ezt javaslom, mert más megoldás nincs egyébként, mint hogyha most ebben a mostani ebben az országban is egy ilyen nagy költözködés lenne, nem?
12: De. Szóval
13: hát egyelőre még nincsen költözködés.
8: Hát holnaptól már lesz állítólag. De hogy nem úgy értem, hanem egy ilyen egészen más lakásba fogunk most majd belépni talán, és a régi dolgokat ebbe a lakásba már nem vihetjük be. Tehát ki kell dobni őket.
13: Figyelj, a lakás az nem fog változni, mert
8: a mérete nem változik.
13: Nem változik, meg ugyanúgy ott lesz a bejárat, ahol a bejárat van, meg csak lehet, hogy nem egy kis patka lesz az előszobában, hanem nem tudom, székek. Aha. De szóval a lakás az nem fog változni.
8: De azért a tárgyak belőle mégiscsak kiköltöznek majd.
13: Ja.
8: Illetve hát már emberek is gondolom, de tárgyak is.
13: Jó.
8: Tehát itt ez egy átrendezés.
13: Okay.
8: Jó, lehet.
12: Figyelj, és milyen gyakran kell költözni?
8: Hát attól függ, hogy mennyi tárgyat szeretnél halmozni. Úgyhogy ezt én nem tudom pontosan.
12: Ezt érezni na, kell, amikor már sok a kuft.
8: Igen, amikor már azt mondtad az előbb, hogy a pincétekben vagy mit tudom én, van két garázsolva, már autóban nem lehet beállni, mert tele van mindenfajta vacakkal. A pálos meg már nem tud lemenni a pincébe, mert ott is tele van. Szerintem most jött el az idő ahhoz, hogy akkor...
13: Hogy vegyünk még egy garást.
8: Hát lehetőleg 300 kilométerre tőletek, és
13: jó,
8: oda a
13: okay.
8: Kiskábban mentek.
12: Na jó, jó, szuper.
13: Okay. Hello, hello.
12: Hello.
8: Ciao.
13: Igen,
12: a pince, vagy a garázs az a kollektív, vagy a családi, vagy a tudattalanunkat?
13: Hát a jelenti? Hát szerintem a... Hát nyilván nem a szomszédék cucca van a garázsban.
12: Nem. Hát ez a múlttal való szembenézés lehet, hogy most mit csináljak itt ezzel van a egy... fotóval, itt van rajta.
13: Hát, vagy itt van ez a szekrényajtó, ez annak idején milyen jónak tűnt, meg hogy ezt lehet. Majd hogy fogom beépíteni valahova, de hát az már görbe is, meg minden, és most dobjam ki. Haló.
14: Sziasztok, López vagyok.
13: Szia.
14: Az előbb mondtad, hogy rendrakást áll, hogy elhívnád a rokonokat. Azt azért nem ajánlom, mert ha elhívod a rokonokat és rendet raktok, és akkor úgy kidobtok egy pár dolgot meg helyben, akkor egyből felmerül a kérdés a rokonoknál, hogy hú, neked itt van helyed, akkor hoznék ide valamit. És akkor tulajdonképpen az űrülés egy újabb telítődés. Így történik általában, hogy nagyon nehéz. Ha meg egyedül, akkor ugye ha lomtalanítasz, és ugye ott az a konténer, kiviszed, és kiviszed a következő tárgyat, és akkor ránézel a másikra, amit már odaraktál, és akkor elgondolkod, hú, ez az volt, hogy amikor ővel beszélgettünk, na azt visszaviszed a pincébe, a másikat. Tehát, hogy az egy olyan nehéz, gyilkos dolog, amikor a múltadat számolod föl, hogy ott még az elfér egy ideig. Csak amikor van egy örökséged, és ha rágondolsz a gyerekeidre, és az örökségnél mész és rendet raksz a szüleid után, vagy a közvetlen rokonod után, és ott megnézed, hogy mennyi szart gyűjtött össze, és akkor mit kezdesz vele? Mennyit teszel el abból, és mennyire, hát hogy... Ott néha jó az, amit az előbb mondott a kollega, hogy hívod azt a lomtalanítót, és oda sem mész, és hogy vigye. Mert akkor úgy...
13: Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor le kell gyilkolni ezeket a múltbeli tárgyakat, akkor jobb, ha egyedül vagy. Tehát akkor nem szabad senkit elhívni, különösen nem rokonokat, közeli hozzátartozókat, mert azok mindent destruálnak szét.
14: A szarért vagy az még itt, hát ez vigyázz már. Igen. Egyébként én is tudok felajánlani a pincémből 3 darab 3 ülésest, 4 darab 2 ülésest és 5 darab 1-es fotelt, úgyhogy ez bárki a...
13: Jó.
14: 3 tévé aztán, tehát vannak ötleteim.
13: Jó, szuper. Jó, akkor szerintem neked is. Hello.
12: Figyelj, nem lehet nagy a maratont, átalakítjuk egy ilyen nagy lomivá, mindenki hozza ki.
13: De akkor a szeméttelepen legyen a maraton, nem?
12: Igen, mert hogy amit nem visznek el, de hogy figyelj, annyira jó, biztos vannak ilyen fiatalok, vagy nem tudom, akik szívesen egy ülőgarnitúrát, nem?
13: Nem, hát én nem tudom, hát nem tudom. Jó, azok az ülőgarnitúra, amit felajánlunk, azért nem biztos, hogy tökéletes állapotban van.
12: Hát most ülni lehet rajta.
13: Nem tudom, haló, én nem ülök rajta a pincében.
15: Laci vagyok Zuglóból.
13: Szia!
15: Élet, lomok és cuccok felszámolása kapcsán két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy nagymamám, aki megért legalább egy világháborút, meg fölnevelt két gyereket, az élete vége felé az utolsó 10 évben már úgy közlekedett egy panel lakásban, ahol lakott végül, hogy így a bútorok meg cuccok között ilyen folyosók voltak, és körülbelül válmagasságig minden volt, de ez ugye nagyon lassan alakult ki, és ezt mi, mint család nem vettük észre, amikor karácsonykor, meg húsvétkor, meg ilyesmikor látogattuk a mamát, hogy ő szépen összehalmozott egy életmaradékát, összehalmozta egy panellakásba, és ő abban úgy ilyen kutkóba élt. Szóval masszív gyűjtögető volt a mama, és erre én csak mit tudom, 30 évvel később értem rá, hogy ez a gyűjtögetőgém bennem is, bennem van erősen. Most én is dobozok, és hát még nem válmagasságig halmozott dolgok között élek, de például a albérletemben lenti tároló egy ilyen kis 5 négyzetméteres hely, az már azért eléggé hasonlít, úgyhogy ez már jó lesz. Garázsom szerencsére nincs, ezért az nincs telehordva, de ha lenne, már tele lenne. Mikor a mama meghalt, utána a gyerekei, a család összejött, és elkezdték ki lomtalanítani a lakását, és találtak például egy előszobaszekrényben egy köbméternyi egymásba dugdosott tejfölös poharat, aminek az, tudod, a négyzet alakú tejfölös pohár.
13: Hát abszolút, hát azt nem szabad kidobni, persze.
15: Palántázáshoz az volt egyetlen használható dolog, amiben palántázni lehet.
13: Így van.
12: Na látod, mire jó a tejföl.
15: Igen, csak azóta már van palántázáshoz más technológia. Ezt a mama ezt gyűjtötte évtizedeken keresztül, és aztán így ilyenekkel szemben, hát hogy nejlonzacskóból mennyi volt, azt hagyjuk.
13: Hát figyelj, az nagyon kell a nejlonzacskó, azt nem dobjuk ki.
15: Minden lakásban van egy szatyor, amiben szatyok van.
13: Nem egy szatyor. Van egy gardrop szekrény, ami tele van szatyorral.
15: Ha egy lakásban egy szatyros szatyod van, és egy katatos fiókod, akkor van rendben az életed. Nekem ez a filozófiám. Uh-huh. Nekem ez csak a vágyálom. De ja. Szóval azt szeretném mondani, hogy felismeri az ember, hogy a tucai elhatalmasodnak körülött és halmozódnak, az már egy jó jel, mert akkor legalább egy rálátása van erre a problémára. De az az igazság, hogy ezt, hogy is mondjam, ráhagyni az utódaidra, vagy én azon gondolkozni, hogy ráhagyjam a rokonaimra, vagy bárkire, ami marad utánam, hogy kacatokat és átválogatandó lomokat hagyni bárkire, az kicsit olyan érzés számomra, mint hogyha így mennék a parkba, és eldobálnám a csoki papírt, meg oda szarnék, és ott hagynám.
13: Ja, neked nincs olyan érzésed, hogy például a felmenőink rengeteg felesleges tárgyat őriztek meg, amit ugye el kell majd utána azzal valamit el kell kezdeni csinálni.
15: Hát,
13: de például én csak hasznos dolgokat halmozok föl.
15: Igen, és a hasznosság az egyik irányból nézve valami hasznos, másik irányból meg személy. Csak ezt ugye hogy nézzünk rá?
13: Tehát hát én csak olyasmit gyűjtök, aminek iszonyatos fontos, hogy ott legyen. Én például én nem tejfölös dobozokat szoktam gyűjteni, hanem nem tudom, joghurtos dobozokat.
15: Na, hát mert az valamire még jó lesz.
13: Így van.
15: Ez a valamire még jó lesz, és lehet, hogy van érzelmi érték, ami kapcsolódik hozzá, és ezért fontos, de hogyha mondjuk ezt, nekem nincsen se gyerekem, se, tehát nem lehet, vagy lehet, hogy még lehet, de mindegy. Szóval én nem tudom azt elképzelni, hogy majd így az unokáimmal egyszer átnézzük a fényképeket, és megmutogatom nekik, hogy de ezen a képen itt a Klári néni van, aki neked a déd nagyanyád, és a ceruzával ráig fényképpárjára, hogy majd mikor ő veszi elő, és mutogatja a gyerekeinek, akkor mondja, hogy hát ez itt talán a nagyapád, de nem vagyok biztos benne, és így a nagyszülők generációjáig ismerik meg már a fényképeken az öregeket. Szóval, hogy például most a fényképeiddel csinálhatod azt, hogy nekiülsz, és elkezded szépen ráírogatni, hogy tudom, nem tudom, a aztán legalább majd, mikor egyszer valaki ezt egy, mit tudom én, egy lomtanításban megtalálja egy dobozba, akkor legalább el tudja helyezni, hogy hát ez a bizonyos 1980-as évek, és akkor talán.
13: Egyébként ez nem egy nagy meló ráírni a fényképekre, ez mondjuk egy olyan 5-10 év.
15: Hát igen, erre egy kiváló alkalom van.
12: Mellé egy családfát.
15: A világjárvány, ami ugye ott volt 19-21 között.
13: Igen, ezt nem használtuk ki sajnos. Ja.
15: Erre nem használtuk
13: ki. Jó.
12: Oké.
13: Okay.
15: Szóval ezekre kell időt számítani, mondom ezt úgy, hogy én is most nézek 6-8 ilyen dobozra itt körülöttem, úgyhogy...
12: Hát álljál neki, álljunk neki.
13: Sok sikert.
15: Hamarosan neki fogok.
13: Oké. Hello, hello.
15: Köszönöm.
13: Szia. Szerintem hamarosan jön vendégünk.
12: Akkor ezt így, mint metaforát ki...
13: Igen, ezt most kimaxoltuk.
12: Hogy a múltat, hát, hogy ez most fontos, mit kidobni, mit ki nem dobni.
13: Egyébként ugye ez a metafora, ez igen érvényes a társadalom működésére is.
12: Hát persze, ezt most kicsit előfeszítettük. Szerintem 3 percet szálljunk arra, hogy mondjuk azt, hogy ez egy olyan típusú független rádió, többször belefutottam egy problémába mostanában. Mert volt olyan, akivel beszéltünk tilos rádiós műsor, konkrétan műsorokról, bizonyos dolgokról, és azt mondta, hogy hát itt nem elég felkészült a nem tudom, itt ez a baj vele, meg az a baj vele, meg nem tudom, és nagyon rosszul esett, tehát hogy azt gondoltam, hogy nincs igaza, aki mondja. És aztán ezen sokat gondolkoztam, és akkor rájöttem, hogy...
13: De mi nincs felkészülve, mentem?
12: Hát mit tudom én, egy műsorvezető vagy, szóval ugye...
13: De mi nem műsorvezetők vagyunk.
12: Értem, de erre jöttem rá pont, hogy van egy félreértés, hogy ugye van a közszolgálati típusú, van a kereskedelmi, ami egész más, ott a hallgatók kegyeit keressük, mert a reklámozók vagy a nem tudom, és a harmadik típusú rádió, és erre jöttem rá, hogy összekeverik azzal, tehát hogy például a Partizán, vagy a Telex, vagy a független sajtó egy jelentős része
13: avval
12: foglalkozik, amivel foglalkozik, és mindjárt beteszek egy zenét, és akkor az megjött a vendégünk, egy kicsit összezavarodtam, úgyhogy szóval, hogy ezek profit, vagy for profit, vagy elég sok pénzzel dolgozó független dolgok, ami egyáltalán baj, hogy sok pénz befolyik, vagy nem elég, vagy nem tudom, és nagyon fontos szerepet játszottak abban, hogy most a rendszerváltó nap van itt. Csak azt tudni kell, hogy hogyan működik, nem kevés pénz van bennük, hála Istennek az adományozóknak, de ott pénzért dolgoznak az emberek. Nem, tehát, hogy tök normális, hogyha van egy szerkesztő, van egy műsor a Partizánban, és ott van 3 ember, aki alá dolgozik, kérdéseket ír, research-ol, egy hétig készül. Tehát, hogy az egy egész más dolog. Itt nem műsorokat készítünk, ez egy szabad tér, ahol fecsegünk, beszélgetünk, itt vagyunk, és próbáljuk, nem tudom, megosztani egymással a gondolatainkat a hallgatókkal, vagy nem tudom, szóval, hogy óriási a különbség, szerintem nincs Magyarországon még egy ilyen típusú dolog, és ez nem önmagában nem érték, csak tudni kell, hogy itt mindenki ingyen dolgozik. Most tönkre fog menni a fele rádió, ha elvágják ezeket a neres csapokat, az Info, vagy a Gazdasági, vagy a nem tudom, tönkre fog menni egy csomó az Origó, a nem tudom, beáll a földbe, mert ezek különféle ilyen emlőkön élnek, vagy éltek. És az összes médiában a legnagyobb költség a bérköltség. Tehát aki rádiót, tévét, vagy akár csak ilyen internetes felületeket, vagy podcastokat működtet, annak a legnagyobb költség az élő munka. És ezért sok pénzre van szükségük, támogassátok, akiket gondoltok, de most ez a rendszerváltás részben lemészárolja a médiát. Azért, mert megszűnnek a, vagy a neres csapok, vagy, vagy átalakul a érdeklődés, a támogatás, a tilos. Az Origó az nagyon érdekes, mert egy remek független dolog volt, egy csomó tilosos érintettséggel indult, és az egyik legjobb, meg legnagyobb hírportál volt, aztán lenyelte a NER, most meg bele fog állni a földbe. A tilos meg még mindig lesz. Tehát, hogy ezek jönnek, mennek, átalakulnak, megszűnnek, azért, mert a pénz mozog bennük, meg az érdek. És itt a tilosban meg nem. Úgyhogy ezt tudnotok kell. Beteszek egy zenét, mert váltani fogunk, és tilos. Haza és haladás péntek reggel.

0: Jó reggelt! Haladszodunk? Jó. Jó, Tilos Rádió, jó reggelt, haza és haladás. Itt van a stúdióban Törlei Katalin. És teljesen váratlan módon, ahogy meghirdettük, itt azért valószínűleg az oktatásról fogunk beszélgetni, vagy a bizonyos dolgokról. Rendszerváltás napja van, vagy a győzelem, vagy nem tudom minek a napja. Szervusz, örülünk, hogy itt vagy. Hogy szóljunk, Katalin, Kati, mi a...
1: Kata? A nap szoktak inkább, leginkább szólítani,
0: jó.
1: Igen.
0: Az a javaslatom, ugye hát most két dolog van. Egyrészt most, hogy a választások óta nagyon sok emberről kiderült, hogy tulajdonképpen ellenálló volt egész életében, és hogy mindig is rendszerkritikus volt, bár ő hozta a döntéseket, és vagyonokat halmozott fel, és rettetes károkat végzett, de valójában a lelke mélyén szörnyű ellenálló volt. Rólad viszont azt szerintem mindenki tudhatja, aki kicsit figyelte az eseményeket, hogy te vagy az az egyik tanár, aki annó a Kölcseiből nem szép módon távozott. Egy picit, ha beszélnél arról, hogy tulajdonképpen mióta tanítasz, tudomásom szerint a Kölcseibe jártál, mint hallgató is, vagy mint diák.
1: Igen.
0: És hogy akkor tulajdonképpen hogy nézel vissza erre a dologra, így ma, a mából?
1: Igen, én összesen 27 évet töltöttem a Kölcseiben, mert 4 évig diák voltam, 87-ben ott érettségiztem, és aztán ez volt az első tanári munkahelyem is, 99-től kezdtem el tanítani a Kölcseiben, francia tanár voltam, francia nyelvet, irodalmat és civilizációt tanítottam, ott van egy két tannyelvű szekció, és elsősorban abban dolgoztam. És körülbelül 2010 táján történt meg az velem, hogy egyrészt már úgy éreztem, hogy már így viszonylag megtanultam azt, hogy kell tanítani, tehát volt 10 évem arra, hogy tapasztalatokat szerezzek, meg kitaláljam azt, hogy ez hogy is működik, meg megismerjem azt a korosztályt, és legalábbis elég jól tudjak velük együttműködni. És akkor kezdtem el, így aztán lettek energiáim másra, és akkor kezdtem el odafigyelni arra, hogy mégis milyen rendszerben dolgozom. Tehát hogyan vagyok én egy kis csavar egy ilyen nagy gépezetben, ami a közoktatás rendszere, és hát pont akkor indult az, hogy ebben a nagy szériában az első Orbán kormány megalakult, és az egyik első intézkedésük volt a közoktatási törvénynek a megváltoztatása és köznevelési vététele, és hát már a törvény tervezet megismerésekor, illetve aztán 2011-ben, amikor elfogadták, akkor lehetett érezni, hogy ez egy elég rossz út. Tehát egyfajta ilyen múltba révedő visszafordulás, egyáltalán nem modernizálja a rendszert, nem figyel oda a rendszer szereplőire, már pedig hát az nagyon fontos lett volna, hogy a gyerekeket helyezzük az oktatás középpontjába, de nem figyel oda az ott dolgozókra sem, sőt. És egy pár év alatt eljutottam oda, hogy volt bennem egy ilyen meghasonlás, hogy én nagyon szerettem tanítani, nagyon jól éreztem ott magam, és azt gondoltam, hogy most vagy felmondok, mert annyira nem értek egyet a rendszerrel, vagy pedig akkor tarthatom meg ezt a szívemnek kedves tevékenységet, hogyha kiállok, és minden adandó alkalommal megpróbálom kihangosítani azokat a problémákat, amiket észlelek, vagy észlelünk sokan.
0: Annyit hagyd kérdezzek, hogy mit jelent mi a különbség a... Szóval csak beszéljünk arról, hogy van a közoktatás és a köznevelés. Ez tulajdonképpen mit jelent, milyen hangsúlyeltolódást jelent?
1: Hát egyrészt van benne egy patetikus sátétel. A nevelés, mint a az egy ilyen érzelemmel dúsítottabb szó talán, mint az oktatás, és igaz az, hogy az iskolákban sem kizárólag az történik, hogy a szaktanár a szakmájához közvetlenül kapcsolódó tudást valamilyen módon megosztja a diákjaival, hanem sokkal több minden történik, szóval az egy szocializálódásra alkalmas közeg, ahol a gyerekek és a fiatalok egymással, illetve a velük együtt dolgozó felnőttekkel együtt tanulják meg azt, hogy hogyan élünk egy társadalomban, és ilyen szempontból persze ki egészíti a családban történő nevelkedést. De szerintem ez egy ilyen, egyrészt egy akaratos szakítás volt a múltbéli terminológiából, másrészt ez a fajta múltba révédő pátosz megjelent benne. Sajnos sokkal többet nem tudok hozzátenni, mert azért az volt a tapasztalatom erről a 16 éves úgynevezett oktatásirányításról, hogy olyan nagyon nem gondoltak ők semmit az oktatásról. Nem volt fontos, megúszásra vagy spórolásra játszottak, illetve valamiféle ideológiai töltetet tettek bele a tartalmakba, és azokat az értékeket, amiket egy iskolarendszernek maga elé ki kéne tűzni, tehát az, hogy kompetenciákat fejleszen nem csak az általános műveltségről, hanem az általános boldogulni tudásról szóljon, hogy kritikai gondolkodást fejlessze, hogy lehetővé tegye azt, hogy a gyerekek kibontakozhassanak aként, amilyenek. Erről abszolút levették a hangsúlyt, és egy ilyen koncepciótlan, elnyomó és boldogtalan rendszert hoztak létre. Kár, hogy ezt a szép nevelés szót ezt ebbe beleáldozták.
0: Hát nekem azért egy picit ennél rosszabb a véleményem.
1: Azt itt mi rengeteget beszéltünk. Ritka, hogy valakinek még rosszabb legyen, mint
0: nem,
1: az enyém.
0: Nem, hát azért itt mi sokat beszéltünk az elmúlt... nem is tudom, 20 évben, mindegy. Szóval nem, hát én ennél rosszabbat gondolok, mert az, hogy inkompetensek voltak, az világos. Tehát ez a centralizált, nem tudom mi. De szerintem sajnos itt volt mögöttes szándék is. Én sajnos nem tudom kihagyni a mögöttes szándékot. Nem érdekel minket a társadalom nagy része, csak egy szűk elit vagy középosztály, ha egyáltalán bárkit érdekel, és na mindegy, a többiek menjenek a levesbe, de mindegy, visszatérve a te pályádra, hogy akkor te tulajdonképpen úgy érezted, hogy itt a keretek azért nem jó irányba változtak,
1: hát
0: és
1: szóval.
0: Ennek hangot adtál, és mi volt a tanári karban, hogy te egy magányos hős voltál, vagy mások is voltak, vagy hogy reagál egy szakmai közösség egy olyan helyzetre, volt, aki egyetértett a rendszerrel, volt, aki nem értett egyet, vagy hogy megy ez?
1: Én egy nagyon támogató közegben dolgoztam, amikor 2016-ban elindult a Tanítanék mozgalom, most már 10 éve, akkor nagyon-nagyon sokan a saját tantestületemből abszolút csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz. A Miskolcról indult ugye a Tanítanék, és egy nyílt levélhez kellett csatlakozni, és most már nem emlékszem pontosan, de mi tantestületként elsőként csatlakoztunk.
0: Ez a
1: Pirc Olivérék levele. Igen, és nem emlékszem pontosan, de a tantestületnek nem tudom, 3/4 része, 80%-a az csatlakozott, tehát aláírtat. És az eseményeken is részt vettünk nagyon nagy számban. Aztán persze, mint minden mozgalomnak, ennek is van egy hullámzása, és a lelkesültségnek is van egy hullámzása, de aztán például, amikor volt egy újabb óriási hullám, a 2022-es tiltakozási hullám, akkor is nagyon sokan részt vettek benne, még olyan akciókban is, amelyek úgynevezett magas belépési küszöbű akciók, mint a polgári engedetlenség. Tehát volt olyan alkalom, amikor a tantestület fele mondjuk benne volt ebben, holott ez nem egy könnyű lépés, mert az ember tudja, hogy valamilyen módon megsért munkajogi szabályokat. Tehát az én tanárimnak a közege az nagyon sokáig nagyon támogató volt, néha fáradtabban, néha lelkesültebben, és a szülői közösség és a diák közösség is. Tehát nekem nagyon sokáig ez helyi problémát nem jelentett.
0: De most ugorjunk 22-re. Fel tudod-e idézni azt? Én elég sok mindent hallottam innen-onnan, de nem dolgoztam egy ilyen klikkes iskolában, hogy mit jelentett 22-ben, amikor már fölállt a rendszer, tehát ez a végtelen centralizált rendszert, akkor tulajdonképpen hogy működött ez a ki volt az igazgató, ki nem volt, ki döntött, szóval hogy működött ez a majdhogy nem katonai rendben, vagy arra emlékeztető rendben működő intézmény?
1: Ugye szépen lassan 22-re már tényleg kialakult az, hogy nem csak a tanároknak az autonómiáját vették el, ami elsősorban abból adódott, hogy olyan szinten terhelték túl őket, hogy saját iniciatívára nem volt se idő, se energia. De az intézmények autonómiáját is elvették, tehát például egy iskolának, egy ilyen tankerülethez tartozó iskolának semmiféle költségvetési szabadsága nem volt, nem volt pénztár az iskolában, tehát minden egyes beszerzéshez vagy projekthez a tankerületen keresztül kellett
0: hozzájönni.
1: Akár, és ez nem csak ezekben az apróbb, kevésbé vagy inkább fontos dologi beszerzésekben volt jelen, hanem például, hogyha egy iskola pályázott, mondjuk egy Erasmus programra, akkor, és elnyerte, azon dolgozott ott egy kis tanári tím, hogy mondjuk a gyerekek elutazhassanak egy diákcserére, stb., akkor is az elnyert pályázati pénzt a tankerület kapta meg, és oda kellett járulni, gazsulálni, hogy azt utalják már át időben. Tehát minden rajtuk keresztül ment, és ez csak az anyagi fele a dolognak. Ezen kívül tényleg egy ilyen katonai rendszer volt, ahol rendszeresen raportra hívták az igazgatókat, vagy letelefonáltak, az volt a legjobb, amikor letelefonálnak, mert akkor annak még írásos nyoma sincs, de mondjuk mi hallottuk időnként a tanáriból, hogy az igazgatói irodában ordít valaki a telefon túloldalán.
0: De milyen telefon volt?
1: Hát nem tudom, például amikor már ott mozgolódtunk, akkor azzal kapcsolatban.
0: Ja, hogy most abba kéne hagyni.
1: Például. Uh-huh. Bár az elején a 2022-es évben, amikor elkezdtük a polgári engedetlenséget, az elején nagyon nagy csöndövezte ezt. Szóval az első fél évben az áprilisi választásokig, akkor volt egy ilyen, hagyjuk őket, hadd csinálják. És aztán, amikor a Pintér Sándor belügyminisztere alá került ez az egész terület, akkor jöttek a retorziók.
0: Azért ennek van valami szimbolikája, nem?
1: Hát,
0: hogy a rendőrminiszterre az oktatás. Igen. Jó, tehát nem kell ezt túl beszélni, szerintem ezt aki érti, érti. Kiveszi föl tehát ki dönt az igazgató személyéről, ki veszi föl a oktatókat, tanárokat, ki dönti el, hogy milyen tankönyvből és mit kell tanítani?
1: Ez a legegyszerűbb a tankönyv rész, mert a szabad tankönyvválasztást azt már évekkel ezelőtt megszüntették, állami tankönyvekből lehetett választani, bár voltak kiskapuk, hogy esetleg más tankönyveket használjanak pedagógusok, de azt nem lehetett ingyen megkapni, mert úgynevezett ingyenes tankönyv ellátás volt, ami tehát azt jelenti, mivel semmi nem ingyenes, hogy mindannyian fizettük a tankönyveket, tehát nem egy szociális alapon levő támogatás volt, hanem így kiszorták a nagyon rossz minőségű ingyen tankönyveket, tehát egy vagy két tankönyvből lehetett tantárgyanként választani. Úgyhogy ezt nagyon egyszerűen megoldották, bedöntötték a kis kiadókat, és hát érdemes akár most is visszanézni a különféle szaktanári csoportok, szakmai csoportok, történelemtanárok egylete, földrajzosok, magyar tanárok egyesülete elemzéseit és kritikáit a tankönyvekkel kapcsolatban, szóval ezek elég silány munkák voltak, írtó gyorsan hozták őket össze, és akkor innen mehetünk persze a nemzeti alaptanterv irányába is, hogy annak kell ugye megfelelni. Mindegy, remélem ennek vége is, és lesz egy felszabadulás a tankönyvpiacon is. Az igazgatókat nagyon sokáig, amíg önkormányzati fenntartások voltak az iskolák, akkor egy ilyen pályázat után több döntős folyamat volt, tehát beleszólt az önkormányzat, beleszólt a diák önkormányzat, a szülői közösség, a munkavállalók közössége, és akkor így alakult ki az igazgató személye. Ezt is egyre inkább leépítették jelenleg, a jelenlegi szabályozás szerint, és ezt nagyon gyorsan meg lehet változtatni, úgyhogy remélem ez már szeptembertől nem így lesz. Jelenleg a pedagógusok, a szülők és a diákok véleményét egyáltalán nem kérdezik meg, és még olyan is volt, hogy mondjuk egyetlen egy pályázó van, aki mindenkinek az elégedettségére pályázik, de a tankerület vagy az államtitkárság úgy döntött, hogy ő nem lehet.
0: De most én az úgynevezett rendszerváltás, vagy hát amit annak hívtunk idején, nekem nagyon sok barátom volt érdekelt az ilyen oktatási dolgokban. Ez az a időszak, amikor iskolákat alapított ez a generáció.
1: Igen.
0: És én egy csomó iskola, vagy több iskola, nem csomó, egy több iskola alapításánál ott lehettem, és hát ezek voltak a főbb állítások, hogy a közösség döntsön, stb. Tehát sikerült tulajdonképpen a Fidesz korszaknak, ennek a álmokfutásnak egy nagyon centralizált és rendkívül módon emlékeztető rendszert létrehozni, ami a Kádár rendszerben az elviselhetetlenség volt. Tehát tulajdonképpen a iskola közössége az gyakorlatilag kivitelezője egy központi akaratnak.
1: Hát igen, abszolút. Tehát hogy hívják ezt, gyártósor mellett dolgozó, betanított munkások szintjén kezelték a pedagógusokat, és a gyerekek voltak a darabáruk.
0: Na most te lázadtál többekkel együtt ez ellen, és akkor tulajdonképpen téged hát kirúgtak.
1: Kirúgtak, igen. Az volt, hogy mi elkezdtük ezt a polgári engedetlenségi mozgalmat, de ezt nem így a levegőből, hogy hirtelen, na jó, akkor most éljünk a polgári engedetlenség módszerével, ugyanis annak is vannak szabályai. Egyrészt kell valamiféle erkölcsi alapjának lenni, tehát egy igazságtalan törvény vagy szabály ellen kell fellépni. Másrészt előtte illik kimeríteni az összes lehetőséget, ami a tiltakozásra van. És valójában mi ezt mind kimerítettük. Tehát a nyílt levél, petíció, tüntetés, sztrájk, ami azért a legerősebb munkavállalói eszköz, ezeket mind kimerítettük, és akkor kezdtünk bele ebbe a polgári engedetlenségbe, amikor a pedagógusok sztrájkjogát olyan módon csonkították meg, hogy az gyakorlatilag észlelhetetlenné vált. És mint mondtam az előbb, fél évig hagyták, hogy ez folyjon, ez a polgári engedetlenség, majd utána a belügyminisztérium, amelyik kizárólag rendészeti problémát látott az iskolai tiltakozásokban, ők elkezdték a bosszú hadjáratot, amivel nem, szerintem elsősorban nem az volt a céljuk, hogy ezeket a nagyon renitens tanárokat eltávolítsák a pályáról, mert ahhoz viszonylag keveset rúgtak ki, hanem inkább, hogy eltántorítsák a sokaságot attól, hogy ezt így folytassák. Tehát volt egy ilyen fenyegető, dermesztő jellege annak, amikor először minket a Kölcseiből, ötünket rúgtak ki, és két hónappal később pedig még 8 embert a Karintiból, Vörösmartiból és az Ötvösből, és valóban ennek

0: Tehát nem vettük fel a munkát. Ennyi. A sztrájknak az a lényege, hogy fájdalmat okozunk a munkáltatónknak, hogy ezért követeléseinket teljesítse. Akkoriban ugye a COVID után voltunk, iszonyatos tanárhiány volt, és megcsonkították, kiherélték a pedagógusok sztrájkjogát, egyébként egy ilyen teljesen abszurd vészhelyzeti rendelettel, ami az egészségügyi járványhelyzetre hivatkozott, holott akkor már nem volt járvány. És mi minden alkalommal oda tettük a követeléseink mellé, hogy a sztrájkjog helyreállítását kérjük, hogy törvényes keretek között méltóképpen tudjunk tiltakozni, de egyébként nem különbözött formájában a sztrájktól. Csak nem tartottuk be azokat a szabályokat, amiket ebben a rendeletben, a majd később törvényben hoztak, hogy tehát az órák 50%-át meg kell tartani, hogy a gyerekeket az eredeti órarendnek megfelelő kis csoportokban 100%-ban felügyelni kell, amit egyébként sztrájkmentes helyzetben sem lehet megvalósítani, mert állandó csoportösszevonások voltak például a pedagógus hiány miatt, vagy egy betegség alkalmával, illetve a végzős középiskolásoknak az összes óráját meg kellett tartani. Tehát ez egy olyan sztrájkot tett volna lehetővé, amitől az abban résztvevők szívnak, mert ugye például aznapra nem kapnak fizetést, eleve az ember egyébként nem azért dolgozik egy iskolába, hogy ne dolgozzon, hanem akar tovább munkálkodni a tanítványaival, tehát az ember nem jó kedvében sztrájkol, vagy azért, mert szeretne egy pihenő napot magának. Tehát láthatatlanná és hatékonytalanná tették ezt a formát, és akkor kezdtük el, és úgy sztrájkoltunk, hogy akkor bejelentettük, hogy ettől eddig nem vesszük fel a munkát.
1: És a gyerekek mentek veletek?
0: A gyerekek abszolút jöttek velünk, elmagyaráztuk nekik, egyébként a nyilatkozatainkban is, meg személyesen az osztálytermekben is, hogy ez nem ellenük van, nem arról van szó, hogy nem szeretünk velük együtt lenni, hanem elmondtuk, hogy milyen problémákat látunk, és hogy alapvetően az lenne a fő cél, hogy nekik jobb legyen az a 8, 10, 12, sok-sok év, amit ők ebben a rendszerben eltölteni kényszerülnek.
2: Én külföldön jártam például a felső tagozatra, tehát általános iskola felső tagozat, meg gimnázium első év Franciaországban. Ott mindennapos volt a sztrájk. Tehát ott egy évben volt mondjuk 3-4 tanársztrájk, senkiben semmilyen kérdés nem merült fel, a tanárok elmondták, hogy azért tiltakozunk ment, és akkor mindenki tette a dolgát, tehát ennek volt egy teljesen kialakult hagyománya. Engem az érdekel, hogy te mivel húztad, kirúgtak 5 embert tőletek a költségből, meg másonnan, másokat, hogy mivel húztátok ti ki a gyufát, szóval valami példát kellett statuálni, vagy...
0: Azt hiszem, hogy a költségis kirúgásoknál valóban volt egyfajta példastatuálás, és nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy engem el akartak onnan távolítani.
2: Hát amikor, te hangos voltál?
0: Én hangos voltam, amikor ez még 2022 elején elindult, akkor én fogalmaztam meg például azt a nyilatkozatot, amit aztán átvettek más iskolák is, akik részt vettek a polgári engedetlenségben, illetve a tanítanékkal együtt publikáltuk és koordináltuk az ebben résztvevőknek a tevékenységét. Ilyen sokszor volt az, hogy gördülő módon mentünk az elején, egyik iskola adta a másiknak a stafétabotot, voltak olyanok is, amikor egy iskolán belül adták kollégák egymásnak a stafétát, és ezt mi koordináltuk és tettük nyilvánossá, illetve én nagyon sokat nyilatkoztam erről, voltak tüntetések is, azokon is eléggé exponáltam magam, ha tetszik, és a költség is 5 tanár közül nekem volt a legkevesebb mulasztott órám.

0: abban az időszakban, amit figyelembe vettek a polgári engedetlenséggel kapcsolatban. Úgyhogy azt hiszem, legalábbis a bírósági eljárásban nagyon sokat volt erről szó, hogy miért pont ott húzták meg a határt, hát mert ott voltam én. És ez történt. A következő kirúgási hullám, ahol a karintisokat és a vörösmartis, illetve ötvösös tanárnőket rúgták ki, az sokkal inkább egy ilyen tömegbelövésnek tűnt nekem. Tehát az tényleg a félelemkeltésről szólt. Nem lehetett pontosan feltárni azt, hogy miért pont azok a személyek kerültek bele a szórásba, és az tényleg ilyen szempontból, ha lehet, még felháborítóbb és érthetetlenebb volt. Ráadásul hát nálunk is, de ott is olyan pedagógusokat rúgtak ki, akik nagyon nehezen voltak pótolhatóak. Tehát mondjuk, aki nálunk kémiát és matematikát tanít, tudjuk, hogy milyen óriási hiány van természettudományos tanárokból, vagy a karintiból olyanokat, de tőlünk is matematikát, franciául tanító kolléganők, vagy a karintiból földrajzot célnyelven, meg biológiát célnyelven tanító kollégákat. Tehát, hogy ebben olyan racionalitás biztos, hogy nem volt, hogy azért az iskola működése az megőrződjék, hanem inkább a félelemkeltés volt a motiváció.
1: Na most sajnos van egy kérdés, amit meg kell, miért nem lépett általános sztrájkba az iskola többi oktatója? A magyar, most erre nem fogsz tudni nyilván válaszolni, de bennem az fölmerül az a kérdés, hogy jó, kiszúrnak, ez a kádárista módszer, ez egy az egyben, tehát ez pontosan így zajlott a 60-as, 70-es években, valaki egy kicsit puposkodott, ilyen, azt mondjuk, jó, akkor levesszük a saktábláról, a többiek úgyis majd, nem tudom, tudomásul veszik. Miért nem szerinted, aki ismerted ezt a közeget, és engem ez a része érdekel, majd elmondom, hogy miért, hogy miért nem állt fel az egész rendszer úgy, hogy jó, akkor nem dolgozunk tovább?
0: Ez egy nagyon fájdalmas kérdés, mert nyilván hát az egy borzalmas sok volt, amikor kirúgtak, annak ellenére, hogy számíthattam akár egy ilyen retorzióra is, bár a helyzetből kiindulva azt gondoltuk, hogy olyan tanárhiány van, hogy csak nem teszik meg, de hát mindannyiunkat sokkolt, és nagyon nehéz volt, és nyilván minden kirúgott tanárban benne volt az, hogy igen, az lett volna a vágyunk, hogy akkor így álljon le az ország, álljon le legalább a saját iskolánk, és álljon le az egész. És vannak, akik ezt nagyon szigorúan kérik egyébként számon ettől a tanári társadalomtól. Én egy kicsit megengedőbb vagyok, miközben tényleg vérzett a szívem.
1: Hát és van bennem nagyon rossz érzés.
0: Van bennem, igen, egy ilyen... Egyszerre van harag és megértés bennem, még azóta is. Ezt két részre bontanám egyébként. A saját tantestületem, akik ugye, mint mondtam, támogatók voltak, és sokan részt vettek ebben. Ott valahogy azt érzem, hogy amikor minket, ötünket kirúgtak, az egy olyan trauma volt az egész közösségnek, a gyerekeknek is. Tehát például olyan diákok jöttek oda hozzám a folyosón, amikor mentem be elpakolni a cuccaimat, akiket nem is ismertem, sosem tanítottam, és megöleltek, és sírtak a nyakamban. Tehát egy kicsit úgy érezték, hogy van nekik egy világuk, egy univerzumuk, aminek egy nagy részét ez az iskolaépület testesíti meg, és onnan így kihúzták a tartóoszlopokat, és így rájuk omlott az egész. Voltak olyan gyerekek, akik az osztályfőnöküknek utána, mert egy csomó feldolgozó órát kellett tartani, azt mondták, hogy ők soha többet nem szeretnek meg egy tanárt sem, mert ezt nem lehet elviselni, hogy ezt az elszakadást. És a kollégáimnak is sokkoló volt, és nagyon sokan azt gondolták, hogy ott a helyük a gyerekek mellett, tehát hogy nem állhatnak le. Voltak olyanok is, akik úgy gondolták, hogy egész egyszerűen ők nem merik feladni az egzisztenciájukat. És egyébként, hogyha meg kitágítjuk a tanári társadalomra, ugye itt azért most már több mint 130 ezer emberről beszélünk, hát ott aztán meg nagyon-nagyon sokféle megfontolás van. Egyrészt nyilván voltak olyanok, és vannak, akiket nem zavartak azok a problémák, amikre mi felhívtuk a figyelmet. Van ilyen. 130 ezer ember, az rengeteg, és körülbelül olyan vegyes volt ez a társadalom, mint ez a tanári társadalom, vagy pedagógus társadalom, mint úgy egyáltalán a magyar társadalom. Hát voltak, akiket nem zavart. Még most is, ugye, voltak Fidesz szavazók, bár azóta is csökken és csökken a számuk, ahogy látjuk. Na, de szóval nyilván van ez is. Voltak olyanok, akik már fáradtak, és kiégettek, és közömbösek voltak, és azt mondták, hogy csak húzzam ki a nyugdíjig, én nem fogok ebben részt venni. És voltak olyanok, akik például kis településen, akik dolgoztak, akik sokkal kitettebb helyzetben voltak, nem csak olyan szempontból, hogy nehezebben tudnak esetleg utána másik munkát vállalni, hanem azok miatt az ilyen feudális kiépült kliens rendszerek miatt, amiben ők részesek voltak. Lehet, hogy nem saját magát érezte fenyegetettnek, hanem az unokaöccsét, aki a helyi döbrögi sofőrje. Tehát nagyon sokféle megfontolás volt, és tehát én tudok magyarázatokat adni, ettől még nem mondhatom, hogy nem
1: is,
0: fáj.
1: Én is tudnék, de akkor mondom a kellemetlent. Románia az nem feltétlenül az nem teljesen olyan, mint a francia társadalom, hogy mindenért sztrájkolnak, és ugyanolyan feudális, és ugyanolyan, szóval nagyon sok rokonvonást mutat. Ott a tanárok sztrájkoltak, és egy hét alatt elérték az eredményt, megértem, ez mindig vannak magyarázatok, és én senkit nem hibáztatok, szóval nem az, hogy nem ítélkezem, csak úgy tudom, hogy egy kis településen tök mást jelent, mint mondjuk a Budapesten a Kölcseiben, ami ebben a kontextusban mégiscsak egy kiemelt gimnázium, most nem tudom, hogy elit vagy nem elit, most tök mindegy, de hát nem, szóval nem egy kis településen.
0: És egy nagyon jó helyen van, nagyon jó állapotú és érdekérvényesítő képességű családok gyerekei járnak oda, tehát valóban egy sokkal, ha tetszik, ilyen szempontból kényelmesebb hely, mint hát nagyon sok.
1: Mint egy kis településen, és hogyha mondjuk a Kölcseiben felállt volna az egész oktatói kar, az összes tanár, meg mindenki feláll, akkor ott abban a pillanatban megoldást kell találni, és azt nem lehet pótolni. Tehát ez az érdekérvényesítésnek ez az alap ABC-je, hogy szóval, hogy engem ez érdekel. Az ELTE-n ugyanez van egyébként, tehát 10 éve megy a nyüglődés, hogy sztrájkolni kéne, vagy nem kéne sztrájkolni, és akkor mindig megállapítják ezek az aranyos cuki ELTE oktatók, hogy jaj, de hát akkor a gyerekekkel mi lesz? Én mondtam, hogy én megyek szívesen sztrájkolni bárhova, csak döntsük el. Hát nem, mert az olyan kényes dolog a sztrájk, tehát hogy rengeteg ilyen önfelmentés van, és még azt se feltételezem, hogy egzisztenciális okokból. Tehát, hogy nincs benne a kultúrában az érdekelményesítés.
0: Igen, én pont ezt akartam mondani, hogy említetted Franciaországot, és Romániáról kevesebbet tudok, de azt hiszem, hogy ott is kicsit nagyobb és erősebb hagyománya van a szakszervezetiségnek, mint itt. Magyarországon sem a szakszervezetiségnek nem alakult ki kultúrája, sem a szolidaritásnak, tehát hogy egymásért is kiállunk, hanem egy nagyon-nagyon jól működő rendszer jött létre, egyébként a Kádár korszakban ez csodálatosan működött, és azóta is, ez az egyéni kijárási utaknak a rendszere, kisebb-nagyobb korrupciókkal, tehát most ugye sokat beszélünk a korrupcióról, ne felejtsük el, hogy milyen szinten volt ez évtizedek óta, milyen szinten itatta át ez a személyes és állampolgári szintű korrupció, amikor a nagynénikémnek hát azért csak szerzek egy jobb kórházi szobát, mert azt ott oda tudok, meg fizetek a tanárnak, hogy, vagy ha nem is korrupt módszerekkel, hanem egyszerűen megtehetem, akkor fizetek, megveszek neki egy magántanárt, kijárom magamnak, és nem törődöm azzal, hogy mi van a többivel. Tehát ez az a működő rendszer, amiben hát mindenki beleszületett, és látja, hogy ez működteti a dolgokat. Jó, rosszul, nem ért vele feltétlenül egyet, de azért megteszi, vagy afelé megy. És talán 2022-ben éreztem egyébként azt leginkább, ha nem is azt, hogy a szerveződés, vagy a kiállás értékek mellett az olyan nagyon-nagyon sokat fejlődött volna, bár azért megjegyzem, hogy sokan mondják mostanában is kommentekben, hogy három tanár tiltakozott, ez nem igaz, tehát nagyon sokan vettek részt valamilyen formában a tiltakozásban, és még ez a legerősebb eszköz, a polgári engedetlenség is több ezer tanárt megmozgatott, ami az eszközhöz mérten egy nagyon jelentős szám. A sztrájkokban is sokkal nagyobb százalék vett részt, és akkor voltak még mindenféle kiegészítő dolgok. De amit 2022-ben megtapasztalhattunk, és ez szerintem egy nagy fejlődés, és talán ennek ez megtanított valamit a társadalomnak, és akkor ezzel eljutottunk mondjuk a mostani április 12-éhez, hogy valamilyen szolidaritás megjelent. Tehát amikor mi 22-ben tiltakoztunk, akkor mellénk álltak a szülők, mellénk álltak a diákok, akik nagyon tökösen kimentek az utcára, sztrájkoltak, megfogalmazták nem csak a szolidaritásukat, hanem a saját programpontjaikat is, hogy nekik mire van szükségük, és ez azért példaértékű volt ebben a tényleg nagyon-nagyon szétszabdalt és ilyen atomjaira hullani bármikor kész társadalomban.
1: Szerintem is zene, aztán menjünk a mára, vagy okay. A mi a teendő.

0: Tördei Kata van itt velünk a stúdióban, Haza és Haladás. Ugye a Kölcsey és az oktatásról beszélünk, a Kölcsey az egy, hát ez egy ilyen nagyon jó nevű, nagy hagyományú, hát polgári, vagy nem tudom, középosztály főleg, vagy felső középosztálynak a gyerekei járnak ide, és hát ez egy iskola típus. Amikor kirúgtak, akkor te pedig egy egész más irányba kezdtél el tájékozódni, ami bizonyos értelme ennek a, nem azt mondom, az ellentéte, de hát ez egy teljesen más irány. Hogy erről röviden tudnál valamit mondani, és főleg abban a kontextusban, mert arról beszélgetünk, hogy akkor jó, most ez a helyzet állapot, ez most a diagnózis, vagy események voltak, a betegség tüneteiről beszélgettünk, és akkor most van egy olyan helyzet, hogy akkor lehet esetleg egy újat kitalálni.
1: Igen, szóval én nem a kirúgásom után kezdtem el kizárólag foglalkozni az esélyegyenlőség szegregáció kérdésével. Egyrészt a tanítanék mozgalom programjában és követeléseiben ez mindig kiemelt szerepet játszott. Másrészt én már 2022-ben már egy pár éve dolgoztam a Roma Verzitász Alapítványnál, ahol roma fiatalokat mentorálunk és készítünk föl arra, hogy a felsőoktatásba bekerülhessenek, és én ott ilyen továbbtanulási tanácsadóként működtem, akkor már, amikor még tanítottam is, és ezt azóta is folytatom, illetve létrehoztunk 2 éve, azt hiszem, egy szervezetek szervezetét, aminek a neve Együttnevelés Szövetség, ami szintén kifejezetten a roma cigány gyerekek és fiatalok oktatási esélyegyenlőségével foglalkozik. És hát folytattam a tanítanékos munkámat, és ezek között, a szervezetek között is keresztbe kasul együttműködések születtek, és egyébként volt ennek valahogy a múltban egy ilyen előzetese, tehát amikor én még egyetemista voltam, akkor szinte véletlenül valakit helyettesítenem kellett. Elkerültem Magyar Mecskére egy olyan iskolába, az Ormánságban,
0: ahol Derdák?
1: A Derdákot helyettesítettem igazából, mert akkor ő listán bekerült a parlamentbe, és az év utolsó pár hónapjában akkor én voltam ott ebben az iskolában a francia tanár.
0: Ahol a kocsmában bonjourral köszöntek.
1: Én ezt
0: tudom, hogy igen, úgy köszöntek, hogy bonjour, amikor bementek a gyerekek a kocsmába.
1: És akkor úgy ráláttam arra, hogy milyen egy ilyen kistelepüléses terület vagy régió, ott beás cigányok élnek, és az iskolában is viszonylag nagy volt a számarányuk, és akkor velük dolgoztam, de ez csak egy ilyen emlék, szóval, hogy ez sem a semmiből jött valahol, hogy engem ez nagyon érdekelt, és rettenetesen felháborított az a fajta társadalmi közeg, meg hangulat, meg az intézményes rasszizmus, ami az oktatási rendszerben nagyon erőteljesen jelen van. És hát azt kell mondani, és ezt nem csak én mondom így a számmal, meg hogy olyan nagyon okos lennék, hanem ezt kutatások is alátámasztják, hogy a magyar iskola rendszer a világ szerte, tehát hogyha egy ilyen belehelyezzük az egész planéta összes iskoláját, vagy iskolarendszerét, a legszelektívebb és legszegregálóbbak közé tartozik, és a leginkább konzerválja, sőt súlyosbítja a születéskor fennálló különbségeket, ahelyett, hogy kiegyenlítené az esélyeket. Úgyhogy ez például, hogyha most arról akarunk beszélni, hogy mire kellene ráfutni, és hogy mivel kellene foglalkozni, ez talán az egyik legsúlyosabb problémája a magyar iskolarendszernek, aminek a megoldása hát jó sok évbe fog szerintem kerülni, de muszáj elkezdeni. És ez ráadásul egy olyan probléma, tehát a szegregáció, az iskolai szegregáció megszüntetése és egy inkluzív iskolarendszer megteremtése, ez egy olyan probléma, amihez nem csak az iskolai programokat kell megváltoztatni, nem csak a tanárképzést kell megváltoztatni, nem csak a társadalmi szemléletet kell megváltoztatni, hogy a szülők se rohanjanak el égnek álló hajjal, hogy jaj, cigány gyerek ült az én gyerekem mellé, biztos baj lesz. Tehát, hogy ez egy edukációs folyamat is, de ugyanakkor mellé kell tenni egy csomó szociális intézkedést, településfejlesztési intézkedést, a lakhatási problémák megoldását, infrastruktúrát, például iskolabuszrendszert mindenki számára hozzáférhető módon kialakítani. Tehát ez egy óriási és minisztériumokon átívelő, illetve szerintem politikai, kormányzati ciklusokon átívelő program kell, hogy legyen. És nem lesz könnyű, mert hogyha ennek komolyan nekiáll az új oktatásirányítás, akkor ha nem is rögtön, de eljön majd olyan pillanat, amikor komoly középosztálybeli érdekeket fog sérteni. Azért mondtam az elején rögtön a társadalmi edukációt, tehát hogy elő kell ezt nagyon készíteni, ezt a terepet.
0: De politikai és társadalmi érdekeket fog sérteni, ugye, mert nem is beszéltünk arról, hogy az egyházi fenntartású iskolák, mondjuk kis településen, oda mennek a kevésbé problémás gyerekek, vagy a nem igazán problémás gyerekek.
1: Vagy és a fehér színű gyerekek.
0: A fehér színűek, és a bőrszínű. És az állami iskolában mennek a cigány gyerekek, igen. Tehát erről még nem is beszéltünk, de nyilván persze, hát ez egy, és az, hogy mondjuk a szabad iskola választás az egy, az, ami ugye azt jelenti, hogy a jobb módú középosztálybeli emberek, mint például mi is, én is, mint szülők, mi nagyon örültünk a rendszerváltás idején.
1: Persze, ez egy vívmány volt. A nagy szabadság itt is megjelent, de hát látjuk ennek a súlyos következményeit.
0: Igen, és hát azóta bevallom, van bennem némi lelkismeret furdalás, hogy mi ezt benyeltük, de hát most nem tudunk mit csinálni, szóval ez már megtörtént.
1: Igen, mert itt is jön az empátia, és akkor azt gondolja az ember, hogy mindenkinek nyilván a saját gyereke a legfontosabb, és neki keresi a jó iskolát. Ehhez kell egyrészt az a társadalmi edukáció, hogy ne ijedjen meg attól, hogyha egy iskolában vegyes csoportok vannak, szóval, hogy az akár jó is lehet, tehát nyilván kell hozzá módszertan segítő személyzet, mert itt nem csak a roma-cigány gyerekekről, hanem a különféle tanulási problémákkal küzdőkről is beszélünk, tehát, hogy az inkluzió az megfelelő feltételek mellett, az kifejezetten előnyös, az úgynevezett szerencsés, normál, fehér középosztálybeli gyerekek számára is. Tehát meg kell teremteni ezeket a feltételeket, meg kell teremteni azt, hogy ne legyen ilyen ordító különbség iskola és iskola között, és akkor talán átvihető mondjuk, ha nem is egy korlátozás, tehát vagy az van, hogy olyan jó lesz minden iskola, hogy értelmetlenné válik a szabad iskola választás, vagy pedig valamiféle korlátozása ennek eljön, de hát itt van például a szelekció fantasztikus melegágya, a 6-8 osztályos gimnáziumok kérdése, amik lefölözik ismét csak a legszerencsésebb családokból jövő gyerekeket, akik képesek őket felkészíteni, megveszik nekik a magántanárt. Egyáltalán foglalkoznak ezzel. Az is azt gondolom, hogyha most azt mondanám, hogy na, holnaptól megszűnnek ezek a szerkezetváltó iskolák, akkor valószínűleg a népharag az úgy mosna el, hogy nem találhatnám
0: meg. Mármint az a népharag, amelyik leszavazta ezt az előző
1: hát igen.
0: Rezsimet.
1: Igen, igen, akkor is. Szóval, hogy ezekhez óvatosan és nagyon okosan kell hozzányúlni, miközben ez nem egy megúszható feladat.
0: És a tanítanék, vagy ezek a egyesületek, szellemi műhelyek, mit gondolsz, hogy most akkor nagyon jó nevű ez az új oktatási miniszter, nagyon jó az ő renoméja, tehát, hogy itt ez tulajdonképpen majdnem ugyanazt mondta, mint amit most te, hogy szerinted akkor a tanítanék, vagy ezek a civil mozgalmak hogy tudnak részt venni ebben a folyamatban, vagy ha lesz ilyen, mert arról beszélünk, hogy szemléletváltás, hát az mondjuk 10-20-30 év, mire összefogal, nem tudom hány, tehát bármelyik területét, hogy az iskola, a busz, nem tudom, ezek ilyen rettenetes, bonyolult rendszerek. Szóval hogy tud a pedagógus társadalomnak mondjuk az a része, amelyik tényleg érdeklődik, és próbál valamit változtatni, hogy tud bekapcsolódni ebbe?
1: Hát ez most az egyik legsarkalatosabb kérdés a tanítanék életében egyébként. Ugye 10 évig rendszerellenzéki szervezet voltunk, annak minden könnyedségével, bájával és nehézségével, és most újra kell definiálni egy kicsit magunkat, főleg az új oktatási miniszter, vagy beiktatandó oktatási miniszter személyének az ismeretében, akinek tényleg nagyon örültünk. Talán ennek örültem leginkább.
0: Ez tulajdonképpen ez olyan, mint egy mese.
1: Ez a részhez olyan, mint egy mese. Én nekem nagyon sok aggodalmam, meg problémám van mindennel is, de ez a pillanat, amikor megnevezte Magyar Péter Lannert Juditot, akkor én sírtam. Tehát akkor én tényleg azt gondoltam, hogy valami beérett, hogy ez tényleg nagyszerű, de hát közben meg tudom, hogy milyen irgalmatlan feladat vár Lannert Juditra, és azt gondolom, hogy képes rá, ha van lehetősége, levegője, szabadsága, és együtt tud működni másokkal, és hogy mi a helye a civil szervezeteknek. Egyelőre azt még nem látjuk, hogy a most kormányzó erővé váló Tisza erről mit gondol. Vannak nyilván nagyon jól hangzó mondatok arról, hogy széles társadalmi egyeztetés, civil szervezetek bevonása, de ennek a konkrétumait még egyáltalán nem látjuk. Mi elküldtük a szakmai javaslatainkat már januárban is, meg azóta is többet, de nyilván most mással vannak elfoglalva, szóval ezekre egyelőre választ nem kaptunk. A Lannert Judittal való együttműködésben viszont abszolút továbbra is nagyon bízom. Azt gondoljuk, hogy a civil szervezetekre továbbra is szükség lesz. Tehát sokan gondolják azt, hogy hát most akkor így eljött a paradicsomi állapot, kész, vége, minden megoldódik, mint egy varázsütésre. Nem, ez azért egy nehéz és hosszabb folyamat lesz. Egyrészt minden hatalomnak szerintem szüksége van a civil szervezetekre, akik kritikusan és ha minden jól megy, akkor konstruktívan tudnak jelezni
0: minden
1: és visszajelezni.
0: Minden értelmes hatalomnak.
1: Igen, igen.
0: Csak tegyük hozzá
1: tehát, hogy értelmes. Igen, tehát én a civil szférát, akik ugye közvetlen összeköttetésben vannak a tereppel, a terepen dolgozókkal és élőkkel, a civil szférát én a fékek és ellensúlyok rendszerének elengedhetetlen részének gondolom. És egészen konkrétan azt gondolom, hogy például a tanítanék mit tudna csinálni. Ahogy már arról az előbb is beszéltünk, itt nagyon-nagyon sok intézkedés, új törvény, változás fog jönni például az oktatás területén, amit társadalmasítani kell. Tehát el kell vinni helybe, meg kell beszélni.
0: Ez a tankerületi...
1: Hát a tankerületi, de majd ezt is nyilván át fogják gondolni. Most megmaradnak a tankerületek, és átalakulnak egyfajta szolgáltató szervezet, és nem ostorként, hanem segítőként működnek tovább. Vagy azok az önkormányzatok, akik igénylik, azok visszavehetik az iskoláikat, máshol mondjuk önkormányzati társulások. Tehát nagyon sokféle koncepció van erről, és ezt sem lehet egyik pillanatról a másikra átalakítani, de az szerintem nagyon fontos, hogyha jön egy intézkedés, akkor azt ne a magyar közlönyből, esetleg a hírekből tudja meg a mezőpedagógus, meg a szülő, hanem hogy legyen előtte egy olyan egyeztetési folyamat, amit például mi tudnánk moderálni, elmondani, hogy minek mi az értelme, összegyűjteni a helyi véleményeket, azt becsatornázni a döntéshozók felé. Tehát egyfajta ilyen hitszerepet is elláthatnak azok a civil szervezetek, akiknek egyrészt van egy kapcsolatuk a helyi erőkkel, másrészt pedig van egy csomó felhalmozott tapasztalatuk. Tehát például ilyen szerepet azt nagyon szívesen látnék a tanítanéknak, mert itt nyilván az elején lesznek ilyen azonnali intézkedések, amelyeknek nagy része remélhetőleg bizalomépítő intézkedés lesz, ami egy kicsit megnyugtatja azokat az embereket, akik rosszul érzik magukat mondjuk az oktatási rendszerben. De hát aztán viszont lesznek olyanok, amik nagyon nehezek lesznek. Ha visszaemlékszünk arra, hogy amikor Magyar Bálint volt az oktatási miniszter, akkor ő elindított egy közoktatási reformot, aminek én most nem tudnám felmondani az összes pontját, de nagyon nagy részével messze menőkig egyetértek. Nyilván azóta eltelt egy csomó idő, tehát másként kéne hozzányúlni, de hogy az egy nagyon jó irány volt. És úgy bukott el, hogy a falatta a másikat.
0: Mert a egyszerűen magyar pedagógus társadalom egy részén bukott
1: igen,
0: el.
1: Igen, mert nem volt előkészítve, nem volt meg az előkészítő munka, amivel meggyőzték volna azokat, akiknek ezt alkalmazni kell. Hogy miért lesz az jó nekik. Igen, sokkal több időbe telik, és nehezebb minden gyereknek szöveges értékelést írni, és nem jegyet adni. És igen, a szülők a szöveges értékelés után jönnek, és megkérdezi, hogy oké, de akkor ez hányas. Tehát, de ezt elő lehet készíteni. Hát vannak helyek, ahol ez teljesen jól működik, és ha ennek mindenki látja az értelmét, mindenki megérti, és a körülmények úgy változnak, hogy ez beleférjen az időbe, akkor ezt meg lehet csinálni. Ez csak egy kiragadott példa, de azt gondolom, hogy ezekbe a csapdákba nem szabad belerohanni most. Mondjuk a Lannert ott így nem túl közelről, de is, azért jól ismerve nem félek tőle, hogy ajtós túl rohanna a házba,
0: és hogy igen, ez nem lesz.
1: Tehát ugye ő okos, átgondolt, ismeri ezt a közeget, és akkor azt remélem, hogy ebben például segítségére tudunk lenni.
0: Viszont
2: telefont kapcsolatban?
0: Szerintem, nem?
2: Vagy? De abszolút lehet. Bekapcsoltam a telefont. És a tankötelezettség korhatárosságáról mit gondolsz?
1: Hát én mindenképpen visszaállítanám 18 évre, illetve azt is hozzá szoktuk tenni, hogy ez ne csak egy egyszerű számváltozás legyen, hanem hogy végzettséghez kötni. Tehát, hogy legalább egy szakképzettsége legyen annak, aki elhagyja a 18 éves korában az iskola rendszert. Ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, ennek is meg kell teremteni a feltételeit, és itt is azért, amikor bevezették, tehát amikor leszállították az iskola kötelezettségi korhatár 16 évre, akkor nagyon sokan a szülői társadalom részéről is, meg a pedagógus társadalom részéről is azt mondta, hogy végre örültek, már nem kell ezekkel a renitens gyerekekkel foglalkozni, és itt asszalni őket. Végre elmehet dolgozni, mondták esetleg.
0: Túlkorosak voltak ugye igen, többségében.
1: Ezt is elő kell készíteni, mert azért viszont, hogyha megnézzük, hogy több mint 100 000 gyerek esett ki a rendszerből így minden végzettség nélkül, és hogy az egyébként nem csak személyesen neki, hanem a társadalomnak milyen teher, akkor meg fogjuk érteni, hogy miért fontos, hogy ezen változtassanak.
0: Halló!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Üdvözlöm a vendéget, és egyetlen egy rövid hozzászólásom lenne, vagyis hogy van. A kormány oktatási politikájának a legnagyobb bűne a 16 éves korra való leszállítás. Ezzel kellene kezdeni, és minden más utána, de nyilván ezt majd a felkért oktatási
0: kezdjük.
3: Köszönöm.
0: Köszönöm. Jó, hát erről
1: igen, de egyébként a Lannert beszélt erről, tehát hogy ez egy olyan probléma, amit elő kell venni, csak az van az oktatási rendszerben, hogy minden mindennel összefügg, tehát nem lehet egy dolgot hirtelen meggyógyítani, mert ez húzza magával a többit, tehát ezt nagyon átgondoltan kell, nyilván mindent felmenő rendszerben, stb.
0: Hát meg az előtte levő 10 évet kéne egy kicsit kiegyengetni.
2: Jól értem azért, hogy ez a 16 évre leszállított korhatár, ez ebben van egy erősen rasszista elem.
0: Hát rasszista is, de igazából nézd, hogyha te szülő vagy.
2: Tehát nyilván a jómódú fehér gyerekek, azok magától értetődően megpróbálják kijárni a szakközépiskolát vagy a gimnáziumot, de azok a rendszerbe a kallódó roma gyerekeknek, akkor azt lehetett mondani, hogy
0: menjél el, nyugodtan igen, elmehetsz.
1: Igen, és elmehetsz közmunkára, ráadásul az érettségit adó gimnáziumokban, vagy szakgimnáziumokban sokkal kevesebb és nehezebb lehetőség van ösztöndíjra, tehát kifejezetten lökték azokat, akik rászoruló családból jönnek afelé, hogy érettségit nem adó iskolákba menjen, amik szintén rettenetes állapotban vannak, de ide tartozik egyébként az úgynevezett munkáshitel, amivel jó gyorsan el is adósítják ezeket a fiatalokat, és eszükbe se juthat később, hogy esetleg befejezzék az iskoláikat. Tehát, hogy ez is megint egy olyan probléma, ami nem csak az oktatási minisztérium feladata lesz, hogy megoldódjon.
0: Egyébként én azt gondolom, hogy emögött van egy kimondott társadalompolitikai szándék, ez a 16, hogy ez a kormányzat, amelyik szerintem egy álmokfutást végzett az oktatásban, tehát én a történelem bírósága elé szeretném citálni, és örök időkre elítélni valamilyen nem tudom mire.
1: Igen, nyilván azoknak a gyerekeknek senki nem adja vissza, akik ebbe
0: beleesnek. Ezek az volt a mondása, hogy lemondtunk a társadalomnak erről a részéről. Menjenek.
2: Nem csak lemondtunk, belöktük
1: a szabályt. Belöktük őket, de hát ugyanide tartozik a családi pótlék, családtámogatási rendszer, amire olyan büszkék a propagandájukban, vagy voltak, ezek mind azt mondták ki nyíltan, hogy a társadalom egy egyre jelentősebb részéről lemondunk, otthagyjuk őket, pusztuljanak.
0: Az adókedvezmény rendszere, ez pont, minden úgy van kitalálva, hogy ez a néhány százezer ember,
2: hát a munka alapú,
0: ezt ne is lássuk, ne is lássuk őket.
2: Igen, de ez ideig, óráig megy, de mégiscsak ott vannak, figyelj, most 800 000, 1 millió, nem tudom hány emberről beszélünk, a mély szegénység, a romákkal. Nem tudom, tehát, hogy ez
0: évtizedekig tart, mire ebből valami elindult a rendszerváltás környékén, nem azonnal egyébként. Tehát valamikor elindult egy ilyen kísérlet, hogy ezt az őrületes leszakadást valahogy csökkentsék, vagy ne. Hát felzárkóztatásról már eleve nem is nagyon volt szó, de hogy csökkentsék a leszakadást, és ez a tizenvalahány év tébolyult álmokfutás, ez erre ráerősített. Tehát ebből visszajönni szerintem hihetetlen.
2: Óriási probléma halmaz ez, és nagyon bonyolult társadalmi kérdés, komplex.
0: Te egy tanár vagy, például te egy tanár vagy egy ilyen cigányiskolában, mondjuk ki. Akkor tulajdonképpen ugye én egy elkényeztetett oktató vagyok, mert én egy ilyen úri helyen, egy egyetemen, nem tudom. Tehát ez egy tök más, vannak sikerélmények. De hogy tudod a sikerélményt a te életedben definiálni, egy leszakadó, teljesen kiszorított, teljesen másban levő közegben, hogy tudod megtalálni a tanári örömöt? Ez egy marha nagy munka, ezzel megbékélni. Tehát én abszolút el tudom fogadni, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hát akkor legalább már nem voltak itt, akkor legalább nyugi van, de hogy a szemléletformálás, vagy esetleg a tapasztalat, hát ez marha nehéz.
2: És hát arról nem beszélve, hogy a roma szervezetek is, hát hogy mondjam, hát, egy része, hogy mondjam, szóval, hogy a pénz és a mélyen
0: behajolt a NER. Hát ugyanúgy, mint a társadalom többi része.
2: De azon gondolkoztam, hogy ha nézel ilyen nyugati televíziókat, akkor ott azért meglehetősen gyakran úgy arányosan tűnnek föl különféle arcú emberek.
0: Tehát, feketék,
2: hogy, hát vagy sárgák, vagy latinók, tehát hogy a magyar televízióban van roma hír, vagy nincs időjárás jelentő.
1: Igen, de ez igen, tehát a roma reprezentáció azon is változtatni kell ahhoz, hogy tehát ugye itt is minden összefügg. Hogyha meghallgatjuk, amit Orsos János évek óta mond, megnézzük a 9-es történelemkönyvet, ahol a gyerekek megkapják, hogy az ő őseik elfoglalták a Kárpát-medencét, és ilyen hős volt, meg olyan hős volt. A romák nem jelennek meg sehol a történelem oktatásban, maximum egy primásról raknak be egy képet illusztrációként, nem jelennek meg az irodalom oktatásban, a képzőművészeti oktatásban, holott államalkotó kisebbségről van szó. Tehát ezt is meg kell változtatni, ugyanúgy, ahogy az, hogy a médiában legyen sokkal több roma arc, és ezekben a döntésekben, amikről most így próbálunk beszélni, ebben is meg kell változtatni azt, hogy a nagy fehér ember a maga okosságával majd jól megmondja, hogy mi van. Itt vannak nagyon is hozzáértő és komoly szakemberek, civil szervezetek, roma, cigány civil szervezetek, akiket nem szabad, nem lehet kihagyni ezekből a folyamatokból. Az Együttnevelés Szövetségnek van például egy deszegregációs programja. Az Egy Magyarország Egyesület, a Rácz Béláék szintén letettek az asztalra nagyon komoly szakmai programokat. Ezeket kell velük együtt valahogy gyakorlatba tenni.
0: Na most, ha tegyük föl, hogy nem ugyanott, de hasonló helyzetben vagyunk most 2026-ban, mint mondjuk 88-92-4, akkor van egy, akkor ez azt jelenti, hogy újra lehetne vonalazni, újra lehetne húzni, újra lehetne tervezni, hogy kik azok, akik ebben partnerek, és hogy a ti generációtok, vagy az én generációm, vagy a nem tudom, kik nyilván nagyon aktívak, de mi van a fiatalokkal? Tehát ugye azt lehet sejteni, hogy a fiatalok, mármint a fiatal pedagógusok, nincsenek enyhén szólva többségben, tehát hogy ez az egész generációs ügy, mert ezek 10-20-30-40-50 éves projektek.
1: Hát a pedagógus társadalom, ez egy-két éves adat, tehát nem biztos, hogy ez még mindig így van, de nem hiszem, hogy javult volna. Átlag életkora az 50 fölötti. És a fiatal tanároknak a részaránya az pár százalék. Ez egy nagyon-nagyon súlyos helyzet, mert nem tud egészségesen működni egy akármilyen jó iskolai közösség, meg iskolai, hogyha műhelynek tekintünk egy iskolát, az nem tud jól működni, hogyha a tapasztalt és 30-40 éve ott dolgozók mellé nem jönnek be az új gyerekek, fiatal pedagógusok, akikben egy csomó más ambíció van, lehet, hogy még egy csomó tapasztalat hiányzik, és akkor ez a két csoport így meg tudja termékenyíteni egymást, és az nagyon jó lenne. Ehhez azért még mindig szükség van sok mindenre, anyagi stabilitásra is nyilván, de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy megváltozzon ez a betanított munkás, a pedagógus státusz, és hogy mindenki tudván tudja, hogyha pedagógusnak megy, akkor ő önálló kreatív értelmiségi, egy olyan munkát fog végezni, ezt várja el saját magától, a munkájától, és ezt várja el tőle a társadalom, és az ennek megfelelő presztízst meg is adja neki. Hogyha ezt eddig sikerül elérnünk, akkor sokkal-sokkal több fiatal fog bejönni. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy keressenek jobban, most valamivel már jobban keresnek, bár azt nem értem soha, hogy miért a diplomás átlagbér 80%-át kellett a pedagógus béreknek elérni, miért nem 100%, tehát hogy nagyon komoly diplomájuk van. Tehát keressenek jól, és stabil legyen ez, tehát legyen benne garanciális elem, hogy ez úgy is marad, de ez a pedagógusoknak a megítélése, a feléjük támasztott elvárás, és az ő saját szakmai méltóságuk és ambíciójuk találkozzon össze?
0: Hát nem egy nagy feladat.
1: Nem, ehhez is kell. Amikor 5-10 év.
0: A rendszerváltás idején pontosan ugyanezekről volt szó. És nem akarom ezt az első világháborút megjárt nagyapa a szerepét felvállalni, de tényleg erről volt szó. Ott ültem én is ilyen megbeszéléseken, lelkes emberek, nem 50 évesek, nem 60 évesek voltak, hanem 20-valahány, 30, akiknek éppen a gyerekeik születtek, vagy születőben voltak, vagy, és azt mondták, hogy a gyerekeinknek akarunk iskolát. Ez egy tök más helyzet. Ez egy generáció vitte végig ezt a hatalmas dolgot, és akkor az a kérdés, hogy ebben a kik partnerek ebben
1: sajnos
0: a mostaniban.
1: Sajnos én nem is tudom mikor, de nem olyan régen, 1-2 éven belül voltam egy kerekasztal beszélgetésen, nagy közönség előtt, elég sokan voltak, és ott egy adott ponton én föltettem a közönségnek a kérdést, hogy ki az, aki azt gondolja, hogy nagyon fontos, hogy milyen tanárok foglalkoznak a gyerekeikkel. Nyilvánvalóan majdnem nemzeti konzultáció szintű kérdés volt, tehát mindenki föltette a kezét, és utána megkérdeztem, hogy ki az, aki azt tanácsolta, vagy azt tanácsolja a gyerekének, aki nyilván okos és a legtehetségesebb, hogy menjen pedagógusnak. Hát... tehát ez megint mondom, hogy társadalmi edukáció kell, tehát nem csak arról van szó, hogy milyen a pedagógus képzés, ott is sok teendő van, hanem az, hogy változik meg a pedagógusok felé támasztott elve. Mit várok, mit gondol a szülő, a szomszédnéni, a nagynéni arról, hogy mi az iskola szerepe, és abban mit várok, milyennek látom a tanárt, aki annyi időt eltölt a gyerekeinkkel. Tehát, hogy itt megint csak van szükség szerintem szemléletformálásra, és nem kizárólag a pedagógusok részéről, hanem ilyen társadalmi szinten. Tehát amikor ilyen nagyon-nagyon éles volt nagyon fönt volt a pedagógus mozgalom, akkor nagyon sok emberrel találkoztam, aki nagyon is mellénk állt, de amikor mondjuk meg kellett volna fogalmaznia azt, hogy milyen iskolát szeretne, vagy mi, akkor így visszament a Kádár rendszerbe.
0: Hát a saját élményvilágában ment
1: igen,
0: vissza.
1: Igen, és ezt nagyon nehéz kimozdítani onnan, hiszen ebbe szocializálódott nagyon sok mindenki. Én azért most azt gondolom, hogy ahogy láttuk a választások kapcsán is, hogy a fiatal korosztály az megmozdult, nagyon, sokkal nagyobb arányban vettek részt ebben, tehát talán azt gondolják, hogy van dolguk, felelősségük és lehetőségük a közügyekbe beleszólni. Talán, ha ez a dolog ki tud tartani, akkor ennek lesz egy hatása a különféle részterületekre is. Tehát, hogy mit várunk el az egészségügyi ellátástól, most nem a technikai és tudományos értelemben, hanem az emberekkel való bánásmód szintjén gondolom, vagy mit várunk el az iskolától, mit gondolunk róla. Azt remélem, hogy sikerült kinevelni egy olyan generációt, amelyik ilyen irányú más igényekkel lép fel.
0: Igen, csak az a kérdés, hogy ez az új generáció, amikor elkezd szülőként viselkedni, ugye az alternatív gondolkodás szerint a szülő az megrendelő, tehát az iskola egy szolgáltató bizonyos értelemben, és a szülői ebben a pozícióban valahol a megrendelő és a nem tudom, tájékán mozog, hogy ez a generáció hajlandó elfogadni a fejében azt, hogy az iskola nem arra való feltétlenül, hogy ott a tudást megszerezze, hanem egyéb skilleknek, egyéb kompetenciáknak a megszerzésére, mert csomó minden, már nem az iskola az egyedüli hely, ahonnan tudást lehet szerezni.
1: Szerintem erre van egy tapasztalat, tehát ez nyilván ezt is át kell vinni, és akkor megint mondom, társadalmi edukáció, stb. De ez nem a legnehezebbek közé tartozik, mert ezt megtapasztalhatták már esetleg iskolásként, pont azért, mert ennek aztán nem felelt meg az iskolájuk, meg az iskola által támasztott elvárás, és megtapasztalják a munkahelyeiken. Tehát szerintem, ha ezt megfelelő módon előkészítik, tehát van egy tájékoztatás, van egy érzékenyítés, egy kampány, ha tetszik, akkor ez a rész, ez könnyebben átvihető, mint sok más.
0: Legyen így.
1: Legyen.
2: Ez a segíthet, hogyha mondjuk, bár szerintem minden aki tudja, hogy mondjuk a finn iskolarendszer népszerűsíteni, én valahogy mindig azt érzem, hogy a médiának nagy szerepe van, tehát ha lenne egy sorozat, nem tudom, a Magyar Televízióban, ahol ismerjük meg Európa oktatási rendszereit. A, Dán, B, Finn, nem tudom.
1: Mi csináltunk egyébként ilyen sorozatot a tanítanékkal, workshopokat a Finn minta nevű szervezettel együtt, de nézhetjük az észteket is. Nyilván nem lehet egy az egyben alkalmazni egy másik
2: nem
1: ország.
2: Lehet, persze nem.
1: De azokat a tapasztalatokat le lehet szűrni, hogy hát azért ők is beletettek 20-30 évet, hogy ez megszülesen, és folyamatosan csinálják, és ami nagyon fontos, és szerintem ez az, amit viszont el kéne várni a mindenkori kormány hatalomtól, hogy egy ekkora rendszer, az oktatási rendszer, az nem rángatható 4 évente. Tehát bizonyos erőteljes politikai döntéseket meg kell hozni az elején, és utána átadni a szakmának, és hogyha teljesen más kormányzás jön, akkor is.
0: Van egy minimális konszenzus. Halló!
4: Felhúztuk, Gyuri, hogy két rövid felvetésem lenne, csak az egyik a röghözkötéssel lehet-e valamit kezdeni, a másik pedig, hogy ez a, lehet, hogy nem jön ide, de szerintem igen, hogy a 25 éves korhatárig, hogy addig nem kell adózni. Szerintem ez egy nagyon nagy csapda a fiatalok körébe, és akkor leteszem is hallgatom benneteket, hogyha...
0: Oké, okay. Hello. Hát a rökösködés, ez az egyetem.
1: Az egyetem, azt nem tudom, vannak az egyetemi rendszer átalakítására vonatkozó javaslatok is, de mondjuk én azzal különösebben nem foglalkoztam, tehát ez nem az én területem. Az oktatói hálózatnak is vannak ezzel kapcsolatos anyagaik. Erről nem szívesen beszélek, mert nem ismerem elég jól. Az biztos, hogy az egyetemi autonómiát kell helyreállítani, ez nem kérdés, hogy ez pontosan hogy és milyen ütemezésben lesz, azt nem tudom, és ezek a röghözkötés, meg egyéb tandíj, stb., ezek nagyon szorosan finanszírozási kérdések, ezekről én nem tudok érvényesen nyilatkozni, csak úgy, mint az adókedvezmények rendszeréről, a 25 éves korig adómentességről, én valami

0: kezdeményezések azok flottul menjenek, és a jövőben is folytatódjanak, és ne vadonatúj állomány vegye az egészet a kézbe, esetleg akik megtorpantják ezt az egészet, hanem most kell már jövőre gondolkodni, valószínűleg a Andrássy Miki lesz a Fidesznek a küldetje is, akkor nevezzük ki őt, és akkor vigye tovább ő okosan. És mi történt? Így is lehet, őt kinevezték, és bejutották. A Fidesz bosszút állt rajta, és az elsőként rúgta ki a leváltandók között az Andrássy Mikit, és nem csak, hogy leváltotta, hanem azért, mert egyáltalán ő szóba állt a bajnai kormánnyal, ezért Fekete Bálint is jó darabig el sem tudott helyezkedni.
1: Ha. Nagyon érdekes. Egyébként ezen sokat szoktam gondolkozni, hogy ez hogy fog menni, ha már az MVM-et mondtad. Ugye nem csak az, hogy politikában mi volt, de a 16 év alatt gyakorlatilag elfoglaltak minden olyan monopólium-szerű közszolgáltatást, amihez az embernek, vagy nagy részt elfoglaltak, amire az embernek szüksége van a mindennapi élethez. Tehát felkelek, bekapcsolom a kávét, azzal Mészáros Lőrincnek adózok. Bekapcsolom az internetet, nem mondom meg, hogy melyik cégnél van előfizetésünk, de az szintén ennek a körnek az érdekeltsége. Hogy fog ez megváltozni? Tehát mi reggeltől estig ki vagyok szolgáltatva ezeknek a monopól helyzetű szolgáltatóknak. Szóval, hogy fog ez megváltozni szerinted? Arról nem is beszél, hogy a villamosművek, tehát hogy mit mulasztottak el korszerűsítésben, amire szükség volna.
0: Ismerjük a tendenciát, hogy egy csomó területet, például a vízgazdálkodás és a vízügyet is, a regionális vízműveknek egy jelentős részét, mint a francia tulajdonból, meg egyebekből visszavették.
1: Volt ez a botrány Pécsen.
0: Olykor botrányos körülmények között, például Pécsen így történt, és csak azt felejtették el, hogy ha visszavették, azért a rendszert működtetni kell észszerűen, azért karbantartásra szükség van, fejlesztésre szükség van, amihez nagy tőkére lenne szükség, ami nektek nincs. És pusztán az, hogy mostantól nektek fizetjük a vízdíjat, nem oldódik meg ez a kérdés, és hihetetlen szemellenzős, ostoba módon mégis belementek ezek, sőt, fölülről vezérelve, valószínűleg akik ezt végrehajtották, pontosan tudják, hogy hát ciki lesz ez a dolog, ez nem lesz ennek jó vége, de hát nézzük meg, hát ezt kívánja a felsőbbség, akkor tegyük meg. Úgyhogy nagyon jót mondtál, egy csomó minden esetben, még sokáig isszuk a levét a rossz észrevétlen döntéseknek és a oda delegált, nem egészen hozzáértő, de a párthoz lojális emberek.
1: Hát miatt. Az ő szempontjukból észszerű, mert garantáltan kaszáltak évekig, aztán még tovább is, mert ugye nem fog, mert egy ideig még nem fog megváltozni a tulajdonos, az biztos.
0: Egyébként szerintem a piaci viszonyok meglehetősen drasztikusan és gyorsan tudnak változásokat elérni, és nem kegyelmeznek. Hát. Úgyhogy de ez nem feltétlenül olyan, hogy rögtön jobb lesz, hanem lehet, hogy egy darabig még rosszabb helyzet lesz. Úgyhogy ilyen szempont túlságosan jóra nem számítok, és mindenkit nem lehet lecserélni. És ezt egyébként gyakran mondták el még a régi szocialista rendszerrel szemben is, hogy nem lehet egy országot kicserélni, nem lehet egy értelmiséget lecserélni, nem lehet egy szakértői felső vezetést teljes megészében lecserélni. Így is történt egyébként is. Úgyhogy sajnos ilyen szempontból nem vagyok túlságosan derülátó.
1: Hát én nagyon várom, hogy mi lesz, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fognak a piaci viszonyok beleszólni. Két dolog van, az egyik az, hogy van most ez a Balázsi ügy, hogy ugye a Launch Event vagy Events, az ő rendezvényszervező cégük, azt csinálta például tudomásom szerint a vizes VB2, Na most azok

0: makrogazdasági szinten, tehát az adófizetők szempontjából veszteségesek voltak. Viszont lebonyolították, tehát az kellett egy szakértelem, hogy az egész szervezést meg mindent megcsinálja. Na most ezt a tudást, ezt ki fogja használni, fogja valaki egyáltalán használni. Mi lesz ezzel? Vagy például most voltunk mint jó bumerek, meg elmentünk a Clapton koncertre, az MVM Dome-ba, ugye már a neve is fogalom. És ott az előző koncerteken van fönt egy ilyen kockaszerű reklámfelület, ami ugye minden irányból látható, ahol különféle rendszercégeket hirdettek meg a következő műsorokat. Most az egész Clapton koncerttel a tök sötét volt. Na most mi lesz például azokkal a koncertekkel, amiket mondjuk az MVM például Prestige-ből finanszírozott? Felveszem a telefont. Halló? Halló, halló.
1: Igen, itt vagyunk. Itt vagyok másodszor. Okay. Nagyon jó hallgatni benneteket. Köszönöm. Egy kérdésem lenne, ami a Clapton koncerten, gratulálok, hogy eljutottál oda, túlmutat. Ugye azt tudjuk, Székely úrnak a két fő lovagló pálcája, vagy veszélye, vagy hogy mondják ezt, van. Egyiket leírta a Bárányvakságba, ajánlom mindenkinek, elérhető az interneten.
0: Köszi, köszi.
1: A másik pedig, hát én köszönöm, ezelőtt 10 évvel, vagy mikor nagy élmény volt összetegezni. A másik pedig az önkormányzatiság.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha erről beszélnétek, mert engem borzasztóan izgat, megmondom például, hogy milyen, egy nagyon konkrét eset kapcsán, ugye azt tudjuk, hogy az egyetlen volt, és még most is fideszes, vagy most már nem, fideszes kerület, a 17. kerület Budapesten, és ott most nem volt kormányzati képviselők egyike, vagy mind a kettő, felszólította a képviselőtestületet, hogy osszassák föl magukat. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy erről mit gondoltok? Ugyanis erkölcsileg például, én most csak erkölcsileg gondolnám ezt végig, ők is, tehát a fideszes testületi tagok és az őket kiszolgáló volt MSZMP-s, MSZP-s, DK-s és egyéb salangok, a erkölcsi megítélésének is szerintem jobbat tenne, ha azt mondanák, hogy hát igen, köszönjük szépen, akkor egy új testület, időközi választás, vagy nem tudom, hogy megy ez. Jó? Köszönjük szépen, hallgatok
0: benneteket. Én mondjam én? Hát nekem az önkormányzatiság az egy valóban fejlővésem.
2: És bocsánat, hogy megelőzőleg egy pár mondatot. Nekem az fájt egyedül a Tisza kampányban, hogy még unalomig, szinte már unalomig ismételtük az oktatási, az egészségügyi, stb. Sanyarú helyzetét és kilátásait ebben a múltban. Az önkormányzatiságról nagyon-nagyon kevés szó esett, pedig az egyik legnagyobb rákfenyője a magyar politikai valóságnak, a önkormányzatiságnak a kiherénése.
0: No, számból vetted ki a herét. Na most a következő van, benne van, tehát a Tiszapártnak a programjában benne van, szó van az önkormányzatiságról, azon a szinten, hogy nem emlékszem a pontos fogalmazásra, hogy feladathoz kell kötni a finanszírozást, ami egy előrelépés volna a mostani kegyosztáshoz képest. Nekem viszont az a mániám, hogy normatív finanszírozás kellene, tehát az kellene legalább feladatoktól függetlenül is egy olyan pénz, amit az önkormányzatok megkapnak, ha fene-fenét eszik is, amilyen például Szlovákiában van, nem csak a települési önkormányzatok, hanem a területi önkormányzatok, tehát a magyar fogalommal megyei önkormányzatok is, amik Magyarországon gyakorlatilag nem csinálnak semmit, tehát teljesen tartalmatlanok, megkapják ott a helyben marad a személyi jövedelemadónak az X%-a, mint Magyarországon 2010 előtt egyre kevesebb százalék, de ott maradt, vagy Lengyelországban is ott marad egy elég tetemes százalék, vagy mint Ausztriában, hogy a területi, illetve a területi önkormányzatoknak lakosság arányosan az összadóból X százalék jut, amiről évente egyszer a parlament dönt, és akkor azt megkapják, hogyha fene-fenét eszik is, és abból gazdálkodnak belátásuk szerint. Nem mindent a központi kormányzat, a központi államháztartásból intéz. Na most, ha ez nincsen meg, akkor szerintem akármi van, a helyi önkormányzat, egyáltalán az önkormányzatok, azok a központi államhatalomnak, a központi államháztartásnak a függvényei. Lehet, hogy akik eldöntik, hogy mire kapnak pénzt, azok bölcsebbek egy tiszapárti kormány esetében, mint voltak a Fidesz kormány esetében, vagy rendesebbek, nem kétlem, de ettől függetlenül a központtól való függés megmarad, ami az önkormányzatiság halála. És az önkormányzatiság nem azért kell, hogy szép legyen, hogy legyenek ilyen városkozmetikai dolgok, amiket meg lehet vitatni, meg ilyen bájos dolgok, bájosan meg lehet beszélni, hogy milyen magas fák kellenek, mit tudom mi, milyen köztérre, hanem hogy a központi hatalomnak legyen ellensúlya. Erről ugyan Montesquieu nem ír, de ez is egy ellensúly. Ez nagyon sok, minden, nagyon sokan elfelejtik. Nagyon nehéz megmagyarázni.
2: Hogy szóljon közben, direkt kísértem magának. Nem ezt a kövegést. Hogy a Tocquevillenek az egyik zseniális meglátása volt, hogy a civil társadalom ereje és a demokrácia életképessége nem feltétlenül az intézményeken, hanem a polgárok önszervezésében, egyletek, klubok, önkormányzatokon fog alapulni. És ha ezek eltűnnek, az egyén végtelenné válik a központi hatalommal szemben.
0: Ennél jobbat nem mondtak erről, tehát... És hát Tocquevillenél ezek a helyi városházi tanácskozások, ezek óriási szerepet játszanak, és egyáltalán a town hall az amerikai politikai elméletben egy ilyen centrális fogalom, miközben mi történik Magyarországon egy városházán.
2: És ilyenkor azt is mondhatnám, hogy fogalmam sincs, hogy kell egy államigazgatást felépíteni, de ha idadnád nekem, hogy légy szíves, old meg, és adnád hetet rá, akkor pillanatokat körbenéznék, és meg kinéznék egy-két nagyon jó működő országot, és megnézném, hogy egészet ők hogy csinálják, és puskáznék.
0: Hát mindenhol, tehát mindenhol gyakorlatilag a helyi önkormányzatok, amiben a területi önkormányzatokat is beleírtam, ami Magyarországon kvázi nincs, azok kapnak egy rahedli pénzt, amit nem a központi államhatalom költ el, hanem aminek az elköltéséről maguk döntenek, ami jogkörökkel jár természetesen. Amiket 2010-ben elvettek az önkormányzatoktól, aztán még jobban elvettek, aminek az önkormányzatok örültek, mert nem kell foglalkozni vele, meg nem kell költeni rá. Budapesten ez egy paradoxon, hogy muszáj költeni a közlekedésre.
2: És hogy csinálják egyébként a nagyok, hiszen vannak olyan települések, amelyeknek iparűzési adóból, idegenforgalmi adóból, bevételekből elég szépen csúrana cseppene, hogyha meghagyják nekik, és ott maradhatna. Míg vannak települések, ahol hát ilyen nem nagyon van, mert nincsenek vállalkozók, vagy csak a szomszédfaluban működnek, vagy nincsen turizmus náluk, mert olyanok az adottságok. Ezt mások hogy dolgozzák fel, hogy lesz egyenlőség, meg hogy lesz osztás, igazságosság?
0: Hát erről egyébként ez az előző rendszernek egy óriási bűne, hogy csak az ipari, helyi iparizési adót hagyta meg a települési önkormányzatoknak, mint számottevő bevételi forrást, minden mást elvett. Viszont ahol nagy ez a helyi iparizési adó, tehát ahol működnek a vállalkozások, ami egy városnak például a célja, hogy ott üzleti élet legyen, működjenek a vállalkozások, az emberek vállalkozzanak, innovációt csináljanak, keressenek pénzt, próbáljanak gazdagodni, éljenek minél jobban. Ez bűnnek állítja be, amit meg kell büntetni, ez volt a szolidaritási hozzájárulás, amit ugye most az Alkotmánybíróság méltóztatott post festa érvénytelenek nyilvánítani. De erre az, ez nagyon önmagában nagyon jó dolog, de ez a bevétel, ez nem a polgároktól származik. Tehát a vállalkozások azok nem szavaznak polgármesterre. Az állampolgárok szavaznak polgármesterre, tehát nem mondhatja az állampolgár, hogy a város az én pénzemből csinálja azt, amit én akarok, mert nem az ő pénzéről van szó, hanem X vállalkozása. Neki vagy van vállalkozása, vagy nincs, vagy... De azért mondom, hogy nem az iparizési adóból kéne finanszírozni az önkormányzatokat, szerintem.
2: Hát most kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni, mert valami biztos történik, ami merőben más lesz az eddiginél, mert ez a mostani rendszer ez teljesen tönkretette a polgárosodásnak a folyamatát, ha egyáltalán beindult, és a önkormányzatoknak szinte minden hatalmat, hatókört kivett a kezéből. Vegyük csak az építési hatóságként való fellépésüket. Vegyük azt, hogy
0: Ami most már nincs, mert nem tudnak beleszólni. Most már nem, ezt is elvették az önkormányzatoktól.
2: Abszolút elvették tőlük, és ráadásul nyakunkra eresztették ezt a kiemelt kormányzati beruházás fogalmat és tematikát, aminek a kapcsán itt sokan azt gondolják, hogy hát igen, itt is volt építkezés, ott is volt építkezés, nem. Borzasztó sok építkezés és beruházás volt az ország területén, vagy van folyamatban ebben a pillanatban is, amelyek teljesen szembe mehettek az ottani lakóknak az érdekeivel és véleményével, teljesen szembe mehettek annak az önkormányzatnak a szabályzási rendszerével, területfejlesztési elképzeléseivel, szabályzott beépítési százalékok, kvóták, stb. Minden ilyen rendszerével. És egész egyszerűen, tehát azt mondja, hogy csinálj, amit akarsz, megkapsz el minden hatalmat és engedélyt, én garantálom neked, hogy senki nem szólhat bele. Tegyél tönkre bármit, koszold össze a vizeket, tegyél keresztbe sok mindennek, megteheted.
0: Pénzednél leszel, igen.
2: És hogyha a gyakorlat meg azt mondja, hogy kisbetűvel még oda lehet a végére jönni, ha nem sikerül, ha nagyon sok pénzt áldoztál rá, és nem jön be a dolog, hülyeséget csináltál, majd akkor én kifizetem meg.
0: Hát ez történt a Bosnyák téren, ahol a Tiborcz érdekeltség felépítette teljesen céltalanul azt a monstrumot, a Zenit Korzó becenévre hallgató. Anélkül, hogy kiderült volna, hogy mi lesz a funkciója, mert én követtem, kb. 3-4-szer változtatok azon, tulajdonképpen mi lesz azokban az épületekben.
2: Igen, ott a plázától a lakóparkig.
0: Úgy volt, hogy ott lesz a szakorvosi rendelő, meg az önkormányzatnak, ami felépült, ott áll, csillog, villog, óriási ilyen, nagyon látványos volt az éjszakai kivilágítása a daruknak. Amikor felépítették, óriási monstrum, semmi értelme nincsen, és aztán amikor kiderült, hogy semmi értelme nincsen, és a Tiborcz belebukott volna, az nem létezik, hogy bukjon rajta, akkor megvette az állam.
2: 300 milliárd.
0: Ja, és az is ilyen kiemelt beruházás volt, valamint a rozsdaövezeti zének, a lakásépítésnek az előnyeit is élvezte, mert átminősítették rozsdaövezetté.
2: Hát nekem most a nagy vizsgájának, az egésznek a
0: és ott marad.
2: Az lesz, hogy mit történik onnan néhány kilométerrel Kijev lévő Szilas Parknak a megépítése, vagy nem megépítése, amit már körbebetonoztak, körbekerítettek. Ez a új palotai mögötti ilyen Tesco bevásárló, Ázsia Center, meg ilyesmi tőszomszédságban van. Körülbelül egy ilyen nem egész egy kilométer, egy kilométeres, tehát inkább 700x700 méteres nagy zöld terület, per pillanat kutyafutató, meg ilyen sétahely az egész, és oda egy 10 000 főt befogadni képes lakóparkot épített, lakóparkot.
0: Ez lakótelep, magyarul.
2: Igen, lakótelep, 18 emeletes házakkal, egymástól nem füredő lakótelep távolságra, ahol megszoktuk, hogy két 10 emeletes között az van házak, hanem 13-14 méteres távolságban, és már ezt elmondtam más műsorban, és nekem mindig modellezni a dolgot, hogy jó elképzeljem. Ezt pontosan úgy kell elképzelni, mint hogyha Kapuvárnak, vagy Csornának a egy helyes kis dunántúli városok teljes lakosságát, az agglomerációk, a minden együtt, amit az beköltöztetnénk erre a 700x700 méteres területre. Úgy, hogy nem megy ki metró, nincsen kötött pályás megközelítési lehetőség közlekedési eszköznek, nincs megfelelő infrastruktúra, iskola, stb. A környéken, hogy ezt minden lássa.
0: Úgy se nagyon van, egyébként megjegyzem arra felé. Erdes út.
2: Hát így is botrányos Zuglóba, vagy Újpalotáról bejutni a belvárosba dolgozni, már pedig oda járnak az emberek, vagy a város másik részére, az reggel is, meg este a visszaútnál iszonyatos közlekedési terhelés és vontatott dugókkal teli szörnyűség. Na most kezd el, még egy kis város oda költözik.
0: Na most igen, szóval, hogy az, amit betonba beleraktak, az ott marad. Egyébként ami ugyanaz, amit a várban csinálnak, hogy vasbetonból felépítik a 1900-as állapotnak az utánzatait, mintha az egy ilyen rettentő patinás történelmi színhely lenne. Ez az ott marad, és mindez teljesen kívül volt a piacgazdaságon, és mindenféle értelmes emberi funkción, de az ott marad. Mi lesz ezekkel? Az jó, hogy azok a cégek tönkre mennek rövid úton, mert asztalnál meghalnának, de mi lesz azzal, amit oda rottyintottak ezekkel a betontömegekkel?
2: Ja, egyébként nekem az egyik veszélyparipám, hogy most a Hausmann terv alapján, hogy a borzasztosan minden történik a budai várban, hogy eddig legalábbis történt, és kevesen gondolják, hogy az a nagyon nagy történelmének gondolt budai vár, most konkrétan a vár, ahol a galéria is működik, már maga az a megépítése pillanatban egy Mühlmeier építmény volt, hiszen amikor ez megépült, az Egyesült Államok és Anglia között már lefektették az első telefonkábelt.
0: Hát Ferenc József egy napig nem lakott ott, hát akinek csinálták, illetve azt hiszem volt, megnézte belülről, volt belülről, jaj. De hát...
2: Szóval ez egy műemléknek épült már eleve.
0: Szóval nem tudom, hogy ezekkel mi lesz.
2: Viszont ha így csapunk a témákba, és sokszor emlegettük, kérlek szépen, egy picit tegyük hallgatóknak tisztában, hogy ki az a politológiai zseni, akiről néhány szót beszélt, vagy néhány mondatba megemlékeztünk. Ez az Alexis de Tocqueville.
0: Alexis de Tocqueville az francia nemes ember volt, aki liberális gondolkodású francia nemes ember volt, aki a francia monarchia, hogy mondjam, liberalizálásáért és demokratizálásáért küzdött, és elment hosszas amerikai tanulmányútra, ha jól emlékszem, a 1830-as évek végén. Körülnézett ebben az akkor egészen újnak számító jacksoni demokráciában, és egyrészt felmérte az előnyeit, tehát európai embernek az valami elképesztő élmény lehetett, hogy milyen szabadságban, egy országban nincsenek, mondta egy ízig-vérig európai nemesem, hogy nincsenek nemes emberek, mindenki szabad, minden, az emberek szabadon politizálnak, az van, amit akarnak. Másrészt, hogy ebből micsoda veszélyek származhatnak, és ha elég hamar, azt hiszem 1840-es években lefordították magyarra a könyvét, aztán most Ádám Péter csinált egy kiváló fordítást.
2: Nagyon fiatal halt meg, egyébként 50-valány éves volt, amikor elment.
0: Végül nem kapott politikai funkciót végül, de hát benne volt.
2: Külügyminisztere volt a Franciaországnak egy másfél éven keresztül.
0: Ja, hát,
2: viszont olyan lényeglátó és jövőbe látó dolgokat tudott mondani, hogy szinte, mint azt gondolom, hogy a Leonardo-ról azt gondoljuk, hogy UFO is, hogy a jövőből jött. Például egy ilyen sejtése volt neki, hogy a világ politikai rendszere erősen polarizálódni fog.
0: Amerika és Oroszország.
2: És a két nagy pólus, a ma még iszonyúan elmaradott cári rendszerű Oroszország, és az ellenoldalt pedig az óceánon túl még tulajdonképpen gazdaságilag futottak még Egyesült Államok fogja jelenteni.
0: Hát akkor már egy feltörekvő volt az Egyesült Állami, de nem lehetett látni, de nem látszott rajta, hogy egy érdekes távoli ország volt, de nem látszott rajta, de tényleg ez elképesztő éles látásról tanúskodik.
2: És a demokráciáról való megállapításai, például amiről sokat beszéltünk, a fékek és ellensúlyok és stb., ezek olyan nagyon komoly következtetések és csodák voltak, amire még nem láthattak igazán példát, se így, se úgy. Az Egyesült Államok volt az egyetlen, ahol a próbaüzem beindult, és mégis ilyen nagyon-nagyon messzire mutató bölcs okosságokat tudott mondani. Úgyhogy nagyon nagy ember volt a Tocqueville.
0: Egyébként, ha az Egyesült Államokról beszélünk, szóval a demokrácia az nem egy díszmenet, tehát a demokrácia története nem egy díszmenet, tehát egyáltalán az, hogy Amerikában szabad politikai rendszer jött létre először a világon, tehát az annak volt köszönhető, utálom ezt a köszönhető szót, de annak volt köszönhető, hogy a rabszolgaság témáját a szőnyeg alá söpörték. És abból aztán az Egyesült Államok történetének a legvéresebb háborúja lett néhány évtized múlva, csak úgy mellesleg.
2: Viszont melyik van egy pici időnk, kérlek szépen beszéljünk a választási rendszerről, a szisztémáról. Mert az nagyon-nagyon megérdemelne egy nagyon-nagyon komoly reformot, és nekem erről van egy egész speciálisan matematikailag levezethető elméletem, de ezzel most nem akarok titeket itt untatni. Mindenesetre mindenféle ilyen választási rendszernél az eredmény tükrébe megkérdezem, hogy legitim volt-e, igazságos volt-e, teljesítette, beteljesíti a választói akaratot, ami ott történik. Ezeket a kérdéseket fel kell tenni, és néha nagyon érdekes, hogy látszol, hogy mindenre igent mondok, és mégis kiderül, hogy a másik választási rendszer, amit alternatívként felvetek, az sokkal jobban teljesíti ezeket a dolgokat. De maradjunk a realitásoknál. Mit gondolsz a magyar választási rendszer, és mit kéne csinálni?
0: Na most erről írok, most éppen a paraméterre, majd remélhetőleg meg fog jelenni előbb-utóbb. A magyar választási rendszert tökéletesen elfuseráltnak tartom, és nem ezzel eléggé egyedül vagyok, nem 2012-ben rontották el, hanem már 89-ben. Tehát azzal, hogy beépítették az aránytalanságot, ez a vegyes választási rendszerrel, igaz, hogy próbálták nagyon kiegyensúlyozni Tölgyesiék, de mint látható nem sikerült, mert 2010-ben ennek a választási rendszernek a jó voltából vált lehetségessé, hogy valaki körülbelül nem egészen 53% népi szavazattal alkotmányozó kétharmados többségre tegyen szert a parlamentben. Tehát az aránytalan választási rendszer és a kétharmados utalószabálynak az összjátéka az szerintem mérgező és halálos a magyar demokráciára nézve.
2: Említ a Kozák Márton egy nagyszerű cikket az Élesbe pont, ahol mondta, hogy a Tölgyesi Péter követte azt a hibát, hogy egy éjszaka az ellenzéki kerekasztal egyezkedés során az egyik éjszaka átírta a kikalkulált számokat, és hogyha nem, és nem vitatta meg senki, a szakértők nem mutatta meg előtt, hogy nem lesz ebből baj, és baj lett belőle, mert majdnem, hogy ebből következik az összes mostani hibánk.
0: Mely cikket nagyon ajánlom mindenkinek. Na most egy kicsit aggódom, mert amit hallok a Tisza pártnak a beszélőitől, az az, hogy arányosabb választási rendszert akarnak egyébként a Tisza párttal erősen hadilában álló DK is arányosabb választási rendszert akart, ami lényegében a valamiféle visszatérés jelentett a 2012 előtti választási rendszerhez, kétfordulós, meg mit tudom én mi, az is aránytalan volt. Nem arányosabb kell, hanem arányos. Aminek nem az a lényege, hogy matematikailag közelebb legyen a százalék aránya a népi szavazatokhoz, a mandátumok százalék aránya, hanem hogy politikai verseny legyen, tudik egy arányos választási rendszer kizárja a két pártrendszert. Hosszú távon ez egy nagy tanulság, tehát ugye az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban történelmi okból nem arányos a törvényhozási választás rendszere, ami egyszerre alakult ki a két pártrendszerrel, de konzerválta is azt, tehát meg lehet nézni ugye az Egyesült Államokban, hogy az első két pártrendszer megszűnt, jött a második, most a harmadik két pártrendszer megy, ez sem működik teljesen jól. Európában, tehát de viszont a kontinensen arányos választási rendszerek vannak, ahol a választások eredményeként általában senki nem hogy kétharmados többségbe, de abszolút többségbe se kerül egy párt. Az nagyon, nagyon ritka kivétel a kontinentális választási rendszerekben, aminek mi a következménye? Az, hogy mindenki koalíciós kormányt kényszerül kötni, ami eleve visszafogja a zsarnoki törekvéseket.
2: Így van. Amikor a gyerekeimnek magyaráztam, hogy mit jelent az, hogy demokrácia, akkor azt mondtam, hogy a demokrácia az nem azt jelenti, hogy mindig a legjobb döntések születnek. Még akár ostobaságok is születhetnek, de legitim döntések születnek, és ez hosszú távon, rövid távon néha galibát okoz, de hosszú távon meg fog térülni, és hogy ezt soha ne felejtsék el, hogy ez így van.
0: És hát akkor nagyon köszönöm a meghívást, és saját morcos műsoromban nagyon örülök, hogy Papóval beszélgethettem. Betehetünk még egy zenét búcsúzóul, belefér?
2: Kérlek szépen.
0: Akkor beteszünk, és pedig, ami most jön, hát nem tudom, ez elég sokáig tart, lehet, hogy ha nem ér, ha
2: lekeverik,
0: akkor majd folytatom legközelebb, tehát a Kingfish-től a Hard Times következik.
2: Szevasztok!
0: Szervusztok!

0: Szevasztok, itt a Tilos Rádió. Hogy milyen műsora a kétnapos rendszerváltó műsor, Podmaniszkiról ez műsora tulajdonképpen, de hát én meg az építési területnek vagyok az egyik műsorvezetője, és Andrást már korábban is hívtuk az építési területbe, de valahogy ez itt sosem jött össze, úgyhogy ez egy csodálatos pillanat. Zsupán Andrással beszélgetünk egy órát, és alapvetően a rendszerváltás persze a téma, hogyha ennek a két napnak is ez a témája, de én előtte feltennék néhány olyan kérdést, amit mindig meg akartam kérdezni, hogy te honnan jössz, hogy például az, hogy tulajdonképpen először történész lettél, aztán művészettörténész, szóval, hogy az Origóról mesélsz egy kicsit a hallgatóinknak, meg nekem is.
1: Jó napot kívánok mindenkinek, szia! Hát igazából nincs benne semmi nagy rejtély, én valahogy mindig ilyen építészetmániás voltam. Egy ilyen nagyon hétköznapi helyen voltam, kisgyerek Rákosligeten, ahol, ami azért volt érdekes, mert ott mindig lehetett figyelni azt, hogy hogyan alakulnak át a családi házak, és ez engem így gyerekként nagyon megfogott, hogy volt egy ilyen 1910-es, 20-as, 30-as évekbeli alap családi ház állomány, és ezt mindenki a saját kedve szerint, ahogy ez 80-as, 90-es években szokás volt, 80-as években voltam a gyerek, akkor mindenki elkezdte ezt így faragni, így úgy amúgy, és akkor ezek a házak mind szépen úgy elformátlanodtak.
0: És akkor a mobilitás hiányáról azonnal kézzelfogható tapasztalatot is voltak.
1: Hát igen, meg azt, hogy tulajdonképpen így ez nagyon érdekesnek tűnt nekem gyerekszemmel ez az egész dolog, hogy ezeket a házakat itt mindenki így saját kezűleg szétbarkácsolja, és akkor elkezdtem valahogy figyelni, hogy ezekkel mi történik, és akkor, mert hát ez egy ilyen család volt, tehát nekem szüleim is valahogy állandóan ebben éltek, mindig régi parasztházakat mentünk nézegetni a különböző balatonfelvidéki, meg tiszamelléki falvakba, abban a reményben, hogy majd veszünk egy csodálatosat. Aha. Tehát ez egy ilyen őrült család volt ilyen szempontból, hogy valahogy mindig az építészet körül forgott minden, és aztán ennek ellenére én mégis történelem szakra mentem. Tulajdonképpen nem tudom miért, bár mindig is érdekelt a történet, de az építészet mindig jobban érdekelt, szóval nem tudom miért. És akkor aztán utána úgy alakult, hogy mégiscsak fölvettek művészettörténetre is, és akkor ott végigjártam az első két évet, és akkor pénzt kellett keresni, és elmentem újságírónak mellette, igazából azért, hogy ki tudjam fizetni a számláimat, jobb híjem. Aztán persze megszerettem nagyon a dolgot, de ott kellett hozni egy döntést, hogy a két szak közül melyiket fejezem be. Aha. És a történelem ugye hát nagyságrendekkel közelebb volt a végéhez, tehát ott már csak tulajdonképpen abszolutórium, meg szakdolgozat, meg ilyesmi kellett, és akkor azt gondoltam, hogy az a racionális, hogyha azt fejezem be, és akkor a művészettörténetet meg így félbehagytam. Igazából, ha a mai rendszer lenne, akkor már én azért bőven kaptam volna egy BA-t, de ez még az osztatlan szisztéma volt, amik ezeket az ember csak úgy kidobta tulajdonképpen, aha, ezeket az elvégzett éveket. Úgyhogy így alakult, és akkor az történt, hogy újságíróként én kezdetben egyáltalán nem foglalkozhattam ezekkel a témákkal, mert kezdő újságíróként én végül is egy ilyen oktatási mellékletben kezdtem a pályámat, és aztán még nagyon hosszú ideig mindenféle dolgokról kellett írni, amik nem voltak nekem annyira testhez állóak, de valahogy úgy idővel csak kialakult az, hogy egyre többet tudtam ilyenekről is írni, és egy ilyen szakújságírói profilt végül ki tudtam alakítani hosszú-hosszú évek alatt, és egyre kevésbé kellett aztán olyan dolgokról írnom, amik nem annyira érdekeltek.
0: Uh-huh. Még egy iskolai kérdésem lenne, amit nem lehet kihagyni, hogy mivel ZU-val kezdődik a neve, tehát gondolom mindig az utolsó voltál.
1: Soha senki nem volt utána, ez így van. Igen, azt hiszem nem is tudom, hogy lehetséges, Lengyelországban talán, vagy valami ilyen helyen.
0: És hogy ez jelentett valamit? Tehát, hogy ez a biztos tudat, hogy hátulról vagy az első? Szóval, vagy ennek nem volt jelentősége igazából, csak így volt mindig?
1: Nem, igazából nem. Tehát, hogy ez nem játszott semmiféle, hogy mondjam, ilyen érdekesebb szerepet számomra. A tornasorban is én voltam az utolsó általában, mert elég alacsony voltam. Az jobban megragadt, ugye?
0: Te is akkor szóba került már most a racionalitás, hogyha magadat így megpróbálod így elhelyezni az érzelmek és a racionalitás között, persze nyilván ez egy ilyen nagyon zsurnalista kérdés, bocs, de hogy mégis hova helyeznéd el? Azért kérdezem csak, mert hogyha mondjuk egy cikket elolvas valaki tőled, abban azt lehet látni, hogy egy olyan oknyomozó lény van benned, aki tényleg, amikor úgy tűnik, hogy már semmi nincs, még akkor is talál legalább három dolgot. Szóval, hogy vagy összerakva?
1: Hát ez nehéz kérdés, mert az ember ugye nem látja magát annyira kívülről, szóval ez egy... Én szerintem jóval emocionálisabb vagyok, mint ami az írásokból látszik valójában. Tehát én írásban azt hiszem, hogy eléggé visszafogom magam, vagy van egy olyan, nem tudom, van egy olyan újságírói szerep, amit én ilyen távolságtartóbb megközelítésnek gondolok, és amit szoktam alkalmazni, és ezért ez talán kevés. Tehát én nem szoktam nagyon indulatosnak tűnni írásban. Néha igen, akkor ez valószínűleg jobban látszik. Tehát akkor az úgy jó kilóg, hogy ez most úgy, na, felhúztam magam valamint, de valójában az a helyzet, hogy ezt azok jobban tudják szerintem, akik jártak velem épületbejárásokon, különböző helyeken, ugye amikor még tagja voltam a Médiaépítészeti Díja zsűriének, akkor ugye jártunk a zsűrivel együtt ilyen épületbejárásokra megnézni a helyeket, amikről aztán utóbb pontozni, meg beszélni kellett. És akkor hát szerintem ők tudják, hogy én ilyen elképesztően indulatba tudok jönni épületektől. Tehát, hogy én dühöngök, és fölháborodok, és azt mondom, hogy fú, de el van az ott rontva, és ezt miért csinálta, és ez se stimmel. Tehát valójában ebből aztán valamennyire letekerem, amikor végül is írok dolgokról, de igazából elég, és egyébként lelkesedni is ugyanígy tudok. Tehát, hogyha meg valami nagyon tetszik, akkor meg beleszeretek, és akkor nem látom a hibáit, és imádom. Szóval, hogy igazából azt hiszem, hogy elég érzelmes vagyok így építészeti téren. Meg talán az is szerintem fontos, hogy én nekem elég fontos egyébként az emberarcúsága az építészetnek. Tehát
0: a személyessége.
1: Meg a személyessége, tehát, igen. Én abból a szempontból nekem nincs építészes szemem, hogy az építészeknek ez a fajta ilyen, van egy nagyon jellegzetes építészet esztétika, vagy az építészek esztétikája, ami szerintem általában rendkívül geometrikus és alapformákra koncentráló, és letisztult és hűvös, én annak, hogyha nagyon magas minőségű, látom a szépségét, viszont a saját magam által szeretett dolgok, azok ilyen botrányosan kedvesek.
0: Aha. Tehát... Hát igen, persze, András, itt az az alapkérdés, hogy akkor ki is az építész.
1: Igen.
0: Tehát, hogy, és ebben most nem fogunk belemenni, azt hiszem, mert erre abszolút kevés az időnk, de nagyon, nagyon jó lenne erről beszélgetni. Én ezt saját magam számára, meg a diákjaim számára kb. Úgy fogalmaztam meg, hogy házat tervezni az legkevésbé sem anyagok egymásra pakolása, hogy ki tud-e érzelmeket váltani belőled az, amit létrehozol, hogy ahhoz, hogy valami, valahol otthon érezd magad, mondjuk például egy középületben is akár, hogy ahhoz mi kell, és nyilvánvaló, hogy ehhez nem a tiszta geometrián keresztül vezet az út, hanem valami belső megélésen. Tehát, hogy nagyon is egyetértünk. Még egy személyes kérdés, és utána csak ilyen félszemélyessé válik a dolog, mert hogy bevonjuk a külvilágot is, hogy ez az elmúlt 16 esztendő, az te számodra mit hozott? Például a véleményed akár az építészetről módosult-e?
1: Igen, hát ugye a saját szakmai pályám az úgy alakult, hogy én ezt 2010-ben, amikor úgymond a rendszer megszületett, akkor ezt én az akkori Fidesz heti lapjánál, a heti válasznál éltem meg, tehát mi előtte ellenzékben voltunk, ugye én ott már akkor 4 éve dolgoztam, előtte 4 évig ellenzékben voltunk, és akkor egyszer csak úgymond az a párt kormányra került, amihez ez a lap közel állt. És akkor az első évek arról szóltak, hogy ennek a egyre súlyosbodó problémáival szembesültem, meg mások is, akik ott voltak velem.
0: Emlékszem, hogy volt úgy, hogy nem tudom, találkoztunk, és akkor kint ültünk le valami padra, hogy az
1: igen,
0: egészet,
1: igen,
0: ha nem is konspiráció volt, de nagyon hasonlított ahhoz.
1: Így van, ez egy olyan szerep volt, ahol szerintem ez fontos dolog, hogy ez a rendszer nem volt statikus. Tehát nem is szabad egészen a 2020-as évekbeli végállapotát visszavetíteni arra, hogyan elindult. Egészen más képet mutatott magáról az első periódusában. Azt kell, hogy fontosan romló állapot volt. Az alapvető problémák, szemletbeli problémák, az autokráciára való hajlam, az igen hamar elkezdett látszani, tehát az a 2010-es évek legelején, már az első éveiben elkezdett látszani, de nagyon sokáig voltak olyan fékek, normák, személyek, akik ezt ennek az elszabadulását tudták akadályozni. Ezek fokozatosan bomlottak le. A sajtó abban a sajátos szerepben volt, hogy minden más területnél talán hamarabb elkezdődött annak az érezhetővé válása, hogy itt baj lesz. Uh-huh. Mégpedig azért, mert nagyon sok olyan területe volt szerintem a államigazgatásnak, az életnek, ahol jó ideig hagyták dolgozni a szakembereket. Tehát én biztos vagyok benne, hogy rendkívül tisztességes múzeumigazgatók, zöldhatóságvezetők és hasonlók voltak egészen sokáig. Aztán később idővel mindenki ellehetetlenült valójában, ez lett a dolognak a természete.
0: Amikor
1: Igen. De nagyon sokáig lehetett olyan területeit találni az életnek, ahol lehetett alkotni, lehetett jó dolgokat csinálni, és ahol nagyjából békén is hagyták az embereket. A sajtóra viszont a leges legelejétől politikai eszközként tekintett. A legfelső politikai vezetése a Fidesznek, és nem fogadta el azt a tényt, hogy a sajtónak vannak saját szakmai normái, szabályai, és azt szerint szeretne működni. És ez mindjárt a legelején, azt kell mondjam, hogy már a 2010-es választás után néhány hónappal elkezdett olyan összetűzéseket, olyan a külvilág számára akkor még nem látható konfliktusokat produkálni, amik belülről már azért feszítővé kezdtek válni. Úgyhogy én 2014-ben már erősen azon gondolkodtam, hogy hova menekülhetnék.
0: Igen, tegyük hozzá, hogy 2014 az éppen a műemlékvédelem szétzózásának az éve.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ott egy erős sok jelent.
1: Így van. Így van, és ezek akkor már jöttek. Tehát például az, hogy a műemlékvédelemnek a bedarálása, ami nekem egyáltalán nem következett a 2010 környéki kormányalakítás környéki állapotból, sőt, én azt gondoltam, hogy a műemlékvédelem egy megbecsült területe lesz ennek a kormányzásnak, és amikor azt kezdtem látni, és azért ez egy hosszú folyamat volt, mert 16-ra fejeződött be teljesen. Igen. Ugye akkor szűnt meg az önálló hivatal, ami akkor már árnyéka volt önmagának, de akkorra futott ki teljesen a történet. Tehát, hogy ez például nekem az egyik nagy csalódásom volt, és az egyik olyan, ami világosan jelezte, hogy mindaz, amit én értéknek tartok, az nem fog itt érvényesülni ebben a korszakban. És akkor az történt, hogy a mi lapunk 2015-ben ugye egy váratlan fordulattal egyszer csak kiszabadult a politikai fedő alól, mert hogy a tulajdonosunk Simicska Lajos ugye szembefordult Orbán Viktorral, és az ő szakításuk nyomán egész egyszerűen azokat a sajtótermékeket, amik az ő tulajdonában voltak, szabadjára engedte. Tehát pont mire én már nagyon eljutottam oda, hogy innen valahogy menni kéne, addigra a lap váratlanul, számunkra is váratlanul szabad lett, és lehetett megint rendesen úgy újságot írni, hogy nem kellett rossz kompromisszumokat kötni.
0: Bocs, hogy közbevágok, hogy ez a négy év, ez neked hogy telt a heti válasznál? Tehát, hogy mit jelentett ez a satú, vagy milyen szintű volt a...
1: Ez, bocsánat, közben van egy hallgatónk, igen.
0: Halló, szia!
2: Sziasztok, kisember vagyok. Egy nagyon fontos félmondat nem hangzott el. Amikor azt mondtad, hogy a szakembereket hagyták dolgozni, addig, amíg nem mentek ellene a központi akaratnak.
1: Így van, persze, így van.
2: Tehát eljutottak a kádári világból, ugye, aki nincs ellenünk, az velünk van, eljutottak a rákosi világig.
1: Így van, igen, igen, az ellenünk van, igen.
0: Ez így van. Igen, csak kisember, az is még egy fontos dolog.
2: Tisztázzuk le, hogy a kezdetektől fogva azt csinálták, hogy bárkit, aki ellent mondott nekik, azonnal legázolták, azonnal tönkretették, akkor is, hogyha szakmailag megalapozott volt az ellenér.
0: Ezt nagyjából ezt lehet mondani, de én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy mozgástér egy ilyen helyzetben is volt.
1: Abszolút.
0: Tehát egyszerűen nem volt rálátása a hatalomnak mindenre.
2: Volt. Hát emlékezz vissza, hogy ugye, na mindegy, oké, nem jövök elő a szokásos...
0: Jó, de tudjuk.
2: További jó adást kívánok.
1: Köszi. Szóval azt kérdezted, hogy milyen volt ez a négy év. Tehát nagyon más volt még a Fidesz közeli sajtó helyzete is abban a négy évben, mint amivé aztán lett, és amivé torzult. Tehát például a Válasz magát valódi sajtótermékként definiálta, és olyan emberek dolgoztak ott, akik valódi újságot akartak csinálni. Ez aztán később ugye nem így lett, később ez egy teljesen egyértelmű propaganda szárnyá vált azokban a médiumokban, amik ugye a hatalmat kiszolgálták az elmúlt években. De és ugye volt egy olyan főszerkesztője a Borokai Gábor személyében, aki nagyon sokáig tartotta a hátát. Értünk. Tehát hozzánk az első egy-két évben nem is szivárgott le sok minden abból, hogy a Gábor egyébként mindenféle elég komoly nyomás alá került, és már 2010 őszén megvolt az első olyan konfliktusa, amikor majdnem kirúgták tulajdonképpen. De mi azt akkor egyébként nem tudtuk, tehát ezt nem is mondta el nekünk, csak jóval később, hogy ez mi történt. De aztán ugye én emlékszem arra, amikor egyszer egy Balogh Zoltán interjút csináltam, pont amikor a felsőoktatási tandíjat akarták bevezetni, és ott jött egy elég egyértelmű üzenet aztán arról, hogy Balogh Zoltán rossz néven vette az én kérdéseimet. És hát mondtam, hogy jó, hát persze rossz néven vette, hát ez nem baj. Miért lenne baj, hogy igen, hát vegye rossz néven. Hát az elég, hogy mit válaszolt rá, nem túl meggyőzőket, de mindegy. És akkor úgy tudod, de van egy ilyen fura helyzet, amikor úgy egyszer csak ugyanazt a mondatot egy kicsit nyomatékosabban mondják el neked, hogy Balogh Zoltán rossz néven vette a te kérdéseidet.
0: Érted?
1: Igen. És szóval, hogy ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy például az interjú aztán megjelent változtatás nélkül. Tehát ezekből lehetett érezni, hogy valami nagyon nem oké. És ezek aztán szaporodtak, tehát hogy egyre többször jöttek ezek a fajta visszajelzések, hogy XY elégedetlen. És tudod, egy darabig ez egy ilyen fura dolog, hogy csak azt mondják, hogy de hát ő el szeretné mondani az álláspontját, és akkor erre nyilván te újságíróként azt mondod, már mint a pozícióban lévő személy, hogy hát miért nem mondhatná el, nyilván elmondja el, és meghallgatjuk, és oké, hát ez még normális. De aztán egy ponton túl világossá válik, hogy nem csak el szeretné mondani, hanem azt is szeretné, hogy semmi más ne legyen ugye azon Persze. kívül. És akkor ebből jönnek ezek a fajta ilyen egymásnak feszülések, és ez így van egyébként normál körülmények között is, csak ugye az a beteg tulajdonosi szerkezet, amiben ez alap is működött, meg a Fidesz teljes kapcsolódó médiája működött, hogy tulajdonképpen ugye oda volt rendelve olyan üzletemberekhez, akik valójában a megélhetésüket a kormánytól kapták, és nem önállóan saját lábukon álló tényleges üzletemberek voltak. Emiatt állandóan volt egy ilyen, hogy hát mit viselnek még el, És akkor ugye én azt éreztem, hogy, és ezt mondom, 14-re én ezt már egyértelműen éreztem, hogy ennek a történetnek jó vége lenni nem tud. Uh-huh. Tehát ebben nem, hogy én akkor is azt láttam, hogy ez nem egy stabil állapot, nem ilyenek vagyunk, és ez a mozgástér, és ezt lehet, mert egyébként, hogyha az ember visszanézi, rengeteg kritika egyébként leíródott a labban, és elhangozhatott, de azt éreztem, hogy bizony ez csökkent, tehát egy állandóan szűkülő mozgástér érzete uh-huh. volt.
0: És akkor ez az O1-es pillanat, ez egyfajta ilyen rendszerváltás volt a lapnál, tehát hogy akkor hirtelen mindent normálisan lehetett csinálni, vagy ez egy átmenet?
1: Egy átmenet volt inkább, uh-huh. tehát és első, de az O1-es pillanat az már a közepén volt. Uh-huh. Tehát az történt, hogy 2015 környékén már ilyen egyszer csak nem szűkült a tér, hanem nőtt. Tehát uh-huh. azt lehetett érezni, hogy egyre szabadabban lehet írni. Aztán megjött az O1-es pillanat, akkor az egy ilyen, hát nyilván, hogy az egész ország meg volt döbbenve, pont ugyanúgy voltunk rajta mi is megdöbbenve, tehát minket erre úgymond nem készített föl semmit, nem semmit nem tudtunk arról. Az a szerencse, ezt viszont szeretném nagyon hangsúlyosan mondani, hogy én soha az életben nem találkoztam Simicska Lajossal. Tehát, hogy, de ez komolyan is, ez a Lajos mellett szól. Tehát, hogy ez az ő nagy érdeme, hogy ő életében egyszer nem jött be hozzánk. Nem küldött üzeneteket, semmit. Tehát, ha valaki tudott arról, hogy neki mi lehet a fejében, az legfeljebb a mi főszerkesztőnk volt, de akkor azért már elég jó viszonyban voltam a Gáborral ahhoz, hogy néha őszintén föltegyem neki a kérdést, hogy te egyébként szoktál néha beszélni a Lajossal, és akkor a Gábor mindig egy kicsit ilyen gáborosan így csóválta a fejét, és azt mondta, hogy ha egy mód van rá, nem. Aha. Tehát, hogy tényleg távol tartotta magát. Uh-huh. És ez aztán később is, tehát 16-ban, mikor jött az O1G pillanat, utána aztán végképp nem hallottunk róla. Uh-huh. Járva szólt se többet. És ez jó volt, tehát hát nem is szerettem volna hallani róla, ha egy mód van rá.
0: És akkor ami most az online-ba megy, az egyenes folytatása ennek a
1: Az egyenes folytatása ennek, így van. Ugye az én életem azért alakult egy kicsit másként, mert ugye mi történt, hogy 18-ban az akkori választás után Simicska Lajos ugye egyik pillanatról a másikra elengedte az egész médiabirodalmát a semmibe, és ennek ugye az lett a következménye, hogy a választ is tulajdonképpen bezárták végül. Ugye itt egy rendkívül fura történet volt, ott elég sok szenvedéssel, idegeskedéssel, stresszel és traumával járó dolog volt, mert minket nem olyan egyszerűen bezártak, mint ahogy mondjuk az akkori magyar nemzetet, hanem tulajdonképpen azt a fantasztikus lehetőséget kínálták föl nekünk, mint hogyha valakit beültetnél egy csónakba, és elindítanád az Atlanti-óceán közepe felé, hogy evezz, szabad vagy. Hát szabad vagy, rajta. Nem? Rajta. Tehát az történt, hogy nem semmiféle finanszírozást nem adtak, sőt azt sem hagyták, hogy bárki megvegye a lapot. Ez egyébként egy fontos elem, mert volt egy-két komolyabb vevőjelöl, de nem adták el nekik, tehát nem hagyták, hogy bárki megvegye, nem adtak pénzt, viszont azt mondták, hogy addig írjátok, ameddig jól esik. Ugye? És akkor az történt, hogy ez egy olyan elszántan hülye társaság volt, hogy ezek tényleg írták tovább. És akkor, mikor ebből elegük lett, akkor őszre be is zárták. Tehát akkor végül bejött egy festett szőke, hogy nő is kihúzta a konnektort. Mert hogy nem akartuk érteni, ugye,
0: hogy
1: az idők üzenetét, és akkor jó, hát akkor azért most ne vicceljünk tovább, tehát tényleg bejött valamilyen né, akit addig sose láttunk, mondta, hogy ő a tulajdonos képviselője, és ezt most kihúzza innen. Igen. És akkor mi nem kaptunk végkielégítést, sőt, hogy szebb legyen a dolog, nem bocsátottak el minket, hanem állásban maradtunk fizetés nélkül azért, hogy ne tudjunk elhelyezkedni, és akkor nekem illegálisan kellett dolgoznom. Minden volt, így van, meg akkor így nem lehetett akkor ugye új lapot indítani egy jó darabig, még ezért telt el legalább egy fél év, mire ezek a dolgok így kipörögtek. Viszont utána az történt, hogy a többiek közül ilyen 7-8-an összeálltak és megcsinálták a Válasz Online-t. Ugye nem lehetett tovább vinni a válasz.hu-t, mint domain nevet, ez máig Simicska Lajos egykori ügyvédjénél van, aki nem adja el, ezért kellett Válasz Online-nak elnevezni, mert

0: Libor Anitával, meg a Kárpáti Marcival, aki most a Telexnek az egyik tulajdonosa. És akkor én így kérdeztem tőlük, hogy hát azért ott is vannak tulajdonosi szerkezetben bajok, ugye nálatok, milyen garanciát tudtok arra adni, hogy ez menni fog? És akkor hát így mind a ketten mondták, hogy a világon semmiért. Uh-huh. Tehát, hogy úgy gyere ide, hogy benne van a pakliban, hogy ennek holnap vége lehet. Úgyhogy én már eleve így mentem az Indexhez, hogy itt azért bármi megtörténhet, de ugyanakkor az is tény, hogy az Index, ami akkor az ország legnagyobb és legmegbecsültebb újságja volt, mégiscsak olyan fantasztikus világ volt, és olyan hihetetlen súlya volt mindennek, ami ott történt, hogy ennek ellenére egész egyszerűen belülről nézve nem lehetett. Tehát el lehetett képzelni, hogy ledarálják és tönkreteszik, de mégse lehetett elképzelni. Mint amikor egy felhőkarcoló összeomlik. Tehát, ja, hogy
1: az utolsó dinoszaurusz, amit gondolja,
0: hogy minden túlél. Igen, így van, hogy minden túlél. Tehát ezt, igen. És hát az egy sokkal keményebb dolog volt valójában annak a szétesése, mert egy ilyen nagy gépezetnek a széthullása az sokszorosára növeli azt a stresszt, meg azt a feszültséget, ami ebben benne van. Tehát az én máig azt gondolom, hogy nekem az eddig életemnek a legnehezebb fél éve az volt 2020-ban, ami ott elvezetett végül is az Indexnek a tönkretételéhez. Ez is egy kemény folyamat volt, tehát ez az első rossz jelektől, amikor megjelent egy láb az ajtóban, egészen odáig, hogy föl kellett állni, és ugye ki kellett menni az ajtón, de meg kell mondjam, hogy nekem a legnehezebb egyáltalán nem az volt, hogy föl kellett állni, és ki kellett menni az ajtón, mert ez egy felszabadító dolog volt akkor már. A legnehezebb az volt, hogy a társaság felének még vissza kellett ülnie egy hónapot dolgozni. És én abban voltam, abban a pehes csapatban voltam, akiknek vissza kellett ülnünk még egy hónapot dolgozni, mert ugye úgy esett szét az Index, annyira nem számítottak arra, hogy mindannyian az utolsó emberig fölállunk, hogy fogalmuk nem volt, hogy kikkel működtetik tovább. Igen. Ugye, hát nekik gyorsan össze kellett...
1: Be kellett helyettesíteni mindenkit.
0: Be kellett mindenkit helyettesíteni, egy komplet szerkesztőséget össze kellett kaparni a semmiből. Ehhez ugye nekik egy hónapjuk volt, mert a felmondási időnk az egy hónap volt a szerződés szerint, ezért minket egy hónapra visszaültettek oda, hogy akkor még valamit irogassatok itt, hogy ne legyen üres az oldal, amíg bejönnek az újak. És akkor ezt egy hónapot ezt végig kellett csinálni. Én tök büszke vagyok rá egyébként, hogy az Index még abban az egy hónapban is egy tök jó újság volt. Uh-huh. Tehát úgy, hogy ebben a fú reménytelen helyzetben is elképesztően korrekt módon dolgozott mindenki, hihetetlen szakmai alázattal szerintem. Tehát ez ilyen, én döbbenten néztem a többieket, hogy ugyanúgy csinálják tovább, pedig ugye egy teljesen halott dolog volt, igen, amit életben igen. kellett tartani.
1: Még nem, első pillanatban nem látszott, hogy itt
0: és nem látszott, így van, így van. De hát ugye elkezdtek már dolgozni a többiek a Telexen, igen. De azért nem látszott, hogy ebből mi tud lenni, meg hogy ez mennyire lesz életképes. Ugye nyilván föl lehetne tenni azt a kérdést, hogy miért csináltuk mondjuk azt az egy hónapot. Egyébként azért, mert az volt a szerződésünk, hogy ha nem csináljuk, akkor valami iszonyatos büntetést kellett volna kifizetnünk a károkozás miatt.
1: Igen, de ahogy én is visszaemlékszem, ebben semmiféle ilyen gerinctörés nem volt, tehát hogy ez tök rendesen ment ez a hónap. Azt el sem tudom képzelni, hogyha esetleg be kellett tanítani valakit, akkor ezt...
0: Nagyon vicces volt. Itt az történt, hát ugye, mert itt tényleg az volt, szerencsére úgy volt, hogy az egy hónap lejárta, az egy napra pontosan meghatározott dátum volt. Tehát az Index egészen addig a napig egy tök jó újság volt, és attól a naptól kezdve igen. borzalmas, és ez a nap, tehát így nem keveredett a két éra. De hát itt persze az volt, hogy azért itt jött, volt egy ilyen átadás átvétel, tehát így elkezdtek bejönni emberek, hogy akkor mi vagyunk az újak, és akkor ugye, és hát tehát nem, szóval ezt nem vittük azért túlzásba, tehát hogy nyilván én megmutattam azt, hogy itt ez a szerkesztőségi rendszer, ide tudsz leülni majd utánam, és akkor ennyi, de hogy egyébként nem volt túl sok érintkezés.
1: Hát nem is lehetett várni igen. lojalitást egy ilyen helyzetben.
0: Persze. Egyébként persze az volt a vicces, hogy mindannyiunknak ajánlottak mindent. Tehát akkor az, hogy mert ugye nagyon szerették volna az újak, hogyha fel tudják mutatni, hogy a régi Index az folyamatos velük, igen, hiszen igen. ugye megvolt a brand, megvolt a név, szerették volna a folyamatosságot fönntartani, és ez tök jó jött volna, hogyha egy páran ugye ott maradnak. és ezért mindenkinek, aki abban az egy hónapban ott volt, tették a nagyvonalú ajánlatokat. Magas fizetésre, tényleg mindenre. Azt csinálsz, amit akarsz, azt a pozíciót kéred el, amit akarsz. Mindenki nem mondott rá az utolsó emberig, hát senki.
1: Tehát... De például mondjuk a Total Car meg ott maradt.
0: Az meg ott maradt,
1: igen. Tehát, hogy szóval igen. Ezek tényleg súlyos dolgok voltak.

0: súlyos ügy volt, és akkor ugye az volt a helyzet, hogy én ugye nem a Telexbe mentem, hanem engem a volt kollégák visszahívtak a Válasz Online-ba, és akkor én azt választottam, hogy akkor velük megyek, és akkor azóta ott vagyok 6 éve.
1: Rengeteg dologról lehetne beszélni, de hogy úgy gondolom, hogy elég ikonikus ahhoz mondjuk akár a Vár, vagy a Rákos rendező, vagy a Kastélyprogram, vagy a hát, hogy milliót lehet találni. Igazából én azt mondanám, hogy válasz ki egy témát, amit úgy mennénk végig, hogy nézzük meg, hogy indult, mi lett belőle, és amire rá tudjuk fűzni a világ romlását. Én a Várra azért gondoltam, mert hogy az első időkben olvastam tőled, és azért is kérdeztem, hogy hogyan változott az építészeti ízlésed, ami egy ilyen bizonyos értelemben megengedő volt.
0: Sőt, ezt most én nem csak az első időkben olvashattál ilyet, hanem most is olvashatsz nyugodtan ilyet tőlem. Tehát én továbbra is nagyon megengedő vagyok ezzel, egy részével.
1: Na, szóval, hogy akár erről, akár másról, amihez kedved van.
0: Beszélgessünk a Várról akár.
1: Jó, és akkor vegyük széles értelemben a Várat, nézzük meg, hogy mi van a környékén. Szóval, hogy a Vár az egy ilyen kutatási terület volt gyakorlatilag a második világháborútól kezdve. Először csak úgy tűnt, hogy nem tudom, régészek eszik meg egymást a különböző koncepciók megvalósíthatósága miatt, aztán megjelent a politika, megjelent a Rákosi félre elképzelés, ismerjük azokat a gyönyörű terveket, amikor le van tarolva minden a Dunaparton, és akkor ott van egy ilyen csodálatos palota. Szóval rengeteg dolog történt, és akkor van egy ilyen nyugvó pontja az egésznek kb., ami azt jelentette, hogy elkészült a Várnak egy ilyen nagyon felemás átépítése, mert hogy nem helyreállítás volt.
0: Igen.
1: Az alapstruktúrákat nemhogy tönkretették, hanem értelmetlenné tették.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Mondjuk bárki, aki egyszer elment a Nemzeti Galériába, azt tudhatja, hogy mennyire nevetséges, hogy oda elesik.
0: Igen.
1: Tehát, hogy az biztos, hogy hiába, hogy ilyen Janáki István, idősebb Janáki István szintű figurák, Hidasi, ilyesmik dolgoztak ott, de az egészet áthatotta valami olyan dolog, ami a politikának és akkor még mondjuk malterépítészetnek tartott historizmus értékelésnek, és persze a modernnek a fura elegyéből állt. Ott volt a szociál, ami aztán mindent elosztott kettővel, utána nem tudom, megpróbáltak az építészek négyel megszorozni magukat. Na, szóval nagyon-nagyon sok minden történt itt a Várban, de eljutottunk oda, hogy volt egy ilyen nagyon felemás, azt is lehet mondani, hogy végállomás, de nem végállomás, hogy mindenki tudta, hogy valamit kell tenni. Aztán a Sándor palotából lett egy nem köztársasági elnöki palota, aztán köztársasági palota. Szóval ez is volt egy fázis, de gyakorlatilag ott volt egy ilyen kb. Rendezett, vagy nagyjából rendezett rom bemutatásra koncentráló helyzet, és akkor jött a NER.
0: Hát szerintem az a helyzet, amit megörökölt 2010-ben a NER, mint annyi más területén az életnek, az maga a káderkori konszenzus volt, amit lefestesz.
1: Igen.
0: Tehát ez az állapot valóban egyébként elég későre állt össze teljesen, tehát a 80-as évek közepére állt össze teljesen. 85-ben készültek el a kádári helyreállítás utolsó elemei. Úgyhogy tényleg ott is egy egész rendszert végigkísérte, mi legyen a palotával kérdés. 45-től 85-ig, 40 éven keresztül zajlott ennek a fajta kádári konszenzusnak a kimunkálása, elképesztő vargabetűkkel és kanyarokkal egyébként. Ez is egy elmeséletlen történet, mert a korabeli nyilvánosságban elképesztően kevés tényleges diskurzus folyt a palota sorsáról. Hogyha az ember elkezdi megpróbálni visszakeresni az akkori sajtót, akkor rádöbben arra, hogy különösen azokban a szakaszokban, amikor a legtöbb dolog történt, tehát az 40-es, 50-es, 60-as években, akkor erről alig írt. Alig írt a korabeli média, és az emberek sem látták, mert nem lehetett fölmenni, mert lezárt építési terület volt, bontás és építési terület volt. Ennek ellenére valójában a történet már nagyrészt föl van dolgozva, ezt onnan tudom, hogy nekem az elmúlt egy-két évben elég sok olyan típusú tudományos anyag volt a kezemben, amiket a mostani Hausmann programos rekonstrukció megalapozásaként írtak és készítettek. Ezek nagyon komoly tudományos anyagok, és kiderül belőlük valójában a palotának ez a döbbenetesen hányatott építés története, mert ez pártbizottsági dokumentumokból, tervrajzokból és hasonlókból egyébként elég jól rekonstruálható. Én nagy hiányosságnak érzem azt, és ezt el is hintettem, próbáltam is elhinteni ezt a gondolatot azokban a fejekben, akik végül is összeállították ezeket az anyagokat, és akiknek nincs felhatalmazásuk arra sajnos, ezt kell, hogy mondjam, hogy ezeket a anyagokat nyilvánosságra hozzák, mert hogy ezek megbízásból készültek, egy építészeti projekt előkészítéseként készültek, de valójában mindenki tudja, hogy el kellene jutnunk addig a pontig, hogy ezek az anyagok, ezek teljesen nyilvánossá váljanak, és mindenki megismerhesse a palotának a történetét a maga valóságában. Olyan mértékű feldolgozottságról beszélünk egyébként, és ez nem csak a 45 utáni történetre vonatkozik, hanem a 45 előtti történetre is, hogy a palota, ami az ország egyik legfontosabb épülete volt mindig is. Amióta van Buda, azóta ez az ország egyik legfontosabb épülete. Ennek ellenére a palota 45 előtti állapotát a mostani nagy tudományos kutatásokig valójában nem ismertük. Ez is egy olyan sztori volt, ami sose lett összerakva. Ma pedig olyan szintig ismerjük, hogy nekem van például egy olyan rajzom, ami a palota mindegyik szintjének az alaprajzát tartalmazza a Hausmanni állapot szerint, és azon be van rajzolva minden szoba esetében, minden terem esetében egy szem, hogy mi az, amit látunk archív fényképen, és mi az, amit nem látunk. Mert hogy ez egy olyan épület, ami olyan, mint hogyha ezt úgy írta le nekem az egyik kutató, aki ezen az anyagon most már 20 éve dolgozik, és akinek végre összeállt a palota teljes ilyen tekintetben a megismerhetősége, hogy neki olyan volt ez a kutatás, mint hogyha egy hatalmas sötét épületben egy szál petróleumlámpával a kezében bolyongana, és a petróleumlámpával néha megvilágít egy oldalt, egy sarkot, egy valamit, a többi az homályban marad, ugyanis így készültek a fényképek. A palota nem volt soha módszeresen végigfotózva a pusztulása előtt, de mégis sok fénykép készült róla tulajdonképpen, csak így. Néha mellékesen.
1: Igen, de ugye az az alap, vagy ami szerintem alap kéne legyen, hogy azt állítsunk helyre, amit hitelesen
0: így van, na pontosan, ahhoz ez kell. Ez egy nagyon lényeges dolog, ahhoz ez kell. Ez a megismerési szint, mondom, mostanra jutott el, talán tavalyra jutott el addig, hogy az egész palota esetében pontosan tudjuk, hogy mit tudunk és mit nem tudunk. Ez a leglényegesebb elem.
1: Hogyne.
0: Pontosan tudjuk azt is, hogy mennyi minden az, amit nem tudunk, és sosem fogunk már megtudni. Tehát a palotának nagyon-nagyon jelentős, hogyha az egész alapterületet nézzük, akkor a reprezentatív teremsor ismert részeinél nagyságrendekkel nagyobb területei vannak, amiről soha semmiféle információ, képes információ,
1: igen,
0: tervrajz.
1: Igen, tehát egy kiszolgáló területre nem
0: így van.
1: Kellett.
0: De még igen, az hagyján még értékesebbre se. Tehát én például mindig nagyon érdekelt az, hogy, és ez most egy olyan részlet lesz, amit senki nem lát maga előtt, mert nem létezik ugye jelen pillanatban még a tér, de amikor az ember belépett az előcsarnokba a fedett udvarból, az északi pavilon igen. területén, ezzel indult el a palotának tulajdonképpen a bejárása, akkor megnyílt előtte egy előcsarnokot, lerakhatta a kabátját, ez egy ruhatár volt, és elindult a reprezentatív termek, bálterem, trónterem felé. De a másik oldalon is volt két ajtó. Uh-huh. És ez a két ajtó és a külső homlokzat között volt valami. És engem mindig borzasztóan érdekelt, hogy mi lehetett ott. Uh-huh. És az a helyzet, hogy most már tudom, hogy ott egy melléklépcsőház volt az egyik ajtó mögött, amiről sosem készült fotó, de tervrajzokból rekonstruálható lenne elméletileg a képe. A másik ajtó mögött pedig két helység volt, amiről semmit nem tudunk. És ez a főszárnyban van, ez az előcsarnoknak az oldalából nyílik, tehát még azt mondom, hogy nem csak arról van szó, hogy nem tudjuk, milyen volt a konyha, meg a nem tudom micsoda, nem tudjuk, milyenek voltak a lakosztályok. Elképesztő mennyiségű lakosztály volt a palotának a fölső emeletein. Ezek ilyen vendéglakosztályok voltak gyakorlatilag, meg ilyen hivatalnoki lakosztályok. Fogalmunk sincs, ezek mivel voltak berendezve, hogy néztek ki, senki nem fotózta le őket, stb. Tehát nagyon sok mindent nem tudunk, de sok mindent viszont tudunk. Csak azt mondom, hogy az egész palota története ilyen, hogy mind a két, hogyha 45-öt egy nagy cezúrának tekintjük, mind a két nagy korszaka esetében valójában el kellett végezni azt a nagy kutató munkát, ami összerakja a történetet, és ez most arra elkészült, csak még nem látják az emberek, az kellene, hogy ez teljesen hozzáférhető legyen.
1: Igen, tehát hogy ez egy nagyon fontos, sőt, ez a legerősebb pillanja ennek az egész
0: történetnek. Van, így van.
1: Van egy másik rész, ami tulajdonképpen a politikai és építészeti értelmű pusztítások, amik az új építéseket jelentették a területen, és most maradjunk csak a várpalotánál, vagyis az a mondjuk így múzeumi struktúra, ami jelenleg
0: használható. Igen. Ez is különböző minőségű terekből áll szerintem. Ezek között ott vannak a késő modernitásnak egyébként nagyon magas színvonalú belső építészeti alkotásai. Elsősorban a Nemzeti Galéria középszárnya, tehát a kupolatér és a nagy lépcsőháza esetében mondható ez el szerintem. És van egy csomó teljesen harmadrangú kiszolgálótér. De én egy picit a miértre még visszamennék, mert abból fakad szerintem az, ahogy én a palotáról gondolkodom. És ebben szerintem fontos egy nagy különbségtételt megtenni. Nekem volt egy olyan cikkem, aminek tudtam, hogy sokan örülni fognak, amiben azt írtam, hogy valami olyasmi címet adtam neki, hogy a múlt tévedéseit öntik újra betonba a budai várban. És tudtam, hogy nagyon sokan, akik nem fogják ezt a cikket elolvasni, azt fogják gondolni, igen, hogy én az egész palotáról beszélek. De nem, én alapvetően józsefőercegi palotának, a Vöröskereszt székháznak, ezeknek az ilyen századfordulós nagy épületeknek a rekonstrukciójára gondoltam, amik szerintem sem léptéküknél fogva, de sokszor még eredeti építészeti minőségüknél fogva sem illenek a várnegyed képébe, és amiknek a visszaépítését egész egyszerűen ki nem kényszerített hibának tartom, olyan hibának, amire senki nem kötelezte.
1: Persze, és nézzen be bárki este mondjuk a Vöröskereszt ablakán, akkor láthatja, hogy mi van benne.
0: Irodák, minisztériumi irodák vannak benne. A vizében a józsefőercegi palota meg szerintem az egész dualista korszak legrosszabb épülete.
1: Abszolút.
0: Már csak az elhelyezkedése, a Várhegyhez való viszonya, a környezetéhez való viszonya, minden tekintetben annyira döbbenetesen rossz épület.
1: És hogy még nem látják az emberek azt az irdatlan kerítést, ami majd
0: azt az irdatlan kerítést, azt, igen. Tehát ez valami egészen kegyetlen, meg azt a bizarr kis, nem tudom, garást, amivel fordul a dísztéri följáró felé. Tehát tényleg én ezekre gondoltam. Én két dolgot nagyon sajnálok a NER várbeli tevékenységéből. Primér módon ezeket, tehát hogy ezek jöttek vissza, és még ennél is jobban sajnálom azt, hogy ezeknek a szerintem indokoltan negatív megítélése rávetül a palotára. Pedig szerintem a palota esetében a módszertan is teljesen más, amit alkalmaztak, az elvégzett munka minősége is más, és ami a legfontosabb, hogy az eredeti épület minősége más. És ez a különbségtétel, én azt hiszem, hogy már elveszett az elmúlt évek diskurzusaiban, és még inkább el fog veszni az előttünk álló időszakban, amikor van egy egyértelmű szakítási vágy, és ez ki fog számomra félő módon terjedni minden, úgyhogy én a jövőben is azért fogok egy picit harcolni, hogy ez a differencia, ez a különbségtétel, ez megmaradjon. Még két dolgot csinált a NER, és mind a kettő ártott annak, nem, még három dolgot csináltam, és mind a három ártott annak, hogy a palota rekonstrukciója egy jó történet legyen. Az egyik egyszerűen az, hogy átpolitizálták a kérdést, és nem tudták szerethetővé tenni és közmegegyezésessé tenni ezt a projektet.
1: Hát vagy inkább így is fogalmazhatsz, de én azt mondom, hogy úgy csináltak, mintha ebben semmi politikai kérdés nem lenne. Ezt mi eldöntöttük és kész. Tehát, hogy a közmegegyezés, ami igen, az egészet megalapozhatta volna, mert én mindenütt elmondom, hogy én még a József főhercegi palotát is elfogadnám, hogyha közmegegyezés
0: lenne. Igen.
1: De ugye erre nem volt igény, fel nem merült, hogy ezt közmegegyezéses alapon kéne kezelni.
0: Valószínűleg a közmegegyezés ugye egy nehezen előállítható dolog. Tehát ugye ez a fajta voluntarizmus, ami a döntéshozatalt jellemezte, ez abból a felismerésből fakad, hogy nagyon sok esetben a közmegegyezés semmelyik opció mellett nem teremthető meg. Hogyha nagyon élesen szemben álló koncepciók vannak egy témában, akkor végső soron a döntéshozó dönt, mert nincs más. Igen. Ugye most, hogy az életnek egy teljesen más területét hozzam példaként, ami számomra szintén elég fontos, van például egy gyakorlatilag összeegyeztethetetlen vita arról, hogy mi legyen a sorsa a magyarországi védett erdőknek. A természetvédőknek az az álláspontja, hogy ezekben az erdőkben alapvetően nem kell gazdálkodási célú erdőgazdaságot folytatni, hanem a természetvédelmét szolgálják. Az erdészeti szakma döntően arra az álláspontra helyezkedik, hogy ezekben az erdőkben lehet úgy gazdálkodni, hogy az tulajdonképpen nem sért természeti érdeket. Ezt a két álláspontot, bár lehet, mindig lehet közös pontokat találni benne, de végső soron fundamentálisan eléggé összeegyeztethetetlen, és a végén ugye valakinek meg kell hoznia azt a döntést, hogy felemeljük-e a fűrészt, vagy ne emeljük fel a fűrészt.
1: Igen, igen, és akkor tegyük hozzá, hogy Ez a 16 év is elég sok volt, de hát ezek a szakmák sokkal-sokkal régebb óta léteznek, és többféle iskola
0: van. És többféle iskola van,
1: tehát,
0: így van.
1: Egy mást mondjak, amit én így a barátaim keresztül érzékelek, hogy mondjuk a naturborászok, amikor egyetemre jártak, akkor szósba se került, hogy létezhet másféle hozzányúlás a borhoz, mint vegyszerekkel. És én is ismerek olyan erdészeket, akik tudják, hogy hogyan lehet ezt sok lépésben nagyon finoman csinálni, és van, aki meg azt mondja, hogy hát ha tarvágás kell, akkor tarvágás
0: kell. Na most ebből persze azért az is következik, hogy bár a döntést valakinek meg kell hoznia, de azért valóban legalább a vitát nyilvánosan lefolytatni. Az, hogy világossá legyen, hogy ki mit mond és miért mondja. Ez a palota esetében igazán nem történt meg.
1: Nem.
0: Tehát, és ez ilyen értelemben én nem is a közmegegyezés hiányát rovom föl a döntéshozóknak, de a vita elfolytását azt felrovom. Tehát az fundamentális volt, de annyiban pedig átpolitizálták, hogy a palotának pont amiatt, hogy így alakult a története 45 után, hogy a palota mindig is politikai döntés lett. És ez egy tök fontos dolog, mert szerintem ezt jó lenne tudatosítanunk magunkban, hogy a palota egyébként a dualizmus korszakának az egyik legfontosabb budapesti középülete. Az Országház és a Palota volt a két legfontosabb, azt mondhatjuk. De egyébként ez az a korszak, amelyik itt hagyta a Nemzeti Bankot, itt hagyta az Operaházat, itt hagyta a Tőzsdepalotát, és még ugye hosszan sorolhatnánk ezeket az épületeket. Ennek a korszaknak valójában az összes alkotása közszeretetnek örvend, és közmegegyezés övezi őket. Azt hiszem, hogy soha senkiben nem merült föl az Operaház szétbontásának a gondolata. A palota mégis más utat járt be, a palotának más lett a sorsa, és nem úgy kezelték, mint ennek a korszaknak a többi épületét, és ennek politikai okai voltak 45 után. Ez rángatta ki a palotát abból a mezőből, abból az általános elfogadottsági körből, ahol egyébként ezek az épületek hova tartoznak. És a palotának valójában azt tett volna a legjobbat, hogyha 2010 után a vita a dualista, egy súlyosan megcsonkított dualizmuskori középület műemléki rekonstrukciójának lehetőségeiről szólt volna. Ez borzasztóan unalmasan és szakmaian hangzik, de ez lett volna a legjobb. Nem a nagy történelmi igazságtételről, nem a mit gondoljunk Hortiról és Kádárról, nem a mit gondolunk a közelmúltunkról, tehát mert ha ezt mind rákened a palotára, ha az egész palotakérdés nem arról szól, hogy mit csináljunk egy épülettel, amit így úgy faragtak, alakítottak, mik az eredeti rétegei, mik az értékképző rétegei, mit tartsunk meg azokból a későbbi rétegeiből, amik rákerültek, és a többi, és többi, mi a legjobb funkciói, hanem bevonod ebbe az általános történelmi és politikai diskurzusba, akkor óvatatlanul ismét politikai döntések fognak születni, és akkor az történik a szerencsétlen palotával, ami mindig is történt vele, hogy minden aktuális kurzus valami ideológia mentén átépíti.
1: Igen, de hát hogyha csak ebből egyet emelünk ki, a Várkápolna kérdését mondjuk a kupola helyével együtt. Szóval ez már egy olyan dolog, amit hát racionálisan szemlélni nem is olyan könnyű.
0: Nem olyan könnyű racionálisan szemlélni, de valójában mégsem annyira lehetetlen, mint amilyenné vált.
1: Igen, ez kétségtelen.
0: Tehát valójában az a helyzet, hogyha megbíztál volna egy csapat német szakembert, hogy odaadtad volna az összes rendesen elkészített tudományos háttéranyagot, ami a palotáról készült, lefordítva németre, és megbíztál volna 12 német szakembert, hogy dolgozzák ki a palota jövőképét, akkor azt gondolom, hogy ők kidolgoztak volna valamit, amivel valószínűleg egész jól együtt lehetne élni.
1: Ez kétségtelen, tehát ez a messziről jött ember.
0: A messziről jött ember, igen, igen, igen. Annélkül, hogy az összes történelmi fóbiánkat nekik ugye kezelniük kellett volna ezzel kapcsolatban. De még két elemet mondanék, ami miatt szerintem a félresiklás veszélye meg nagyon magas, és ami a palota helyzetét szerencsétlenné teszi. Az egyik, ez a visszacsapási kényszer, hogy mindent másként kell csinálni, mint ahogy azt a háború után csinálták. Hogy akkor minden rossz volt. Ami nem igaz teljesen nyilvánvalóan. A háború után a palota egy részén egyébként a korszak legjobb szakemberei dolgoztak, és elképesztő minőségű műemléki helyreállítást végeztek a középkori részeken. Ez a korszaknak egy csúcs teljesítménye. Semmi politika nem volt benne. Tehát valójában az történt, hogy az akkori, ez is egy őrület, de ez történt, hogy valójában húztak egy vonalat a barokkori platónak a vonalában, és ami afölött volt, az politika volt, ami az alatt volt, az nem volt politika.
1: Vagy szakmapolitika volt.
0: Vagy szakmapolitika
1: volt.
0: Hol
1: is volt,
0: igen.
1: Az első vári király építkezés, és hát ugye győzött, hogy itt volt,
0: és
1: emiatt a másik hely ott a
0: igen, az elfelejtődött.
1: Az a mai napig.
0: Vagy hogy lehet-e a Hartmann-Schedel krónika alapján buzogányszerű fejet rekonstruálni a buzogánytoronyra, ami egyébként egy rendkívül merész gondolat, merészebb, mint bármi, ami történt a mostani rekonstrukciók során, hiszen valójában középkori krónikák rajzai alapján rekonstruálni épület részeket, tehát az egy, hogy mondjam,
1: igen,
0: egy...
1: mondjuk Diósgyőr.
0: Igen, igen, de még Diósgyőr is azt mondom, hogy esetleg több eredeti nyom van, mint itt, tehát itt tényleg ugye ez semmi, ami a buzogánytoronyból a falsík fölött van, az mind a Hartmann-Schedel miatt van ott.
1: Igen.
0: De egyébként baromi jól néz ki, és jó a városképben. Na most ezt a korszakot, ezt az egyébként értékképző korszakot, ezt megbélyegezték, és jött egy ilyen, ezért, hogy a középkor rossz, és elkezdték eltüntetni a nyomait, ami hát egy teljesen őrült dolog, hát ugye a Magyar Királyság legjobb korszakának az építészeti emlékeit egyszer csak megbélyegezték, és azt mondták, hogy ezek kevesebbet érnek, mint a Hausmann-féle téglaköpenyek. Ami hát nyilvánvaló abszurditás.
1: Persze.
0: Tehát ennek a mélypontja szerintem, és ezt meg is írtam egy cikkben, az volt, amikor a nyugati várfalat eltakarták azzal a klinker rámpával, amit azért épített a Hausmann, mert neki a lovak számára kellett feljárót biztosítani a lovarda és a felső istáló között.
1: Igen, ott volt a kis barokk istáló, igen. Csak hát ez akkorára nőtt, hogy már nem bírta a hegyoldal.
0: Hát így van, és akkor az, meg ugye lent volt a lovarda, ahol ugye tartott, ugye két istáló is volt, mert volt egy új istáló, meg egy régi, plusz még a lovarda, kettő között lovakat kellett közlekedni, azok nem tudnak lépcsőt mászni, ezért a Hausmann egy hatalmas nagy rámpát épített, az általa igen kedvelt klinker téglából oda a nyugati várfal elé, eltakarva a várfalat. Na most ez, hogyha racionálisan nézzük, hogy mi az, ami érték, és mi az, ami nem érték, akkor én, aki nagyon szeretem a Hausmann-t, de természetesen az a véleményem, hogy ebben esetben nem, nyilván nem a Hausmann az érték.
1: Hát ráadásul úgy, hogy ugye az egy fel sem merült, hogy az istálló vissza legyen építve.
0: Fölmerült.
1: Hát egy fölmerült, csak a fák miatt ez...
0: Hát nem is a fák miatt egyébként, hanem a felvonulási útvonal biztosítási lehetőségei miatt nem merült föl valójában a dolog, vagy az amiatt sorolódott így meglepően hátra, de igen, hivatalosan nem merült föl. Igen, tehát igen, abban igazad van, hivatalosan ez nem volt téma.
1: És hogy tulajdonképpen egy vicc most ez a hatalmas téglatánfa.
0: Egy teljes vicc. Igen, és ugye eltakarja azt a nyugati várfalat, meg a középkori erődrendszernek egy eredeti teljes épségben meglévő eleme. Tehát az nonsens, hogy nekem egy WC végében kell találkoznom a nyugati várfalnak azzal a foltjával, amit méltóztatott meghagyni takaratlanul ugye a tervező. Tehát, de tudok mondani egy még ennél is, vagy úgy legalább ugyanennyire bicskanyitogató példát. A Szentgyörgy téren ugye az északi pavilonnak, az északi szárnynak a most zajló átépítése során szerintem egyébként helyesen elbontották azokat a fölfalazásokat, amik az eredeti középkori kapuépületnek a kiemelését szolgálták, ezek nem voltak régiek, ezzel semmi baj nincsen, de ez alatt ott van egy viszonylag jelentős két-három helységből álló középkori tér, ami eredeti, van benne rendes élesztetett gótikus ajtó, meg hasonló.
1: Hogyne.
0: Na most semmi, ez egy érték. semmi a világon nem akadályozta volna azt, hogy ezek a terek megközelíthetőek legyenek az újjáépített északi szárny alaksori kiállító teréből, és végre bemehessen oda valaki, mert ugye a 80-as évekbeli helyreállítás meg egy teljesen bizarr, fölösleges szemétledobót csinált belőlük, ugye, ami...
1: Igen, volt egy lépcső, lezárva.
0: Volt, de lezárva, nőtt a bálványfa, az egész rossz volt úgy, ahogy volt. Most meg lenne egy rendes kiállítótér, egy eredeti középkori tér, amit meg tudsz belőle közelíteni. Most ezt én konkrétan tudom, hogy ezt politikai okokból nem engedélyezték.
1: Igen, és akkor ott van az a középkori útnak a kapura rávezető út, ami most eltűnik.
0: Ami most el van itt tüntetve valahogy, hogy igen.
1: Meg.
0: Pedig mit zavar? Hát teljesen jól együtt tud élni egy helyreállított palota homlokzattal. Nincs ezzel semmi baj. Miért ne láthatnánk a történelem rétegeit egymás mellett benne?
1: Pontosan.
0: Tehát ez egy ilyen, ezt mondom, hogy volt egy ilyen ideológikus dolog ebben. A harmadik ilyen pedig az volt, hogy az a fajta megbélyegzése a késő modern építészetnek, ami sok esetben találkozott a közízléssel, de ami mégiscsak nem vette észre ennek az építészetnek a valódi komoly értékeit, az elvezetett egészen indokolatlan és indokolhatatlan rombolásokhoz. Tehát itt konkrétan nyilván a diplomata háznak az esetét szeretném megemlíteni, ami ennek a korszaknak az egyik legjobb épülete volt, és aminek a helyén egy a maga mércéjével is, a történeti épületrekonstrukciók mércéjével is teljesen vállalhatatlan, anyagszerűségében is nevetséges, egyszerűen rossz minőségű dolgot sikerült felhúzni. Itt maga mind a
1: 70-es... Bocs, és ami még nem is, az ott állt...
0: Így van. Rendes tömegét mutatja, hanem egy ilyen modern anyagokból felhúzott idézetszerűségnek lehetne leginkább nevezni. És mindezért elpusztították egyébként a 70-es évek egyik legjobb Magyarország épületét. De hát a sokak által gyűlölt trafóház, ezzel is az a helyzet, hogy azt a trafóházat, hogyha az kap egy rangjához méltó helyreállítást, akkor ez bizony rendkívül izgalmas épülete lehetett volna a várnak, egy olyan rétegét jeleníthette volna meg a vár történetének. A teherelosztóra gondolok, igen. Ami lehet, hogy tehát ezek kétségtelen, hogy ennek a korszaknak az építészete általában rosszul él együtt a történeti építészettel. Egyébként ebből a szempontból is a diplomataház kivétel volt, mert az jól élt együtt a történeti építészettel. Hogyne. A teherelosztó nem élt jól együtt a történeti építészettel, ezt abszolút aláírom, de mégiscsak a várnak nem egy annyira kiemelt helyén volt, egy mellékutcában volt, ahol ez a kontraszt szerintem nem volt elviselhetetlen.
1: Illetve az a döntés, hogy a várban gyakorlatilag egy polgárvárosban megjelenik egy egészen más tartalmú épület, szerintem ez kb. elég volt arra,
0: hogy indokolja talán ezt a kontra... Igen. Na most az az állításom, hogyha nem lett volna ez az ideológikus hadjárat, amelyik megbélyegzi a korszaknak az építészetét, hanem például összekötötték volna ennek a kornak a legjobb darabjainak a védetté nyilvánításával és a helyreállításával a palota rekonstrukcióját, akkor ebből az egész témából a feszültség elillant volna.
1: Igen.
0: Akkor nem lehetett volna azt mondani, hogy itt a hatalom értékkülönbséget tesz különböző építészeti korszakok között, és az egyiket értéknek minősíti, a másikat meg írtja, ahol tudja, és hogy ez egy hülyeség, hiszen ez nyilvánvalóan egy hülyeség, hiszen az építészet összes korszakában születnek értékek és születnek értéktelen dolgok, hanem azt lehetett volna mondani, hogy hoztunk egy döntést, hogy a Királyi Palota esetében alapvetően a történeti építészet, tehát preferáljuk, de egyébként nagyra tartjuk ennek a korszaknak az épületet, ezért meg ezen a helyen ezeket védjük és megbecsüljük. Egészen másként néz ki a dolog, de ezt sem tették meg, sőt, hát ugye ez az élet más területén is ugyanígy volt, ugye az egy botrány, hogy az elmúlt években a 20. század második feléből új műemlékek kizárólag Makovec Imre épületei lehettek. Hát ez fölháborító, egész egyszerűen, úgy, ahogy van.
1: Igen, hát például erről is kellett volna beszéljünk, hogy az egyetemeken örökbe kellett fogadni Makovec házakat, szóval hogy ez egész egy ilyen...
0: De hogy még a Makovecen belül is azt a tébolyt, hogy a Makovec egyébként szerintem legjobb korai épületei, amik a legizgalmasabbak valójában az egész életműből, azok mehetnek a levesbe, azok nem érdekesek, azt hagyjuk, csak ezek a késői tobzódások, ezeket szeretjük, mert ott már azért ott van a, nem tudom, a földanya, meg a meg a turulmadár.
1: Világtenger.
0: Világtenger, igen.
1: Igen. András, nagyon-nagyon köszönöm. Igazából szívem szerint kb. Még 5 ilyen műsort csinálnék veled közösen, mert nagyon izgalmas volt, meg rengeteg dolog kiderült. De hát itt van a dél, vagy 1 óra, bocsánat, és hát nem csak a műsornak, hanem a NER-nek is vége van. Holnap találkozhatunk a Kossuth téren. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és akkor folytatódik a rendszerváltó 2 napos műsor Attilasnak. Szevasztok!
0: Sziasztok!
2: Attilas Rádió hírei következnek.
3: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnán fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehetünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadék mennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
4: Súlyos bodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírül a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzetem. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
3: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Ezek voltak a hírek.
5: Gyerekek, 1%-os kampány van. Ne feledjétek, jótékonysági felhívás következik. Kérjük, rendelkezz javunkra a személyi jövedelemadód 1%-áról. A tilos kulturális alapítvány adószáma, most figyelj, 1-0-0-2-4-5-4-2-41. Jótékonysági felhívást hallottatok. Na, köszi.

0: Szervusztok, édes drága Tilos Rádió hallgatók. Ez itt a Csonka.
1: Speciális, hát külön egészen kiadás. Speciális külön kiadás.
0: Így van.
1: Kezdjük azzal, hogy időben kezdtünk.
0: Itt vagyunk időben, édes drága, itt voltunk egykor. Ezt ki kellett várni, ez egy ilyen rend. Tudod, kellett valamit.
1: Hát annyi, amennyi az átadás átvétel
0: pontosan,
1: volt.
0: Pontosan, igen.
1: Fölállás is.
0: Ezt majd egyébként meg fogja látni az egész ország, mert hogy rögtön a közepébe vágjunk, pontosan ilyen átadás átvétel lesz a költségvetéssel is, aminek amúgy egyébként a legkellemetlenebb részét valószínűleg egyrészt tudja az új kormányzat, tehát hogy ismerik, hogy mi nincs benne a büdzsében már nagyon régen, illetve hát az is egy kínos kötelessége mindenkinek, hogy tudomásul vegye, hogy ezt régeségen anticipálta a piac, ahogy ezt szokták mondani. Ezt, hogy milyen kiinduló pontja van a magyar költségvetésnek, és hogy mi néz ki, tehát egy 10% körüli hiány, hogyha ez a tendencia folytatódik. Ezt tudja mindenki, tudják a tárgyaló partnereink is, mert hogy akivel az új miniszterelnök Magyar Péter kint már többször is tárgyalt, illetve fog is tárgyalni, aminek hát sok tétje van, tehát az egyik az, hogy legalább amit nem bukott el az ország, mert ami elbukott, az is nagyon szép összeg, ezt minap összeszámolt a Darvas Zsolt közgazdász, és az indult egy milliárd euróval, pusztán abból kiindulva, hogy kormányzatunk csak nem akarta végrehajtani azokat az elvárásait, például az Európai Bizottságnak, hogy legalább minimális mértékben a menekültekre való magyar jogalkalmazást, meg jogalkotást, meg hát ráadásul a gyakorlatot, amit folytatnak, az kicsit állítsák már megfelelő sínekre, de hát erre nem volt hajlandó kormányzatunk azzal a megokolással, amit nem tudom honnan vett, hogy aztán mindenkinek be kell fogadnia a téli-nyári konyhájába, és a Spájzba is, igen, Spájzba is egy menekültet. Sajnos ezt... Igen, látom, hogy van egy ilyen szervusztok, drága, kedves csetelők, innen üdvözlök mindannyiatokat. Sajnos, akit ígértünk a műsorban, László Géza, egy másik alkalommal fog bejönni, exkuzálta magát közvetlenül tegnap, és ebből az alkalomból kénytelen volt lemondani a mai alkalmat, úgyhogy mi leszünk bent valószínűleg, és várjuk még nagyon, hogy valahol felbukkanjon Stirlic is, őt itten próbálom majd beívogatni, amikor jön, vagy ahogy jön. Igen, hát remélhetőleg ez majd valahogy teljesülni fog, ez az elvárás.
1: Jó, és akkor mire fogunk beszélni? Egyfelől van ez a gazdasági.
0: Így van.
1: Olyan másfelől akkor közlekedés, hogyha már
0: illettem
1: a vendég.
0: Így van, tehát hogy ráadásul Lőrincet, mint szakújságírót fogjuk hamarosan meghallgatni. Egy nagyon fontos részterülete a gazdaságnak is ez a közlekedés, amit meg minden esetre van a gazdasági vonatkozása is, meg hát nagyon sok minden
1: egyértelműen.
0: Más is. Egyértelműen, hát ez egyik legfontosabb ágazata a gazdaságnak. Na de mielőtt még rátérnék, azért tényleg érdemes megnézni, hogy mi az a kontextus, amiben egyáltalán működni fog a kormányzat, mert az látnivaló, hogy lehet azzal számolni, hogy valamennyit majd ugye hazahoznak a pénzekből, amelyek több forrásból is származhatnak, illetve lehet még ráadásul olyan lehetőségekre is appellálni, amiket az előző kormányzat elvetett, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kedvező kamatozással lehetett volna felvenni hitelt, de mi, hogy ne kelljen semmilyen feltételt teljesíteni, ami nem tudom, mi baj lett volna vele. Most egyébként így áll naív vagyok, én nagyon tudom, hogy mi baj lett volna vele, mindegy, de ez helyett inkább felvettünk erre a célra kínai hitelt, amarra a célra is kínai hitelt, plusz még egyébként egy csomó oroszt is, tehát az tudjuk jól, ez meg van, már tárgyaltuk egy korábbi adásban, az célzatosan Paks 2 finanszírozására szolgál majd, illetve hát már szolgál biztosan, hiszen nem jelentették be azt a valamennyi betont a már kész munkagödörbe, ami benne figyel. Na most ez amúgy egy csomó olyan feltételt kell teljesíteni az országnak, ami jogi jellegű. Ezeket látszólag egyszerűbb megtenni, ezért nem is a mi mai témánk, ez nyilvánvaló, tehát hogy a jogállamiság helyreállítása, a korrupció elleni küzdelem, a jelenlegi felháborító közbeszerzési gyakorlat felszámolása, a alapvetően EU alapú programok átláthatóvá tétele, és ráadásul még a gazdaságban való, és hozzátartozik a dologhoz, teljesen szervetlen beavatkozásnak a megszüntetés, amit a jelenlegi kormányzat is gyakorol, és hát ami ellentétes az Európai Uniónak az elveivel. Sokkal nehezebb éket, hogy mit fognak kezdeni majd az ennyire elszállt költségvetési hiánnyal, és itt innentől egyébként már érdemes ötletelni, mert az nem úgy fog történni ám a dolog, tehát hogy most így beömlik majd a pénz, amit megvontak Orbánéktól, ezekkel mi betömködünk lyukakat, és akkor utána ez eltűnik.
1: Egyrészt nem, ezek, ez így biztos nem fog működni. Sajnos, de hogy nem. Ráadásul ezek a tényleg érvényes kérdések ebben a szituációban. Tehát szerintem a különböző politikai hülyeségekkel le lehet állni, és azt kell nézni, hogy mekkora a szarhegy, amit találnak, igen, ami ránk dőlhet, mennyire reális ennek az ellapátolása, vagy legalább földúcolása annyira, hogy tényleg ne dőljön ránk, hanem egy darabig még maradjon, aztán majd lassan elhordjuk megül le. Valószínűleg ezek a legfontosabb kérdések, ugye választás után és kormányalakítás előtt vagyunk ebben a pillanatban. Valószínűleg ezek a legkellemetlenebb kérdések, amiket föl lehet most tenni.
0: Persze, mert gondolj bele, hogy hogyan lehet csökkenteni a költségvetési hiányát. Nem egyszerű. Az A verzió, tehát egy tök jó. A magyar kormányzat működése, és most nem az, hogy egyébként mire szórnak még el pénzt, tehát nem az NK alapokról, meg a mindenféről van szó. A magyar kormányzatnak a működése irtóztatóan pazarló, a GDP 10%-át emészti fel megközelítőleg. Ez a régióban 5%. Csak ezt nem lehet így egy pillanat alatt megfelezni. Kedves telefonáló is remek ötleteket fog nekünk mondani. Szervusz!
2: Hát, de jó lenne, ha kedves műsorvezetőnek tudnék én ötletet adni, de nem.
0: Nem nagyon hallunk valamiért, nem Bluetooth-ról beszélsz, ugye? Tehát, hogy telefonba bele, én mindig azt kérem, mindenbe telefonálhat, a rendezést kérek,
2: igen,
0: szépen,
2: ugye? Igen, telefonba bele.
0: Igen, igen, mindenki közvetlen a telefonba, ezt szeretném kérni ezúttal. Igen, mondjad, kérlek.
2: Jó, szóval, hogy a kedves műsorvezetőnek nem tudok sem választ meg ötletet adni, sőt, további kérdés, mert próbáltam ezt vizionálni mondjuk egy átlagos ilyen 500 fő alatti Nógrád megyei falura, hogy nem, itt lakom persze, és akkor, hogy tudod, nem egy polgármesterre beszéltem az utóbbi hetekben, és hát az egyik az ilyen elképesztően be vannak feszülve, a másik véglet meg, aki teljesen feladta, hogy ide semmilyen pénzt nem fog tudni lecsatornázni a faluba, semmilyen pályázaton, mert hogy nincs. Én meg mondtam, hogy igazából nem erről van szó, csak hanem ha már költenek ide, vagy küldek, azt szeretnék, hogy ilyen kezelve. És hogy ennél a fogalomnál itt mindenhol elakadok, lövésük sincs, hogy egy átlagos önkormányzatnak milyen olyan lépéseket kell tenni ahhoz, hogy átláthatónak minősüljön mondjuk az ő tevékenysége, mert hogy nem, hogy 16-30 év alatt se történt ez meg.
0: Pontosan így van, az egészet újra kell tanulni. Csak ez nagyon kínos lesz.
2: A vonalat, tehát, hogy
1: el kell kezdeni működni.
0: Eddig is működtek valahogy, tudod.
1: Hát jó, bocsánat, rendben, de hát hogy tudod, mi a működés célja? Tehát, hogy az, hogy a megfelelő módon osszuk szét a központtól jövő pénzeket, értve ez alatt, hogy akkor, nem tudom, leviakolorozzuk a főteret és rakunk rá Vasalbert szobrot, okay, vagy igen, kilátót építünk, műfűves focipályát, tehát, hogy ismerjük ezeket. Ez ugye a, nem tudom, ez a fejlesztés pénzek nem biztos, hogy legpraktikusabb fölélése. És erről, hogy tehát ahol az elég, akkor kapsz pénzt, hogyha végül ahhoz kerül, akinek föntről megmondták. Ehhez képest egy teljesen új működést kell megtanulni, és szerintem az a valódi munka. Tehát, hogy amikor így megmondják, hogy műfűves focipálya lesz, és a Béla építi, az nem igazi munka.
2: Igen, de hogy idáig csak ebben volt rutinjuk, és amiről most mi beszélünk, szerintem az egy ilyen kicsit szakmai dolog, tehát mondjuk meg kéne érvelni, hogy miért 55 millió egy képviseleti fejlesztés.
0: Igen. 74 és ráadásul mondok neked valamit, amire te beszélsz, az az lesz, amikor majd megjönnek azok az Európai Uniós pénzek, amiből egyáltalán lehet osztani, másban nem fognak osztani, ezt most mondom, és utána kell úgy ráadásul pályázni ezekre, hogy transzparens legyen mind a felvétel, mind a pályázat, mind az elköltése, mind a beszámoló róla.
2: Na most nekem így, ha ezt vizionálom, és ezért is telfáltam el, akkor ez egy további lejtment Nógrád megyében, mert bocsánat, hogy ezt mondom, és tisztelet erősen a kivételeknek, az átlag polgármester, képviselőtestetitag, jegyző, ugye az analfabita az egész közel vannak. Tehát csupa nagybetűvel kommunikál, mondjuk egy mondatban 4 helyesírási hibával. Én nehezen tudom elképzelni azt a piacot, amikor mondjuk egy pályázatnak akár egy 5-soros kivonatot értékelni. Mert hogy nem erre voltak edukálva, hanem arra volt edukálva, hogy jön a képviselőtestületi tag, vagy a országgyűlési képviselő, megmondja, hogy mik azok a beruházások, amiből választhat, és akkor leküldik a táblát, illetve megvalósítják az önkormányzat teljesen kihagyásával. De még anyagi, tehát ez a pályázati pénz soha nem érkezik le egy önkormányzathoz, nehogy azt hidd, hanem csak táblát
0: projekthez
2: küldik, és megvalósítják a
0: persze.
2: projektet.
0: A projekthez érkezik, ez mindig így van. A...
2: Na, így volt most nálunk egy falunap 11 millióért, ugye? Tehát egy falunapra 11 millió az igen sok, úgy, hogy közben mit tudom, én nincsen járda, a gyerekek ott az útszélén kacsáznak, érted?
0: Én most azon gondolkodom, hogyha megcsinálják a focipályát, meg a vasalberszobrot, akkor a vasalbertet le kell rakni Balbekbe. Hidd el egyébként, hogy a támadások fele elakadna rajta. Na mindegy.
2: Jó, szóval ez nagyon, számomra nagyon sok kérdést vett föl. Egyrészt, hogy hozzon meg a határt, mert hogy mindenki, aki most egy pályázatban döntés aláíró fél résztvevő vagy érdekelt, ezek mind benne voltak ideig az operatív maszlakban. És rajtuk kívül meg nincs más.
1: Hát igen, és meg kell mondani, hogy eddig ültél fordítva a lovon. Az azért ilyen rémkellemetlen tud lenni. Tehát, hogy tudod, az egyik nagyon kedvenc történetem éppen egyébként az ilyen, tudod, az a mit építünk pályázati pénzből, EU-s pályázati pénzből, az a csodálatos történet volt, amikor így kilátóra adták, tudod. És akkor így mondta a falu, hogy de hát nekünk fedett busz megálló kéne. Arra nincs, kilátóra adjuk. És erre építettek egy olyan kilátót, ami egyébként a busz megállóban van, és be tudsz alá állni.
0: Az az igazság, hogy ez most tényleg, majd visszakanyarodunk rá, csak annyit elmondok, hogy ezt el szokták mondani, hogy azt már, hogy meg lehetett hackelni ezt az Európai Uniós támogatási szisztémát, annak az egyik oka az volt, hogy mondjam, nem túl prudenciálisan rakták össze a feltételeket. Ezt az EU írta elő, hogy ilyen hülyeségekre lehet pénzt vételezni, hogy mi ez a erdei látványpékség, ilyen. De bizony, hogy sajnos volt ilyen is, de bizony ez is benne van.
2: Volt ilyen is, de akkor az attól van felnagyítva, mert az, hogy a turisztikát fejleszted, és utána egy nettó hülyeséget csinálsz meg faluhelyen.
0: De semmi gond, abban mondom, hogy azt lehetett meglovagolni, ami benne volt.
2: Itt inkább az, hogy kontroll nélkül volt ez a pénzöntés.
1: Nem, rossz a cél. Tehát igazából az, hogy figyelj, van pénz, el kell költeni. Ennek persze mindenki örül. Hogyan költsük el? És akkor itt jön a probléma, mi a gondolkodása mondjuk az adott település vezetésének. Tényleg azt gondolja végig, hogy mi az, amire a legnagyobb szükség lenne, mi az, aminek a legtöbb haszna van, vagy csak körül ennek, mintha talált pénz lenne,
2: utóbbi.
1: És az érdekli, hogy mit tudom én, minél gyorsabban föl tudja venni, illetve ugye, hogy tehát amikor konkrétan a helyi elit, a helyi vállalkozó, építési vállalkozó az mennyit kapjon belőle, hiszen ő is itt van közöttünk, mi vagyunk a helyi elit. Mennyit tudunk ellopni belőle? Ez a magyar fordítása ennek a gondolkodásnak.
2: Igen, és most ki kéne próbálnunk pont azt nemzeti szinten, hogy milyen, ha nem lopunk. Mert én amúgy a helyi vállalkozót egyáltalán nem sajnálom ilyen értelemben megfizetni jól.
1: Persze.
2: Mert hogy a korrupció nagyon drága volt, és azt a helyi vállalkozó fizette, mert csak nem tudtam ilyen elnézést, hogy az egészet ő termeli ki, az ő hátán viszik ezt, hiszen a kivitelezésnél kapott mondjuk 2 milliót, akkor tapsolt neki, a maradék 9-et meg előkészítés, meg szakmai, meg mit tudom én, milyen alapokat, már leve nem kapta meg.
0: Oké, köszönjük szépen, a túlárazás is. Be kéne hívnunk Stirlicert, jó? Köszönjük szépen.
2: Jó,
1: köszönjük, én válaszolok neked, szia. Vagy nem tudom, kapcsolódom hozzá, reagálok rá, hogy a túlárazás is egy nagyon komoly probléma, de ami engem mindig sokkal jobban idegesített az, hogy tudod, mi a cél? Tehát, hogy célzottan költjük el ezeket a dolgokat. Ott szerintem sokkal nagyobb károkat sikerült okozni ennek az országnak.
0: Ja, persze, nem rögi, ugye,
1: a majd a közlekedésnél visszatérünk erre, mert ott ez teljesen általános volt.
0: Jó, elvileg én beküldtem Stirlicet. Stirlic, hallasz minket? Hát nem hall minket. Ez a következő, pedig hát elvileg sikerült felcsatlakoztatni. Sajnálom, nem tudom miért nem.
1: Köszönjük a segítséget.
0: Nagyon szépen köszönjük Ozzinak, hogy segít nekünk. Persze, ez nyilvánvaló. Bocsánat, hogy amíg rossz emberek költik el a pénzt, addig minden ilyen nagy mennyiségű transfer, ami beáramlik a magyar gazdaságba és a magyar társadalomba, az mérgezett pénz. Az mérgezett pénz, csak rossz lesz belőle. Bocsánat, a következő példákat tudom hozni, és ne védegessük meg annyira, amúgy persze nagyon fontos, meg ezek csodálatos dolgok, de azért vegyük már észre, hogy egy csomó esetben azt hekkelték meg, amit az EU szeretett volna. Az EU föld alapú támogatást ad minden négyzetméter felszántott földért. Fel fogják szántani a védett területeket. És utána kapcsolnak. Tudod, hogy hány évtized telt el utána? Ja, és akkor jött a következő programjuk, amihez hát az persze már nem csatlakoztunk nyilván, hogy hogyan lehet rekonstruálni ezeket a mezőgazdasági rossz, mezőgazdasági gyakorlat által tönkretett területeket. De addig osztották a pénzt. Egyébként most is osztják a pénzt, csak kérdezném. És egyébként hiába mindenfajta appelláta, bizony, arról volt szó, hogy rossz célokat tűztek ki.
1: Igen, ez egy csomószor megvan. Tehát, hogy
0: az Unió tűzött ki rossz célokat.
1: Ne, és ez abszolút így van, tehát főleg a föld alapú támogatásnál az ugye nagyon érdekes volt. Amikor ugye keresni lehetett, hogy kik azok, akik kapnak ugye mezőgazdasági földterület alapján támogatást az EU-tól, és kik a legjobban támogatottak, és kiderült, hogy például az angol királyi család. De tényleg, tehát hogy ott, tehát az az a pont, de ez tényleg, figyelj, azt, igen, azóta igen. Volt Brexit, de hogy az tényleg a perverz újraelosztás. Tehát kicsit olyan, nemrég néztem, hogy mindenkinek javaslom, a Winkler Robert egy ilyen BYD SUV-nek, a, nem tudom, a Z Lion 7-esnek csinált egy, hát egy ilyen Winkler Robertes autokritikát, amiben hosszasan mondja el, hogy úgy egyébként ez az egész el van cseszve, de EU szinten is, hogy pénzt, tehát egy adókedvezmény is az, pénzt adunk azoknak, akik egy ilyen rettenetesen drága és felesleges autót vesznek, mert annak a mérete felesleges, az, hogy mennyire föl tud gyorsulni, vagy hogy mennyi ideig, tehát hogy oké, hogy elektromos autókat támogatunk, de abban a formában, ahogy jelenleg ez megvalósul,
0: így van.
1: Az azt jelenti, hogy pénzt adunk a gazdagoknak, ami egy kicsit zöldre van festve.
0: És az a helyzet, hogy ezt még...
1: Tehát pénzt adunk annak, akinek egyébként van pénze egy ilyen autóra, és egyébként fölösleges költésnek is mondhatjuk.
0: Bocsánat, az a probléma, mint

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Súlyos bodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírül a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzeten. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
2: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnál fordul elő, a kertulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyűket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehettünk fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadékmennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátó gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
3: Mérgeket talált a Greenpeace Mészáros Lőrinc egyik cégének környezetében, a Vértesi Környezetgazdálkodási ZRT telephelye melletti pénzes patakban, olvashatjuk sajtóközleményükből. A mérések nyomán korábban is jelentek meg hírek arról, hogy olajomlott ki a területre, ám a patak szennyezettsége eddig még nem volt bizonyított. Mindez megerősíti a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal áprilisi döntését, melyben a helyi megfigyelőkutakban talált szennyezésre hivatkozva megtiltotta a cégnek, hogy folytassa a hulladéktárolást és feldolgozást, valamint az olajos és egyéb hulladékok telephelyre szállítását. A Greenpeace most arra kéri a hatóságokat, hogy a VGK ZRT mind a meddőhányó, mind a cicahomoktó környéki tevékenységét azonnal vizsgálják felül, és gátolják meg a további természet- és környezetpusztítást.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez tehát a Politúr. Én a változatosság kedvéért Makropóló vagyok. A változatosság annyiban érvényes, hogy ezúttal nem két hetente hétfőn jelentkezünk, hanem most, és ha igaz, másfél órában ez a kérdéseiteken is múlik. Úgyhogy mindjárt mondom a telefonszámunkat, aki nem tudná, 061-215-3773. És ha már annyit beszéltünk a közelmúltban Trumpról, akit a változatosság gyönyörködtet, vagy az ő változatossága, akkor beszéljünk most előbb nyilvánvaló módon a győzelem napjáról, ami Magyarországon holnapra esik idézőjelben, amikor beiktatják az új miniszterelnököt. De vajon miért tartják hol május 8-án, hol május 9-én a második világháborút lezáró győzelem napját? Ezt kérdezem elsőül a két szokásos vendégünktől, a változatosság gyönyörködtet, Nemes Gábortól, a Vadnyugatról.
1: Jelen.
0: És Németh Andrástól, a HVG-ből. Na, ő meg hova lett? Na, nem baj.
1: Itt volt.
0: Igen, szerintem is. Itt kellett, hogy legyen. Na, akárhogy is, akkor...
2: Bocsánat, itt vagyok, csak le volt némítva. Bocsánat.
0: Semmi, semmi gond nem történt. Hát ez a tilos
2: rádió. Legalább nem hallottátok a szellemeskedésre, mert
1: igen, boldogabb
2: lett a műsor. Igen, Gábor, te nem akarsz halkítani?
0: Bakker, szegényebbek lettünk egy szellemeskedéssel?
2: Igen. Na, de szóval, nem volt annyira jó.
0: Szóval nálunk holnap lesz a győzelem napja idézőjelben, hogyha ilyen választási rendkívüli kiadást szerkesztett ide be a Tilos Rádió, de vajon miért ünneplik hol május 8-án, hol május 9-én a győzelem napját, hogy egy kicsit külpolitikai alibit teremtsek elsőül a műsornak?
2: Hát alapvetően azért, mert ugye tulajdonképpen május 8-a volt az, amikor aláírták 1945-ben a németek a kapitulációs okmányokat, de ez Oroszországba, amikor eljutott, akkor ugye ott két órával több van, akkor ez ott már május 9-e volt, és ennek tudható be ez a különbség, hogy tényleg Európában május 8, Oroszországban pedig május 9 a győzelem napi ünnepség, és sajnos ugye erről fogunk beszélni, most már sajnos
0: szerintem
2: a jelentése
0: is
2: más az ünnepnek.
0: Igen. Eddig Gábor egyetértesz?
1: Hát, nagyjából egyetértek, igen.
0: Jaj, de jó.
1: Egyébként az is szerepet játszott az időeltolódás valóban megvolt, de én azt hiszem, hogy nem pont 10 órakor írták alá, tehát akkor lenne 12, hanem az is szerepet játszott, hogy nem akarták Sztálint fölkelteni, vagy épp ellenkezőleg. Hát. Sztálin nem akart, úgy gondolta, hogy neki egy külön ünnep jár. Egyébként csak csendben mondom, ez most utólag szinte hihetetlen. Ez akkoriban Oroszországban, mint ünnep, nem volt akkor ünnep. Sztálin alatt egyáltalán nem voltak díszemlék. Egyetlen egy volt 45 júniusában a győzelmi díszemle, utána nem voltak se 8-án, se 9-én, se sem díszemlék, és amikor voltak is ünnepségek, az se egy ilyen diadalünnep volt, hanem egy nagyon szomorú, édes ünnep volt, mert az legtöbb orosz arra emlékezett, hogy mennyien haltak meg. Tehát ott ezen a napon szoktak visszaemlékezni a halottakra, és amikor összejöttek a veteránok, akkor hát bizony inkább sírva vigadtak.
2: Hát megteszem akkor... hozzá, hogy a Szovjetunióban Sztálin után sem május 9-én volt a díszemlék, hanem november 7-én.
1: Brezsnyev alatt kezdődött el megint ennek a fölvirágzása.
2: És Putyin alatt kezdődtek el az igazi nagy parádék is, tehát 2008-tól vannak azok a parádék, amikor jelentős mennyiségű nehéz fegyverzet is felvonult.
0: Na, az idén nem lesz, de erre még visszatérünk.
1: Ehhez még azt tegyem hozzá, mert ez egy érdekes adalék, hogy amikor a jelcini korszak volt, tehát a Oroszország, amikor megbukott a Szovjetunió és megalakult Oroszország, akkor Jelcin, vagy a körülötte lévő gárda elhatározta, hogy ez ennek a parádéknak vége, és nem egyszerűen elhatározta, hanem gyakorlatilag úgy átalakította a vörös teret, hogy ugye korábban két oldalról is bejöhettek a tankok, vagy akármik, az egyik rész teljesen le is zárta, oda építettek egy hát kolostorszerűséget, úgyhogy eleve arról volt szó, hogy ilyen többé nem lesz. Putyin jött rá arra, hogy hú, de jó lenne, hogyha ezt ő a orosz nagyság és az orosz újjászületés és a nem tudom minek a birodalmi vágyaknak a ne továbbjaként újra létrehozza, mármint a parádékat, és ezért roppant fájdalmas most neki, hogy pont az ő nagy szívszüleménye hát kezd elkorcsosulni.
2: És ezért pontottak is a Vöröstéren vissza, hogy beférjenek a tankok.
0: amik az idén nem lesznek, de erről még beszélünk.
1: Jó. Azt az egyik, tehát a két bejárat között az egyik, az továbbra is bel van.
2: Igen.
0: Akkor maradjunk annyiba, hogy a győzelem napja, van akinek a győzelemé, van akinek a vereségé, és bár igyekszünk nem belpolitizálni ebben a műsorban, de mégiscsak érdemes volna valami egyenleget vonni a magyar külpolitika elmúlt korszakáról, a letűnt korszakról. Nos, hogy látjátok ti? Mondjuk Gábor, akkor mindenki szólongatnom kell, mert hogy a távolban
1: vagytok. Hát igen, nem látjuk egymást, nem tudunk.
0: Igen, sajnos.
1: Igen, hát úgy, itt két ellentétes irányú mozgás volt, az egyik el Európától, el az Európai Uniótól, és ma már azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag, ha nem is kimondva, de lényegében valamilyen szinten el a NATO-tól is, mert amikor valaki oroszoknak a tippeket, hát az nem egy NATO-konform viselkedés, és a másik pedig irány keletre, és ezen belül is elsősorban Oroszországban, bár Kína is a megcélzott hát irányok között tartozott, sőt, elvileg, de hát ez inkább a komikum szintjén a türk világ, tehát ez a harmadik világ. Ugye valamikor azt mondta Orbán, hogy nekünk ebbe a Moszkva, Brüsszel vagy Berlin és Ankara háromszögbe kell politizálni. Ez egy elég merész kijelentés volt akkor, amikor igaz, hogy az energiát jó részt oroszoktól kaptuk, egyébként mint Európa jelentős része, tehát ebben nem váltunk ki. De hát azért gazdaságilag, technikailag, pénzügyileg egyértelműen a nyugathoz, és ezen belül hát Berlinhez, és illetve Brüsszelhez tartozik.
2: Megyek ki, gyere ide a kapuhoz.
0: Várjál, Gábor, András, nem menjél még ki, mert reagálnod kell, hiába a kutya ott megy, és
1: hagy
0: a kapuhoz.
1: Hagy menjen ki a kapuhoz. Hát,
2: nem.
0: Akkor András, egy szakmai kérdés, te jól hallod a Gábort? Mert nekem lebeg
2: hangja. Igen? Sajnos kiválóan.
1: Igen, hát nem tudsz megbirkózni a gondolataimmal, igen.
2: Azokkal nem.
0: Na akkor mennyiben várható változás mondjuk Budapest és Brüsszel kapcsolatában egy új kormány esetén?
2: Hogyha megszólalhatok, akkor én arra számítok, hogy nagyon komoly...
1: Már a kaputól?
2: Én a HVG-ben vagyok, és egy autókulcsot adok oda egy fiatal kollégának, és ő nagyon rendesen most szalad ide, de csak azért, hogy tudjak veletek beszélni.
0: Na most már te is lebegsz nekem, de nem baj.
2: Én arra gondolok, hogy gyökeres változás lesz Magyarország Brüsszel politikájában, de ez mindenképpen fokozatos lesz, tehát arra nem számítok, hogy teljes rögtön 180 fokos változás áll be. Szerintem ezt próbálják fokozatosan végrehajtani, ezt a változást, már csak azért is, hogy ne legyen igaz azoknak az orbáni propaganda szólamoknak, amelyek szerint itt ez a Magyar Péter vezette kormány teljes egészében Brüsszel arra rendelte lesz. Tehát,
0: ugye, jó, lesz ukrán gyarmat is, hogyha nem vigyázunk.
2: Az is, igen, de hát ugye most először Brüsszelt kérdezted, de egyébként tényleg már nem is rég, elég sok nap eltelt azóta, hogy megbukott az Orbán kormány, és még mindig nem kellett bevonulnunk Ukrajnába. Tehát ezzel azért figyelmeztetem.
1: És ők sincsenek itt.
2: Hát de igen, ilyen kúszóan.
0: Nem, a pénzüket meg az aranyukat is visszakapják, hát ne viccelj.
2: Igen, de az ukránok már a Spájzban vannak, hogyha szabad a történelmi hasonlattal élni. És ugye már csak azért is változás lesz a magyar külpolitikában, mert azért egyértelműen Magyarországnak szüksége van ezekre az euró 100 milliárdokra, és ez komoly, valódi változás nélkül nem fog megérkezni. És én tulajdonképpen még arra is számítok, bár ugye most fölreppent az a hír, amely szerint Magyarországnak nincsen igazán jó esély arra, hogy minden pénzt megkapjon. Én azt hiszem, hogy meg bízom is benne, hogy az Európai Unió azért most kivételesen rugalmasabb tud lenni. Tehát ők is tudják azt, hogy a valóságban milyen a magyar gazdaság helyzete, és tudják azt, hogy ha nem jön ez a pénz, akkor itt nagyon hamar, nagyon komoly válság jöhet létre.
1: Hagy legyek az ördög ügyvédje, valószínűleg ez mind igaz, amit mondasz, de van két olyan tényező, ami hát ennek kicsit ellentmond. Az egyik a lengyel példa, hogy a lengyelek, és ugye a lengyelek után megígérték a
3: a bocsoknak, megígérték mindenkinek, ugye, hogy soha többé nem fogunk hozomra, tehát ígéretre pénzt adni. A másik pedig a román példa, ahol, ami ugyan egy, ha úgy veszük, egy negatív példa, de román kormány pont abba bukott bele, hogy számon kérték tőle bizonyos dolgoknak a teljesítését, és hát ezt már nem bírta. De hát ha most a románoknak is, meg a lengyeleknek is nem adnak meg valamit, vagy ővelük szembe kemények, akkor nagyon nehéz lesz kivételt tenni a magyarokkal. Biztos, hogy szeretnék, és az is, nem zárom ki, hogy ez így lesz, de ez egy két nehezítő tényező.
0: Akkor tartsunk lépést. Ja, mondjad, András.
4: Mindenképpen nehezítő tényező, de itt azért annyi előnye van Magyarországnak, hogy mi azért Lengyelországban azt látjuk, hogy az államfő az a régi kormányzatot, a PISZ kormányzatot képviseli.
3: És nálunk?
4: Hát nálunk, most nem akarom mondani, hogy mi a jelentőség a magyar államfőnek, mert megfogadtam.
0: Kisebb, mint a lengyeli, az biztos.
4: De hát minimális. Tehát ugye Lengyelországban közvetlen elnökválasztás van, nálunk a parlament választja meg, az a parlament, amelyik ugye tulajdonképpen holnapig működik. És azért arra is fölhívnám a figyelmet, hogy Súlyog Tamás államfő legutóbbi nyilatkozatával gyakorlatilag szembefordult Orbán Viktorral, tehát miközben a magyar kormány utolsó intézkedésével azt mondta, hogy nem hagyja végre. Most idézőjelbetében mondom, a gyermekvédelmi törvénynel kapcsolatos
0: Strasbourg-i
2: határozatot.
1: Visszhangzol.
2: Igen, azt nem értem,
0: mindenki lebeg, remélem, hogy a hallgatók nem szenvedik ezt el, és a gondolatokat értik, de mindesetre folytatjuk. Ádám van a hangpultnál, ő pedig próbál korrigálni. Na, most, András...
2: Most jónak tűnik. Jó, igen, tehát ugye Súlyog Tamás szembefordult Orbán Viktorral a gyermekvédelmi törvény ügyében, tehát ő azt mondta, hogy olyan törvényt kell kidolgozni, amelyik eurokonform is és védi a magyar családokat is, magyar gyermekeket is. Tehát már most lehet látni azt, hogy az államfő próbál idomulni az új rendhez, és talán ez azért segít valamit abban, hogy Magyarország kedvezőbb elbírálásban részesüljön, bár ilyenkor mindig fel szoktam hozni azt a példát, hogy Makedónia 2000-ben, a 2000-es évek 2000-ben, amikor kitört Koszovón 1999-ben a tulajdonképpen a koszovói függetlenségi háború, akkor nagyon sok koszovói albán menekült Makedóniába, és akkor az Európai Unió megígérte, hogyha befogadják a makedónok, az albánokat, akkor jelentős segítséget ad Brüsszel, és végül nem adott jelentős segítséget Brüsszel, aminek következtében a makedóniai albánok is majdnem kirobbantottak egy polgárháború, tehát ezt megint talán Európában és Brüsszelben látják ezt a példát, hogy ez nem volt egy feltétlenül jó lépés.
1: Bocs, valami eszembe jutott, ami nem közvetlenül tartozik ide, illetve hát igen, említetted Makedóniát vagy Macedóniát, Észak-Macedóniát.
2: De akkor még Makedónia volt.
1: Igen, jó, most viszont Észak-Macedónia.
0: Alkalmazkodott a görög igényekhez.
1: Van ott egy elnök, aki éppen nálunk időzik, csak úgy, mint...
0: Miniszterelnök volt, Gruevski.
1: Gruevski, igen, bocsánat, miniszterelnök, csak úgy, mint lengyel miniszterek és miniszter és miniszterhelyettes. Velük mi lesz?
2: Hát az egyikük állítólag már elmenekült, a másikuk még itt van. Gruevski is itt van, én úgy tudom, de szerintem a holnapi beiktatás után szerintem ők hamar el fognak menni. Tehát,
1: hova?
2: Hát például Belarusba, Moszkvába.
1: Az jó hely, igen.
2: Gruevski, vagy akár Boszniába, Dodik.
1: Szóval azért azt a lengyel minisztert, aki elmegy Moszkvába.
2: Börtön helyett, Gábor, hát lehet, hogy inkább akkor is már Moszkvába
1: úgy
2: menni.
1: Tehát
2: én azért ugye Moszkvában valószínűleg, vagy egy ilyen helyen úgy fogadják, vagy akár közel keltem valahova, akivel lengyel.
1: Abu Dhabit javaslom.
2: Ugye viszont meg nagyon meleg van nyáron. Tehát
1: viszont most alig bombáznak. Hát,
0: egyrészt, másrészt meg nehéz kiszállítani a Ferrarikat, vagy nem tudom miket. Jó, hát na mindegy.
2: Volt, akinek sikerült Magyarországon.
0: Igen. Na, akkor lépjünk annyiban tovább, hogy vagytok olyan, majdnem azt mondtam, hogy idősek, nem tapasztaltak.
1: Mondhatod.
0: Hogy tudjátok, hogy épül föl a külügyminisztérium. Na most, amikor itt van egy ilyen, mondjuk úgy, hogy rendszerváltás, amikor merőben új külügyi stábokat kell felállítani. Azt hiszem, hogy Andrásék írtak is róla egy dolgozatot, hogy ez milyen feladványokkal jár, vagy honnan meríthetnek, amikor eddig csak a megbízhatóság kritériumai számítottak abban, hogy kik kerülnek be ebbe a fideszi külügyminisztériumba, úgymond, vagy hogy mennyire öregedtek ki azok a régi káderek, akik jó-jó, többnyire Moszkvában végeztek, vagy de szakemberek voltak, meg nyelveket tudtak. Nos, András?
2: Nagyon kiöregedtek.
0: Az rendben van, de és akkor kiből, miből, hogyan?
2: Van egy nagyon nagy nemzedék kiesés, tehát az ilyen 40-50-60 éves korosztály szinte hiányzik a külügyből. Nagyon sok fiatal van, akiket jelentős részt tényleg az alapján vettek föl, hogy mennyire megbízhatóak. Nagyon nehéz lesz a külügyminisztériumot rendbe hozni, már csak azért is, mert ez a külügyminisztérium nem külügyi dolgokkal foglalkozott, hanem sokan ezt mangó nagykereskedésnek nevezték, voltak, akik utazási irodának, de tulajdonképpen...
0: De mitől mangó nagykereskedés, bocsánat, nem értem, nem tudtam követni.
2: A mangó nagykereskedés az onnan jött, hogy együtt volt a külgazdasági minisztériummal.
0: Ja, igen, értem.
2: És hogy tulajdonképpen nem a külügyekre összpontosított ez a minisztérium, hanem a keleti nyitásra, ami azért ő magában szintén nem egy sikertörténet, tehát így csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy mi történt az üzbegisztáni, magyar üzbég burgonya.
0: Igen.
2: Hát, mint kiderült, nem tartották be az üzbégek a szabályokat, hogy hogyan kell ezeket kezelni, növeszteni, és az egész kipusztult, tehát ez is elmúlt. Na, tehát visszatérve a külügyre, egyrészt hiányzik egy generáció, másodszorban, akik benn vannak, nagyon jelentős részt az ideológiai megbízhatóság alapján kerültek be.
0: Erre céloztam, igen.
2: Harmadrészt nagyon sok a külképviselet, tehát most már ilyen 170-180 van egy ekkora országnak, a nemzetközi szervezetekkel jellemzően ilyen 110-120 külképviseletük szokott lenni, tehát mindenképpen komoly változtatások kellenek. Az is igaz, hogy nagyon sokan visszajönnének, de a nekünk nyilatkozó források azt mondták, hogy az, hogy valakit kirúgtak, az önmagában nem elég. Tehát az kell, hogy ezek valóban jó szakértők legyenek, és nem fognak mindenkit visszavenni. Van, aki nem menne vissza, tehát szerintem súlyos káder hiány lesz a külügyben, és akikkel beszélgettünk, azok mind azt mondták, hogy ez több éves folyamat, amíg sikerül újjáépíteni a külügyminisztériumot.
0: Ez gyaníthatóan így van. Nos, Barcelonában leszel fő konzul, Gábor?
1: Nem akarok nyilatkozni.
0: Jó, sem megerősíteni nem tudod. Nagyon tiszteletbeli. Na, hogy zajlik le ez egy demokráciában? Mert én nekem olyan emlékeim vannak, hogy mondjuk a sógoroknál Ausztriában választás van, akkor az első 2-3 embert leváltják, és az apparátus működik tovább. De itt nem hát erről van szó.
1: Nekem erről vannak spanyol ismereteim, ami egészen elképesztő. Tehát a nagykövetek jelentős része is, hát azért itt is pártpolitikai alapon kerül oda, ahova kerül. Nem jelenti azt, hogy nem szakemberek, de lehet tudni róluk, hogy milyen oldalhoz húznak. Na most az az érdekes, hogy kulcsposztokon sem mindig váltják le egy kormányváltásnál őket. Tehát a rendszernek az önsúlya olyan nagy, hogy nem szívesen avatkoznak bele. Persze vannak ilyen örök nagykövetek, akikkel a legrosszabb esetben azt csinálják, hogy az egyik helyről átteszik a másik helyre. De az, hogy kirúgnák őket, az szinte soha nem fordul elő, és ilyen lefokozás se nagyon. Ha letelik az idejük, akkor persze, akkor majd legközelebb egy valaki más megy esetleg ki. Szóval én úgy érzem, hogy a spanyoloknál ez a szakmai, vagy ha úgy tetszik, majdhogy nem rendi, kaszti összetartás, ez nagyon erős, és nagyon fontos a külügyminisztériumban. Miközben mondom, mindenkiről tudják, hogy szocialista, néppárti ide, de ez nem jelenti azt, hogy automatikusan menniük kell egy kormányváltásnál.
2: Gábor, egyet kérdezhetek?
1: Igen.
0: Bármennyit. Ez egy ilyen műsor.
2: Mi volt például Franco után?
1: Az más volt.
0: Micsoda, még egyszer Franco után. Jaj, a rendszerváltás.
1: Franco után más volt, de ott se annyira.
2: Rendszerváltás volt.
1: Na most akkor mondok valamit. Franco után is más volt, de nem teljesen más. Nekem egy nagyon jó ismerősöm, te is ismered, a Franco-váltásnál Prágában dolgozott. ahol a követségen, illetve az, még nem követség volt, akkor azt hiszem még állandó képviseletnek hívták, mert nem volt hivatalos diplomáciai kapcsolat, dolgozott nem tudom hány...
0: Prágában?
1: Prágában, igen. A spanyol, igen, a spanyol.
0: Ja, hogy a spanyoloknak nem, jó, jó.
1: Spanyol,
0: jó.
1: Spanyol, igen.
0: Igen, igen.
1: És amikor meghalt a Franco, akkor a nagyköveten kívül összejöttek a munkatársak, és pezsgőt bontottak. Ami már be volt hűtve nekik egy éve. És utána...
0: Hát a igen, kirak... a Caudillo öregedett.
1: És amikor kirakták a könyvet, hogy ahova lehetett ugye beírni, hogy...
0: Gondolálni, részvéd... igen.
1: Igen, részvéd, akkor az majd, hogy nem közröhelybe fúlt, már mint a könyv kirakás és az egyéb. Szóval nagyon, nagyon más volt a helyzet, más volt a váltás is, már akkor is voltak olyan szintek, ahol egyszerűen már nem lehetett. Abban a percben, amikor egy rendszernek a vége felé már kezdenek szakmailag hát alkalmas emberek is betódulni, most nem akarom összehasonlítani a szocialista Magyarország végével, tehát például biztos, hogy egészen más volt, és nem is ismerem annyira, de például akkoriban például a külügyi apparátusban rengeteg hótprofi dolgozott, akiknek egyszerűen az, nem csak azért nem kellett leváltani, mert nem volt más, hanem mert nem is lett volna értelme, mert ezek profik voltak, és egyik néhányuk tevőlegesen részt vett aztán a rendszerváltásban is politikusként.
0: Jó, akkor most is mondjad akkor, András.
4: Mert az még szerintem lényeges, hogy ahogy ez nagyjából kiderült, az új kormányzat néhány héten vagy egy-két hónapon belül 50 hazai és 50 külképviseleti poszton akar változást. Tehát az első körben ez a 100 legfontosabb embert fogja érinteni az átalakítás, és utána ez fokozatosan lejjebb fog menni, és állítólag azt mondják, hogy a leváltások a főosztályvezetőknél állhatnak meg, hogy onnan is egyeseket leváltanak, másokat viszont ott meg már meghagynak. Viszont főosztályvezető fölött keveseknek van esélyük a politikai és munkai túlélésre.
0: Én attól tartok, hogy a nagykövetek között is. Most zenéljünk egy kicsit, és még csökönyösen ragaszkodom ehhez a témához, hogy innen folytassuk.

0: csak...
1: Hát, mikor a csillag rám ragyog, énekeltek a Rádi Katalin, de én maradnék abban...
2: Ez a hozzájárulásunk a győzelem napjához?
1: Így is nevezhetnénk, vagy az Ádámé, de most nem szeretném tologatni a felelősséget elvégre. Elég nagy felelősség hárul majd az új külügyminiszterre, meg a helyetteseire. De én nekem volt egy olyan érzésem, amit Andráshoz kapcsolódva mondtam volna, hogy az óvilágban, tehát a 90-es rendszerváltás előtt kezdtek kinevezni olyan nagyköveteket, vezető diplomatákat, akik már helyi nyelvek, speciális nyelvek ismeretében, tehát tényleg felvértezve kerültek arra a posztra, és nem ilyen baráti üzletféli kapcsolaton, mint ahogy a közelmúltban megtapasztalhattuk. Ezt hogy látjátok? Jó, hát ők kiöregedtek, valószínűleg nem jönnek vissza, sőt, már közülük azt hiszem, hogy nagyítóval, mutatóval lehetne talán még egyet-kettőt találni. András?
3: Nem, valóban, tehát ugye ez a, amit is mondtam, hogy tényleg egy jelentős nemzedék kiesés van, akiknek a jelentős részét kirúgták, ők már nem nagyon fognak visszajönni, és azoknak a jelentős része sem akar nagyon visszajönni, akik most nagyköveti poszton vannak, akár a szakértők, akár a inkább politikaiak kinevezettek. Viszont még visszatérve a rendszerváltozás után, az Antal kormánynak tényleg volt egy olyan jellegű előnye vagy szimpatikus húzás, hogy nagyon sok fiatal, de tehetséges diplomatát...
1: És tűrte a szakembereket.
3: Igen, igen, tehát azóta ebből az antali érában érkezettek közül is többen ott vannak, vagy visszamennének a külügybe. Tehát ők mindenképpen szerintem olyanok lesznek, akiket érdemes lesz visszafogadni.
1: Gábor, én nagyon kevés olyat ismerek, aki például a moszkvai IMO-n végzett, és valaha vezető pozíciót töltött be, és még mindig ott lehet a külügybe. Egy volt líbiai nagykövet mondta azt, hogy hát ő már 6 vagy 7 éve ott van, de hát pályázni kell a nagyköveti tisztségre, mindegy, hogy milyen politikai hátszéle, de ide ki a kutya füle akar pályázni? És így maradt.
2: Én nem az IMO-n végeztem, ezt nem tudom.
1: Jó, ez még csak nem is az Andrásnak szánt célzás volt, de
3: világos. Nyugodtan célozhattok, én nem azon a szakon végeztem, de egyébként most is több IMO-s végzettségnek követ van. Jelzem azt, hogy az egyik legfontosabb helyen, Belgrádban is, vagy nem Belgrádban, azt én szerettem, Berlinben is IMO-t végzett diplomattal van, most már legalább 10 éve a nagyköveti poszton.
1: Hát meg a másik ilyen szak volt a közgázon, a nemzetközi szak. Egyébként mondjuk én is ott végeztem, de Szijjártó Péter is. Az összehasonlítás egy kicsit kemény volt, de igen. Hát ez volt a két fő lehetőség, hogy ilyen szakmailag érett kádereket megpróbáljanak behúzni.
2: De én ezt nem hangsúlyoznám túl, szóval a IMO-n végzettek között is volt, akik hosszú forgolódás, többszöri fordulatot tettek mindenfajta damaszkuszi és egyéb utakon. Szóval ez mindig volt, mindig lesz, és valószínűleg most is lesz. Én szerintem az, hogy valaki IMO-t végzett, az nem jelenti se azt, hogy ő most akkor automatikusan szovjet vagy orosz barát. Az se biztosan jelenti, hogy ő kizárólag a magyar szakmai érdekeket fogja képviselni, vagy nemzeti érdekeket fogja képviselni. Mindenki más, én ezt nem, és még én a korosztályt se venném olyan fontosnak, mert például vannak a mostani 40-esek között sokan olyanok, hát sok hullámba mentek el az emberek, szóval mi mindig azt mondjuk, hogy micsoda vérengzés csapott Szijjártó, ez igaz. És főleg nem csak az, hogy micsoda vérengzés csapott, hanem kiket vitt oda, hát például a futsal csapatát, ugye? De azért... Én arra még emlékszem, hogy amikor volt 10-ben, amikor megjelent Martonyi, azért ő is nagyon sok embert kiszórt. Amikor megjelent egy rövid időre Navracsics, arra volt elég ideje, hogy a Martonyi által odavitteket, meg még a korábbiakat is egy csomót kiszórjon, és utána a Szijjártó meg tudatosan szórt ki olyanokat, akiket a Navracsics vitt oda, szóval volt egy

0: ilyen, ez egy hosszú folyamat volt, több lépcsős, és valószínűleg a helyreállítása is hosszú és több lépcsős.
1: Na akkor csak egy rövid választ kérek, hogy ez szakmailag segített a külügyi munkám?
2: Nem.
0: Nem.
1: Na, ilyen egyszerű. Jó, akkor valamelyik hallgatónk beírt itt az üzenőfalra, hogy a szomszédságpolitikáról szeretne hallani. Lépjünk túl már ezeken a belpolitikai nehézségeken, úgymond meg az újrakezdés gondjain. Tehát ahogy körülnéz az ember, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Szlovénia, Románia, és így tovább, és így tovább, elképesztő mennyi gondot örököl az új kormány, külpolitikája is. Na most kezdjük azzal, hogy megjelent az a jópofa Jerevánból küldött selfie, amit Babis küldött át, ha jól emlékszem, és rajta van Fico, meg a lengyel miniszterelnök Donald Tusk, ahol várják a harmadik muskétást, úgymond.
0: Hát, nem, a negyediket.
1: Vagy a negyediket, mert ők van. Igen, igen, ők voltak hárman a képen.
0: A D'Artagnant várják.
1: D'Artagnant, így van. Tehát a negyedik testőrt, mert muskétást írtak mindenütt, de ez nem változtat mit sem a lényegen. De hát azért óriási különbségek vannak ezek között, a politikusok között is, illetve Magyarország valamennyiükhöz fűződő kapcsolatában.
2: Engem az döbbent meg, hogy milyen gyorsan változik a hangulat. Tehát ugye ebből a négyesből...
1: Eddig még pozitív.
2: Hát de akkor is tehát igen, de egy meglepetés lehet is pozitív, és ugye azt tudjuk, hogy ebből a négyesből Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelműen Ukrajna és Európai Unió párti, míg Andrej Babis cseh miniszterelnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök inkább euroszkeptikus és inkább orosz barát, és ugye Fico az elmúlt hetekben egyszerűen megfordult. Tehát ő volt az, aki korábban azt mondta, hogy ha Magyarország kiesik, akkor Szlovákia fogja blokkolni Ukrajna EU tagságát. És
0: már azért elment Moszkvába.
1: Ne, fog de, menni, igen. Ja, igen, a díszszemlére, így de, van. De, ha nem is a díszszemlére, de koszorúz egy jót.
2: De hadd mondjam végig, mert szerintem itt jön a legnagyobb csavar. Tehát ugye megváltozott a véleménye, és valóban elmegy Moszkvába, de most nem azért, hogy bratyizzon, mint kiderült, hanem a legutóbbi nyilatkozat az, hogy megpróbálja átadni Volodymyr Zelenszky ukrán elnök üzenetét Putyinnak.
1: Tehát, igen, meg közben beszélgettek telefonon és támogatásáról.
2: Igen, de hát ugye most ugye innentől fogva most már tulajdonképpen közvetítőként megy oda a Moszkvába, és átadja Zelenszky üzenetét. Tehát ez egy fantasztikus és rettetesen gyors változás, és tulajdonképpen nem is értem, hogy ez miért ilyen gyors, hogy Fico megváltozott, mert Babis is változik, ő is várja a negyedik muskétás testőrt, de ő azért nem volt ennyire Moszkva párti elkötelezett.
1: Na de azért Babisnak is van épp elég gondja a saját államfőjével, ott is itt egy ilyen különleges társbérlet van, most éppen azon vitatkozik a korábbi NATO főtitkár helyettes államfővel, Pavellel, hogy ki képviselje a különböző ilyen vezető csúcsértekezleten Csehországot, mert eddig az elnök volt ott, és mostantól ő menne.
2: Bocsánat, mondjad, Gábor.
0: Nem, hát fejezd be.
2: Nem, én
1: már befejeztem, remélem.
2: És Csehországot befejeztem, ja, jó, Lengyelországot mondjad.
1: Na várjál, még nem, előbb Csehország.
0: Én még Csehország.
1: Vagy meg a négyek, így van,
0: persze. A négyekről akarok beszélni. Tehát azt akarom mondani, hogy persze Ukrajna fontos, persze az oroszokhoz való viszony fontos, de azért ennek a négy országnak mégiscsak a meghatározója az, hogy mindannyian az Európai Unió tagjai. És a visegrádi négyeknek az volt a lényege, hogy ezen az Európai Unión belül külön-külön nem tudnak igazi erőt felmutatni, de ha összeállnak és négyen, mint egy blokk, próbálják a közös érdekeiket, amelyek nyilvánvalóan léteznek, nem csak a földrajzi elhelyezkedésük, hanem a történelmi múltjuk, meg a, már úgy értem a gazdasági fejlettségük és a nyugattal szembeni hát eltérő pozíciójuk, gazdasági pozíciók miatt, hogy ebben egy erőteljesebb, hatékonyabb közös politikát tudjanak kifejteni. Ez akkor is megmarad, és ez lenne a normális. Ezt a normális viszony zavarta meg, részint a belpolitikai szempontok által generált hát széthúzás, amelynek ugye a fő eleme valóban az orbanizmus volt, de ez nem változtatott azon, hogy az alapkérdés mégiscsak az, és szerintem ez a kis mém, ez, amit elküldtek, ez ezt jelenti, hogy hát vannak nekünk közös érdekeink, vannak nekünk közös feladataink, most, hogy már megszűnt ez a abszolút elutasítása és a Brüsszel, mint főellenség állapotnak Magyarországon, most már tulajdonképpen a visegrádi négyeknek a minden négy számára pozitív elemét feleleveníthetjük. Ez persze zavarhatja, meg módosíthatja az Oroszországhoz, meg Ukrajnához való viszony, de szerintem nem lényegesen, és még majd biztos fogunk beszélni az ukrán-orosz
1: nyilvánvaló. Itt az András, úgyhogy nem ússzuk meg.
0: Igen, de én is itt vagyok.
1: Helyes.
2: És Tudik is itt van.
0: Igen. Ő Moszkvában lesz. Látod, ő az egyik díszvendég ott. Na, ilyen díszvendégek mennek a parádéra, mint Dodik.
2: Hát, igen.
1: Na, a Dodikot most tegyük félre egy kicsit, igen, hogy a tényekre koncentráljunk.
0: Magyarán, ami fontos lenne, és ami egy normális helyzet lenne, és azért csak-e vége lesz ennek a háborúnak, mert én úgy látom, hogy pillanatnyilag Oroszország van azon a ponton, hogy nem fog olyan sokáig bírni, se gazdaságilag, se politikailag.
2: És lenne még egy fontos dolog szerintem, tehát ugye 2014 előtt, vagy nem sokkal 2014 után az is akadályozta a visegrádi négyek együttműködését, hogy milyen irányban fejleszik az orosz olajszállításokat, tehát az északi útvonalat, vagy a déli útvonalat, és ez azért komoly nézeteltéréseket okozott. Ez mostanra tulajdonképpen lekerült a napirendről, tehát itt rövid időn belül senki nem fog orosz olajat vásárolni, tehát tényleg talán előtérbe kerülnek azok a kérdések, ahol inkább az együttműködésről, mint sem egymás fúrásáról lesz szó, és ez tényleg egy jó jel.
1: És akkor a három muskétás, vagy három testőr szívdobogva várhatja a negyediket, miközben azért mondjuk Donald Tusk Moszkva iránti érzelmei kicsit másképpen mutatnak, mint a másik hároméi.
2: Igen, de én azért arra is kíváncsi lennék, hogy az a mostani negyedik muskétás,
1: igen,
2: aki nem
1: igen.
2: negyedik muskétás...
0: D'Artagnan, maradjunk a D'Artagnannál.
2: Igen, tehát akit nem várnak most már, és holnap nem lesz már miniszterelnök, amikor kinyit egy ilyen mémet, arra vagyok kíváncsi, hogy ő mit gondol a lelkeményén magában. És tulajdonképpen tudom, erre nincsen válasz.
0: De van. De... Azt mondta, hogy először Varsóba megy.
2: Nem,
1: utána Bécsbe, utána Brüsszelbe.
0: Ja, jelenlegi, ja, bocs.
1: Igen, ja, nem D'Artagnanra, Magyar Tányanra.
2: Hogy ő mit gondol, amikor meglát egy ilyen mémet, hogy tulajdonképpen 6 perc alatt cserélték le, ahogy egyébként Donald Trump is nagyon gyorsan lecserélte, és mindenki nagyon gyorsan lecseréli. Tehát én ezt nem gondoltam volna ilyen gyors ez a sick transit gloria mundi, hogy ha szabad így fogalmaznom.
1: Így múlik a világ dicsősége.
2: De ez csak a Gábor kedvéért.
0: Nem akarok egy klasszikust idézni, de én mindig mondtam, hogy mindentől függetlenül Orbán egy kis ország kis miniszterelnöke. Tehát az ő önsúlya akkor, amikor nem ő a szálka a köröm alatt, vagy nem ő a kerékkötő, az akkora, mint Magyarország súlya, és hát az nem túl nagy.
2: Ebben igazad van, Gábor, kivételesen.
1: Jó, akkor innen annyiban lépjünk tovább, hogy azért Babis szövetségese volt Orbánnak, kiderül majd, hogy változnak az álláspontok. Fico másképpen volt szövetséges, hiszen ő a szocialisták közül indult, jó, hogy őt is ugyanúgy, mit tudom, kizetszölték az Európai Szocialista Pártból. De itt a térségi... Na, telefonáló van, akkor ugorjunk Pósalaki úr, halljuk. Szerbusz, jó reggelt. Pardon, jó napot.
3: Sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt, köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy kis ország kis miniszterelnöke szép megfogalmazásban. De mégis úgy tűnik, hogy azért ez a picit szálka mindenki körme alatt, ez pont annyira fájt, hogy azért az orosz politikára azért csak kihat, nem? Tehát, hogy azért ott viszont ez egy nagy veszteséget jelent, hogyha hirtelen ennek a következményében mondjuk a három muskétás összeáll, nincsen több blokkoló erő, úgy néz ki az Európai Unión belül, ugye Szlovákia akkor mégiscsak visszatér az Európai útra, mert...
1: Hát ők már eddig is megszavaztak olyasmiket, amiket az Orbán kormány megvétózott. Igen, de jó,
4: igen,
1: okay.
4: Igen, igen, de gondolom értitek, hogy mire gondolok, hogy, uh-huh. hogy mint hogyha egy ilyen pici, tényleg ilyen pici libikóka mérleg lett volna, amit most úgy néz ki, hogy így a dolgok így mindenki megfordul. És akkor kis ország, kis miniszterelnöke, és ott feltettem a kérdést, figyelem, hogy itt válaszoltak. Köszönöm.
1: Köszi, szia.
0: Válaszolhatok rá? Vagy jó válaszolhatok?
1: Bármelyőtök, Gábor, tessék.
0: Én csak azt akarom mondani, hogy Orbán normál üzemmódban persze szálka minden, de igazából nem blokkolt. Sőt, azt a 90 milliárdot is nem megszavazta, hanem nem akadályozta meg annak a megszavazását.
1: Igen, sok sumák volt, kiment kávézni,
0: a választási minden. Kampány végén, amikor már ez volt az utolsó szalmaszál, akkor kapaszkodott ebbe bele, mert ugye erre fúzta föl az egész kampányát, az ukrán ellenesége, meg hogy az ukránok a spászba és egyéb stratégiai pontokon vannak már nálunk. Tehát, és az orosz, és megszavazta a szankciókat, és jól levette Kirill Pátriárkát, persze, meg még levette Uszmánov családot.
1: Őt is, meg a feleségét, vagy a húgát is.
0: Ez mind igaz, de a lényeget illetően ezek csak ilyen kozmetikai lépések voltak. És ezt, azt kell mondjam, hogy ezt az oroszok is így látták. Tehát az első reakciók az volt, ugye először az volt, hogy hú, milyen jó ember. Tehát egész addig, ameddig játékban volt Orbán, addig nagyon fontos volt, és támogatjuk, és az egyetlen komoly európai, de abban persze, hogy megbukott, rögtön megjelentek azok a hangok, amelyek azt mondták, hogy jó, de hát a lényeget illetően azért ne felejtsük, ő is az ellenséges táborhoz tartozott.
2: Mondjad, Gábor.
1: Nem, András jön, nincs mese, nincs hosszú monológ.
2: Mindenképpen komoly súlyt adnék annak, hogy annél az egy szimbolikus jelentősége van, annak, hogy tényleg most már úgy tűnik, hogy egy szólamban fog az Európai Unió szólni, és ez az Orbáni, lehet, hogy ő végül mindent megszavazott, vagy kiment kávézni, és nem szavazott, ez mindenképpen azért akadályozott dolgokat, tehát folyamatosan új utakat kellett keresni, hogy mit, hogyan lehet elintézni. Magyarország ugye kimaradt ebből a 90 milliárd eurós hitelből, tehát Magyarország ehhez nem járul hozzá, pedig szerintem hozzá kellene járulnia. Tehát én azért mindenképpen úgy érzem, hogy ennek azért van egyfajta jelentősége, és azért nem, meg hát annyiból is mindenképpen van jelentősége, hogy ugye épp a Gábor említette, hogy azért ez a kiváló magyar kormányzat és az ő tagjai jelentősen szivárogtattak ki titkokat Oroszországnak, és ez ennek talán vége lesz, és ez szintén egy fontos fejlemény. És még nem. Egy ügyrendi javaslatom lenne, hogy az, az előző hallgató azt mondta, hogy a szomszédságpolitika érdekelni.
1: Igen, azért, akkor mindjárt megyünk tovább, és mert nem mindennel értek egyet, amit mondtatok. Kicsit zenélünk, és innen szomszédságpolitizálunk.
2: És utána toljál le minket.
1: Bármikor. Dozvolj.

0: Na szóval ott tartottunk, ez Makropóló vagyok, a vendégeim Németh András és Nemes Gábor bevett szokás szerint, és a nemzetközi kérdésekről beszélünk most éppen másfél órát rendkívüli adásnapon, és azt mondtam, hogy azért nem biztos, hogy a úgynevezett brüsszeli bürokraták hátradőlhetnek, mert itt azért érdekes változások vannak a térségünkben is, amelyek nem biztos, hogy mindig a ottani irányítóknak kedveznek. Most két dolgot mondok, az egyik a romániai változás sorozat, ami most van éppen folyamatban, a kormány bukása is, szélső jobboldali támogatással egy kormány megdöntése, Bulgária, ahol egy Moszkva barát, de nyilvánvalóan egyensúlyozásra kényszerülő légierőparancsnok lett az elnök, vagy éppen Szlovénia, ahol Orbán Viktor egyik legnagyobb barátja került most éppen a miniszterelnöki tisztségbe. Úgy érzem, hogy most Németh Andrásnak kell megadni a szót, ha igazságtalan vagyok is.
1: Abszolút igazságtalan vagy, de elviselem. Na, tehát szerintem Bulgáriában tényleg is erről beszéltünk is, tehát
0: Ismétlés a tudás anyja, bocs.
1: Volt államfő lesz, a miniszterelnök.
0: Rumen Rádev, igen.
1: De ő valóban orosz párti, de rettetesen egyensúlyozni fog, tehát ő szerintem nem lesz egyértelműen orosz párti politikus. Korábban azért sok megnyilvánulásában az volt, de amikor úgy látta, hogy ezzel nem ér el eredményt azzal, akkor visszahúzta a mondani valóját, és azért ugye 10 évig volt államfő.
0: Majdnem 10 évig, hamarabb lemondott, hogy miniszterelnök lehessen.
1: Lemondott azért, hogy induláson a miniszterelnöki posztért. De hát ezért az ő regnálása idejé volt az, hogy számtalan orosz diplomatát kiutasítottak Bulgáriából, kipenderítették a rossz nyelvet is, és ezt ő azért nem feltétlenül próbálta akadályozni, annak ellenére, hogy miközben tényleg egymást váltották nagyon sűrűn a kormányok, és ezért ezeknek a kormányoknak a súlya nem volt túl jelentős. Ő volt a stabilitásnak a megteremtője, ennek ellenére azért nem vitte látványosan, vagy nem próbálta orosz irányba vinni az egész országot. És szerintem ahogy múlik az idő, egyébként úgy csökken Bulgáriában az ilyen orosz párti erőknek a támogatása. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy lefelé csengő,
0: a történelmi hagyományok, a cára hasonló nyelv, közös vallás, felszabadítóként ünnepelték az oroszokat mindig. 19.
1: Igen, és őket hívták a 16. tagköztársaságnak.
0: Igen,
1: én tényleg úgy látom, hogy a fiatalabb bolgár generációk, mondjuk én az újságírókat tudom felmérni, akikkel én viszonylag sűrűn találkozom, nagyon kevés a nyíltan orosz párti, és most már a második nyelv alapvetően nem az orosz, hanem az angol, tehát szerintem Bulgária is elindult így Európa felé, és a másik, hogy tényleg gazdasági értelemben ők még jobban, nálunk is jobban rá vannak szorulva, szerintem a brüsszeli pénzekre, tehát már csak ezért sem lesz nagyon nagy ellenbeszéd. Szlovéniában valóban egy EU-szkeptikus politikus Janez Janša, viszont azt azért róla illik.
0: Ukrajna ürügyén mondjál jókat is, mert azért ott...
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ő viszont teljesen egyértelműen Ukrajna párti, és ugye ő még azért ott nem lett miniszterelnök, és ezért egy nagyon érdekes koalíció kezdett alakulni. Ugye azt tudjuk, hogy a jelenleg hivatalban lévő Robert Golob-féle szabadságmozgalom nem volt képes koalíciós partnereket találni, és ezért visszaadta a kormány megbízatási lehetőséget, de még Janša sem talált igazán tartós és állandó partnereket, és nagyon meglepne egyébként, hogy
0: hát két jobb középpártot csak talált, és közte van, és mellettük van még egy jobboldali oltás elleni Moszkóvajta Reznica, vagy nem tudom milyen nevű párt. Resnica, aki a parlament elnökét adhatja, aki kívülről támogatja őket, úgyhogy Janez Janssának nem reménytelen a
1: helyzet. Tehát ez megint
0: ennyiben.
1: nem egy olyan koalíció, ami szerintem tartósan hivatalba tud lenni. Tehát engem nagyon nem lepne meg, hogyha Szlovéniában, ugye márciusban volt a mostani parlamenti választás, nagyon nem lepne meg, hogyha ott beláthat időn belül megint lenne egy választás. Egyébként engem meglepett, hogy a szabadság mozgalom nem ért el jobb eredményt. Én azt hittem, hogy ennél nagyobb a támogatottságuk is, hogyha ugye a harmadik ország meg Románia, ott is úgy érzem, hogy egy teljesen természetellenes koalíció jön létre, tehát ez a Nagy Romániáért, a Románok Egyesülése.
0: Nem úgy néz ki, hogy jön ez a koalíció, de várja, adjuk át a szót Gábornak, hát ha Katalóniából a román eseményeket jobban követte,
1: abszolút,
0: de most úgy fordítom ki a szót, Gábor, hogy repedezik-e a tűzfal, az a bizonyos tűzfal, amit a szélső jobb oldal ellen emeltek Nyugat-Európában, hol sikerrel, egyre kevesebb helyen tán, de Romániában éppen ez történt, hogy a kormány vezető szociáldemokrata pártja bizalmatlansági indítványt adott be ezzel a szélső jobb oldali moszkovita párttal, és megdöntötték a kormányt. De szerintem nem fognak koalíciót alkotni.
2: Igen, de ezt akarom mondani, megdöntötték a kormány, de azt szinte kizártnak tartom, hogy utána a kormány tudjanak ugyanezzel a párttal alapítani, vagy alakítani. És azért ne felejtjük, hogy Romániában egyrészt az elitnek egy kicsit más a beállítottsága, és hát, hogy mondjam, a józan pragmatizmus, ami néha a totális elvtelenséggel párosul, az majdnem mindig győzedelmeskedett ott. És hát ne felejtsük, hogy egyszer már megállítottak egy ennél sokkal súlyosabb jobboldali, sőt, kétszer jobboldali támadást, amikor ugye az elnök választásnál, hát nem teljesen külső nyomás nélkül.
0: Ez volt a Georgescu, igen, amikor megsemmisítették az eredményt, igen.
2: Úgy kivágták, mint azóta sincs sehol egyébként, ez is jellemző. Tehát az AUR, ugye ő az AUR-ból eleve kivált már ebből a...
0: Ez az AUR, ez a románok újraegyesítésének pártja, ez a szélső jobboldali, Moldovát is kacsingatva tekintő ország.
2: De mondom, ő ezt megakadályozták, lett Dan, ugye egy abszolút nyugati garanciát jelentő elnök, a nyerte az elnökválasztást, és ugye
0: ez a Nikus Ordán, ez már be is jelentett, hogy ő nem hajlandó olyan kormány kinevezni, amiben az AUR, ez a magyar falu Szimjón féle pártben van.
2: Így van, tehát ezt mondom, hogy ennyiben politikailag megvan a tűzfal, még akkor is, hogyha ez a párt, ez a szocialista párt, vagy szociáldemokraták, nem tudom, ezt az elvet megsértették. Valószínűleg ezzel, én nem vagyok román szakértő, de lényegében aláírták saját halálos ítéletüket, már csak azért is, mert előbb-utóbb kénytelenek lesznek visszamászni ugyanebbe a koalícióba, lehet, hogy Bolozsán miniszterelnök nélkül, tehát Bolozsán miniszterelnök megbukott, és majd egy másik a szocialisták számára elfogadhatóbb miniszterelnök lesz, de azt is látni kell, hogy mindez miért következett be. Ugye azért következett be, mert azt a programot, amit egyébként a szocialisták is elfogadtak 10 hónappal ezelőtt, az nem lehetett lenyomni a román társadalom torkán. Miközben ezt a programot az Európai Unió megkövetelte, mint feltételt ahhoz, hogy a kifizetéseket ugyanúgy, mint hogy Magyarország megkapja a pénzt, Románia megkapja. És Románia is elég vacak gazdasági helyzetben van, de én azt hiszem, hogy a romániai gazdasági helyzet talán nem fog olyan gyorsan megjavulni, a költségvetési és az adósság egyéb problémákat nem fogják tudni gyorsan megoldani, de az, hogy politikailag az az ország, amelyben éppen most épül a NATO legnagyobb európai támaszpontja, hogy az nem engedheti meg magának, hogy az AUR és ezzel részben Putyin kezébe kerüljön, azt hód biztos, és ebbe mondom, az román elitnek biztos, hogy lesz egyfajta kompromisszumkészsége.
0: András?
1: Egyetértünk a Gáborral.
0: Jó, akkor mi lesz Szlovákiában? Vagy
1: Szlovákiában
0: választások közelegnek ott is, és azért elég labilis a helyzet.
1: választások közelednek, és azért itt a két oldalú viszonyban mindenképpen azért bent fog maradni a Benes dekrétumok ügye. Tehát
0: ugye
1: azt tudjuk, hogy Szlovákiában ebben a Benes dekrétumokra még mindig büszkék, sőt erre hivatkozva folytatódik egyes területeknek a konfiskálása, államosítása.
0: És a politikai vihar, amikor benyilatkozik
2: egy... De András,
0: egy
2: ne haragudj, nem ez az igazi baj. Tehát hát én ezekről igen, ez mint lehetőség ott van. A nagy baj az az, hogy a Benes dekrétumokat nem lehet szidni se. Tehát, hogy tulajdonképpen, hát amit az Európai Unió is kifogásol, nem csak a magyarok, hogy az a törvény, amely hát ugyan a szólásszabadság ellen van, hogy nem szabad kétség van a Benes dekrétumokat. A törvény visszavonását én szerintem nem tudja senki elérni, sem magyar, hát mint hogy a cseheknél se egyébként. És nem is lenne igazán időszerű most egy 80 éves dologra vissza.
1: Egyébként a Csehszlovákia idején Václav Havel azt akarta,
2: megpróbálta.
1: És ez a magyarokon ment el, teszem hozzá. Tehát akik ebben részt vettek, magyarok, ők mesélték el, hogy megszületett egy szöveg, amelyet egyeztettek a szlovákiai magyar pártok vezetői, és az egyik vezető, Durai Miklós végül azt mondta, ez neki így elfogadhatatlan, és akkor erre mondta a Václav Havel államfő, hogy ha a magyarok nem tudnak megegyezni, akkor nem lesz ilyen nyilatkozat. Tehát ezt egy történelmi lehetőséget sikerült elmulasztani.
2: Ezt lehetett volna nyomni a szlovák és a cseh.
1: Hát akkor még egybe volt Csehszlovákia.
2: Jó, de hát a két elit torkán le lehetett volna nyomni?
1: Hát figyelj, tehát ez egy elnöki nyilatkozat lett volna, amiben Václav Havel Csehszlovákia nevében bocsánatot kért volna a Benes dekrétumok miatt. Ez erről szólt volna a szöveg, és akkor ott nem tudom, hogy mit szóltak volna az elitek, de ez megszületett volna nagy valószínűséggel, ez a nyilatkozat. Viszont most tényleg Szlovákia nincs abban az állapotban, hogy ezt visszavonják, és ugye Magyar Péter viszont mondta azt, hogy itt akkor lesz igazi barátság a két ország között, hogyha Benes dekrétumokkal valamit csinálnak Pozsonyban, amit nem fognak.
0: Na jó, akkor lépjünk innen úgy tovább Pozsonyból, hogy Fico miniszterelnök... Igen, mondjad.
1: Nem, bocsánat, nem, Isten, már megint szerkeszteni akartam. Nem,
0: nem baj, azt hát próbáld meg. Nem vagyok pótolhatatlan, hogy finom legyek.
1: Dehogy is nem.
0: Na, szóval Fico bejelentett, hogy ő már pedig idén is az Európai Unió vezetői közül egyedül elmegy Moszkvába a győzelem napját ünnepelni. De akkor ez a V4-es egymásra borulás, vagy egymásba borulás hogy fog megtörténni?
2: Ficónál, én azt hiszem, Ficónál mindig azt kell kérdezni, hogy mennyibe kerül. Szóval így.
1: Hát meg ugye ő már most köpönyeget váltott, tehát vagy fordított, tehát ő most már támogatja Ukrajna csatlakozását, és ugye ahogy előbb említettem, azért megy Moszkvába, hogy közvetítse Volodymyr Zelenszky üzenetét. Tehát ez szerintem ez az összeborulás már megtörténőben van.
2: Jó. Egyelőre még azért nem mind a négy vagy kormányfő támogatja, és most nem az Orbánra gondolok.
0: Na de közben hát szó volt róla, hogy várjatok, szó volt
2: nem,
0: róla...
2: Nem, én Magyar Péterre gondoltam.
0: Szó volt róla, hogy a V4-et bővítik V5-re, nem tudom, Románia felé, Szlovénia felé. Hát egyelőre én nem érzem ezt a perspektívát olyan rózsásnak.
1: De ez mindenképpen ez meg fog történni, tehát ugye rengeteg ilyen együttműködési csoport van az EU-n belül, ugye vannak ezek a három tenger együttműködés, és ezekben, tehát én szerintem a V4-et is bőven lehetne bővíteni, és hogyha tényleg a V4-eknek a magva az egymásra talál, és szerintem most ez azért meg fog talán történni, akkor erre jó esély van, tehát akár tényleg Horvátországgal, Szlovéniával, akár Ausztriával is, tehát a V4-ekben tulajdonképpen akár benne lehetne Ausztria is, mint ugye az egykori osztrák-magyar monarchia nem mellékes tagja.
2: Nekik mint ellen mondta, hogy Ausztria nettó befizető.
0: Ennyi szólva.
1: Nem, de hát attól azért közös érdekeink vannak. én biztos vagyok abban.
2: Hát de a fő közös érdek az volt, hogy tudunk együtt, hát amikor megalakultak, ez volt. Egyébként már akkor sem működött, ezt viszont a történelmiség kedvére el kell mondani, hogy ott is azonnal kijátszották egymást a lengyelek, magyarok, csehek és szlovákok. Pontosabban akkor még talán, nem, már akkor is így volt. Tehát, de elvben az volt a lényeg, hogy közös, a belépésnél közösen lépjünk föl, hogy közös feltételeket tudjunk kiharcolni, jobbat, mint külön-külön. Már akkor sem nagyon sikerült, ennyiben a V4-ek már a kezdeténél egy kis születési hibával bíz.
0: Na jó, akkor elértünk mindjárt a harmadik fél időhöz, mert ez fél ötig tart ez a műsor, úgyhogy zenélünk egy kicsit, és akkor a súlyos elmaradásainkat megpróbáljuk bepótolni.

0: Champs-Élysées-re jutottunk szlovákul, de se baj, mert itt vannak azért elvarratlan szállaink, például András kedvenc témája, hogy mi újság az ukrán frontokon, amiről még nem tértünk ki, de pedzettem, hogy azért mindenképp beszélünk róla, meg van még egy-kettő. Hát próbáljuk meg ebbe a maradék 24-25 percbe belepréselni. Mi van az ukrán frontokon, András?
1: Megállt az orosz térnyerés tulajdonképpen, tehát ugye 2025 az inkább arról szólt, hogy Oroszország minden hónapban elfoglalt úgy átlagosan 500 négyzetkilométert ukrán területéből, ami korán sem tekinthető gyors előre nyomulásnak, de azért mégiscsak valami. Most idén ez minimálisra csökkent, és azt mondják, hogy áprilisban vagy nulla, vagy pedig inkább veszített Oroszország területet, mindezt úgy, hogy már harmadik hónapja több orosz katona hal meg a frontokon, mint amennyit sikerül kivezényelni új katonát. Tehát ez mindenképpen, én nem azt mondom, hogy ez egy fordulópont, de mindenképpen egy nagyon fontos fejlemény, miközben azt látjuk, hogy ez egy teljes mértékben drónháborúvá átalakult konfliktus lett, tehát a sebesültek és halálos áldozatok 90%-át már a drónok okozzák. Ez egy teljes mértékben új háború, és ilyen körülmények között tulajdonképpen kevésbé fontos az, hogy ki van többen, tehát hogy kinek van több katonája, az számít, hogy ki kezeli jobban a drónokat, és kiépít jobb drónokat.
0: Amit most már az ukránok exportálnak, mert eléggé komoly kapacitásokat építettek.
1: Baj, és hadd nevezem bajnak, mert én egyértelműen Oroszországot tartom agresszornak, hogy az oroszok is fejlődnek. Tehát drónügyileg a hosszú távú drónokban is komoly fejlesztéseket hajtanak végre, és a rövid távú, rövid hatótávúságú drónokban is ezek az optikai szállal vezényelt drónok, ezek kegyetlen pusztítást tudnak végezni. De most tényleg odáig jutottunk el, hogy rengeteg úgynevezett szürke zóna van, és ezek a szürke zónák tulajdonképpen állandóan fennmaradnak. Ezek azok a körzetek, amelyek szinte üresek, nincs benne se ukrán, se orosz katona, mert aki megjelenik, azt hamarosan a saját vagy az ellenfél drónja megöli, megsemmisíti, felrobbantja.
0: No, tehát akkor ugorjunk, mert szegény Gábor nem jut szóhoz, úgyhogy nagyon tömör, tömör választ várok tőled, hogy ugye te sem fűzöl halálos reményeket ahhoz, hogy pillanatokon belül az ukránok és az oroszok egy béketárgyalás jegyében egymás nyakába borulnak.
1: Nem, én 4 éve biztos vagyok abban, hogy ez beláthat időn belül nem következik be.
0: Na várj, akkor Gábor is hadd mondja el, hogy mibe biztos 4 éve.
2: Nem, ebben sok igazság van, bár hát azért jósolni, ha a jövőről van szó, én nem vállalkoznék. De én azt hiszem, hogy András a fordulópontot, vagy annak hiányát, vagy nem egészen bekövetkeztét jelezte. Szerintem mégiscsak van egyfajta fordulat és fordulópont, amelynek csak az egyik és talán a kisebbik része az, de hát összefügg persze, hogy a frontokon nem tudnak az oroszok áttörni. Tehát képtelenek a hadi céljaikat megvalósítani, és hát azért most már majdnem 4,5 éve folyik a háború. Szóval ez azért már hosszabb, mint a nagy honvédő háború, és ez az eredménye, és akkor ehhez járul az, hogy az oroszok most az utóbbi hónapokban, ez tényleg az utóbbi hónapok és heteknek az eredménye, pont a drón fejlesztések következtében megkapták a háborút otthon. Tehát a háború úgy indult el, hogy nem is háború volt, hanem különleges hadművelet, amelyre a Putyin azt mondta, hogy mi azt, hogy csináljuk Ukrajnába, ti kedves oroszok, az életeket nem változik, minden úgy marad, ahogy eddig volt, nektek ez gyakorlatilag semmi közöttök, hagyjatok minket harcolni. Na most szó sincs róla, a háború házhoz ment, nem csak azért, mert látszik, hogy a gazdaság ezt azért nagyon nehezen bírja, és meg lehet látni az árakon, meg minden egyebben, hanem főleg meg az emberhiányon, például azért az a másfélmillió ember, aki ottan hirtelen eltűnt, azért az hiányzik a termelésből is. De abban is meg lehet látni, hogy Oroszország európai részén ma már nincs olyan pont, ahol biztonságban érezhetnék magukat az emberek. És ezt az ukránok nagyon ügyesen kihasználják. A legtávolabbi pontokon is támadják, főleg az olaj finomító és olaj kitermelő létesítményeket, főleg a hadüzemeket, de ma Csebokcsáriban, a világ végén van. Senki se tudta Magyarországon szerintem nem is tudják, hol van. Csuvasföld végén ott támadnak rendszeresen, és minden pontot el tudnak érni, Moszkvát is el tudják érni, és most már nagyon sokan, és a korábbi Putyin hívek közül is, tehát akik a háborút amúgy támogatták, azt mondják, hogy hát, jó, jó, de hát azért én nem erre fizettem be, és legyen már ennek vége. Persze legyen győzelemmel vége, de mindenképpen legyen vége. Azt kedves Putyin elvtárs tudott garantálni, hogy én nekem ne kelljen légiriadalot lemenni az egyébként nem is létező óvóhelyre, mert még az óvóhelyeket sem képesek rendesen létrehozni és rendbehozni. Hogy ne érjenek támadások, hogy Tuapszét ne öntse el a füst, az olaj és az égő kátrány. Tudod ezt biztosítani? Tudod biztosítani, hogy a parádét, a díszemlét, ami a te kedvenc foglalatosságot megtartsák holnap, és mindenki részt vehessen, és én is részt vehessek, és legyen a tribünön is ember?
0: És ki mindenki vesz részt, mert úgy tűnik, hogy hát, például nagyon ilyen, szolidírozott létszámmal nagyon vesznek részt.
2: Ficó sem, ő is csak koszorúzza.
0: Igen, és nem megy el a tribűnre.
2: Nem megy el, ott lesznek, mit tudom én, ilyen malajziai, vagy nem tudom milyen, szultán, és laoszi, és a két Grúziából lecsipett tagköztársaság
0: Oszétia,
2: vezetői.
0: Abházia, igen.
2: De például az örmények nem mennek el. Amikor arról beszéltünk, hogy Oroszországnak micsoda nagy veszteség az, hogy Magyarország kiesik, mint barát, hát azért az, hogy Örményország, amely hát tényleg mindig az abszolút orosz pont volt a Kaukázusban, a mai napig van nagy egyébként ott támaszpont és katona.
0: Hát lenne a török határnál, igen.
2: Igen, egyértelműen elindult nyugat felé, és ugye tegnap ott volt Zelenszky, meg az összes európai...
0: Mindenki ott volt, egy jelentős csúcsult, igen.
2: Tehát ez nekik egy nagyobb pofon, mint az, hogy most a magyar kormány mikor vétózik, vagy mikor nem, vagy meddig megy el. És ez ma már a hétköznapok. Ugyanez áll Üzbegisztánra és Kazaksztánra is, azokba sem bízhat. Lukasenko maradott, de hát legyen neked Lukasenko a szövetségesek.
0: Jó, akkor ott tartunk, hogy igen, az ukrán front toporog, vagy majdnem egy helyben áll. Közben a nyugat-európaiak, főleg Trump különböző fenyegetései hatására egyre komolyabban próbálkoznak fegyverkezni, vagy érzik az esetleges támadás leheletét. Na most akkor kivon Trump amerikai csapatokat német földről, aztán netán spanyol vagy olasz földről? Német András, hogy látod ezt?
1: Hát nagy valószínűséggel igen, tehát ugye ő már az első elnökségének a 4 éve alatt is fenyegetőzött.
0: Mert NATO-ból való kivonulással
1: is. A NATO-ból való kilépéssel is fenyegetőzött, de most ugye nagyon meg van sértődve amiatt, hogy az európai országok, NATO tagállamok nem voltak hajlandóak az ő általa elvárt mértékben segíteni az Irán elleni háborút, és most erre találta ki büntetésként ezt a 5000 fős, vagy talán még jelentősebb.
0: Két nappal később már még többet mondott, igen. Plusz,
1: igen,
0: legalább.
1: De hát ugye azért ezt megint érdemes nem feltétlenül névértéken venni, tehát azért az Egyesült Államoknak ugyanúgy érdeke, hogy fenntartsa ezeket a támaszpontokat, tehát Rammstein és a többi bázis az nagyon fontos szerepet játszik például abban, hogy itt vannak azok az átjátszó állomások, amelyekkel irányítják részben az Irán ellen is bevetett drónokat. Itt van az amerikai atomerőnek egy jelentős része, tehát jelentősen veszítene az Egyesült Államok is, hogyha ez a katonai jelenlét meggyengülne. Még teszem hozzá, hogy ezért az utóbbi években folyamatosan csökken a Németországban állomáshoz amerikai katonák száma, tehát egy ilyen csendes leépítés változatlanul van.
2: Nem,
1: tehát,
2: de az utóbbi években nem, hát Biden fölemelte.
1: Tehát pillanatnak akkor majd küldök neked.
0: 31 néhány ezerről olvastam.
1: 39 ezer amerikai katona van, és 13 ezer a légierőtől.
2: De most Németországról beszélsz.
1: Igen, de ennél lényegesen több volt a hidegháború éveiben.
2: A hidegháborúban igen, de a Biden, amikor kitört az ukrán-orosz háború, akkor, és egyébként itt nem csak Németországról van szó, megerősítette a NATO-ban, visszaállította egy részét. Persze nincs már 200 ezer katona, nyilvánvalóan nem nincs idegháború.
0: Jó, akkor ezek
2: a... De még valamit hagyd tegyek ehhez hozzá. Még akkor is, hogyha igaz, ez először is azt, amit Trump mond, azt ma már tudjuk, hogy nem kell komolyan venni, vagy bármikor megváltozhat. A másik, azért nem teheti meg azt, amit akar, mert benne volt a költségvetési törvényben, amit a kongresszus megszavazott, hogy ez csak akkor érvényes, hogyha 78 ezer katonát Európába tart, az alá nem megy. Tehát ő kivonhat Németországból 5 ezeret, de sokkal többet nem, és ha ezek után legfeljebb azt teheti meg, hogy Németország és egy más ország között sakkozik. Ami pedig Spanyolországot illeti, hát azt megnézem, hogy ő a rotai támaszpontot felszámolja.
0: Igen, van egy-kettő Spanyolország, Olaszország, akik dacoltak az iráni beavatkozásra, és rossz néven vette Trump.
2: Ezek kiröhögik ezt az egészet. Hát rotára nagyobb szüksége van az amerikaiaknak, mint a spanyoloknak. Hát a rotai támaszpont, és ami Nápolynál van, ugye ott vannak a NATO haderők déli parancsnoksága, meg Szicíliában is a haditengerészet.
0: Azt vette zokon igazán Trump. Igen.
2: Hát, na de ezekről ő nem tud lemondani. Az egy más kérdés, hogy a NATO tagjai nyugodtan mondhatják, hogy uraim, ez nem akármilyen felhasználású támaszpont, ez a NATO által felhasználó támaszpont, a NATO egy védelmi szervezet, ha Amerika kalandozni próbál Iránban, az csinálja a saját költségére és a saját erejével.
0: Na András, mi lesz ezekkel a hálátlan ingyen élő német, spanyol, olaszokkal, vagy mi újság van?
1: Nem, én nem hiszek abban, hogy azért alapvetően megroppanna az amerikai katonai jelenlét Európában, ha csak Trump nem határozza el magát a NATO-ból való kilépés mellett, amit szintén nem hiszek el, meg ugye a Gábor mindjárt szóvá is tenné, hogy önmagában ő már nem tud kilépni, tehát...
0: ja igen, a kongresszusi korlátozások igen. Egyre többet, május 1-e óta kivált képpen. Na jó, igen. De közben Trump...
1: És hogyha... Mondjad. Nem, én nem bírok magammal, de te vagy mégiscsak makrópoló, tehát légy olyan kedves.
0: Hát egy díszvendégnek nem lehet nemet mondani. Na jó, elég az hozzá, hogyha jönnek a félidős választások. Azért Trumpnak sem mindegy, hogy mennyire szorul a nyaka köré a hurok, vagy körül a hurok. És itt egyre többen fordulnak el tőle odahaza. Republikánusok, vezető politikusok, fehér gallérosok, nem tudom, fehér, képzetlenebb munkás rétegek, az infláció, meg az olajár, vagy a benzinár emelkedése miatt. Hát azért neki sem mindegy, hogy mi történik otthon, és legutóbb, most Olaszországról jutott eszembe, hogy Rubiót, Marco Rubio külügyminisztert küldte el Olaszországba, benne a Vatikánba, hogy egy kicsit vezekeljen úgymond az amerikai származású pápánál, akire Trump azt mondta, hogy csak azért lett pápa, mert ő az amerikai elnök. András. Vagy nem te? Nem, inkább Gábor, mert már...
2: Pápával inkább én, persze, igen, értem.
0: Pápa Bile.
2: Igen. Hát igen, ezt a... Szóval Trump ugye azt hiszi, hogy amivel ő megnyerte a választásokat, hogy beszélt, mindenféléket mondott, és ezzel azt hitte, hogy ezzel valós tényeket teremtett. Ez elment az amerikai választáson, de ez nem megy el akkor, amikor egy háborút vív, vagy akkor, amikor olyan tényezővel kerül szembe, mint a pápa. Ő azt hitte, hogy le tudja ugatni a pápát. Konkrétan meg volt róla győződve, hogy az majd fülét farkát behúzza. A pápa, aki egyébként érdekes módon egy ilyen, ahogy az angol mondja, low profile, tehát alacsony profilú, nem nagyon hangos, a elődjétől, Ferenc pápától megkülönböztetve inkább visszahúzódó, és nem nagy változásokra, és főleg nem nagy akciókra törekvő pápa volt, belekényszerült abba a szerepbe, amit egyébként nem akart szívesen vállalni, hogy válaszoljon Trumpnak, aki olyan mértékben neki ment, nem csak neki, hanem a hívőknek is. Hát azért talán emlékeztek.
0: Ez volt a lényeg, erre utaltam én is, hogy akkor katolikusok jelentős tömegeit taszíthatja el magától Trump,
2: igen,
0: hogyha cseszegeti a Vatikánt.
2: azért azt egy katolikusnak, ha csak nem ilyen új katolikus, mint G.D. Vance, azért nehéz elviselni és elfogadni, hogyha megjelenik a Trump, mint pápa, mert ez is volt már, a Fehérház olyan kiadott egy képet Trump, mint pápa, hú de vicces.
0: Vagy volt pedig ő már király is, persze. Jézus Krisztus, igen. Király.
2: Szóval azért ezek nem azok a témák, amikkel egy katolikussal így kell viccelődni, és amit egy pápa szó nélkül hat, mint ahogy nem hagyhatja szó nélkül azt se, hogyha valaki háborút indít, mert a pápának tulajdonképpen most már legkésőbb 23. János óta, de már korábban is alapkötelezettsége, hogy a béke pápája legyen, hogy lépjen föl a béke érdekében, és nem fogja megáldani az amerikai fegyvereket, azt meg aztán végképp rossz néven veszi, az amerikai keresztes háborúnak minősítik azt, ami Irán ellen folyik, mert nem az amerikaiak, hanem mondjuk Trump.
0: De talán tehát... Stalin mondta azt, hogy na, és akkor mondjátok meg ennek a Vatikánnak hány hadosztálya van.
2: Igen, de ennél azért azt hiszem, most már azért több történelmi tapasztalata kellene, hogy legyen például Trumpnak, mert hol van Sztálin elvtárs rendszere, és a Vatikán még mindig létezik, szóval a pápa még mindig van.
0: András?
1: Összefoglalva szerintem tényleg az látszik, hogy amire utaltunk is az elmúlt percekben, hogy ahogy múlnak a hetek és múlnak a hónapok, annál inkább válik teljesen egyértelművé, hogy nagyon nehéz komolyan venni azt, amit Trump mond, és szerintem az is egyre inkább látszik, ahogy telnek a hónapok, hogy egyre inkább romlik az ő állapota, és szerintem ő már tényleg egy orvosi eset, csak ez tragédia, hogy egy ilyen ember áll az Egyesült Államok élén, és szerintem sokakban felmerül az, hogy ha így romlik az állapota, akkor képes lesz ezt a maradék több mint két évet a hivatalában tölteni. Tehát azért, amikor ő Grízt, mármint Görögországot egy férfi személynek tekinti, ez volt a legutóbbi, vagy amikor tényleg ő magára már valamilyen szinten egy új megváltóként gondolt. Tehát emlékszünk a húsvéti misére, ahol hagyta, hogy tulajdonképpen Jézussal hasonlítsák össze az ő talknyalói. Ez tényleg tragédia, és egyre rosszabb a helyzet.
2: Hogy jó. Beszélsz egy stabil géniuszról?
0: Igen, ez teljesen jogos.
1: Igen. Igen, igen. A stabil géniuszról jut eszembe Milorad Dodik, de...
0: Na jó, akkor gyorsan ugorjunk.
1: Nem fogjuk hagyni engem Dodikhoz, és jelentős hiányt fog ez hagyni bennem.
0: Ez egy hatalmas fokhíj volt a mai műsorban, hogy Milorad Dodikról egy szót sem, szinte egy szót sem ejtettünk.
2: De mondtuk, hogy ott lesz a
0: belőle. Igen, igen, igen. De...
1: Azt is én erőltettem.
0: Nem, semmi baj nincs azzal. Ezzel
2: te,
0: szemben...
2: mennyit kapsz Dodiktól? Hát, átalány, ez... vagy megszólalási...
1: Nem. Ahányszor elhangzik a műsorban...
2: Igen, erre gondoltam.
1: Annyiszor csönget a kassa.
0: Ja, na, szóval ha már utoljára ott tartottunk Dodik előtt, Dodik után, Dodik közben, hogy azért itt az iráni konfliktus kapcsán zörrent össze Trump és a békepárti pápa. Az egyik békeangyal, a másik csak egyszerűen békepárti, de pápa. Láttok bármi esélyt a kibontakozásra? Mert én eléggé pessimista vagyok.
1: Kit szólítasz meg?
0: Téged mondjuk akkor. Én nem, rohadt így, nehéz így műsort vezetni, hogy nem itt ültök velem szembe.
2: De van előnye.
0: Hát, nem kevés.
1: De én azért kiteszem a fényképedet, hogy azért kellőképpen rossz legyen a hangulat.
0: Oxi. Na, szóval...
1: Én nem látok kibontakozást, tehát ugye itt is azt látjuk, hogy...
0: Állandóan úgy lőnek, vagy úgy támadnak, hogy visszatámadunk, vagy úgy kezdődött, hogy visszalőttünk, igen.
1: Igen, és úgy támadnak, hogy közben béke van, tehát békének kell
0: lenni. Arról nem is beszélve. Trump már ott is többször megteremtette.
1: Elhatalmazást kérni a kongresszustól. És már csak azért sem vagyok optimista, mert én attól tartom, hogy előbb-utóbb kivonul ebből a háborúból úgy, hogy egyetlen egy célt sem érnek el. A Gábor szokta azt mondani, hogy most már az a maximális cél, hogy a háború előtti helyzet tulajdonképpen visszaálljon, tehát hogy járható legyen a hormúzi szoros, és közben tényleg nem beszélünk eleget arról, hogy Irán valóban veszélyt jelent azért a térségre, akár a proxy hadseregeivel, akár én változatlanul...
0: 60%-ra dúsított urániumával,
1: igen,
0: persze,
1: azért Izrael
0: rakétáival, drónjaival, így van.
1: Ez valós fenyegetés Izraelnek, tehát ezzel tényleg valamit kezdeni kell, de én arra gondolok, hogy sajnos ezek az eszközök, amik most bevetésre kerültek, ezek nem alkalmasok. Alkalmasak arra, hogy valóban rendeződjön ez a válság.
2: Azért az atom problémára volt egy kiváló megoldás, amelyet Trump fölrúgott, és amely addig, ameddig volt, működött. És
0: ja, ez a nemzetközi atomegyezmény 2015-18-ig, vagy meddig.
2: Így van. Amit még Obama alatt kötöttek, és amelyben egyébként az európai nagyhatalmak is benne voltak.
0: Még Németország is, igen.
2: Igen, és amely biztosította például azt, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bent volt az országban. Tudom, hogy ezzel András nem ért egyet, de én Iránból akkor nem láttam azt a törekvés, hogy neki atombombája legyen. Irán azt arra törekedett, hogy mindig egy lépésre legyen egy lehetséges atombombától, hogy ezt föl tudja használni, nem zsarolásra, hanem tárgyalási pozícióként, mert az ő célja az lett volna, hogy oldják fel a szankciókat, amelyeket nem oldottak föl. És azt kell mondjam, hogy az, hogy Irán mennyire fenyegeti a térséget, szerintem ma jobban fenyegeti, mint korábban, nem csak azért, mert egy újabb, keményebb és agresszívabb vezetése van, hanem azért is, mert ez is egy történelmi tapasztalat, és ezt iráni szemmel is kell nézni, ebből a térségből őt támadták. Szóval azért azokat az országokat, amelyeket ő lőtt, és amelyekben ő megsemmisített egy csomó olaj és egyéb létesítményt, azok mind amerikai támaszpontok voltak, amerikai támaszpontok mellett voltak. Kis probléma, hogy az amerikaiak azon túl, hogy célponttá tették ezeket az országokat, nem tudták megvédeni őket. Tehát ennyiből én azt hiszem, hogy a helyzet rosszabb, mint a háború előtt, és az iráni vezetésnek az esetleges, lehetséges, hát normális viselkedését tulajdonképpen lehetetlenné teszi.
1: Gábor utalt arra, hogy ebben nem fogunk egyetérteni. Én változatlan azt mondom, és erre azért tények vannak, hogy Irán nem tartotta be ezt a 2015-ben aláírt.
2: 15 és 16 között betartotta. Ez nem
0: igaz, amíg Trump mondta föl.
1: Éppen most olvasom Angela Merkel, mert készültem, és
0: na végre.
1: 16 elején mondja, hogy amikor a német titkosszolgálatok azt jelezték, hogy német berendezésekkel is folytatja Irán az ő rakéta programját. És
2: rakéta? Az nem atombomba.
1: De a rakéta is benne volt ebben a nukleáris dílben. Tehát...
2: Nem volt benne.
0: Na jó, figyeljetek ide, most már nagyon elvadultunk itt a perzsa történelembe. Csináljunk úgy, mintha tényleg keretes szerkezete lett volna ennek a műsornak,
1: akkor
0: és tévedésből a szerkesztőbizottság közbe lép, ez vagyok én. Úgyhogy akkor térjünk vissza rá, hogy szerintem körülbelül egy-egy percetek jut, azt tudom, hogy nagyon kevés nektek, de mi vár az új magyar kormányra a nemzetközi politikába, be tudja hozni, vagy mennyit tud behozni az Európai Uniós pénzekből, és mennyire javítja rózsásra Magyarország diplomáciai tekintélyét? Nemes Gábor, ABC sorrendben.
2: Nagyon nehéz lesz, nagyon kevés gyors siker lesz, és nem hiszem, hogy

0: a kávéházi szegleten,
1: Még irodalom is, fantasztikus.
0: De mert azért csak, hogy sokat voltam a közeledben, és ragadt rám valami.
1: Igen, jó.
2: Na végre.
0: Na, tehát bízom abban, hogy az Európai Unióban fölismerik, hogy ez egy olyan pillanat, amikor lehet, hogy nem kéne szőrözni annyit, mint amennyit általában érdemes szőrözni, mert ahogy ez egy jelentős eredmény volt az, hogy Orbán Viktor kormánya megbukott, az is jelentős esemény lesz, hogyha ez a kormányzat nem tudja teljesíteni a várakozásokat, amelyeket támasztanak iránta bel- és külföldön.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Nemes Gábornak és Németh Andrásnak, valamint Ádámnak, aki itt a hangpultnál segített bennünket. Tudom, hogy szokatlan volt az időpont, ezért kevesebben telefonáltatok, de igyekeztünk minél több dolgot körüljárni, és próbáltunk a holnapi győzelem napjához csatlakozni. Most mindegy, hogy ki hol ünnepli, ki hol, mikor ünnepli, de valami fajta győzelem napja holnap biztos, hogy lesz. Sziasztok, Makropólót hallottátok, és legközelebb, bármilyen furcsa, másfél hét múlva hétfőn reggel találkozunk. Ciao.
0: Sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Mérgeket talált a Greenpeace Mészáros Lőrinc egyik cégének környezetében, a Vértesi Környezetgazdálkodási ZRT telephelye melletti pénzes patakban, olvashatjuk sajtóközleményükből. A mérések nyomán korábban is jelentek meg hírek arról, hogy olajomlott ki a területre, ám a patak szennyezettsége eddig még nem volt bizonyított. Mindez megerősíti a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivata áprilisi döntését, melyben a helyi megfigyelőkutakban talált szennyezésre hivatkozva megtiltotta a cégnek, hogy folytassa a hulladéktárolást és feldolgozást, valamint az olajos és egyéb hulladékok telephelyre szállítását. A Greenpeace most arra kéri a hatóságokat, hogy a VGK ZRT mind a meddőhányó, mind a cicahomoktó környéki tevékenységét azonnal vizsgálják felül, és gátolják meg a további természet- és környezetpusztítást.
5: Elindult a fészkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszhető hangját keressük. Ha hallottunk vagy láttuk a fiókánkat, kövessük az MME honlapját.
4: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét aszbeszt krízisbe lökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértékeket jócskán meghaladó aszbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó aszbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
6: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
3: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora, és a mai napon a NER emlékekkel fogunk foglalkozni, magyarul a NER épített örökségével. Az elmúlt években szorosan követtük a Városliget, a Vár, a Pázmány kampusz, illetve még a Heinrich udvar sorsát és az ott történt eseményeket, a belső Erzsébet várost, a Zsidó negyedet, az Óvás Egyesület képviselte itt a műsorunkban többször, a Radecki laktanya sorsával is foglalkoztunk, és hát még azért valószínűleg, ha mélyebben belegondolnék, tudnám folytatni ezt a listát. És arra gondoltunk, hogy ezeknek a helyszíneknek a keretezésével egy kicsit átbeszéljük azt, hogy mihez tudnánk kezdeni ezekkel a ránk maradt emlékekkel, hogy mi lehet a jövője, hogy álljunk hozzájuk, hogy viszonyuljunk hozzájuk, folytassuk-e azt, ami még nem fejeződött be, és amit még elfelejtettem mondani, hogy a frissen átadott Citadella is nagyon jól kapcsolódik ebbe a sorba, erre külön műsort ugyan még most nem szenteltünk, de szerintem erről is tudunk egy kicsit beszélni, és a Juli kedvenceiről, a 20. századi modern épületekről, egyik kedvencéről. Erről is szeretnénk beszélni.
1: A kedvence, úgyhogy kérjük meg a jelenlőket, hogy mondhatok a Pázmány kampusz mondta.
0: Mondtam azt is, igen. Nagyon szakértő kollégiumot állítottunk össze mára, úgyhogy tök jó vendégeink vannak. Akkor nem tudom, kezdjük innen a bemutatkozást, Feri.
2: Üdvözlök akkor én is mindenkit, Márkus Ferenc vagyok, én a Civilek a Palota Negyedért Egyesület, illetve a Zöld Palota Negyedért informális csoportnak a képviseletében, végzettségem szerint építőmérnök.
0: Orsi?
3: Én pedig Sudár Orsolya, várostörténész és várospolitikai szakértő vagyok, és egy hírlevélben szoktam megosztani a szepteken a olvasóimmal az aktuális dolgokat.
4: Én Molnos Attila építész vagyok.
1: És a telefonban?
0: És a telefonban.
4: Még nem.
0: A telefonban még a meglepetés vendégünk várakozik.
1: És mi itt a stúdióban?
0: Júli és Renáta.
1: Renáta és Júli.
0: Igen. Ezt a műsort együtt szerkesztettük,
1: igen.
0: Viszont. Igen.
1: És ezért azt szeretném mondani, hogy egy csomó mindenről nem fogunk tudni beszélni, mert például nem lesz időnk részletezni a Városligetet, meg ilyen apróságokat, hogy függ össze a Városliget, a város és a vár, de nagyon igyekezni fogunk legalább azt bemutatni, hogy miféle örökség. A műemlék és a neremlék, hogy függ össze, ezt megtaláljátok a honlapunkon egyébként, a Tilos honlapon. És akkor most üdvözöljük Ferkai professzort. Hello, telefonon.
5: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, én is.
1: Köszönjük a részvételt. Közülünk szerintem megegyezhetünk, hogy a legnagyobb szaktekintély és a tudására szeretnénk támaszkodni mindenféle értelemben, itt bologatnak a többiek, mert hogy azzal egészíteném ki, amit a Renáta elmondott, hogy nagyon sok civil kezdeményezés nőtt föl a feladathoz, ami a NER emlékek elterjedése miatt adódott, és megerősödtek ezek a civil mozgalmak, tehát a Tilos Rádiónak ez az Utca Rádió című műsora 10 évvel ezelőtt a városligeti balhék miatt kezdődött, azelőtt nem volt ilyen, és abban is erősödtünk meg, akkor még nem mi ültünk itt, hanem a kollégáink, de aztán szép lassan átcsatornázódott hozzánk, és a csúcsa ennek a civil erősödésnek pedig az a mai hír, és gondoljuk, hogy Ferkai András is olvasta, amit a Márkus Feri fog elmondani, hogy mi történik a Pázmány kampusszal.
2: Ja, ha mai hír, akkor nem biztos, hogy egyre gondolunk. Ha
0: tegnapi.
2: Akkor...
1: Úgy mai, hogy friss. Visszatekintve a 10 évvel ezelőtt.
2: Ahhoz képest mai, így van. Hát jó 5 éve zajlik ez a Pázmány projektes előkészítés, és egy nagyon határozott és mondhatni arrogáns nyomás volt itt a ma még regnáló építési és közlekedési minisztérium és személyében a miniszter részéről, hogy már pedig ennek meg kell épülnie, viszont a tegnapi nap született döntés értelmében megszüntetik ennek a projektnek a közbeszerzési eljárását.
1: Ami azt jelenti, hogy nem épül meg?
2: Ami azt jelenti, hogy minden esetre eljött az idő újra gondolni, hogy mi kerüljön erre a területre.
1: Mert ott az történt, és ezen nem lehet változtatni, és az egész ügynek ez a rákfenéje, hogy ami megtörtént, az ott marad. Például a Pollák Mihály tér és a Múzeum utca Bródi Sándor utca, Szent Király utca határőt tömbben, a lebontott épületek nyomán a por és a luk az ott marad. Ez volt a Magyar Rádió.
2: Hát világos, a por és a luk az nem kéne, hogy ott maradjon, tehát arról kell majd most társadalmi vitát és szakmai vitát kialakítani és döntéseket hozni, hogy mi kerüljön akkor tulajdonképpen ennek a mondjuk úgy, hogy tájsebbnek vagy várossebbnek a helyére. Ami visszafordíthatatlan magától értetődően, az az elbontott épületeknek a megléte, és fontosnak tartom hangsúlyozni. Nekünk alapvetően itt most már azzal érdemes foglalkozni, hogy merre van az előre, de hatalmas kulturális, építészeti és egyébként anyagi értelemben vett értékeket is pusztított el ez a döntés.
1: Zárójelben hozzátehetjük, hogy amire soha senki nem gondolt, hogy valamit levédjenek, vagy védetté, vagy műemléké nyilvánítsanak a Magyar Rádió értékes épületei közül, kivéve a három történeti palotát, de magának az újépítésű Magyar Rádiónak a technikáját, vagy a pagodáját, vagy a falait, vagy bármiét, soha senki nem a berendezéseit, hogy micsoda iroda berendezések voltak ott, ami dizájn szempontból számottevő, soha senki nem gondolt rá, hogy ehhez hozzá lehet nyúlni úgy, hogy megsemmisül. Akkor ez a legfrissebb civil győzelem, azért ez nagyon, nagyon nagy hír volt tényleg tegnap.
3: Ezt megtapsoljuk.
1: Megtapsolunk, jó.
2: És szeretném akkor hangsúlyozni, hogyha azt mondod, hogy megtapsoltok, hogy nem minket, vagy nem néhány embert, hanem ebben rengeteg embernek és szervezetnek a közös munkája van, és egyébként a ti munkátok, a Tilos Rádiónak az ilyenfajta ismeretterjesztő, figyelemfelhívó tevékenység az rendkívül fontos ezekben az ügyekben, meglátásom szerint.
3: Köszönjük.
1: Köszi.
3: Attila, te most voltál fent a várban, úgy tudom, és a Citadellán is. Igen. Mi az aktuális helyzet ott? Azt össze tudnád foglalni nekünk?
1: Megmondjuk azért, hogy a 22-esek...
3: Hát majd egy kicsit arról is.
4: Ja. Hát igen, én 4 évvel ezelőtt voltam fönt, 2022-ben utoljára, azt hiszem. Szerintem sokan vannak így, akik valamilyen helyszínhez kötöttek, és akkor vagy valamilyen helyszín építésével kapcsolatba kerültek, és utána annyira frusztráltakká váltak a ott folyó építkezésektől, hogy elhatározták, hogy többet nem mennek föl. Ez elég nehéz volt, mert egyébként az irodánk elég közel van hozzá. De nem is mentünk föl 4 évig, és most akkor csak azért, hogy ne látatlanban nyilatkozzak arról, hogy mi folyik ott fönt. Hát volt pénzügyminisztérium, ami azt hiszem most belügyminisztérium lesz, az elkészült, legalábbis kívülről pazarul, ezt most idézőjelben mondom.
1: Hát a csipkék megvannak.
4: Igen, hát ha ez számít, akkor igen.
2: Pazarlóan.
4: Igen, és pazarlóan. Ugye, hogy egy kicsit kronológiai sorrendbe menjünk, a Stök lépcső az elkészült már akkor, a lovarda elkészült már akkor, annak minden furcsa következményeivel, most abban nem megyek bele, és aztán a Hausmann rámpa is föl a volt sétányra vezetően, és most azt hiszem a legjobban a Honvéd főparancsnokság van lemaradva, illetve kívül elkészült többé-kevésbé olyan 85%-os készültsége lehet kívülről a József főhercegi palotának, ami azért érdekes, mert ahogy be lehet látni, belül ki van világítva, és kívül lehet látni ezeket a korabelinek álcázott faragott köveket, nyilván vasbeton köpenyen, vagy tartószerkezeti falon köpenyezve, és akkor az ablakon be lehet látni, és lehet látni, hogy ott full vasbeton minden tisztán még. Tehát, hogy egy ilyen nagyon ellenmondásos időszakában látjuk ezeket az épületeket, amikor...
1: Én nekem meg pont az volna a javaslatom, hogy maradjon ez így, hadd lássák a népek, hogy mi ez itt. Mert ugye az a kérdés, hogy ez műemléke, szerintem nem föltehető.
4: Jó, hát ez lehet, hogy így lesz most, ezt én igazából csak...
1: Jól néz neki.
4: Jól néz ki. Az, amit lehetett, tehát mindent lehetett előre látni, igazából teljesen beigazolódott azt, amit a 22-esek annak idején fölhánytorgattak. Tehát egy nagyfokú léptékváltás következett be a Szent György téren, illetve már a Dísz téren is, a Szentháromság téren is, tehát a Szentháromság térnek, tehát a pénzügyminisztéri volt pénzügyi palotának a koronázó párkánya az magasabb, mint a Mátyás templom párkánya, Ugye a torony az egy, az nyilván magasabb, de így az egész templom az egy másodrangú épületévé vált a térnek, ha az ember úgy jobban méri. Illetve hát megépült a pazarú, szintén a volt Jánosi Lackovics háznak a helyén, a, nem is tudom, az végül is mi lett, a, azt hiszem a Matolcséknak valami létesítménye, amit amikor tüntettünk, az volt talán a leglátogatottabb, vagy legkomolyabb demonstráció, amit szerveztünk.
1: Felidézhetünk így, még egy elemét a várbeli dolgoknak, a bontásokat. És akkor egyben a Ferkai professzornak a számomra egészen fantasztikus, nem tudom, lesz ebből egy könyv, a korabeli tevékenységét, aki egyszerűen fogta magát, és a várbeli beépítéseket, és minden épületnek a dokumentációt, történetét, fotóját föltette a Facebookon. Igen. Hogy volt ez? Mi következik ebből, ami történt?
5: Hát, hogy is mondjam, a Jánosi Lackovics párost én személyesen ismertem, úgyhogy nekem rettenetes érzés volt, amikor ezt a házat bontották. Ott dolgoztam velük a dísztéren, közös irodában 5 éven keresztül, és hát tudtuk azt, hogy ez az épület, ez már a klasszikus modernen túllépett, tehát hogy igenis próbált igazodni a térnek a hangulatához. Nem mondom azt, hogy egy neogót ház lett belőle, de az a függőleges tégla osztása a homlokzatnak, az visszautalt a középkorra, de ugyanakkor a tömegében pedig a szemközt lévő budai városháza épületre rímelt. Tehát egy gyönyörű egyensúlyt alkotott, körülbelül mint nagyobb léptékben az Asztóriánál, ugye a baloldali MTA palota és hát a zalavári félaház, ami próbált reagálni arra a környezetre. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon tudatosan megformált, szerintem kiváló épület volt, és hát a szívem szakadt meg, amikor kommentekbe ott gyalázták, mint egy ronda modern épületet, aminek el kell tűnni a várból. A Virág Csabának a másik épület, amit lebontottak, ugye korábban az az áramátalakító a levéltár mellett. Én azt is láttam újkorában, és hát gyönyörűen felújítható, helyreállítható lett volna, tehát abban a leromlott állapotában tényleg nem volt egy szépség. De hát meg lehetett volna tartani más funkcióval, stb. Az is egy borzasztó dolog volt, ugye, mert függönyfal és üvegfal, de hát az úgy volt kitalálva, hogy tömegében a kis régi házakhoz igazodott, és hogy is mondjam, újkorában fényes üvegfal, az pedig tükrözte a Szemközti utcának a régi házait. Igen. És belül meg elképesztő belső építészet volt benne. A Brancik Márta, aki Kisszelben ugye ezt a virtuális leletmentést csinálja évek óta, ő dokumentálta, nem tudom, sikerült-e eltenni darabokat belőle, de legalább fotókon meg van örökítve. Ezek pótolhatatlan épületek. Én abban reménykedem, hogy a Haussmann palotának az átépítését azt talán most még meg lehet állítani. Ugye ez a majdani ájtület helyén kialakuló fogadóépület, az már nem csinálható vissza.
1: Hát ez nem, ez egy de fal.
5: Hát egyelőre igen, de lebontották azt a bővített részt, ugye, ami régen az ájtületet alkotta, és a régi Haussmann-féle fogadóépület sokkal keskenyebb, tehát egy kapu épület lesz belőle, ha befejezik a Gutowskiék, de inkább arra koncentrálnék, hogy a Széchenyi könyvtárat, a Nemzeti Galériát, Történeti Múzeumot legalább meg kéne ott tartani.
1: Milyen megbeszéljük, hogy most mi legyen?
5: Igen, azon lenne érdemes gondolkodni, igen, hogy hogyan lehet a réginek és a még meglevő modern interjúroknak az egyensúlyát valahogy megteremteni.
1: Hát most azért van egy ilyen gyerekes vágyunk, hogy megértsük, hogy ez hogy történhetett. Tehát, hogy történhetett, hogy a szakma, a Tudományos Akadémia, az ICOMOS, ICOMOS mindegy, és a civilek egyre fokozódó tiltakozása ellenére a városban pótolhatatlan, vagy javíthatatlan, vagy hát gyógyíthatatlan sebek keletkeztek. Most itt ül a Sudár Orsi, aki várostörténész, és a professzor úr is építészet történész. Vannak hasonló példák európai városokban, ami ennyire szembeötlően egy politikai hatalom önreprezentációját tükrözi vissza, és azt áldozattul veti az műemlékvédelmet, a saját akaratának? Van erre? Most a kettőjüktől hát tanulunk valamit.
3: Igen. Van abszolút, vagy hát nem abszolút, de hogy egyrészt van is erre példa, meg hát nincs is. Szerintem az a, vagy így onnan kezdeném a várral kapcsolatos, nem tudom, most ennek az új helyzetnek a megértési feladatát, hogy hogy a várnak a története szakmai diskurzusokban lett elsősorban feldolgozva. A publikum számára nem feltétlenül volt igazából ismert, hogy ez az épület együttes, illetve maga az egész várnegyed, az valójában milyen történelmi rétegeket hordoz magában, és mi az, amivel igazából dolgozunk. És most újra néztem a Partizánon volt 4 éve egy az átalakításokról egy ilyen rövid 15 perces kis beszámoló, ahol a komment szekcióban kialakult egy ilyen nagyobb vita azzal kapcsolatban, hogy most mi a baj igazából ezekkel az épületekkel, és most ilyen kicsit evidenciaként beszélünk arról, hogy ezek az újjáépített régi új épületek azok mennyire destruktívak, de ez szerintem nem egy evidencia mindenki számára. Lehet, hogy az építészet történeti, meg a város történeti szempontból nekünk az, de hogy igazából nem lett elmagyarázva a közegnek, hogy mi is az a budai vár, nem lett elmagyarázva a 70-es évekre, mire oda a kultúra otthon állt igazából Budapesten, meg az országos kultúrának a központját elhelyezték volna, és nem lett elmagyarázva egyébként a századfordulón sem. Tehát, hogy
1: azok
3: a 20. századfordulóján, de egyébként a rendszerváltásnál sem. Tehát, hogy igazából a nagy politikai rendszerváltásaink, aminek most megint a küszöbén állunk, azoknál mindig megúsztuk azt valahogy, vagy nem a szakma úszta meg, de hogy megúsztuk azt, hogy szembe kelljen nézni azzal, hogy komplex történelmi rétegeket hordoznak magukban ezek az épületek. Ettől fogva a budai várnak talán nem a fizikai rombolás volt a legnagyobb elszenvedett sérelme, az is természetesen, de az, hogy a története valójában nincsen.
1: Ez azért is érdekes, amit mondasz, mert mindjárt megkérdezik a Ferkai professzort is, mert amikor megtalálták ott a 60-as évek végén a gotikus szobrokat, akkor nagyon sok szó esett a várról, nem? Tehát és mindenki ment csodálni, és ott botladoztak az emberek a régészeti feltárások között, amiből egyre több lett, és egyre több lett, és én őszintén szóval azt hittem, hát jó, hogy az, hogy nekem a munka szempontjából ez mondjuk illet tudni ezt-azt. De azt gondolom, hogy hát ezt az emberek olyan sokan jönnek ide, látják, biztos mindenki érdeklődik, tudja, és akkor egyszer csak lett egy pillanat, amikor mindenkinek az kezdett, na végre rend lesz. Végre itt ezek eltűnnek bizonyos dolgok, főleg ezek a kortárs beépítések, ez mi, és magában különböztessük meg a királyi várat, igen, és a várnegyedet, a polgárnegyedet. És akkor most szembe találjuk magunkat egész pontosan egy ilyen, nem találok, egy ilyen kaotikus rend, tehát lehet a rendben káosz, vagy a tehát, hogy teljesen kaotikus lehet, ahol most állunk.
0: Ez hadd tegyek még valamit hozzá, mert én a saját közegemben tapasztalom azt, és mindig csodálkozom rajta, hogy ez hogy lehetséges, hogyha én ezt teljesen ellentétesen látom, hogy a közeli ismerőseim meg mégsem, hogy és vonatkoztatva ezt a Városligeti, mondjuk a Magyar Zeneházára, vagy a Néprajzi Múzeumra, akár a vári visszaépítésekre, és amit végül is az előbb nem tértünk ki rá részletesen a Citadellára, hogy hát milyen szép lett, milyen jó, hogy az tök jó épület, színvonalas rendezvényeket, vagy
1: programokat
0: szerveznek, mondjuk a Zeneházában. És hogy én mondjuk a Citadellánál azt érzem, hogy kicsit a kilátás, ami így legalizálja azt, hogy mi történt magával az erőddel, de hogy ha most tényleg egy ilyen fordulópontnál vagyunk, ahol el lehetne és el kellene magyarázni ezt, akkor viszont most ezt tényleg valakinek meg kellene tennie, és bennem nagy a kérdés, hogy ezt ki tudja, esetleg András el tudja magyarázni ezt nekünk, vagy nem, tehát hogy lehet ezt kivinni egy szélesebb körbe egyébként, inkább erre vonatkozik a kérdésem, mert mi itt azért nagyjából igyekszünk ezt érteni.
5: Hát ez egy rettentő nehéz dolog, szóval a Tudományos Akadémia az a legkevésbé alkalmas erre, hogy a nagy közönség, tehát próbálkozik, tehát nem, most nem akarom azt mondani, hogy erre kísérlet sem történt. Nálunk például 2023-ban, tehát 2023-ban szerveztünk a Budapest 100 alkalmából a Kékkel közösen egy konferenciát, ami a Levéltárban kapott helyet végül, a Levéltárnak az előadótermében a budai vár negyed történetéről. Pontosan azért, mert akkor már a Haussmann terv az jócskán megvalósulóban volt, és azt gondoltuk, hogyha végighallják az 1200-as évektől kezdve különböző korszakok, mit hoztak létre, mi pusztult el, mi alakult át, mi volt pozitív ebből, mi volt negatív, és egészen eljutottunk 45 utánig, tehát a 60-as évekig. Jelenig vigyáztunk arra, hogy nem, tehát ez igazából egy történeti áttekintés volt. Ennek az anyaga a mai napig is megnézhető videóformájában a Kéknek meg az Akadémiának a honlapján elérhető. Én Facebookon ideje korán föltettem olyan posztokat, ahol például a dísztérnek a régi kép fotójához illesztettem 1919-es kritikát Lux Kálmán műemlékes építésznek 19-ben azt a kritikáját, hogy nem lenne szabad a várban ekkora középületeket építeni, mert nem odavaló. Szóval, hogy mit, és akkor utána özönlöttek a kommentek, hogy de milyen szép lesz, és milyen jó. Szóval, hogy is mondjam, van egy ilyen átadhatatlanak ülő fal, hiába próbál az ember a közösségi médián. Szóval egy kicsit szokták mondani azt, hogy a szakértők, a szakértelem az nagyon-nagyon negatív fogalom már vált manapság, és akkor az ellen az internet népe, akik mindenhonnan tudnak informálni, és úgy érzik, hogy mindent tudnak, elképesztő önbizalommal döngölnek föl be ellenvéleményeket, vagy olyan véleményeket, ami nem tetszik nekik. Szóval, hogy rettentő nehéz dolog megtalálni annak a módját. Könyvkiadás, hát kivásárolom a nyomtatott könyvet, nem olyan nagyon sokan, pláne művészeti könyvek, vagy fotókkal, színes képekkel látott könyvek drágák. Szóval vannak nehézségei.
1: Attila?
4: Hát, én csak az jutott eszembe, hogy azért most ez ilyen patetikus lesz, de hogyha a szakmai szervezetekre hagynák, vagy hagyták volna, ugye itt azért azt ne felejtsük el, hogy egy személyi döntésnek az eredménye az, ami itt zajlott ebbe a elmúlt 16 évben építészeti szempontból. Tehát biztos, hogy minden átment az Orbán Viktor fejében. Tehát a felől kétségem nincs, hogy ami a várba történt, arra ő bolintott rá, és ő
1: megrendelte szerintem.
4: Ezeket az épületeket biztos, hogy kijelöltette, és ha a szakmai szervezetekben lett volna annyi etikai tartás, morális tartás, valamiféle szabotásra való hajlam, akkor ezeket a dolgokat csak akkor lehetett volna megakadályozni. Tehát azért abból kell kiindulni szerintem, hogyha az építészetet szakmának tekintjük, vagy az ahhoz tartozó, mert itt azért persze nem mindig csak az építészetről beszélünk, de ennek vannak statikai vonatkozásai, de akiket az ember meghallgat bármilyen ilyen jellegű területen a építészeti kialakítás során, legszorosabban itt a régészeket például, tehát akkor labdába se rúghattak volna ezek az ötletek, ezek a tervek. Tehát nem véletlen, hogy tervpályázaton sehol se ütötte föl a fejét olyan variáció, ami végül is megvalósult. Az egyik épület se jött volna létre. Egyébként a szellemet a palackból azért azt hozzá kell tenni, hogy a Vár 25 projekt szabadította ki, a Köztinek a díjnyertes tervpályázata, amiből már lehetett látni nagyjából, hogy merre megy az irány. Ők ugyan megálltak ott a Lovarda után, de hát a Lovarda is már egy vicc volt, ugye nem is a helyén épült vissza, egész más a programja.
1: És csak azért nincs benne ló, mert leesett egy és meghalt. Emlékeztek erre?
4: De egyébként egészen egyszerű, tehát ezek persze jó, ezek is nyilván hozzátartoznak az épület történetéhez, de ha az ember például ott a Vadász György kapuján keresztül, a Kódus kapun keresztül lefelé halad, a déli irányba, akkor látja, hogy ez a Haussmann rámpa, az például tökéletesen eldugaszolta azt a térséget. Tehát egy teljesen használhatatlan tere lett a várnak most. És egyébként tényleg nagyon kaotikus, az építkezések zajlanak, tehát a József-Földszégi palota a déli fertája az még 2027 végéig van, azt hiszem, datálva a plakátokon. Itt szerintem az a dolga a szakmának, hogy ez itt nagyon komoly önvizsgálatra lenne szükség. Ez a kamara nem fogja ezt megtenni, az ez biztos. Az. Tehát ezekből nem lehet ezt kinézni sajnos, ha csak nem valaki ott a sarkára áll, de nagyon komoly önvizsgálatra lesz szükség. Minden, ma MMA-s túl keresztül mindenkinek itt számot kell vetni azzal, ami itt történt.
1: Orsi?
6: Nem válaszoltam meg az összehasonlítás kérdését, igen, hogy meg
1: voltál. Professzor úr sem, hogy volt-e hasonló, vagy volt-e mit, hasonló? Mit ismerünk a történelemből.
6: Én igen. A kutatásomban a Várnegyednek, de kifejezetten a palotával foglalkozom, annak az átépítés történetét egy összehasonlító fejezetem van, ott a berlini Humboldt Fórumnak az átépítés történetével vetem össze, illetve szó esik valamennyire Szkópje 2014-es projektnek ugye 17-ben kezdtem el írni a kutatásomat, vagy akkor kezdtem el, és nagyon érdekes, hogy az a projekt közben befejeződött, azok az épületek megszülettek, és most már az is valahogy egy ilyen új politikai kultúrának a tükrén vagy lencséjén keresztül értelmeződik, tehát hogy annyira felgyorsultak azért az események, hogy valójában egy disszertációt már nem lehet megírni, úgyhogy múlt időben tudjunk róla beszélni, de nem ez a lényeg. Berlinnel kapcsolatban, és szerintem ez számunkra nagyon tanulságos azzal kapcsolatban is, hogy igazából mi most a feladat, és kinek a feladata megszervezni saját magát, meg a szakmáját, meg a közegét. Berlinben szerintem a Humboldt Fórumnak a fogadtatása, ugye ez a régi parosz palotának, ami szintén elpusztult a II. Világháború alatt, az NDK-nak a központi épülete épült fel, aztán annak a helyén tehát hogy viszonylag kevés falrész menekült meg, vagy amennyit megmentettek a palotából, nyilvánvalóan politikai, vagy hát ideológiai okokban Lipneknek a kiáltványát, vagy ahol a kiált Lipnekt ott azt az épületszakaszt mentették meg, de egyébként minden más újraépítésre került, vagy hát átépítésre. A régi NDK épületnek az épülete az megpecsételődött a rendszerváltással, egyébként nagy ellenállás volt, nagy civil ellenállás volt annak az épületnek a megmentéséért, ott tényleg magához láncolták az emberek magukat az épülethez, tehát hogy tényleg nagy visszhangot váltott ki. Ennek ellenére az épület most, hogy tényleg így volt, hogy aszbeszmérgezésre hivatkozva, vagy mérgezhetőségre hivatkozva, de végül lebontásra került. És akkor ebbe a térbe merült fel az a kérdés, hogy legyen-e visszaépítés bármilyen formában. És ez egy 20 éves civil diskurzus volt, amiben a szakma, a laikus civilek, művészek...
1: De mi volt a fórumban? Ne haragudj, hogy szabad valaki, de mi? Vannak tévéműsorok? Vagy partizánszerű YouTube csatornák? Vagy hol? Mert éppen azt akartam mondani a Ferkai professzor felvetésére is, hogy mit tudnak az emberek, nem vesznek ma meg könyvet, de korábban, mondjuk a 2000-es évek elején voltak olyan közszolgálati műsorok, mondjuk a közszolgálati igen. televízióban, ahol estéken keresztül ezekről a dolgokról szó volt. És ma nincsenek ilyen fórumok, hogyha vannak is, ezek nem egységesek, tehát nem tömegesen figyelnek oda egy-egy ilyen vitára az emberek, ezáltal nagyon nehéz összegezni a véleményeket, és egyáltalán nem tudom, ami a fő kérdés, nem tudom a németeknél, hogy ott, hogy a döntéshozók hallgatnak-e ezeknek a vitázóknak a véleményére?
6: Hát ebben az esetben hallgattak, mert hogy kialakult egy nagyobb arányú konszenzus azok között, akik szerették volna a porosz palotának az újraépítését, mint akik nem, illetve több pénz volt egyébként a porosz palotának az újraépítésében. Ez egy izgalmas, ezt is elemzem a disszertációmban, de lehet nem tudott konklúzív lenni egyelőre a kutatás, hogy egyébként voltak olyan jobboldali szponzorai a Humboldt Fórumnak, ami nyilván egy ilyen jobb üzleti modellé tette az átépítést, vagy az újraépítést. Tehát ez is egy izgalmas rész, hogy az erőforrások összedobása, mint ahogy a millennium idején, vagy az, amit felmagasztalunk, hogy a Gründerzeit idején, amikor adományokból épültek fel teljes épületek, egyébként a Városliget, és akkor lassan áttérhetünk más épületcsoportoknak az elemzésére is, de hogy ahogy a Városligetben számos épület adományokból épült föl. Ugye ez most már itthon nem divat, de a Humboldt Fórum idején vagy esetében az volt. Ezek a fórumok nem azért születtek meg, mert csak önkéntesen emberek akartak erről beszélgetni, hanem azért, mert volt egy döntéshozói helyzet, amivel szemben az ellenállás, vagy az azzal kapcsolatos elégedettség kifejezésére megszülettek ezek a fórumok. Az, hogy a politikai képviselők, országgyűlési képviselők, hogy a Bundestagban foglalkoznak-e ezzel egyáltalán a képviselők, az is egy dolog. Tehát, hogy vannak olyan szakemberek a képviseleti szférában, vagy közegben, akik hajlandóak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Szerintem ez nem volt meg Magyarországon valójában, és az a puszta tény, hogy a budai várral nem foglalkozott az intézményes baloldal a rendszerváltás után, mert nem volt hajlandó foglalkozni a nemzeti szimbólumok kérdésével általánosságban, és ment a levesbe igazából minden, ami a szimbolikus tereinkre vonatkozik, amik egyébként muszáj, hogy kakofónok legyenek. Nem tud egy szimbolikus tér nem káoszos lenni, szerintem nem ezzel van a baj. Azzal van a baj, hogy a baloldal erre nem tett kísérletet, a jobb oldal pedig elfoglalta, amit el lehetett, ami egyébként hát rettenetes állapotban
1: meg
6: volt.
1: Ideológiai szempontból szüksége is volt erre a foglalásra.
6: Mindenképpen.
1: Tehát ez megerősítette az önreprezentációt, és itt egyszer csak jönnek a civilek, akik nem voltak elég erősek a szakma támogatása nélkül. Jól mondjuk, András?
5: Hát a szakma támogatása az ment a levesbe. Emlékeztetek arra, hogy a Nemzeti Hausmann Bizottságból hogy lépett ki egy ponton túl az építész Csomai Zsófia, a városépítész Neller István és a műemlékes művészettörténész Lővei Pál.
1: Igen. Hát
5: felfogták, hogy ők csak egy biostaffázs, ugye gyakorlatilag ment a tank a maga útján, és abban mondtak ők bármit, nem számított, és társtalan volt, és akkor annak volt némi visszhangja, hogy ők kiléptek, de azt hiszem az is elég szűk körben. Az jutott eszembe egyébként, hogy én a Pozner Feri féle tervhez tartozó megvalósítási javaslatot egy Örvös József nevű, ha jól emlékszem a nevére, valaki írta ezt ennek az építészeti, városépítészeti programnak a közösségi, vagy hogy is mondjam, az emberek számára szóló üzenetét, és ez végtelenül pozitív volt számomra, teljesen meglepődtem, de azt írta le például, hogy a felújított vár az ne a politika, ne a turizmus, hanem az ott élő emberek, a fővárosban élő emberek tartózkodási tere, vagy olyan tér maradjon, ahol jól érzik magukat. Most ettől jutottunk el odáig, fokozatosan lépésenként, ugye, hogy a Pozner-féle tervben még szó sem volt nagy várnegyedbeli középületek rekonstrukciójáról. Ugye, ezek fokozatosan jöttek, ahogyan erősödött a Fidesz, vagy autokratikusabbá vált a rendszer, úgy egyre szigorúbban jöttek ezek a dolgok, és hát annak lett az eredménye, ugye, hogy közben a műemlékvédelmet is felszámolták, mindenfajta szakértelmet félretoltak, és pusztában kiáltott szó volt minden, amit bármilyen fórumon elmondtunk.
1: Arról beszéltünk itt a műsor előtt, hogy nagyon föltűnő, hogy nem 2010-ben, hanem egy pár évvel később lett ilyen rigid, kemény és kíméletlen ez az egész rendszer. Én nem tudok rájönni, hogy mi volt a fordulópont. Azt tudjuk, hogy 17-ben szűnt meg a Foster központ, és az volt az utolsó ilyen szakmai védőbástya, vagy hogy is nevezzük, talán így lehetne nevezni, mi emlékvédelem szempontjából, de hogy előtte, minthogyha csak ilyen erőgyűjtés folyt volna a hatalom részéről, és 18-ban volt itt az UNESCO ránézni a világörökségi helyszínre, a Városligetre, a Zsidónegyedre, és adott ki különböző irányelveket a magyar kormány számára, amely magyar kormány fülebotját nem mozdította erre, de ennek nincs következménye. Tehát, hogy végül is úgy sikerült elépíteni a budavári panorámát, hogy ennek semmiféle következménye nincsen a világörökségi terület szempontjából. Nem vonták vissza, nagyon ritka, hogy ilyet visszavonnak, azt hiszem Dresdában ez megtörtént, de Budapesten furcsa módon, annak ellenére, hogy teljesen megváltozott az a kép, amire eredetileg adták a világörökségi védelmen, semmit sem az Andrássy útnak a puffer zónájának a megsértése miatt, és ez megint a Városliget, nem történt ilyen. Feri, És már csak azért is, mert hogy a legradikálisabb bontás furcsa módon nem a várban, hanem a Magyar Rádió épületei körül történt, de mit csináljunk, ha nem volt műemlékvédelem. De civilként ott miféle háttértámogatást éreztetek? Az önkormányzat abszolút partner volt, és próbálta képviselni a helyben élőknek a jogait és szempontjait, és ezért a kormány folyamatosan szűkítette az önkormányzati jogokat. Ezt most lehet majd visszacsinálni. De hogy egyébként így építészetileg, tehát ez a tervpályázat, nagyon sokat beszéltünk erről, hogy az építészek, tehát hogy még a főépítész is azt mondta arra a tervre, ami a túlépítésről vált híres, és aztán még módosítgatták, most aztán egyelőre nem indul, hogy hát a megrendelő, és akkor most az két kérdés egyszerre, ugye, de a megrendelő volt a szakma megbízottja, nem, a megrendelő bízta meg a szakmát, igen, igen. Köszönöm.
0: És nagyon tehát itt az több beszélgetésből kiderült, hogy a megrendelő nagyon határozott elképzelésekkel indult neki ennek a projektnek. Tehát, hogy nem nagyon volt opció arra, hogy meg lehessen őket győzni arról, hogy hogy lehetne más szemlélettel.
1: Az építészek lelkiismerete.
0: Az építészek lelkiismerete valamilyen szinten felébredt talán, de az egyértelműen kiderült, hogy a legkisebb kompromisszum is nagy volt, vagy nagy lett volna.
1: Szóval magyarul, hogy a civilek mennyi szakmai támogatást élveztek, vagy pedig az építészet teljes mértékben süketnek mutatta magát, mert az építész szakma, elnézést kérek, süketnek mutatta a civilek kérése felé magát.
2: Onnan indult talán, hogy mi civilek, én azt gondolom, hogy ezzel a Pázmány Campus projekttel először a tervpályázatnak a szakmai eredmény hirdetésén találkoztunk, és hát azon is azért, mert mi úgy vagyunk civilek, hogy egyébként szakmabeliek vagyunk.
1: És ott laktok.
2: És ott is lakunk, de egyébként nem azért értesültem erről az eseményről, mert ott lakom, hanem mert követek szakmai hírportálokat. És mivel érdekelt, hogy mi történik a szomszédomban, ezért oda mentem. És én ott szembesültem azzal, hogy az odáig rendben van, hogy megkapta azt az ingatlan együttest, a Pázmány, de hogy ők nem a meglévő épületek újrahasznosításában gondolkodnak, ami tulajdonképpen egy dicséretes dolog lett volna, hanem teljes, vagy hát nagy léptékű rombolásban és új építésben. És ráadásul még itt is van egy következő probléma, hogy olyan léptékű beruházási programot kaptak a megrendelőtől, és erőltettek be oda a legtöbb pályázó, ami messze túlfeszíti az adott területnek a kereteit. Azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a legtöbb pályázó, bocsánat, a pályázati anyaga ismertetésekor szóvá tette, hogy a program az eltúlzott arra a területre, sőt, még a zsűrinek is több tagja ezt szóvá tette.
1: És mégis.
2: És aztán a végén mi is jelenlévő civil szakmai emberek is szóvá tettük, ott a beruházó részéről el is hangzott egy viszonylag cinikus megjegyzés, hogy na jó, akkor ezt zárjuk, mert ez kezd lakossági fórumba átcsapni.
1: Igen.
2: Ez egy emlékezetes és jellemző momentum volt. Ezzel együtt, minthogy a zsűri részéről is világos volt, hogy túlzott léptékű a beruházási program, volt akkor még arra reményünk, hogy esetleg egy kicsit ezen faragnak.
1: De faragtak is, csak nem azt, amit kért a...
2: Minimális faragás minimális. Volt, és azt gondolom, hogy az is sokkal inkább olyan fizikai, meg gazdasági kényszerűségek miatt, amik tehát nem azért, mert racionalizálták érdemben a programot, hanem azért, mert rájöttek, hogy ha lerakják a föld alá azt a kézilabda csarnokot, annak eltúlzott, tehát még eszementebb költségvetése lenne, az már tényleg belelógna egészen közel a metrónak a védőzónájába, meg ilyen történetek.
1: Az jutott eszembe a Pázmány közeli Pázmány körüli anomáliákról, meg arról, hogy beszélünk, hogy régebben voltak ilyen közösségi fórumok, ahol szakma, civilek, érdekérvényesítő, építészek, kamara, stb. Hogy amikor az új Nemzeti Színház felépítése, még a bánféle terv a Deák térre szóba került, akkor mi csináltunk a televízióban egy kb. 2,5-3 órás élő vitaműsort, ahol 20 szereplő volt jelen, akik a különböző szem... Itt a Pázmánynál nem lett volna ennyi, hogyha van ilyen műsorra alkalom, és az aztán egy másik kérdés, hogy a kormányváltás döntötte el annak a Nemzeti Színháznak a sorsát.
2: Mint ahogy itt is a kormányváltás döntötte el ezt. És picit még
1: igen,
2: hadd térjek vissza, hogy milyen...
1: De hiányzik mögül a vitaműsor.
2: Igen. Picit még hadd térjek vissza arra, hogy milyen támogatást kaptunk, vagy nem kaptunk az építész szakmától. Ugye lett ennek a pályázatnak aztán egy győztese, aki értelemszerűen érdekelt volt abban, hogy ezt végig tolja, legalábbis anyagilag mindenképpen. Ugyanaz a Közti, akinek a neve már elhangzott itt más nem pozitív példaként emlegetett projektek kapcsán. A pályázók között volt egyébként olyan is, és hadd nem mondjak a pozitív oldalon se, ha ne emeljek ki senkit, aki egyébként én azt gondolom, hogy szakmailag tisztességesen nyúlt hozzá, oda tette egyértelműen a megjegyzést, és akár a beruházási program megvalósítása ellenében is megtartott olyan épületeket, amiről ő szakmailag, etikailag úgy értette, hogy...
1: Ott voltak a műsorban is, a Bernáti és Hartwig. Szóval...
2: Akkor én is elmondom, hogy a Bernáti és Hartwig
1: is
2: volt.
1: És kizárták őket azzal, hogy nem értékelhető, mert nem azt teljesítették, amit a megrendelőkért.
2: Így van. Tehát, hogy...
1: Ez nagyon sokat elmond arról, hogy milyen állapotban van a Attila, neked is kérdésként tulajdonképpen, hogy milyen állapotban van a szakma, tehát mit tehet egyáltalán? Tehát, hogy melyik kamarának kellett volna itt visítva berontani a tervtanács volt? Kérdezem. De ez most már nagyon szakmai kérdés, tehát ez nem biztos, hogy a civilek számára érthető, hogy mit számít.
2: Számít-e, hogy volt-e?
1: De az Attila hozta szóba.
4: Nem, szerintem országos tervtanács lehetett akkor már, nem? Tehát azt se tudom pontosan, hogy most a tervtanácsi illetőségeket hogyan alakították. Ez az egész...
1: Mire való a tervtanács? Azt
4: hát a tervtanács az arra való, hogy annak az a szerintem az a lényege, most... hogy ha van egy tervező, aki alkot valami épületet, papírra veti, és akkor az illetékes önkormányzat fölállít egy tervtanácsot, különböző megbízott építészekből, akik aztán azt véleményezik, adnak javaslatokat, aszerint a építész átdolgozza a tervét, megfogadja vagy sem, de általában ez egy nagyon jó mankó egy ilyen konzenzuskereső építész számára is. Tehát ez egy nagyon jó intézmény szerintem. Én voltam tervtanácsi tag, nem azért mondom, mert persze amikor
1: nyilvános
4: az ember
1: a döntés.
4: Másik oldalon nyilvános, azt most már az internet utána követhető. Hát ez a tervtanács. Most itt nem tudom, én nem tudom a részleteket, hogy ennek lett-e volna, mert itt azért az is belejátszik, hogy a kormány után rászokott erre a kiemelt kormányzati beruházások.
1: Igen, ez a következő lépés.
4: Alkalmazására, ami mindent igazából negligált, tehát mindenféle ilyen szakmai beleszólási jogot félrevetett. Mert csak annyi a pikantéria még előzményként ennek a területnek, hogy tulajdonképpen de ezt biztos sokan tudják, hogy Pilis Csabáról beköltöző Pázmánynak találtak itt egy helyet.
1: Igen.
4: És hát a vicc az, hogy az ugye azt, vagy hát nem vicc, szomorú, hogy azt a Makovec Imre tervezte nekik annó, amivel már jelen is professzor se volt elégedett. Tehát ez egy nagyon érdekes szisztéma, ami igazából itt az építőipari lobbinak a munkálkodását segíti. Tulajdonképpen az történt, hogy most oda a Széchenyi Könyvtárnak a raktára kikerült.
1: Tényleg?
4: Az egyház az bekerült, és most majd az lesz a feladat, hogy ha itt megáll az építkezés, akkor most hova kerülnek ők?
1: Én elmondom, hogy itt mi lesz.
0: Na.
1: De nem ez lesz, csak szeretném felolvasni, amit sajnálatosan hiányoljuk Bátonyi Pétert a társaságból, de ő 10 évvel ezelőtt a következőt publikálta egy írásában az Örökségfigyelő blogon. Mondom, 10 évvel ezelőtt, 2016. A Polárpihenő tér 3 palotája, a Festetics, az Eszterház és a Károlyi rezidencia mögött egykor elterülő kertek mai méltatlan állapotának felszámolásával az egész főváros egyik legnépszerűbb és legautentikusabb pihenőhelyét lehetne kialakítani, miáltal élettel telne meg a Szent Király utca, valamint a Múzeum és Bródi Sándor utca által határolt, jelenleg szinte gyártelepi kihaltságot árasztó térség. az apropója annak, hogy ezt ő akkor egy nagyon komoly tanulmány fotókkal, rajzokkal, mindennel illusztrálva, hogy mi volt ott régen, és ezek a palotáknak az örökségvédelmi és műemlékvédelmi értéke mekkora, és a hozzátartozó kertek milyen értékesek, és belengetve, nagyon helyesen, hogy már ekkor a Magyar Rádió kiürítése nyilvánvaló volt, és annyit belengetve, hogy az értéktelen épületeket a területről el kell bontani. Tehát ő egy szóval nem mondta, hogy a hatos stúdiót, meg a, nem tudom, Bródy Sándor utcát bontsák le onnan, és azok megtartásával együtt látta maga előtt a kertet.
5: Júlia, én úgy tudom, hogy
0: már a kertet szóba hoztad, akkor...
1: Igen, mondja, András.
0: Bocsánat, csak...
5: Akkor még arról volt szó, hogy az üresen álló palotákat, vagy a üresen maradt palotákat, a középsőt és a Károlyit, azt a Nemzeti Múzeum kapja meg, tehát a Nemzeti Múzeum bővület hátrafele, és az, hogy ott a régi palotakertek visszaállnak, ebből a szempontból szerintem nagyon jó döntés lett volna.
1: Igen,
5: és a rádióépületeket nem zavarta volna, hiszen a palota udvar mögé nem nyúltak be a rádióépületek. Tehát igazából nagyon sok mindent meg lehetett volna őrizni.
1: Szerintem ezt most lehetne földobni, hogy van itt egy...
5: Hát csak visszaépíteni a hatos stúdiót, nem, a 22-est, az sajnos már nem megy.
1: Nekem ez ügyben egyébként van egy magánjavaslatom, de aztán mehetünk tovább, mint egykori magyar rádiós hősnőnek, mert mint hogy síratom, mint hősnő a hősi korszakot, hogy nagyon szép lenne, ha lennének ilyen kertek, hogyha ott lenne egy ilyen emlékpont, vagy emlékhely, vagy egy szökőkút, vagy egy bármilyen kitüntetett hely, ahol azt mondjuk, hogy ez, még a pagodát valahogyan azt hiszem az építészeti múzeum elemeiben örökbe fogadta, és a Brancik Márta, akit már emlegettünk, ő dokumentálta azt, amit elbontottak. Természetesen nem tudjuk visszaépíteni a hatos stúdiót, de nagyon szépen lehetne egy zenepavilont csinálni egy ilyen kertbe, ami megidézné azt a zenei életet, amit a hatos stúdió képvisel. De ez csak az én lázálmom. Úgyhogy menjünk tovább.
5: Ez köz...
1: Ugye?
0: De akkor lehet, hogy a zeneházának jobb helyszín lett volna ez a terület.
1: Jaj,
0: most ebben nem akarok
1: be.
0: Tehát a Ligetbe szeretnénk menni, igen, és egy kicsit abból az irányból közelíteném meg a Városligetet, a Dózsa György út felől. Na jó. Tehát, hogy igazából egy közparkról beszélünk, és nekem azért az elmúlt években nagyon sok vita támadt fel a méhlegelők és kaszálás egyéb korszerű...
1: Vágatlan május.
0: Igen, ezúton mindenkit biztatunk a vágatlan május betartására vagy követésére ebben a hónapban, de hogy, tehát, hogy nagyon élénk vita kezdődött abban a témában is, hogy a közparkjainkat és a közterületeinken lévő zöld felületeket hogy képzeljük el, hogy, ezt, hogy ezeknek az ápolását, a fenntartását hogy tartjuk helyesnek, és hát a Városliget ugye azáltal, hogy egyes részei beépítődtek, egy kicsit ellépett ettől a gondolkodásmódtól, és nekem nagyon, tehát hogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy erről is folyjon komoly diskurzus, főleg arra való tekintettel, hogy azért a parkokban a tájépítészek által felújított zöld felületek, azok tudnak olyan épített elemeket olyan épített elemek megjelenni, amik nem tudom, hogy jók-e vagy kellenek-e ezekbe a parkokba.
5: Egy túlcsinált
0: nem park. Nem tudom, hogy erről gondoltok-e valamit.
5: A felújított részeken egy ilyen rettenetesen túlcsinált mesterséges park lett belőle, sokkal természetesebb volt régen.
1: Nekem az a furcsa információm lett, amivel rég jártam ott, de azért voltam a Zeneházában is, meg a Néprajzi Múzeum, és egyszer-egyszer is átsétáltam ott ezeken a kereszteződéseken, és akkor egyszer csak a barátaim elkezdtek lelkesedni, hogy milyen szuper. És mondtam, hogy és azzal is egyetértetek, ami a várban történik, mert ez összefügg. A vár és a Városliget egymás áldozatai, Szőcs Géza emléke visszaköszön, ő találta ki ezt az összefüggés rendszert, nem gondolta végig szerintem, hogy ebből mi lesz, de nagyon népszerű lett az ötlete, és akkor itt állunk, az eredményt nézegetjük, beszélünk róla. De hogy ez ugyanaz a jelenség, amiről beszéltünk, hogy az emberek úgy érzik, hogy rend lett. És ők is ezt mondták nekem, hogy nézd meg, hogy milyen szép lett körben a park. És mondom, és elmentetek a másik felére is a Városligetnek, amiben egyáltalán nem ez a rend uralkodik, mint a két épületben. Arról nem beszélve, hogy a Városliget konferencián egyértelműen elhangzott, hogy nem szabad túlépíteni a Városligetet ilyen épületekkel. Hol volt ekkor a szakma? Szerintetek hol volt a szakma?
0: Most tájépítész nincs a társaságunkban, akit
4: most
0: megkérdezhetünk.
4: Nincs, de... nincs itt a Cimborázs Gábor, aki erről tudna beszélni. De,
1: de beszéltünk úgy egy órát a Ligetről egyébként.
4: Hát akkor mégis ez ki volt tárgyal. Hát ez egy fájdalmas terület a városnak szintén, hát most ez már annyira kész.
1: Mi legyen vele? Mi legyen vele?
4: Hát ez itt most már működő intézmények vannak. Hát az, ami a Ligetbe tájépítészítés szempontból van, vagy ami ott elkészült, arról én nem tudok ítéletet alkotni. A Citadellán körülbelül gondolom ugyanaz van. Tehát
1: na, az
4: a tájépítészek azok be vannak rángatva egy ilyen szorított környezetbe, ahol igazából az a, nekem az a megérzésem most már hosszú idő óta, hogy valahogy őket föl kéne szabadítani az építészet fogsággal.
1: Mert, a tájépítészeket?
4: Hát egy natúrpark az sokkal többet ér, mint egy ide-oda burkolt, agyontervezett zöld felület.
1: De
4: tehát
1: itt
4: valahol megállt kéne parancsolni nekik is bizonyos értelemben. Tehát én nem tudom, hogy az ő szakmai szervezetük az hogyan működik. Gondolom, hogy...
1: része a Magyar Építészkamarának.
4: Én azt látom, hogy túl vannak ők is építve, túl terveznek mindent, de hát ez nyilván megbízáshoz igazodik.
6: Igen, szerintem érdekes lenne meghallgatni egy kamarai tagot arról, hogy hogy látják így az elmúlt időszaknak az önszerveződési lehetőségeit. Nekem nem tisztem felmenteni senkit, de azért azt is gondolom részben ilyen civil tapasztalataim alapján is, illetve így a várospolitikai tanulmányaim miatt is, hogy alapvetően az az ilyen furcsa állapot, amiben az elmúlt 16 év telt, az nem feltétlenül az ilyen kamarai típusú ellenállásnak, hogy kedvezett, vagy ennek a kialakításának. Mert ugye milyen helyzetbe kerültek bele ezek a szakmai szervezetek 2010-re. Sajnos addigra sem az volt a jellemző, hogy egy ilyen felhalmozott önszerveződési tudással kerültek volna az építészek abba, hogy felocsúdni arra, hogy egyébként beépül a városliget, és mi a teendő, mik azok az intézményes és nem intézményes eszközök, amikkel lehet élni. Nem készült ilyen handbook, amit elő lehetett volna venni, illetve ez nyilvánvalóan egy felelőssége, ahogy a történész szakmának is, az én szakmámban is számos intézmény felszámolásra került, az 56-os intézet, az, hogy a politika-történeti intézetnek a támogatása megszűnt, és még

0: kialakítani, és ebben egy kicsit... Igen.
1: Ha az akadémiát itt említetted, akkor két élményem, viszonylag friss élményemet hadd mondjam el. Ugye Frany Tamás állandóan azt hangoztatta, hogy a tudomány emberei azok a politika segítői, mint tanácsadók. Hmm. Tudományos tanácsadás volt. Több ilyen konferencia, ahol engem meghívtak pont a műemléki állásfoglalással kapcsolatban. Ez következőképpen zajlott. Az elején eljött miniszter, általában nem miniszterhelyettes vagy államtitkár, tartott egy 20 perces prédikációt, vagy nem tudom én, ilyen hittételeket előadott, és utána elment. Tehát, hogy gyakorlatilag az utána következő előadásokat a hatalom részéről senki nem hallgatta meg, marhára nem érdekelte őket, hogy mi milyen módon szeretnénk segíteni az ő munkájukat. Tehát, hogy elképesztően semmibe vették az akadémiát, sőt, hát az is jellemző, ugye, hogy amikor a Lázár minisztérium megalakult, ugye az építési és beruházási törvény véleményezésére a kamarákat, a MÉSZ-t, az MMA-t, mindenféle szervezeteket fölkértek, a Tudományos Akadémiát valahogy elfelejtették meghívni.
0: Igen. Igen, és szerintem ez az egyik fontos dolog, hogy egyrészt, amikor a kiemelt beruházásoknak az időszakában, hát csak a várral kapcsolatban azt hiszem 40 kiemelt beruházási határozatot számoltam össze csak a 2013 és 23 közötti időszakban. Tehát, hogy amikor ezt az időszakot éljük, hogy minden kiemelt beruházással igazából a szakma teljes kihagyásával meg tud valósulni, ott nehezen látom, hogy a szakma, ami ráadásul nem erre lett szocializálva, ilyen hatalmas önszerveződési erőt tudna magától fölépíteni, főleg, hogy még azok a karakterek se tudnak ebben érvényesülni, akikre pedig azért felnéz szerintem így a civil társadalom is, mint ugye az akadémiai tagjai. És hogy miért volt ennyi idő, ezt nem tudom, fél órával ezelőtt beszélgettünk nagyjából erről, hogy miért volt ennyi, vagy miért telt el az az idő 2010 és mondjuk 15 között, amikor azt gondoltuk, hogy, vagy gondolhatták sokan okkal, hogy viszonylag konszolidált lesz az a fajta politizálás, ami végül lett. Hát nem egyből alakultak ki ezek az intézményrendszerek. Tehát azért Orbán Viktor is még megpróbálta a Budai Vár aljában, a Várkertbazárnál egy, hogy mondjam, egy demokratikus folyamatként beállítani azt, ami előttünk állt. Az, amit az András említett, ez szerintem nagyon fontos pillanat, hogy a 22-esek csoportjában, akik benne voltak a Hausmann bizottság eredetiében, igenis tettek arra egy kísérletet, mert ezt mindenki szeretné elhinni, hogyha Magyar Péter kormánya hasonló sorsai után ne adj Isten, mint a Fidesz, ott is ott fogunk ülni az asztalnál, és abban fogunk reménykedni, hogy hát ha mondok valami olyat, ami hatással lehet a rendszerre, és azért az első 4 év szerintem nem olyan, tehát hogy rávetítjük az utolsó 10 évet az első 4 évre, és nem így alakult ki. Ne. És az én szempontomból, hogyha Schmidt-Máriának az írásait valaki elolvassa, vagy Békés Márton...
1: Nem szívesen.
0: Igen. Mazohista módon nagyon sokat olvastam, hogy nektek ne kelljen Schmidt-Máriától, és Békés Mártont is, azért az látszik, hogy ők szerintem ebben a szakaszban az első, tehát a második Fidesz kormánynak az első szakaszában döbbentek rá, hogy itt nem csak átépítési lehetőség van, hanem teljes kulturális hegemónia teremtési lehetőség. Békés Márton ez megtalálta
1: Gramsci
0: a baloldal terminológiáját, szerintem ez tök nagyot húzott, mert még mindig róla beszélünk, úgyhogy már évek óta nem csinált semmit. Erről Éber Márk nagyon sokat írt, és most jött ki egy interjúra, abszolút érdemes elolvasni a 24.hu-n. Tehát, hogy ebben a szakaszban alakult ki az a belső felismerése a rendszernek, hogy itt egyébként tényleg nemzeti erőforrási rendszert lehet építeni.
2: Oké, de most nem mondhatjuk-e azt, hogy most már épp pedig tanulság gyűlt össze, jó keserű, ez a lista is, amit mi itt a Renátával összeírtunk, és még föl se olvastunk mindent, és a Mélyi József, aki felsorolta a múzeumok helyzetét, és itt a múzeumsiratóban fél évente rendszeresen számon tartjuk, melyik tégla omlik már megint a fejünkre, és hogy lesz ez így tovább. Vagy ahogy mások összeraktak, mondod? Hát te mondtál egy csomó mindent az
3: igen,
2: elejét.
3: Hát igen, már említettem a Radecki laktanyát, a Várban a diplomataházat, áramátalakító Virágcsaba, Heinrich udvar, Magyar Rádió, Vágóhíd, 230 éves márvány menyasszony,

0: Agrárminisztérium 150 éves épülete, Kilián laktanya, a kastélyprogramban, vagy maga a kastélyprogram, igen, és akkor a várak, Diósgyőr, Kisvárda, Nagyvázsony, Sümeg, Esztergom, Hausmann program a várban, betonból visszaépült objektumok, Stendl Imre program, a Kossuth téren, Mahartház, 5. kerület.
1: Igen, és nem
0: és
1: is mondtunk
0: most
1: el
0: itt
1: mindent.
0: Akkor igen, befejezem.
1: És a múzeumokat sorban rendbe itt felsorolhatnánk, a hűlt helyeket, amiket a mély megtett helyettünk a Magyar Narancs interjúban, meg amiről rendszeresen szoktunk beszélni, csak oda akarok eljutni, hogy ez egy nagyon keserű lista. Tehát, hogy a veszteség azt, és ugye a Renátát izgatja, engem is egyébként, persze mindannyiunkat, de föl is írtad, hogy beszéljünk arról, hogy most ezekkel mi lesz. Mert az, hogy jó, hát én itt vicceskedek, hogy akkor a József Palotának a hagyjuk úgy csupaszon, hogy látszódjon, hogy betonból van az, aminek csipkés szecessziónak kéne lennie. De egyébként mi lesz? És ez a tanulság, hogy a szakma a Tudományos Akadémiát is ideértve, és a mérnökök, és a építő, építészmérnökök, hogy a Józs, vagy a Feri is érintve érezze magát.
2: Köszönöm a szakma nevében.
1: Ugye? De hogy de 22-esek, tehát hogy megbicsaklott egyszerűen az akarat ezen a pengefalon, hogy itt maradjak a Schmidt Máriánál. Tehát, hogy volt-e jó is? Egyet találtam, a Jáki templom rekonstrukciójától a kifogástalan sikerült.
3: Ott valahogyan a műemlékesek is hangot tudtak kapni.
4: Na.
3: Nem tudom, hogyan.
1: Igen. Oké, tehát ugye az a kérdés, hogy akkor most, már csak azért is ez a kérdés, mert az utolsó fél órában léptünk a műsorban, hogy a tanulságok, azok elegendőek-e ahhoz, hogy elkezdjünk azon gondolkodni, hogy mi lesz. Van egy, azt kerestem itt, hogy meg tudod nézni, Renata, van egy új állásfoglalás a műemlékvédelemről, hárman írták alá, az építészkamara, nem csak a budapesti építészkamara.
3: És a kék... Mikor jelent meg ez az állásfoglalás?
4: Hét elején.
1: A hét elején, mondja Dorsi, légy szíves.
3: És hol lehet elérni, vagy látni? Mert
1: az építészfórumon van.
3: Aha.
1: Azt hiszem, hogy talán tegnap
4: igen,
1: jött ki.
4: Igen.
1: És az az érdekes, hogy a BÉK aláírta, de a MÉK, tehát hogy értsük, akik nem feltétlenül a rövidítésekben vannak otthon, tehát a Budapest Építészkamara aláírta, de a Magyar Építészkamara nem. És a KÉK, Kortárs Építészeti Központ írta alá, és ki a harmadik? Nincs meg? Mindjárt
4: még
1: megtaláljuk.
4: Nincs, most
1: tehát, keresem. Hogy András, mit lát, hogy ezeknek a tanulságoknak a birtokában merre kellene, igen, építészfórum, így hát
4: az építészeti központ, a KÉK.
1: Azt mondta?
4: Ja, KÉK.
1: Meg a KÉK, BÉK?
4: BÉK és MÉK.
0: MÉK.
4: MÉSZ, bocsánat.
1: MÉSZ, nem, igen, hát az építőmény szövetség, igen. Nem a kamara, hanem az építőmény, tehát ők ugye civilek, ők nem a hát nem feltétlenül a kormány kezéből lesznek, mert ők nem partnerek, mert a kamarai tagság kötelező, a szövetség tagság nem kötelező, és most nem menjünk bele az Ötpacsirta utcai ház történetébe, és nem menjünk bele az építészeti múzeum történetébe, mert erre most nem lesz időnk, de ez mind így együtt mozgatva, megint csak az a kérdés, hogy mi a teendő, hogy meg kéne egy baloldalinál maradjak.
4: Hogy szerintem az a kérdés, hogy azok, akik megképviselik a szakmát a kormányban, most terülnek ki az államtitkári pozíciók, ahogy beszélünk, ők tudnak-e reformot végighajtani majd ezekben az intézményekben. Én nem vagyok érintett, szóval csak külső szemlélőként, és szerintem így a történész szakmában is ez az egyik ilyen nehézség, hogy megtörténnek azok a szervezeti reformok, amik kellenek ahhoz, hogy a meglévő intézményeinkből csináljunk valami értelmeset. Szerintem ez vár valahol az építész szakmára is, hogy az önszerveződésnek a módjait most ki kell találni, és új nyelvet kell találni, és szerintem egyébként számos jó példa van, nem biztos, hogy a NER történetéből sajnálatos módon, de például a kastélyprogramoknak az eredete, az nem gondolom, hogy például egy ördögtől való dolog, egy csomó alapötlet, struktúra, amit a NER létrehozott, hiába bűnben fogant szervezetek, mégiscsak lehet velük kezdeni valamit, és mondjuk, hogyha a kastélyprogramot nem privatizációra használta volna a NER és a pénz kilapátolására, illetve műemlékvédelmi rombolásra, akkor ez egy hasznos dolog lehetett volna.
1: Nem ott kell kezdeni, nem biztos. hogy jó a kérdés. De azért fontos erről beszélni, hogy a műemlékvédelmet kéne, hogy úgy mondjam, gatyába rázni.
4: Halottaiból feltámasztani?
1: Legyen úgy. Ez kicsit nehezebb,
3: mint gatyába. Az egy érdekes kérdés egyébként, hogy most az alakuló minisztériumi struktúrában például építészet az meg se jelenik. Tehát közlekedés van és beruházás, ugye kulturális, innovációs technika, szóval különböző helyekre parcellázódik szét például. Én nem tudom, hogy hova fog tartozni az építészet, de hogyha lesz együttműködés ezek között a minisztériumi emberek között, vagy magasabb szintről elvárják azt, hogy a szakértőket függetlenül attól, hogy milyen szakmát képviselnek, mindenkit és civil szervezeteket is, minden érintettet meghívjanak szakmai témák megtárgyalására, akkor van remény.
1: Nem lehet ezt,
3: megvalósítható, ezt nem tudom.
1: Nem lehet ezt kikövetni?
2: Bocsánat, erre gyorsan reflektálnék. Igen. Pont tegnap ugye a Pázmány kapcsán kikerült hírrel összefüggésben posztoltunk a Zöld Palota negyedért Facebook oldalán, és ott meg felhívtuk kvázi a megoldás közös keresésére kihagytam egyébként közülük, most jut eszembe, majd most mindjárt bemondom, de egyrészt ugye a Vitézinek a minisztériumát, ugye beruházás, közlekedés, másrészt ugye Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatok, műemlékvédelem is alá fog tartozni, egyház ugye itt a Pázmány miatt fontos, kihagytam sajnos, de majd pótolom az oktatási, hiszen hát oktatási intézményről van szó, a civil szervezetek, az önkormányzatok, a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat, és még egy minisztéria, hát a környezetvédelmi minisztérium. Tehát valóban nagyon fontosnak tartom, hogy sokféle szakmának az együttműködésével és sokféle álláspontnak az összehangolásával lehet olyan megoldásokat találni, ami hosszú távon fenntartható lesz.
1: Beszélhetünk úgy a műemlékvédelemről, hogy nem beszélünk az önkormányzatiságtól elvett jogosultságokról, nem, ugye? Tehát azt vissza kéne adni.
4: Igen.
1: Tehát aki ott él, ott lakik, az kapjon olyan szakmai megtámasztást, hogy ez a kettő valahogy összetalálkozzon, hogy akik ott laknak, mit szeretnének, mi az, amit elfogadnak, miben érzik jól magukat, és annak mi a szakmai háttere.
4: Hát az egész építési törvény,
1: teljesen, igen,
4: önkormányzatisági jogrendszer és a műemlékvédelem, ez három. Valószínűleg osztott feladatokként, nem tudom, hogy oszlik majd meg a minisztériumok között, de ez biztos, hogy
1: tehát ez a mostani három. Építészeti törvény alkalmas lenne elvileg?
3: A Lázár-féle építészeti törvényben ott két lépcsős műemlékvédelemről van szó, az állami és a helyi önkormányzati védelemről, tehát ez eleve abban is benne van, de hát hogy a bánatba foglalkozzanak az önkormányzatok akármilyen értékvédelmi kérdésekkel, hogyha egy fillérjük nincsen rá. Tehát igen. Ez igazából az önkormányzatoknak az újra forrásokkal való ellátásáról szól, hát rengeteg feladatot most ebben a kivéreztetett állapotban alig-alig tudnak ellátni. Tehát ezen óriásit kell változtatni, és akkor lehet például helyi támogatásokat adni mondjuk társasházak értékvédő felújításra, mint ami volt régebben. Uh-huh. Csak ez megszűnt valahogy.
1: És amennyire tudom, az soha nem valósult meg, hogy az adórendszert, mint a filmeseknél, úgy az műemlékvédelemnél is, mozgósíthatóvá teszik, tehát, hogy kedvező adózási feltételeket biztosítanak annak, aki műemlékvédelmi felújítást vállal, és amennyire emlékszem, ez még annó még a Hiller Istvánék féle kultúrás minisztériumi korszakban volt.
3: Egy ötlet. De hát a TAU-t is, a Szerencsejáték RT bevételei, tehát ezért
1: az megy a kultúrára, András.
3: Jó, hát műemlékvédelemre is lehet, mint az angoloknál. Yeah. Ott a National Trust, az a ottani lottery-től kap rengeteg pénzt arra, hogy egyénileg támogasson műemlékházban élő vagy tulajdonos embereket.
1: Igen.
3: Szóval vannak modellek, és a múlt héten volt egyébként a Rékének a régi épületek kedvelői egyesülete, egy olyan konferenciával a Bátonyi Péter is ott ült,
1: igen.
3: És ott rengeteg véleménye hangzott, és a Péter azért az úgy látszott, hogy tud ezekről, ismeri a részvevő feleket, tehát ha sejtésem szerint lehet, hogy ő államtitkár is lesz, vagy valami fajta szerepet kap majd műemlékvédelem terén. Lehet, hogy ezért nincs jelen. Akkor azért ő fogja tudni, hogy kiket kell mozgósítani, meghívni, kikre kell figyelni, tehát én nagyon bízom abban, hogy nem fog egy ilyen hivatalnok magatartást fölvenni.
1: Feri.
2: Köszönöm, igen, az önkormányzatiságra kicsit visszatérve azt nagyon fontosnak tartom, túl azon, hogy természetesen vissza kell adni az anyagi erőforrásokat, vissza kell adni a jogi eszközöket, amik kilettek szedve a kezükből. Az önkormányzatiság azért nagyon fontos, mert a legjobb szakember is, hogyha messze van a területtől, akkor papírokból fog döntést hozni, vagy esetleg egyszer vagy kétszer kimegy a helyszínre. Azt a tudást, amit ott a helyben élők tudnak hozzáadni, azt nem lehet központilag.
1: Szerintem ebből a szempontból a Pázmány egy mintaprojekt volt. A kerületi, a 8. kerületi ugye ott van egy olyan alpolgármester, aki szakember ráadásul, tehát hogy nem kellett kérni plusz szakembert, hanem a Rádai Dániel az ott volt topon, ahogy kellett, és hogy azt pontosan ott lehetett letapogatni azt, hogy mennyit számít az, hogy a helyben élők tudják, hogy mi történik, és mi megy az ő bőrükre, és mennyire ők tudnak javaslatot tenni. Ez egy más kérdés, hogy ez megint csak megfenek lett a központi hatalom gonosz, hát igen, azt kell mondom, hogy gonosz, végtelen gonoszságán és hatalomfértésén.
4: Ért hozzá ez a képviselő, ez igen, mondjuk nem elhanyagolható, hogy rádítani ért.
1: Tehát, hogy helyben ez volt, szakember volt, de és a kormány biztos meg Szentendréről, vagy honnan szalajtották?
0: Igen, de azért ez hagy citáljam egy kicsit vissza a várat, mert amikor a 22-esek a várban nagyon aktívan jelen voltak, és próbálták képviselni a véleményüket, akkor azért az akkori polgármester Vénaszály Márta is azért elég aktívan ott állt a csoport mellett, csak igazából annyira eszköztelen volt abban, hogy segíteni tudjon, hogy gyakorlatilag csak azt a közönséget, amit ő, azt a nagyobb ívű közönséget, amit meg tudott szólítani, azt hallgatóságot annak a körében tudta igazából a véleményét és az állásfoglalását kifejteni. És egyébként visszatérve az önkormányzatokra, szerintem ez azért is fontos, mert ez így furcsán hangzik, de az önkormány, tehát hogy a kerületeknek van lakossága, tehát ott vannak igazából élő emberek, akikkel az önkormányzati képviselők, a polgármester kapcsolatot tud létesíteni, személyesen kapcsolatot, igen. Hát ők is szavaznak, és ez tulajdonképpen egy kicsit annak a kibontása, amit a Feri mondott, hogy itt tud egy olyan élő kapcsolat lenni, itt tudnak azok a közös döntések megszületni, itt tud ez a közös tudás úgy artikulálódni, amiből aztán tovább lehetne lépni, vagy kellene lépni magasabb szintekre. És egyébként itt én ugye sokat foglalkozom részvételiséggel egyébként, és valamelyik nap nagyon röhögtem azon, hogy 3 podcastot hallgattam meg, és nem gondoltam, hogy Magyar Péternek köszönhetően fogok majd a részvételiségről olyan podcastokban hosszú beszélgetéseket hallani, mint amikben hallottam. És amennyiben ezt valóban komolyan gondolják, és a szónak abban az értelmében gondolják komolyan a következő időszakban, igen, hogy még egy minisztert is delegálnak erre a témára, akkor tulajdonképpen valami halvány reményünk azért talán lehet arra, hogy a társadalmi konszenzus felé való törekvés útján fogunk elindulni, akár ilyen területeken is, mint a közös emlékhelyeink, vagy a parkjaink, amit ugye az előbb próbáltam hangsúlyozni, hogy nekem az nagyon fontos.
2: Igen. Valószínűleg pont nem a Tilos Rádió hallgatóság, akinek külön fel kell erre hívni a figyelmét.
0: Igen,
2: de hogy azzal együtt elmondani is, hogy van ilyen minisztérium, így nagyon van. Fontos, hogy igen, ez a mi aktív részvételünkkel, igen, tud megvalósulni.
1: Akkor még egy mondatot szánhatnánk a kortársépítészetre?
0: Igen.
1: Mert hát most, ami eddig történt, az átépítések, meg ezek a parazita épületek, meg ezek olyan jó szavakat találtam le.
0: Zombi.
1: Kolusz, kulisszaépítés, zombi?
0: Volt, igen, az Orsinál olvastam, a zombi.
1: Hitelesség nélküli épületek a várban, kulisszaépítészet, szintén a várban, parazita és faszadista épületek a belvárosban. Tehát, hogy ezek kortársak, ezzel nincs mit csinálni, ott maradnak, ezt most már így tudomásul vettük, majd a funkció talán menti őket valamennyire. Na, de mi legyen tényleg a 60-as évek, 70... Mi van, Attila, nem jól mondom?
5: De jó.
1: Mi legyen a 60-as évek, 70-es évek? Az 50-es éveket nem bolygassuk, az már úgyis úgy marad. De 60-as évek, 70-es évek, ezeknek folyton nekiugranak egyesek.
5: Na, én 80... bedobok akkor egyet.
1: Igen.
5: Bedobok, teljesen
1: bontunk,
5: friss.
1: Bontunk, vagy építünk?
5: Igen, na, hogy... Mert ez ilyen közvéleménykutatásszerűen föl lehet dobni, igen, ezt a témát, hogy megjelent a valamelyik folyóiratba, hogy a Szőlő utcai épületet a Market, aki megvette, lebontja.
1: Szerintem így rendelték meg tőle.
5: De nem, ő mint hogyha saját akaratból magát ünnepeltetve. Na, de hiszem, mindegy, mert most már nem
1: kellett. Hát András se hiszem.
5: De most már az,
1: amit... András mondott, igen.
3: András? Csak azt akartam mondani, hogy el kellett tüntetni ezt az épületet, biztos, hogy nem a Market szándéka.
5: Jó, de most már nem kéne, és már eltelt az az idő, most már lesz vissza, most már mondhatná, hogy ő nem akarja elbontani.
3: Hogy ne kéne, hát bizonyíték meg emlékeztető.
5: De, na de hát ez a bizonyíték, ez megvan, tehát ez szerintem a, hogy mondjam, tehát ebből többet kicsavarni, szerintem ilyen szempontból
1: nagyon érdekes kérdés.
5: Nem lehet. Én szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, de... Igazából arra kellene rákanyarodni már, hogy fölöslegesen viszonylag jó állapotban levő házakat mindenféle ilyen szimbolikus, meg ilyen álszimbolikus, meg nem tudom, milyen didaktikus elképzelések alapján szabad elbontani.
1: A törvény szerint nem. Jó. Van egy építészeti törvény, ami ezt nem engedi.
4: Ilyenkor bezzeg jó, hogy van építészeti
3: törvény. Minden ellene mondott annak a törvénynek, amit csináltak a kiadásokkal, minden.
1: Ez nagyon érdekes volt, mert a Pázmánnyal párhuzamosan néztük folyton, hogy hogy megy a törvénye. Párhuzamosan vadonatúj a törvény, és a Pázmányra vonatkoznia kellett volna, és párhuzamosan nem vették figyelembe. Ült az államtitkár Lánszky Regő, és hiába gondoltuk azt, hogy valaki tegye már föl neki a kérdést, hogy olvasta a törvényt, amit a főnöke aláírt, csak mondta a magáét, ami pont az ellenkező volt. Most ebben az esetben a válasz...
5: Tényleg ugyanaz a körszálló.
1: Tehát itt, hát azt jobb
0: ezt is. Ezt szerettük volna, én szerettem volna.
1: Hajrá, Renáta. Könnyeket
0: elő. Hogy erről beszéljünk, tehát... Igen,
5: hát hogy, most hogy... már 8 perc alatt lehet, vagy 10 perc alatt lehet, ugye...
1: Hát ez egy pótolhatat.
5: Én szerintem az van, hogy régen ez nem volt ennyire égető probléma, de ma már szerintem nagyon etikátlan dolog, még hogyha többletköltséggel is jár egy ilyen lakókörnyezetben. Na ez például egy önkormányzatnál, de hát ez nálatok is így van, ugye ez sokkal erősebben a Pázmány kapcsán. Hogy így nem lehet így dönteni, megbontani.
1: De mégis lehet, látod?
5: Belvárosi környezetben, itt megnéztem a Szőlő utca környezetét is, hát a lakótelepről van szó, ugye most mindenki legyint, mert ugye nem, tehát most mi történik a lakótelepen, hát az is ugyanúgy néz ki, ugye, de hát élő emberek laknak ezekbe, és nyilván a közvetlen környezetükbe egy ilyen oknál fogva, egyébként nyilván a Marketnek nem ez a célja, nem azért kell eltüntetni, hanem azért, mert egy új építési, tehát egy ilyen helyszínen nyilván ki lehet abban találni, most ugye lakóházat lehet oda majd építeni, igen, és akkor más beépítési százalék, ez, tehát nagyon sok ilyen dolog van, ami...
1: Na de a Budapest szálló, mint most már megállíthatatlan képződmény, annak... Ugye megint nagy kérdés, hogy hol volt a szakma. Ott is van egy építész, aki aláírta ezt a fejlesztési programot, és vannak, akik megépítik.
3: Közti igazgatója.
1: Igen, megint a közti. Köztünk szólva, a közti.
5: Jó, és az a vicc, hogy a Market, aki ugye építeni szeret. Igen. Ő bontani is szeret.
1: Hát mert majd építeni fog. És akkor most nem hoztuk ide a zuglói botrányt, a Big George botrányokat, az óbudai botrányt, a Dürer helyén épített Altosi Dürer sori botrányt. Egy csomó mindent nem hoztunk ide. Hány műsort kéne még ebből csinálni? Egyébként nem kell minden épületnek egy műsort szentelni, de hogy az egésznek a mérlege, az az egy szem Jáki templom van a másik serpenyővel? Biztos?
3: Nem, azért hadd mondjam azt, van egy magán építészeti díj, Molnár Péter emlékdíjnak hívják, igen, és évente összeülünk, és kiosztjuk a fiatal építészek körében, és ott vannak jó alkotások, jó épületek, picikék, eldugva, nem látszanak. Tehát az a probléma, hogy az igazi jó építészetnek a tere iszonyatosan beszűkült azért, mert nem a közösség számára folyik az építés, hanem profitra. Ugyanúgy, mint a városegyesítés után, 1870-es, 80-as, 90-es években iszonyú üzlet volt bérházakat építeni, meg egyáltalán építeni, infrastruktúrát, mindent. És hát, hogy is mondjam, ha az önkormányzatoknak lehetne például szociális lakást építeni, vagy óvodákat, bölcsödéket, iskolákat, stb., akkor azokra normális pályázatokat lehetne kérni, és jó épületek épülnének. Ez a szféra, ez kiszáradt, eltűnt, és fiatal építészeknek csak az a lehetőség, hogy mondjuk egy picike családi házat, nyaralót, épület átépítést, rekonstrukciót készítsenek, de nagyon jó dolgokat lehet ebben a léptékben is csinálni, és sokszor ezerszer jobb dolgokat, mint a nagy léptékben. Tehát valahol erre kéne fölhívni a figyelmet, hogy nem az épület méretétől és reprezentativitásától függ az, hogy valami jó lesz, vagy az adott helyen, vagy nem. Most nem építészeti minőségre gondolok csak, hanem használhatóságra, a város hangulatára, érzésünkre, hogy hogyan mozgunk ebben a környezetben. Hát ki a fene megy el a Vágóit helyén épülő lakó, úgynevezett lakóparkba, vagy a másik oldal, Duna másik oldalán a déli összekötőhíd mellett épülő ilyen skandinávos, mondják, hogy hát Dán tervezte a várostervezési részét, de a házakat meg magyar építészek. Hát borzasztó.
1: Igen, ezekről sok mindent elmondanak az építészet média díjai minden évben, hogy egyre ritkább a középület, és egyre gyakoribb a magánépület, és a kis léptékű épületek, ami nem baj, mert kell az, csak ami ezzel párhuzamosan, hogy András mondja, hogy a nagy középületekre nem lehet már olyan szemmel nézni, hogy milyen szellemi tartalom testesül meg bennük, mert az ingatlanfejlesztés lebutítja ezeket az épületeket nagy rész, és a műemlékvédelemnek meg mit mondtuk, hogy gatyába rázni, halottaiból föltámadni, ez van itt mint feladat. És akkor még így gyorsan hozzátennénk két dolgot, mert lassan vége a műsornak. Az egyik, ami talán ide kapcsolódik, hogy a Budapest 100 idén, ha már szóba került a vár annak idején 23-ból, idén a 100 éves házak, úgyhogy lehet menni megnézni ezeket a nem túl dicső múltban épült első világháború után jóváhagyott épületeket kb. 10 éves spektrumban 16 és 26 között, és megnézni, hogy a gangos házak és az akkor emelt 5-6 emeletes bérházak, azok mennyire vidámak ma a városlakók számára, de azért vannak jó történetek is benne, tehát azért ez kétségkívül szórakoztató program lesz erre a hétvégére, és a másik pedig a Renáta kedvence, Vágatlan május.
0: Így van.
1: Az nekem, mind a kettőnknek kedvence, mert sokat foglalkoztunk velük.
0: Sokat foglalkoztunk velük,
1: és szittak is minket, hogy micsoda hülyeségben, micsoda rendetlenség van ugye a városban, mert nem kaszálnak, már megint nem kaszálnak. Na most... Mert
0: kullancs mászik a kutyákba, a gyerekekbe, nagyon sokféle, megcsípi a méhecske a gyerekeket, szóval nagyon veszélyes parkba járni.
1: Hát mondjuk nem kemezi táp, az biztos. Végszó valakitől, valami, vagy elköszönünk? Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük Ferkai Andrásnak, köszönjük Márkus Ferencnek, Zöld Palota negyed, köszönjük Sugár Orsinak, város koncepció és város történet,
4: város politika.
1: Nem akartam ezt a szót kimondani.
4: Kritizálom a koncepciót és annak a hiányát is.
1: Molnos Attilának, 22. építész, 22-esek csoport, Renátának, aki a barátnőm, és Misinek a felügyeletet köszönjük szépen.
4: Köszönjük.
1: És a mert még egy jó zenére van időnk.
0: Igen. Zene.
1: Ugye?
0: Ahogy
1: ez a Tilos Rádió tematikus rendszerváltó napjának utca rádiója volt. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.

0: I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness of men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. And the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man. Not one man, nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines. The power to create happiness.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnán fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehetünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atomvak Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadékmennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyítás és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
3: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét azbesz krízis belökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok. A határértékeket jócskán meghaladó azbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
4: elindult a fészkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszhető hangját keresünk. Ha hallottunk vagy láttuk a fiókánkat, kövessük az MME honlapját.
1: Ezek voltak a hírek.
5: Tényleg, hova tűnt az, hogy a jótékonysági felhívás meg az adó, már nem kell mondani, jó, oké? Okay.
6: Nem kell mondani.
5: Ja, ott van, igen. Jótékonysági felhívás következik. Légy szíves, adjad már nekünk a személyi jövedelmet, az 100 000-eket nagyon szépen megköszönnénk, a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma. 18, Balázs?
6: 0-0.
5: Béni?
7: 24-54 kötőjel 2 kötőjel 41.
5: Ennyi. És tudjátok, hogy mondta? Behúny szemmel fejből. Csak mondom. És ami ennél még sokkal, ez egy jótékonyság felvásod.
8: Köszöntjük a hallgatókat a Tilos Rádión, illetve a nézőket és hallgatókat a Mérce videós és podcastos platformjain. A Forráspontot nézitek, hallgatjátok. A Mérce és a Tilos Rádió új nemzetközi politikai műsorának második adását. A műsor két hetente pénteken 6 órától a Tiloson hallható, és megtalálható a Mérce YouTube és Spotify csatornáján is. Iratkozzatok fel, hogy értesüljetek az új adásokról. Ezt a műsort négyen szerkesztjük. A Mérce két rendszeres szerzője, Székely András és Vince Csaba dolgozik az adásokon, mellettük pedig a Mérce szerkesztői közül Num Barbara Favi és magam, én Pap Gáspár volnék. Mi leszünk azok is, akik adásra adásra beszélgetünk majd egymással, illetve meghívott vendégeinkkel, a műsor technikai hátterét pedig Fazekas Lázár Benyámin biztosítja. Az adás folyamban két hetente egy-egy nemzetközi politikai kérdésről beszélgetünk, egy-egy meghívott vendéggel, avagy magunkban. Az első két műsorban az iráni és az ukrajnai háborúkról fogunk beszélgetni, valamint a béke lehetőségéről Ukrajnában. Az előző adásban az ukrajnai háború osztályaspektusairól beszélgettünk, majd az Andor Lászlóval készített interjúnk első, főképp Iránról szóló részét adtuk közre. Első beszélgető partnerünk Andor László 2010 és 2014 között európai biztos volt, jelenleg a Foundation for European Progressive Studies főtitkára. Az ukrajnai háborúról, európai politikáról írott cikkeivel magyarul elsősorban a Mércén találkozhattatok az elmúlt években. Lászlót a beszélgetés első felében az iráni háború történelmi és jelenbeli okairól kérdeztük, illetve arról is, hogy milyen törésvonalak jellemzik most az európai politikát az illegális háborút indító USA-val és Izraellel szemben. Ha a beszélgetés első feléről lemaradtatok volna, megtaláljátok azt a Tilos archívumában, illetve a Mérce Spotify-os és YouTube-os felületein is. Ma az Andor interjú második részét hallgathatjuk meg, ebben már az ukrajnai háború lesz a fókuszban. Ezt követően újra Csabával és Andrással fogunk beszélgetni a hallottakról és további szempontokról. Mielőtt elindítjuk az interjú második részét, egy szolgálati közlemény. A Tilosnak és a Mércének is nagy szüksége van az 1%-os támogatásotokra, úgyhogy ne felejtsetek el rendelkezni róluk. Az részleteket megtaláljátok mind a Tilos, mind a Mérce oldalán. Köszönünk minden felajánlást. Most pedig jöjjön az Andor Lászlóval készített interjúnk második része. Jelenleg az ukrajnai háborút az ukrán oldalon lényegében ma már így európai pénzből, európai forrásokból, és ukrajnai emberek hívják, ukrajnai áldozatok vannak a fronton. Ugye mind a két tényezőről szeretnénk veled beszélni, tehát Európa és a háború viszonyáról, és arról is, hogy az ukrajnai embereknek mit jelent ez az áldozatvállalás. Most hogy látod a kérdést, meddig és mennyire kész Európa finanszírozni az ukrán háborús erőfeszítést? Erről elég sokat írtál, nyilván nagyon komplex kérdés, de első körben ezt tenném fel.
9: Én azt gondolom, hogy a pozitív az európai álláspontban az, hogy ugye úgy gondolja a legtöbb európai vezető, hogy ha Ukrajna lett megtámadó, Ukrajnának kell eldönteni azt, hogy mikor, meddig, milyen mértékben akar harcolni, és ha Ukrajna a végsőkig akar harcolni azért, hogy a maga számára a lehető legjobb eredményt érje el ebben a háborúban. Ugye ezt az első évben még úgy mondták, hogy győzelem. Utána mondjuk a második év derekától fogva nem nagyon szokták azt mondani, hogy győzelem. Valamilyen más megfogalmazást használnak legtöbben. De úgy Ukrajnát támogatni kell. És az látszik, hogy az elmúlt egy évben, tehát mióta Donald Trump visszajött, és elindította ezt a nagyon furcsa békefolyamatot, zajlanak a tárgyalások különböző fordulókban, különböző kombinációkban tárgyalnak egymással a felek, az amerikaiak néha ott vannak, néha nincsenek ott, de valami van, valami zajlik. Egészen nyilvánvaló, hogy lezajlott valamilyen közeledés, létezik valamiféle kompromisszum keresés. A kompromisszum ugye mindig azt jelenti, hogy mind a két félnek engednie kell az eredeti elképzeléseihez képest, de egy háborúban ezt mindig a harctéri erőviszonyok befolyásolják, hogy nagyjából milyen mezőben keresik ezt a konvergenciát. Tehát sajnos a háború az arról szól, ha egyszer háború van, akkor a harctéri helyzet az, ami perdöntőnek számít. És ugye múlt év végén volt egy döntési helyzet az Európai Unióban, amikor azt kellett eldönteni, hogy tud-e újabb pénzügyi felajánlást tenni az Európai Unió annak érdekében, hogy Ukrajna folytatni tudja, és úgy tűnik, hogy tud. Tehát ezt ugye nem úgy érték el, hogy lefoglalták volna a egyébként befagyasztott orosz vagyont, hanem egy közös hitelfelvétellel, de abból a szempontból ez lényegtelen, hogy az Európai Unió vállalja azt, hogy hitelez, finanszíroz, Ukrajna folytatni tudja, még akkor is, hogyha ezt valószínűleg sokan úgy gondolják, hogy előbb-utóbb Ukrajna meg fog állapodni Oroszországgal ennek a háborúnak a lezárásáról, de nem annyira kiszorított helyzetben teszi azt, mint hogyha pénzügyi erőforrások nélkül üresebbel kellene tárgyalnia.
6: A béke szempontjából az egyik ilyen szó, ami nagyon gyakran felmerül, ugye azok a garanciák. Nagyon meghatározó diskurzív szinten az az álláspont, hogy nem lehet Oroszországgal békét kötni, mert hogyha Oroszország békét köt, akkor békét kötünk Oroszországgal, akkor utána, és akkor itt különböző vélemények vannak, hogy akkor hány hónap vagy hány év után támad meg más kelet-európai országokat. Szerinted ez mennyire észszerű, milyen szerepet játszik ez a béke folyamatokban, mármint hogy ez a diskurzus, és mit lehet ezzel szembeállítani?
9: Hát ha nem lehet Oroszországgal megállapodni, akkor az azt jelenti, hogy a háború folytatódni fog. És ugye a háborúnak a folytatódása legalább az elmúlt két évben arról szólt, hogy Ukrajna folyamatosan több embert és több területet veszít. Tehát ugye ezt kell valakinek fölmérni, elsősorban persze maguknak az ukránoknak, hogy ezen a tendencián van-e esély fordítani, vagy ebben a, hát mondhatjuk azt, hogy végjátékban, vagy ebben a szakaszában a háborúnak, amikor zajlik egy párhuzamos békefolyamat az Egyesült Államok megváltozott álláspontjának köszönhetően, lehet-e valamit bevinni még ebbe a folyamatba, ami Ukrajna számára előnyös. Tehát itt tulajdonképpen emiatt a dilemma miatt szerintem jelenleg nagyjából három kérdésre szűkül le a gondolkodás. Az egyik az említett biztonsági garanciák. Tehát ugye egy olyan helyzetben, amikor maga az Egyesült Államok egyébként egy ilyen vilniuszi csúcs találkozón levette a napirendről Ukrajna lehetséges NATO tagságát, mi lehet az a biztonsági garancia, ami egy esetleges megállapodás után azt garantálja Ukrajnának, hogy a jövő évben, vagy a rákövetkező évben, vagy a rákövetkező évtizedben nem lesz megint megtámadva. A másik ilyen kérdéskör, ez területi jellegű. Ugye eredetileg nem annyira területi jellegű volt ennek a háborúnak a megindítása, vagy nem területi célokból indult meg, hanem inkább egy ilyen hegemonista háború volt, de területivé vált, és most már Oroszország úgy tűnik, hogy nem adja alá, mint hogy az egész Donyec medencét anektálja, amit még nem foglalt el teljes egészében. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez egy létező területe ugye az alkú folyamatnak. A harmadik kérdés pedig az, hogy Ukrajna tud-e valamit még nyerni, és ugye itt az az árulkodó jelenség, hogy Zelenszky elnök folyamatosan arról beszél, hogy neki egy határidő kell arra nézvést, hogy mikor lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. Tehát tulajdonképpen hogyan lehet egy nagyon nagy veszteséget fogadtatni a társadalommal, azt, hogy óriási területi veszteség, nagyjából az ország 20%-a nem marad az ő ellenőrzése alatt, úgy néz ki esetleg. És nagyon sokan meghaltak, főleg katonák, de civilek is. És ugye zajlik ez az erőfeszítés, hogy hátha az Európai Unió ad valamilyen konkrét határidőt arra nézvést, hogy mikor lehet Ukrajna a tagja, de úgy tűnik, hogy ez nem egy földgyorsítható. Tehát ennek nem csak Magyarország a kerékkötője, nem csak a jelenlegi magyar kormány a kerékkötője, hogy ne lehessen ezt földgyorsítani, nagyon sokan mások is mondták, Merz kancellár, vagy az olasz külügyminiszter Tajani is tett már ilyen nyilatkozatot, hogy nem szeretnének egy gyorsított csatlakozást, ami félreteszi a hagyományos kritérium rendszerét az Európai Uniós tagságnak. Ugye az olaszok és sokan mások szemében ennek van egy olyan oka is, hogy ők hosszabb ideje, hogy a Nyugat-Balkán iránt vannak elkötelezve, és hogy nézne az ki, hogy a Nyugat-Balkán, amely hosszú idő óta vár a sorára, ígéretek halmazát tudja fölmutatni, amit kapott az elmúlt évtizedek során. Egyik-másik ország már előre haladott a tárgyalásokkal, ugye főleg Montenegró és Albánia említhető itt, és akkor Ukrajna meg beelőz. Tehát ugye ezt nehéz lenne a Nyugat-Balkán egyes országaival ilyen formán elfogadhatni. Nem, mintha lenne szavazatuk ebben a kérdésben, de ugye nyilván az a kérdés, hogy akkor hogyan lehet összhangba hozni, hogyan lehet konzisztensen megtartani egy bővítési politikát egy ilyen nehéz, sok tragédiával megterhelt geopolitikai helyzetben. Úgyhogy ez nem látszik mozdulni, ami a gyakorlat, tehát meg lehet itt is különböztetni a nyelvezetet, meg a gyakorlatot. Nyelvészeti szempontból óriási teljesítményre képesek egyes európai vezetők, beleértve maga Ursula von der Leyen, de hogy ennek lenne valamilyen gyakorlati folyamánya, az igazából e pillanatban nem látható. Tehát mindaddig nem zárul le egy háború, vagy mindaddig nem zárul le megállapodással egy háború, amíg a felek közül valamelyik, pláne mindkettő úgy látja, hogy még valamit nyerni tud. Persze mindig áldozatokba kerül, de ha úgy gondolja, hogy még valamennyit nyerni tud, és hogy az oroszok most úgy gondolják, hogy még területet tudnak nyerni, és valószínűleg még nyilván vannak olyan kisebb szempontok is, amelyeket nem látunk, vagy nem láthatunk bele a tárgyalások folyamatába, csak azt látjuk, hogy mi az, ami kiszivárog, vagy ami kívülről könnyen észrevehető. Hogy Ukrajna mit tud nyerni, igazából szerintem arról letettek, hogy valamilyen nagy katonai csapás, megmozdulás, ugye orosz területre való behatolás, mint volt a Kurszki akció, tehát valami ilyesmi következtében Oroszországban legyen egy nagy belpolitikai válság például. Úgy tűnik, hogy nem lesz már egy nagy belpolitikai válság Oroszországban, vagy pillanatnyilag ez nem látszik legalábbis. Arról még valószínűleg nem tett le mindenki, hogy Oroszországban nagy gazdasági válság, fölfordulás, összeomlás legyen, de mivel az iráni háború miatt most ugye olajár robbanás történt, ez most kitolódott. Oroszország gazdasági összeomlása kitolódott időben. Miközben a másik oldalról nyilván Ukrajnának is nagyon nagy nehézségekbe ütközik, hogy újabb és újabb csapatokat tudjon felállítani, akik a frontvonalba küldhetőek. Tehát valamennyire őket ebből a szempontból sürgeti az idő, de úgy tűnik, hogy még úgy érzik, hogy van mozgásterük, és ezt a mozgásteret az európai pénzügyi segítség is megnövelte.
8: Erről mindenképp szerettünk volna kérdezni, hogy nyilván nagyon nehéz, hogy ez egy valamelyest folytott nyilvánosság, az ukrajnai nyilvánosság értelemszerűen, és a háború stratégia kérdése, meg a háború lezárásának a kérdése az többé-kevésbé tabusítva van. És egy nyilván azért nem egységes ebben a társadalom. Ugye 23-24-ben is lehetett olvasni, ugye dezertálásról sokat lehetett olvasni, ugye a buszosztatás nagyon erőteljesen bejött, és annak az azzal szembeni ellenállás az elmúlt években a magyarországi nyilvánosságról is, ilyen különböző az ismert utakon elsősorban. De azért egy a társadalom sok szegletében megjelenik az a gondolat, hogy akár területi veszteségek árán is véget kell vetni a háborúnak. Mi csináltunk egy interjút egy Julia Mendel nevű nővel, aki az Zelenszkij volt sajtótitkára, és ő határozottan amellett érvelt, hogy Ukrajna érdeke a háború mielőbbi lezárása, akár területi veszteségek árán, és mert egyszerűen nem bírja tovább a társadalom ezt az iszonyatos nyomást és veszteséget, ami éri. És ott volt egy nagyon emlékezetes mondata, amely szerint Európa jelenleg azt üzeni, hogy most meg kell halnotok, hogy mi ne halljunk meg néhány év múlva. Ezt azért is érdemes, ugye az is érdemes talán ezt kibontani, mert az európai közvélemény, mintha magától értetődőnek venné, hogy az ukránok bármennyit bírnak. Ergo az egyetlen kérdés, hogy Európa meddig támogatja Ukrajnát. Talán innen is lehet nézni ezt a kérdést, erről mit gondolsz?
9: Igen, tehát van ilyen gondolkodás Európában, vagy van ilyen szemlélet, mint hogyha Ukrajna egyfajta pajzs lenne az Európai Unió számára, és ha ezt áttörik, akkor nagyon nagy baj van, mert akkor ránk zúdul az orosz hadsereg. Tehát ugye nagyon érdekes, hogy miért gondoljuk, vagy gondolhatják egyesek, hogy Oroszországnak ilyen jellegű szándékai lennének. Igazából ugye erre egy dolgot lehet mondani, hogy azt se gondolták sokan, hogy Ukrajnát megtámadhatja. Tehát igazából, hogyha nem nézzünk a mélyére ennek a konfliktusnak, hogy mi előzte meg, milyen belső viszályok voltak Ukrajnában, minimum visszamenne 2013-14-ben, hogy ezek a belső viszályok hogyan érintették a Ukrajnán belüli különböző népcsoportoknak a együttélését, vagy a Krím helyzetét, különösképpen ugye Szevasztopolnak a birtoklása. Tehát ugye nagyon sok mindennek a mélyére kell ásni, hogy azt nézzük meg, vagy azt vizsgáljuk meg, hogy ez mennyiben egy specifikus konfliktus, vagy abból fakad, hogy Oroszország az egy ilyen föltámadó főgonosz, amely tulajdonképpen már a Szovjetunió időszakában is, ha tehette volna, lerohanta volna Nyugat-Európát, és most, mintha vissza próbálna térni ehhez a régi rossz kísértéshez, amit a történelemből ismerni lehet. Én azt gondolom, hogy ez nyilván egyfajta karikatúra, amit itt most elmondtam, amiben nem gondolnak bele sokan, hogy ugye ami lezajlott az elmúlt 35 évben nagyjából, az két szövetségi állam fölbomlása, az egyik volt Jugoszlávia, a másik a Szovjetunió. És igazából annak következtében, hogy mind a két szövetségi állam ugye úgy jött létre, hogy kevert népcsoportok éltek a legkülönbözőbb tagállamok területein, és a szövetségi állam egyfajta szupranacionális keretet hozott létre, egy államszervezetet, amelyben igazából ezek a belső határok nem játszottak nagyon nagy szerepet, de amikor ezeket újra létrehozták, akkor elkerülhetetlenül ugye ezek a régebbi feszültségek napirendre kerültek, vagy újra generálhatók, újra kreálhatók lehettek olyan feszültségek, amelyek esetleg korábban nem is voltak. Tehát mind a Jugoszlávia fölbomlása, mind a Szovjetunió fölbomlása végeredményben erőszakos úton történt meg, és visszahagyott olyan konfliktusokat, amelyek még mindig nincsenek teljes egészében kezelve. Tehát még mindig nem mondhatjuk azt például, hogy Bosznia-Hercegovinában a helyzet megoldódott volna, mert Bosznia-Hercegovina az elmúlt 30 évben, mióta a Daytoni megállapodás megszületett, lényegében egy kívülről stabilizált ország. Tehát amelyben az államszervezet tetején egy kívülről kinevezett személy irányító szerepet tud játszani. És nagyon sok más egyéb pozícióban is korlátozva van a belső szereplőknek a mozgás. Tehát ezzel is valamit egyszer kezdeni kell, és ezért mondják azt, hogy akár Bosznia-Hercegovinában is, vagy akár Koszovóban, amit szintén ugye 5 Európai Uniós tagország még nem is ismert el, a konfliktusok újra generálhatók. Tehát még mindig nincs vége ennek a történetnek, mint ahogy a Szovjetunió fölbomlás esetében is. Ugye azt lehet mondani, hogy számos potenciális konfliktus a szőnyeg alá volt söpörve, nem csak az orosz-ukrán viszonyban, tehát mivel a háború most ott zajlik, ezért erről beszélünk, de volt egy háború ugye Oroszország és Grúzia között, és ott van például olyan kérdés, mint a Transnistria, ugye Moldovával kapcsolatban, Moldáviával, amelyik szintén ugye Európai Uniós tagjelölt lett, de ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani, ezzel a kérdéssel valamit kezdeni kell majd.
8: Ezt a részben azt hiszem alátámasztja, vagy a Volodymyr Shenkónak szövegei, amelyeket szintén a Mércén is lehet olvasni, aki egy osztálykonfliktusként értelmezi elsősorban az ukrajnai háborút, hogy van egy központi osztálykonfliktus, ugye az a poszt-szovjet állapot mindennek az alapja, és akkor a transznacionális tőkével szövetséges szakértői középosztály, illetve a helyi politikai tőkések, akik elsősorban a keleti ország részben, akik a munkásosztály egyes szegmenseire támaszkodnak, de van egy erősen, nagyon erősen a tőkeképzés konfliktusaira és az egy osztálykonfliktusra alapuló, osztály antagonizmusra alapuló konfliktus, amely aztán olyan döntésre juttatja az egyik elitet, hogy elkezdi katonailag élezni ezt a konfliktust. Illetve hát ennek van egy folyamata, hogy az elmúlt 25 évben talán érdemes ezt is megnézni, mert ugye ez is azt támasztja alá, hogyha specifikusan nézzük ezt a helyzetet, akkor talán azok a gondolatok, hogy ha Ukrajnán túl van Oroszország, akkor majd jön Közép-Európa, az talán így kevésbé tűnik reálisnak.
9: Igen, azt szerintem elmondható, hogy a rekapitalizálódás, ugye 90-es években, ez létrehoz új jellegű társadalmi feszültségeket, vagy akár konfliktusokat, de kell le, hogy ez háborúhoz vezessen. Tehát ahol nincs jelen ez a szempont, amiről én az előbb beszéltem, hogy szövetségi államok fölbomlanak, és ezeknek a szövetségi államoknak a helyén nemzetállamok jönnek létre, de olyan nemzetállamok, amelyek nagyon távol vannak az etnikai homogenitástól. Akkor elkezdődik egy olyan folyamat, ami máshol esetleg már lejátszódott korábban, vagy el lett folytva. Nyilván erre is vannak példák. Tehát nem feltétlenül kellett volna, hogy ez háborús kifejlethez vezessen az én megítélésem szerint, sokáig nem is vezetett, tehát ehhez kellett az is, hogy sok szereplőssé váljon ezeket az országokat körülvevő geopolitikai erőtér. Tehát ahogy a nyugat-európai országok és az Egyesült Államok beavatkoztak a volt Jugoszlávia területén, nyilván egyébként nagyon, nagyon nagy jelentősége volt a tekintetben, hogy mikor indultak el háborús konfliktusok, és mikor értek véget háborús konfliktusok. És ugyanígy kell lehet mondani a volt Szovjetunió területén, legfőképpen Ukrajnával kapcsolatban ugyanezt.
8: Az ukrán oldalon egy elvi szinten mindenki békét, meg tűzszünetet szeretne, ugye ez hivatalos álláspont is. Az ukrán kormánynak ez a hivatalos pozíciója is, és a kérdés az, hogy milyen feltételek mellett. Az európai, illetve a háborús előfeszítésekben bízó ukrán kormányzati oldalon ez az igazságos és fenntartható béke koncepciója a kulcs, ez nagyon gyakran elhangzik, és ez egy nagyon szélesen osztott elképzelés. Tarasz Bilósznak, akinek volt egy nevezetes levele február 2022. februárjában a nyugati baloldalra, neki vele volt egy interjú a Jacobinban a negyedik, a háború negyedik évfordulón, és akkor ő ezt tulajdonképpen ezt úgy fogalmazta meg, hogy azonnali tűzszünetre kell törekedni, de nem lehet Putyin jelenlegi békefeltételeit elfogadni, mert nem lehet igazságos és semmiképpen nem lehet fenntartó békét kötni jelen helyzetben ezek mellett, a feltételek mellett. Mit jelent ez a koncepció, mit értenek ezen, és mit gondolsz erről a diskurzusról?
9: Igen, hát azt gondolom erről a diskurzusról, hogy többnyire olyan emberek beszélnek az igazságos békéről, akik ezt az elmúlt 4 év háborúját úgy nézik, mint egy sporteseményt. Mert ezt egy futballmeccs után szokták megkérdezni, hogy na, igazságos döntetlen született-e? Ugye játszottak egymás ellen a pirosak meg a kékek, és ugyanannyi gólt rúgtak, és el lehet ezen mélázni, hogy ez most egy igazságos eredménye. De egy olyan háború után, amelyik óriási pusztítást okoz emberéletekben, a természeti környezetben, az épített környezetben, a gazdasági potenciál leromlik, Ukrajnának soha nem lesz akkora népessége már, szerintem egy viszonylag hosszú időn keresztül nem lesz akkora népessége, mint volt a háború előtt. A gazdasági potenciálja mikor fog helyreállni, nem tudjuk, még akkor is, hogyha nagyon sokat fognak fordítani nyugat-európai országok az újjáépítésre, akkor is ez egy hosszú, több évtizedes folyamat lesz. Nem tudom, mi az, hogy igazságos. Tehát, hogy nem fogja senki föltámasztani azokat az embereket, akik meghaltak az elmúlt időszakban. Szerintem ez egy nyelvileg és fogalmilag egy hibás gondolkodás. Lehet a veszteségeket a továbbiakban megpróbálni minimalizálni, lehet törekedni arra, hogy minél hamarabb megkezdődjön az újjáépítés. De ahhoz, hogy minél hamarabb megkezdődjön az újjáépítés, minél hamarabb le kell zárni a háborút. Most itt jön be valóban az a kérdés, hogy és akkor az mit fog rögzíteni a háborúnak a lezárását?

0: akár egy négyzetcentiméterre is. Kérdés persze, hogy Oroszország ebbe jelen helyzetben belemegye, vagy jövőre után el tudja ezt fogadni. Olyan is elképzelhető, hogy más lesz a jogi értelmezése egy kialakult helyzetnek. Az oroszok úgy fogják tekinteni, hogy az az övék. Az ukránok meg úgy tekintik, hogy ez csak ideiglenesen van megszállva, de nem adtuk át Oroszországnak soha. Nyilván, hogyha ilyen jogértelmezési eltérés van, az újra fogja generálni a konfliktust valamilyen formában és valamilyen pillanatban. Tehát akkor az azt jelenti, hogy nincs megnyugvás, akkor van egy fegyvernyugvás, de nincsen politikai rendezés az adott kérdésben. De ha jogi értelemben is konvergálnának az álláspontok arról, hogy melyik terület kié, és kinek milyen joga vagy kötelessége van a jövőben, kinek mit kell újjáépíteni például, mert nyilván ez is egy megállapodásnak a részét kell, hogy tartalmazza, hogy ki mire vállal kötelezettséget az újjáépítés tekintetében. Az sem jelenti már azt, hogy igazságos. Tehát lehet a jogszerűségnek valamilyen szintjét helyreállítani egy ilyen háború után, amikor nagyon sokszoros jogsértés történt, agresszió történt, tehát nyilván úgy kezdődött 22. februárjában, agresszió történt, és Oroszország egyoldalúan változtatott sok mindenen. Oroszország olyan jellegű népszavazásokat rendezett látszólag, amelyek ugye felhatalmazták őt arra, hogy a saját alkotmányába is belevegye azt, hogy melyik terület az övé. Tehát nyilvánvalóan ugye ezekre is valamilyen formában egy megállapodásnak kell születnie, hogy akkor elfogadják, nem fogadják el a felek. Oroszország visszafordít valamit ezekből a változásokból, vagy nem. Nyilván csak erőhatására tudja ezt megtenni a történtek után, hogy ezekből visszavegyem, és engedjen Ukrajna számára. Tehát valamilyen rendezésnek születnie kell, aminek valamilyen megállapodáson kell nyugodnia, ha az egyik fél nem győzi le a másikat. De most úgy tűnik, hogy ez nem fog bekövetkezni, de egyik fél katonai értelemben legyőzi a másikat. Akkor pedig nincs más lehetőség, mint valamilyen formában megállapodni.
1: Még a tűzszünettel kapcsolatban, illetve amit a Gazi említett a Bilusz cikkel, hogy minél hamarabbi tűzszünetre kell törekedni. Ebben azt az ellentmondást látom egy kicsit, hogy én olvastam egy, volt Németországban egy reprezentatív felmérés az ukrán menekültekkel. Nálunk ugye ilyen nincs, mert ugye nem adják ki az adatokat, de ott a felmérés azt mutatta, hogy már, és ez 2024 elején történt azt hiszem az adatfelvétel, és hogy már akkor azt mutatták, hogy a válaszadók enyhe többsége azt mondta, hogy nem tervez visszatérni Ukrajnába, és ugye, hogy a tűzszünet ilyen szempontból ezt erősíteni meg, hiszen ugye valójában 2014 után is tűzszünet volt. Nyilván egy tűzszünet ez sokkal kevésbé jelent stabil, megnyugtató helyzetet, mint egy valódi békekötés.
0: Igen, nagyon érdekes, ez nagyon fontos, hogy említed ezt a Minszki megállapodást, tehát ugye 14-15-ben végeredményben történt valamilyen rendezés, és azzal együtt lehetett élni, és szerintem, ha engem kérdezel, együtt lehetett volna élni, hogyha mindkét fél végrehajtja abban a megállapodásban foglaltakat, és a külső szereplők megpróbálnak egyöntetűleg és egyhangulag ráhatni mindkét oldalra annak érdekében, hogy végrehajtsák az abban foglaltakat. Hogy visszatérnek-e azok, akik elmenekülnek Ukrajnából, ez valóban valamennyire függ attól, hogy Ukrajnával mi történik a háború lezárulása után, akár tűzszünet, akár béke lesz, és milyen gyorsan történik meg az újjáépítés, és az milyen lehetőségeket teremt. Ugyanakkor valószínűleg, ahogy megyünk előre az időben, úgy csökken annak az esélye, hogy nagyobb létszámban térjenek vissza az Európai Unió országaiba költözött ukránok, mivel hogy, tehát az integrációnak, ha valaki bizonyos fokát elérni, van munkahelye, a gyermek jár iskolába, esetleg valamilyen családi kapcsolat úgy alakult, házasságok, tehát nagyon sok minden megtörténhet, ami miatt úgy döntenek egy idő után, hogy nem kívánnak visszatérni, és hogyha a család egyesítésre kerül a sor, akkor nem a

0: menekültek térnek vissza, hanem az otthon maradottak követik azokat, akik esetleg már valamilyen munkahelyen vagy valamilyen formában megvetették a lábukat a befogadó országokban. Tehát ez azt szokták mondani, hogy nagyjából olyan 2-3 év között van az a fordulópont, amikor még viszonylag könnyen valaki visszafordítható. Most már 4 év eltelt, tehát nagyjából 2022 folyamán, ha jól emlékszem, olyan 6 millió körüli volt azoknak a száma, akik az Európai Unió valamelyik országába elmenekültek, és utána is minden nap volt valamennyi további menekült. Akkor már nyilván nem olyan nagy mértékben, de nagyon sok olyan nap volt, amikor Magyarországon is jelezték, hogy ezrével jöttek át megint, mert ez vagy az történt, ezt vagy azt romboltak le az oroszok, szétbombázták az erőművet, a lakásokat, stb.
1: Igen. Hát ez annyit, hogy annyi, hogy ez részben azért az Európai Unión is múlik, hiszen ugye a menedékes státusz az egy uniós státusz, és ezt évente van meghosszabbítva. Úgyhogy most 27 márciusáig tart ez a státusz. Tehát, hogy ez ilyen szempontból ez nem csak egy
0: Igen,
1: szociológiai kérdés.
0: ez így van, jogászkodhatunk, tehát ez nyilvánvalóan hozzátartozik a teljes képhez, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon mélyen politikai kérdés lesz, mire fogják kényszeríteni adott esetben azokat, akik menedékes státuszt kaptak. Én személy szerint nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogyha valaki nem akar visszatérni, és azt valamivel megindokolja, akkor kényszerítenék, kizsupolnák az ukrán menekülteket, akik tudjuk, hogy mind mentek keresztül, tudjuk, hogy milyen áldozataik voltak, családtagjaikat esetleg megölték, vagy a lakóhelyüket lerombolták, vagy orosz megszállás alá került az, ahonnan elmenekültek, tehát esetleg azért nem akarnak visszamenni, mert Hersonból vagy Donetszkből menekültek el, és akkor, bár egyébként ugye a Donetsz Luhanszból főleg Oroszországba
1: Igen.
0: menekültek, tehát azt se felejtsük el, hogy a háborúnak kezdeti szakaszában nagyon sokan mentek nem nyugat felé, hanem kelet felé, hogyha úgy gondolták, hogy ott nekik könnyebb lesz, vagy ott számítanak valamilyen segítségre. Hogy ők vissza fognak-e menni, azt nem tudom. Ez is egy érdekes dolog, hogy ugye mire fognak az oroszok kísérletet tenni, hogyha az lesz, ami most kinéz, tehát hogy nagy területet megtartanak ilyen vagy olyan formában, hogy ezt hogyan építik újjá, kivel népesítik be, az is egy érdekes kérdés lesz.
1: Most pedig zene jön.

0: rock alone. A garanciák, illetve a fenntartatóság kérdését szeretném egy kicsit jobban érteni. Tehát gondolom, amikor erről van szó, akkor az a kérdés, hogyha születik egy tűzszünet, vagy születik egy béke, akkor milyen feltételek mellett, milyen feltételeket próbálnak teremteni a felek arra, hogy ez tartós legyen. Gondolom itt Európa egy fontos szereplő ebben a kérdésben, hiszen az ukrán oldalon Európa az egyetlen szövetséges. Hogy kell ezt elképzelni? Milyen elképzelések vannak arra vonatkozóan, hogy milyen garanciákat tud, milyen feltételeket tud biztosítani abban Európa, hogy ne törjön ki, hogy ne törjünk ki újra a háború, hogy fenntartható legyen az a tűzszünet?
1: Igen, én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben óriási ködösítés jellemző. Tehát igazából onnantól kezdve, hogy Ukrajna NATO-tag szeretett volna lenni, és kiderült, hogy ezt már a Biden kormány sem akarta teljesíteni, és amikor Donald Trump visszatért, akkor egyértelműen kijelentették, hogy az ukrajnai rendezésnek nem fogja részét képezni. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem lesz tagja NATO-nak, azt mondták, hogy az ukrajnai rendezésnek nem fogja részét képezni az ország NATO tagsága. Lényegében az a konkrét lehetőség, amiről úgy gondolták, hogy egy biztonsági garancia lehet a jövőben, elpárolgott. Ez mivel helyettesíthető? Itt van a ködösítés, mert nagyon sokat ködösítenek a britek, nagyon sokat ködösítenek a franciák, akik úgy gondolják, hogy jelentős katonai erővel bírnak, és akiknek a szava ebben a kérdésben valamennyit számít, mert nem most regenerálják a katonai képességüket, mint Németország, hanem lényegében valamilyen mértékben egy viszonylag folyamatosan használt haderővel rendelkezni. Időről időre ki van próbálva különböző helyszíneken. A ködösítés ugye azt jelenti, hogy a briteknél, különösen Keir Starmer ugye arra beszél, hogy katonákat küldeni a helyszínre. Nem fognak. Tehát ez is nyilvánvaló, hogy ugye utána van a mondat második része, amit már kevesebben hallgatnak meg. Tehát azt mondja, boots on the ground, ezt még hallgatják, és akkor azt mondják, hogy majd, amikor már lesz béke megállapodás, akkor oda küldenek, de az, hogy béke megállapodás után, vagy bármilyen megállapodás után, fegyverszüneti megállapodás után oda küldjék a britek, ha ez egy tárgyalás keretében történik, akkor abban az oroszoknak lesz valamilyen hozzászólása, hogy ezt elfogadják, vagy nem. Ugyanez a franciákról. Ugye Macron is most már szerintem majdnem 2 éve mondja azt, hogy majd ő is küld 4000-et, 40000-et, nem tudjuk hányat, de igazából ugye ez is egy látomásszerű dolog, hogy akkor beszéljünk erről, hogy a franciák hipotetikusan oda küldenek valamennyi katonát, de nem fognak. Tehát ez is teljesen nyilván. Most ugye Iránban zajlanak az események, az első pár napban meghalt egy francia katona. Ugye, most nem emlékszem, hogy pontosan milyen körülmények, de ez is egy óriási tragédia, egy francia katona meghalt. Tehát az, hogy most Ukrajnába küldeni francia katonákat, ahol lehet, hogy nem egy katona halna meg, nagyon érdekes, van egy Tolstoy nevű orosz politikus, ez megvan nektek? Egy Tolstoy. Azt hiszem, hogy a Duma alelnöke. És ő tényleg egy leszármazottja az író Tolstojnak, és ő nagyon szépen beszél franciául. És akkor tényleg, hogy amikor ez szóba került, hogy majd a franciák, akkor megmondta franciául a francia tévében, hogy akkor készüljenek fel arra, hogy ők mind áldozatul fognak esni. Tehát tulajdonképpen zajlik ez inkább egy üzengetés a két fél között, de valójában egyfajta útkeresés is, a tekintetben, hogy tényleg létezik-e olyan fajta biztonsági garancia, ami eleme lehet ennek a lezárásnak. Valószínűleg nem a brit és a francia ködösítés a komolyabb, hanem amiről esetleg az amerikaiakkal tudnak beszélni, mert igazából az Amerikai Egyesült Államok az, amelyik bármilyen szempontból érdemi támogatást tud nyújtani, akár jelenleg, akár egy jövőbeni helyzetben. De itt meg tényleg arról van szó, hogyha a trumpizmus arról szól, hogy az Egyesült Államok nem vállalja föl azokat a korábbi szerepeket, amelyeket korábban vagy fölvállalt, vagy feltételeztek róla. Lehet, hogy csak feltételezték, lehet, hogy csak kilátásba helyezte, de már akkor se volt igaz. De úgy gondolták, hogy az Egyesült Államok végsőkig kitart. Úgy gondolták, hogy valami történik, esetleg eszkalálódik a háború Ukrajnában, akkor majd az Egyesült Államok is fokozza a jelenlétét, meg a részvételét, de valójában az Egyesült Államok az első perctől kezdve azon gondolkodott, hogy hogyan fog majd ki hátrálni ebből a konfliktusból, és rátestálni az Európai Unióra, vagy az európai országokra, beleértve a briteket is, ennek a legkülönbözőbb költségeit és nyűgeit. Tehát ha most nem álltak bele, ha most nem küldtek katonák, akkor miért gondoljuk azt, hogy a jövőben 5-10 év múlva lesz majd az a biztonsági garancia, aminek a keretében katonákat fognak küldeni, amikor az egész amerikai biztonságpolitikai doktrína már nem arról szól, hogy ők szeretnének Európában egy nagyobb katonai szerepvállalást, és akkor itt jön az, hogy az Európai Unió honvédelmi miniszterei miről beszélnek, hogy 2030-ra vagy 35-re kell készen állni. De ez meg azért néz ki nagyon rosszul, mert akkor nyilván ugye ebből azt lehet kiolvasni, hogy az európai tagországok, vagy legalábbis a honvédelmi miniszterek szeretnének háborút viselni Oroszországgal szemben. Nyilvánvalóan nem szeretnének háborút viselni, hanem valamilyen formában meg akarják erősíteni azt az európai képességet, hogy az Egyesült Államok nélkül is az európai országok tudjanak gondoskodni a saját biztonságukról. Ez nem megy máról holnapra, ez egy évtizedes program, ebbe valamennyit beruházni kell, és nyilván ezt a folyamatot majd kísérni fogják ezek a ellentmondások, hogy úgy tűnik, mintha háborúzni akarnának, valójában csak fel akarnak készülni arra, hogy az amerikaiak még inkább vissza fognak vonulni az európai kontinensről.
2: Az utolsó témánk, amit szerettünk volna említeni, ez az adósságok és az újjáépítés. Erről így kevés, vagy viszonylag kevés szó esik, hogy mennyire kizsákmányoló az amerikai és az európai segítség. Valamennyire volt szó az ásványkincsekkel kapcsolatban erről. Munkaerő kizsákmányolásról is talán. Ami eszembe jut ezzel a témával kapcsolatban, hogy szintén a háború közben, tehát nem csak a segítségnyújtás, hanem az egyes politikák is, amiket el kell fogadni a Kijevnek a segítségnyújtás cserébe, tehát például a földprivatizációs törvényt a háború idején lépett életbe, amit egyébként már a 90-es években elfogadtak, de csak most lépett életbe, nyilván nyugati vagy egyébként IMF nyomásra. A kérdés, hogy az újjáépítés kapcsán milyen stratégia lenne az Európai Unió érdeke, és talán az is, hogy ebbe hogyan illik Ukrajna, tehát hogy Ukrajnában ugye már a 2013-4-es, meg a korábbi majdanok is azt mutatták, hogy azért van az ukrán tőkének egy jelentős része egyáltalán nem érdekelt abban, hogy megjelenjen az ukrán piacon az európai tőke, és ezzel őt kiszorítsák onnan. Mi volna az uniónak az érdeke, és milyen stratégiát kövessen az újépítés kapcsán?
1: Igen, tehát az újjáépítés költségei óriásiak lesznek. Már egy pár hónappal a orosz invázió megindulása után az Európai Beruházási Banknak voltak különféle becslései, mivel az Európai Beruházási Bank látta azt, hogy ő neki ebben nagyon nagy feladata lesz, és az, hogy ilyen 400-500 milliárd euróra rúgó újjáépítési költségről szoktak beszélni, ez már az első év óta jellemző. Tehát ez nem egy új szám. Most már inkább ennek a duplájáról kellene beszélni, hiszen a természeti környezetben is óriási károk születtek, vagy károkat okozott a háború. De hát az a pusztítás, hogy az legutóbbi télen az energiahálózatot rombolták szét annak érdekében, hogy fázzanak az ukránok, és elmenjen a kedvük a védekezésre. Tehát nagyon sok minden ugye történt. Én szerintem az Egyesült Államokról elmondható, hogy ilyen kizsákmányoló jellegű a hozzáállása, különösen a Trump belépése óta. Én azt nem látom annyira, hogy az Európai Unió esetében ez ugyanígy lenne, mert az Európai Unió tényleg próbál áldozatot is vállalni annak érdekében, hogy Ukrajna mondjuk így ne veszítsen. Nagyon érdekes, hogy a korábbi német kancellár Scholz szokta ezt mondani, hogy Oroszország ne győzzen, Ukrajna ne veszítsen. Tehát mondjuk ez egy ilyen illúzióktól mentes, bár még mindig egy nagyon finomkodó megfogalmazása annak, hogy mi lehet kimenetele ennek a háborúnak, és hogyha Oroszország nem győz, és Ukrajna nem veszít, még akkor is mind a kettő óriási károkat tud elszenvedni ennek következtében, főleg Ukrajna. Az újjáépítés nyilván nem akkor kezdődik, amikor már teljes fegyvernyugvás van, mert mindig valamit újjá lehet építeni a közben is, hogy közben zajlik a háború, de igazából hosszabb távú beruházás, meg a magántőke akkor fog megindulni, amikor már lezárult a háború. Tehát a magántőke nem fog beruházni akkor, hogyha a következő hónapban vagy a következő héten jöhet egy orosz rakéta, és akkor ott valami szét lesz rombolva. Tehát ez így nem elképzelhető. Ugyanakkor szerintem az viszont már nagyon valószínű, sőt szinte biztos, hogy Ukrajna, mint az Európai Unió tagjelöltje, ha megkezdődik az újjáépítés, az már együtt megy, össze lesz kapcsolva valamilyen integrációs folyamattal. Hogy ez konkrét EU tagsághoz mikor vezet, szerintem ezt senki nem tudja. Tehát aki erre konkrétumokat mond, az valószínűleg valamilyen oknál fogva ködösíteni próbál, de hogy ennek lesz egy integrációs tartalma, és fejezetről fejezetre megpróbálnak majd haladni az uniós integrációval is, ez valószínű. És nagyon érdekes, amit megfogalmaztál a kérdésben, hogy lehetnek-e olyan érdekek Ukrajnában, amelyek majd ellenzik ezt az integrációs folyamatot. Ez könnyen elképzelhető, mert ugye nyilván a Kelet-Európa vagy Kelet-Közép-Európa integrációnál is azt lehetett látni, hogy ha van egy óriási jövedelmi különbség, jövedelmi szakadék a két ország, két térség között, akkor ebből az következik, hogy a tőke egyik irányból megy a másikba, a munkaerő meg a másik irányból az egyikre, tehát az aszimmetriák azok csak fokozódni tudnak. Az Európai Uniónak a lényege meg mégiscsak az egységes piac, tehát hogy ezeket az áramlásokat nem fékezzük, mindig vannak valamilyen átmeneti időszakok, tehát a mi esetünkben volt 7 éves időszak, amikor még nem volt kötelező elfogadni a munkaerő szabad áramlását, és nem volt kötelező 10 évig beintegrálni a közös agrárpolitikába az újonnan fölvett tagországokat. Tehát tulajdonképpen az ukránok is beszélnek arról, hogy oké, legyen bármilyen hosszú átmeneti időszak, akármire vonatkozóan, Schengen, eurócsatlakozás, tehát van egy csomó olyan eleme az uniós tagságnak, ami várhat. Tehát, hogy még mi se vagyunk az eurózónába. Vagy a bolgárok, a románok is csak tavaly mentek be a Schengeni övezetbe. Tehát nagyon sok mindent lehet késleltetni, de mégiscsak az egységes piachoz való csatlakozás az, ami a kardinális kérdés, meg hogy mikor kapsz képviseletet, mikor kap valaki képviseletet az unió intézményeiben, a parlamentben, bizottságban, stb. Stb. Az amerikaiak ugye a Trump belépése után nyílbe ütötték ezt a megállapodást az ásványkincsekkel kapcsolatban, ami valóban ugye egy ilyen szokatlan, mert ugye lényegében legyőzöttként kezelték Ukrajnát. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy egész odáig az ukránok úgy gondolták, hogy őket az Egyesült Államok támogatja, majd pedig hirtelen elkezdte őket legyőzöttként kezelni, mert aláíratott velük a kipontozott vonalon egy ilyen szerződést arról, hogy az ásványkincsek kiaknázásának bizonyos jövedelmi hányada az majd őket fogja illetni, illetőleg ők hozzáférnek ezekhez a dolgokhoz, nagyon érdekes. Viszont az is igaz, hogy ha úgy döntenek, hogy az Európai Unióba veszik az irányt, akkor meg a lehetséges korlátozásoknak és piacvédő intézkedéseknek és a tulajdonvédő intézkedéseknek egy jelentős részéről le kell tenni, mert az a tőke szabad áramlását is maga után vonja. Hogy az ukrán tőkés csoportok mit gondolnak? Nem tudom, mire lesznek rávéve, mert ugye az is egy alkú folyamat lesz majd a végén, hogy újjáépítés az egy nagy forrás transfert feltételez. A forrás transfert milyen feltételezhez kötik a donorországok? Nagyon érdekes. De zajlanak ezek. Tehát ez se úgy van, hogy majd elkezdődik, amikor lezárul a háború, hanem évről évre, azt hiszem tavaly éppen Svájcba volt egy ilyen, nem, tavaly Rómában volt egy nagy donorkonferencia júliusban, Ukrajna újjáépítési konferencia, idén Lengyelországban lesz a nyáron egy ilyen nagy újjáépítés. Tehát ezek zajlanak, ezek az események, mindazok a pénzügyi, befektetői, egyéb gazdasági szereplők, akik valamilyen formában ennek a résztvevői lehetnek, folyamatosan és évről évre összejönnek és megtárgyalják azt, hogy mi a teendő, mit fognak beruházni, ki mire készül. De igazából a szóban forgatott számok valószínűleg eltörpülnek a tényleges majdani igények mögött. Tehát az, hogy Ukrajnának folyamatosan pénzügyi támogatásra van szüksége, vagy ahhoz, hogy egyáltalán az állam működjön, hogy a nyugdíjakat fizetni lehessen, hogy a béreket fizessen. Tehát egyáltalán az állam működése nem megoldott, és ahhoz nyilván a gazdaságnak valamennyi regenerálódnia kell, hogy egy belső pénzforgalom helyre tudjon állni, egy belső árucsere helyre tudjon állni. Ez nem lesz könnyű feladat, és még nem beszéltünk arról, hogy szolgáltatásoknak működnie kell, szociális szolgáltatásoknak, jóléti rendszer, segélyezés, munkahelyteremtés, infrastruktúra helyreállítása, környezetvédelem, és a többi, és a többi. Ez egy több évtizedes folyamat lesz.
0: Ukrajna jelenleg részben kölcsönök, tehát kölcsönök van szüksége ahhoz, hogy működtetni tudja az államot. És ugye te is írod azt hiszem 23-as cikkedben, hogy az újjáépítési konferenciákon ugye nagyvállalatok azért kisebb-nagyobb részesedéseket próbálnak szerezni az ukrán piacon. Ugye cserében zajlik, erről is volt szó, munkajogok leépítése, szociális jogok visszavágása, és hát a lényegében a évek óta zajlik egy ilyen neoliberalizáció az Ukrajnában, és akkor nem áll össze az emberben, hogy egy ilyen perifériás ország lényegében, mint Ukrajna, akár egy tartós béke esetében milyen módon lesz képes arra, hogy visszafizessen kölcsönöket, illetve milyen szolidáris megoldások vetődhetnek föl ezen a vonalon, amelyeket érdemes szem előtt tartani.
1: Hát ha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy Ukrajna nem fogja visszafizetni ezeket a hiteleket. Tehát a háborús hiteleknek jellemzően az a sorsuk, hogy vagy nagyon hosszú időre elnyúlnak, kitolják őket hosszú évtizedekre, vagy a végtelenségbe, vagy egyszerűen egy ponton túl leírják őket. Tehát amikor politikailag olyan helyzet adódik 4, 5, 10, 18, 20 év múlva, hogy ezeket le lehet írni és el lehet felejteni, akkor ezeket le fogják írni és el lehet felejteni, vagy majd olyan moratóriumot adnak, hogy most oké, Ukrajna épüljön újra, 10 évig nem kell törlesztenie ezt vagy azt vagy amazt a hitelt, és majd esetleg utána. És akkor 10 év múlva, amikor belépne a hiteltörlesztés, ki fog derülni, hogy Ukrajna még mindig nagyon nehéz helyzetben van, ennek következtében toljuk ki még 10 évvel. Vagy mondjuk azt, hogy ez csökkenik, vagy más formában lehet törleszteni. Tehát, hogy utána már a pénzügyi manőverezésnek megnyílik a legkülönbözőbb lehetősége arra vonatkozóan, hogy Ukrajnával mi történjen. Én nem feltételezem azt, hogyha ez a nyugati orientációja megmarad az ukrán politikának, akkor az egy Európai Unió alapvetően segítő hozzáállása fönnmarad. Nem feltételek nélkül, tehát ugye itt beszéltetek arról, hogy ilyen meg olyan feltételeket Unió támasztani tud, vagy egyes tagországok támasztani tudnak, vagy majd megkezdődik a lobbizás, ugye amikor tehát nem tanulságok nélküli az a gabona vita, ami egy pár évvel ezelőtt lezajlott, és majd egy ponton vissza is fog jönni. Tehát amikor arról lesz szó, hogy Ukrajna milyen formában lesz kedvezményezettje, vagy részese az Európai Unió közös agrárpolitikának, akkor ez szépen vissza fog jönni ez a vita, és azok az országok, amelyek találva érzik magukat, majd felszólalnak. Lehet, hogy Magyarország is, vagy lehet, hogy Magyarország nem az első lesz a sorba, de biztos, hogy lesznek mások 4-5-en, akik ezeket a kérdéseket fölteszik, és akkor valamilyen feltételt támasztanak, mint ahogy Magyarországnak is, meg a cseheknek is megmondták annak idején, hogy lehetőleg, amikor be akartok lépni, ne legyen cukoripar ebbe az országba. És akkor nem lett cukoripar ebbe az országba, mert leépítették, hogy nem időközben a cukorgyárakat, meg a cukorrépa termelést. Tehát nyilván sok mindenen keresztül megy majd Ukrajna is, és ezek ilyen érdekes alkufolyamatok lesznek majd. De ez az óriási felelőtlenség lenne, visszatérve az előző kérdésre, hogy ugye ilyen brutális sok terápiáknak alávetni Ukrajnát. Részben egyébként a jelenlegi konfliktus eredete is ide vezethető vissza, hogy amikor tehát, hogy mondjam, nyilván nem tudjuk azt mondani, hogy mi nem lett volna a történelemben, milyen feltételek mellett, mert az lett a történelem, ami lett. De ugye Ukrajna az egyik legsúlyosabb áldozata volt a pénzügyi válságnak. Tehát 2008 őszén, ugye Európában három ország volt nagyon megtalálva a pénzügyi sok által, Lettország, Ukrajna és Magyarország. Ugye a magyar példát azt ismerjük, Lettország kicsit kevésbé ismert a magyar közvélemény előtt, de Ukrajnában meg látjuk azt, hogy hogyan tudott egy pénzügyi válság és egy politikai válság egymást erősítve tovább zajlani. És tulajdonképpen, ha nem lett volna ez a mély pénzügyi válság, akkor valószínűleg az ukránok nem gyorsítják fel azt a törekvésüket, hogy társuljanak az Európai Unióval, mert ugye 2012-13-14-ben az Unióval való társulás volt a napirenden, aminek a feltételessége pedig belső gazdaságpolitikai vitákat generált, és egy óriási dilemmát, hogy akkor ilyen feltételek mellett, amit az Európai Unió támaszt, elfogadjuk, vagy ne fogadjuk el a társulási szerződést. Tehát tulajdonképpen ugye a tanulságot az európaiaknak is le kell vonni ebből, hogy jobb nem menni még egyszer ugyanabba az utcába, amikor az Európai Unió a Nemzetközi Valuta Alappal a hátában ugye túlzottan rideg bánásmódban részesítette Ukrajnát, meg egyébként más országokat is, de ez esetben ugye Ukrajna kérdéséről beszélgettünk.
0: Ez egy nagyon fontos tanulságnak tűnik, amit hát akkor valóban reménykedhetünk, hogy megfogadnak, és ez nagyon, nagyon jó, hogy visszavezettél, mert valóban egy kerek történet egy Európa perifériáján.
1: Én nagyon köszönöm a lehetőséget, tényleg kimerítettük egymást, meg a témát, úgyhogy reméljük, hogy mint kísérleti adás ez megtetszik majd a közönségnek, és tovább olvassák a mércét is.
0: Köszi szépen, szervusz, és akkor remélem, hogy még lesz ilyen alkalmunk.
1: Sziasztok!
0: Ez volt az Andor Lászlóval készített interjú második része. Az első részben azzal kezdtünk, hogy mi hárman megosztottuk perspektívánkat az ukrajnai háborúról. Az interjút követően szintén mi hárman beszélgetnénk egy kicsit azokról a kérdésekről, amelyek az interjú kapcsán felvetődtek bennünk. Most pedig egy kicsit zenélünk.

0: Én nagyon örültem annak, hogy Andor László vállalt ezt a beszélgetést. Ugye Magyarországon a háborús diskurzus az nagyjából úgy néz ki, hogy az egyik oldalon a NER-nél van a háború ellenességnek egy nagyon lebutított és amúgy teljesen őszintétlen és következetlen propagandisztikus verziója, amit most így az abszurditáson is túl tolnak így ebben a választási kampányban. Hogy miért mondom nem csak azt, hogy buta, hanem azt is, hogy őszintétlen és következetlen. Ugye nézzük meg azt, hogy Netanyahu és Trump háborús politikáját miképpen támogatja a kormány, és még ennél is árulkodóbb, ha azt megnézzük, hogy miképp akarnak részesedést szerezni stratégikusan, NER közeli cégek a háborús profitból. Az Átlátszón nemrég volt erről egy tök jó cikk, de ugye a Rheinmetall régóta termel Magyarországon, és teljesen egyértelmű, hogy a NER erre lehetőségként tekint a háborús fegyverkezésre, és egyszerűen részt akarnak venni ebbe a dologba. Ez nyilván ellentétben áll mindazzal azokkal a pozíciókkal, amelyeket ők az ukrajnai háború kapcsán elmondanak. És akkor van a másik atlantista, úgynevezett ukrán barát oldal. Ennek a hozzáállása az ukrajnai háborúhoz az leginkább valójában egy ilyen szurkolóira emlékeztet, miközben természetesen a szurkoló azt mondja, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy nyerjünk, valójában semmiféle áldozatot nem vállal, és a legsúlyosabb kérdések egyszerűen nem érintik az ő valóságát. És mindezekkel szemben a Laci egy olyan perspektívát mondott el, ami humanista alapon számol azzal, hogy a háború minden percében, minden nap vannak áldozatok, nem csak a frontvonalon, hanem a hátországban is, ugye erről is beszélt. Nagyon súlyos áldozatok, hosszú évtizedek alatt, és helyrehozhatóak, ha egyáltalán, amelyek háború mindennapjával súlyosbodnak, és mindezzel számolva a realitás talaján próbálja tartani a diskurzust. Nyilván nagyon fontos kérdés az, hogy Putyint hogyan lehet részben katonai, de részben diplomáciai eszközökkel kompromisszumra késztetni, és másrészt az is, hogy az ukrajnai társadalom milyen kompromisszumokra kész, annak érdekében, hogy a háborúnak vége legyen, mindezeket a kérdéseket szintén fel kell tenni, és az Andor László azt hiszem azon nagyon kevesek közé tartozik Magyarországon, aki föl is teszi ezeket a kérdéseket, és úgy keretezi ezt a problémát, hogy igen, bizony, ezek mind kérdések. Szemben azzal, hogy mit tűnne az háború igazságos lezárásának, ami egy katonai konfliktusban nem feltétlenül visz közelebb a megoldáshoz, főleg ha dolgot ugye kívülről tekintjük. És akkor amit mi kevésbé meggyőzőnek találtunk, és azt gondoltuk, hogy itt erről érdemes néhány percet beszélni, az, amit az újjáépítés, illetve Európa pozíciójáról mondott Andor László, és akkor erre egy kicsit visszatérnénk.
1: Igen, tehát Andor László ugye azt mondta, hogy ő nem érzi kizsákmányolónak, vagy potenciálisan kizsákmányolónak Európa jelenlegi kapcsolata, vagy jövőbeni kapcsolatát Ukrajnával, szemben azzal, amit az Egyesült Államok Trump alatt tesz, ugye, és hogy ő azt gondolja, hogy lehetségesnek látja, hogy az Európai Unió és az európai nagytőke az valamilyen olyan újjáépítési projektbe fog belefogni a háború lezárása után, ami figyelembe veszi Ukrajna érdekeit is részben. Hárman beszéltünk, és ezzel kapcsolatban merültek fel nekünk kétségeink, és arra gondoltam, hogy amiből kiindulhatunk, az Andor László által is említett mezőgazdasági termékek vita, tehát hogyha emlékeznek erre a hallgatók. Itt ugye az történt, hogy Ukrajna ugye a világ egyik legnagyobb gabona exportőre, az ő pozíciója ezen a piacon nagyon fontos rengeteg globális délhez tartozó ország számára, és a háború következményeként nagyon leszűkült Ukrajna lehetősége arra, hogy exportálja ezeket a termékeket a szokványos fekete-tengeri úton az orosz bombázások következtében, És akkor a háború elején ugye az történt, hogy elkezdték a gabonát, meg más termékeket kivinni a lengyel határon keresztül, amire Lengyelországban agrártermelők részéről volt egy nagyon erős tiltakozás, határlezárás, stb. Itt ugye fontos megjegyezni, hogy ők tradicionálisan a PiS-nek, a lengyel szélsőjobboldali pártnak a szavazóihoz tartoznak. És ugye azt láttuk, hogy mind Lengyelország részéről, ugye Lengyelország, amelyik az egyik legerősebb szövetségese Ukrajnának, és az egyik legnagyobb támogatója, tehát azt hiszem konkrétan a GDP arányosan az egyik legnagyobb támogatója Ukrajnának, hirtelen nagyon éles elutasítás volt a válasz, és az Európai Unió részéről is. Tehát, hogy nagyon gyorsan, amint valamilyen tőkeérdek ütközött, azonnal összezárt Lengyelország az Európai Unióval, és vége lett a szolidaritásnak. Nekem ez a történet is valahogy azt mutatja, hogy azért itt nagyon komoly kétségek merülhetnek fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog a nyugati európai tőke állni ahhoz, hogy integrálja Ukrajnát az európai piacokba.
2: Igen, hát alapvetően ugye a lengyel-ukrán szövetség bajtársiasság is az orosz invázió egyik legfurcsább mellékterméke lett, ugye történelmileg két viszonylag ellenséges országról beszélünk, akik az elmúlt évtizedekben kezdtek el komolyabban egymással kapcsolatba lépni, beszélek itt Lengyelországról és Ukrajnáról. Ugye második világháború során, a holokauszt során ugye az ukrán nacionalista csoportok alapvetően először a lengyeleket támadták, és csak utána a zsidó kisebbséget, úgyhogy ez a lengyel a társadalomban egy komoly ilyen pszichés szempont az ukránokkal szemben. Úgyhogy szerintem is látni kell azt, amit András egyébként te nagyon jól körülírtál, hogy az Európai Uniót és Lengyelországot is alapvetően valamilyen a tőkével kapcsolatos motiváció köti elsősorban Ukrajnához, és amikor bármilyen szinten is szembe kerül minimálisan, de a tőke szempontjából a két ország, meg is jelenik a nagypolitikai szempontból is a szembenállás Ukrajnával. Azt szintén érdekes lenne vizsgálni egyébként, hogy milyen hatása van a lengyel társadalomra, a munkaerőpiaci helyzetre, az ukrán menekülteknek a felzárkóztatása. Ugye ez rengeteg pénzbe kerül a lengyel adófizetőknek. Gyakran versenytársakként jelennek meg a munkaerőpiacon ugyanezek az emberek, úgyhogy ebből a szempontból is szerintem érdekes megnézni, hogy hogyan viszonyul 2026-ban a lengyel társadalom az ukránéhoz, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ez a kapcsolat egy viszonylag ilyen törékeny alapra épül, ugye figyelembe véve a történelmi kontextust, akkor láthatjuk, hogy Lengyelországban is minimális változások, akár egy PiS visszatérés a kormányba, gyakorlatilag megkérdőjelezheti a még a viszonylag stabilnak tartott, nagypolitikai szinten stabilnak tartott lengyel-ukrán viszonyt is.
0: Brösz József írt egy néhány évvel ezelőtt egy cikket az ukrán EU csatlakozásról, és ő onnan nézte ez az egészet, hogy miről szól az EU keleti-déli bővítése, dél-keleti és keleti bővítése, miről szól. Alapvetően az a projektnek a lényege, mindig is ez volt, hogy egy zsugorodó gazdasági teljesítményét tekintve zsugorodó Európa ezt a zsugorodást, ezt kompenzálni tudja. Tehát, hogy ez egy gazdasági megfontolás, és ugye, ha megnézzük azt, hogy Ukrajna milyen állapotban van gazdaságilag. Ugye itt a Szovjetunió összeomlása óta tényleg egy ilyen tragikus mértékű szintén zsugorodást látunk. Jóval az EU legszegényebb országai alatt volt már a háború előtt Ukrajna. Ma meg leginkább, nem tudom, Vietnám vagy Egyiptom egyfőre jutó GDP-jével vethető össze, vagy talán annál is alacsonyabb, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy nem tudom, Bulgáriához vagy Romániához hasonlító gazdasági teljesítményű országról beszélünk, hanem egy annál jóval alacsonyabb, és ez a háború sikeres lezárását követően is valószínűleg így lenne. Ez miért érdekes? Azért, mert az EU az alapvetően egy ilyen hierarchikus rendben működik, egy nagyon erőteljesen egy ilyen centrum-periféria viszonyrendszert próbál működtetni. A termelésben ez úgy néz ki, hogy szegényebb országok olcsó munkaerejét felhasználja a magországoknak a tőkéje, és a profit a magországokban csapódik le. És akkor a Böric arra a következtetésre jött Böric József, hogy Ukrajna EU-s tagsága a mai rendszert is, tehát a mai európai rendszert is meghaladó mértékű egyenlőtlenség, teremtő értékláncokat és az EU centrum felé irányuló profitáramlásokat hozna létre. Nem azért, mert ez volna a terv egy európai rendezés, egy a háború európai rendezése ezt irányozná elő, hanem egyszerűen az egész európai struktúra az így működik, hogy a gyengét, a perifériát azt kihasználja, kizsákmányolja, és nyilván ezt valamiféle transzfereken keresztül, újraelosztási transzfereken keresztül képes kompenzálni. Na, de ugye az újraelosztási transzferek kapcsán ugye fölmerülnek azok a problémák, amelyek szintén nagyon ismerősek Magyarországon, hogyha nem is ilyen cinikusan közelítjük meg a kérdést, azt, hogy a magyar kormány megközelíti, de nyilván az van, hogy vannak azok a közép-európai, kelet-európai országok, amelyek alapvetően ilyen EU-s transzfereken keresztül tartják fenn a középosztályokat. És hát ezek tényleg nagyon súlyos politikai kérdéseket fognak fölvetni. Úgyhogy igen, én is értek azzal, hogy itt nagyon nem látom annak így a garanciáit, de még az e körüli diskurzus se nagyon, mert hogy nincs meg ezeknek az őszinte diskurzusnak azt a feltételei, hogy hogyan lehetne Ukrajnát úgy integrálni ebbe a politikai és gazdasági struktúrába, hogy az ukrajnai emberek számára elviselhető valóságot eredményezzen.
1: Igen, és szerintem ehhez a centrum-periféria viszonyhoz kapcsolódik egy másik az interjúban is említett téma, a menekültek kérdése, amiben Andor László szintén így optimista volt, tehát hogy ő azt gondolta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy azok az ukrán menekültek, akik Nyugat-Európában élnek, hogy őket valahogy visszatoloncolnák a háború után. Nekem ezzel kapcsolatban is azért vannak így komoly félelmeim. Azért emlékszem, hogy a háború elején még nagyon erősek voltak, például Németországban nem csak az AfD, hanem a centrumpártok részéről is azok a mondások, hogy ez most, ez a státusz, ez nem olyan, mint a szírekkel, ez csak addig tart, amíg a háború tart, amint vége a háborúnak, az ukránoknak azonnal vissza kell menniük Ukrajnába. Ez biztos, tehát hogy ez már ez így nem hangzik el, így a mindennapokban, ez így van. A félelmeim azzal kapcsolatosak inkább, hogy pont ugye egy van ez a centrum-periféria viszony. Én nagyon azt el tudom képzelni, hogy lesz egy ilyen lefölözés kvázi. Tehát, hogy persze az ukrán orvosok meg mérnökök azok majd maradhatnak, viszont az a nem tudom én 3 gyerekes egyedülálló anya, aki részben, nem tudom én, takarításból, részben a szociális segélyből él Németországban, annak viszont majd el kell hagynia az országot, és főként azért is, mert ugye 4 éve tart a háború, nem tudjuk, meddig tart még, de előfordulhat az is, hogy mire ennek a háborúnak vége lesz, addigra Németország kancellárja Weidel lesz. Igen, tehát hogy az AfD a szélső jobb lesz hatalmon mondjuk Franciaországban vagy Németországban is.
2: Erre
1: Mindemellett egyébként,
2: azért.
1: hogy az egész diskurzus is folyamatosan tolódik ilyen szélső jobb oldali irányba.
2: Emellett András egyébként még szerintem érdemes azt a paradigmát is behozni ebbe a beszélgetésbe, hogy feltehetjük azt a kérdést is, hogy miből lesz egyébként Európának, akár kohéziós alapként, akár csak úgy szimplán újjáépítési támogatásként megfelelő finanszírozása arra, hogy újjáépítse Ukrajnát, ugyanis Európa gyakorlatilag ugye a kieső olcsó orosz energiának köszönhetően sokkal magasabb költségekkel kell dolgoznia, mint korábban, tehát ezáltal Európa gazdasági perspektívái sem lesznek már ugyanazok, mint a háború előtt, és előtte sem állt olyan kimondottan nagyon jó pozícióban Európa, már hogyha ilyen világpolitikai összehasonlításokat nézünk. Úgyhogy az még egy érdekesség, hogy mit tud ez ellen tenni Európa. Ugyanis, hogyha ezt a politikát megpróbálja folytatni, akkor megint csak úgy oda fogunk kiukadni, ugye, hogy az európai adófizetők pénzéből kell majd a háború után, de még szintén egy háborúhoz kapcsolódó költséget viselnie Európának, ami gyakorlatilag megint csak tovább erősítheti azt, hogy amit te is említettél, András, hogy Németországban ez esetleg még jobban megágyazhat az AfD-nek, Franciaországban a Le Pen-féle társaságnak, és így tovább egész Európán keresztül. Úgyhogy ez abszolút nem az a szituáció, amit baloldali perspektívából nézve nagyon szívesen látnánk Európában. Úgyhogy nekem az véleményem ezzel kapcsolatban egyébként, hogy minél későbbre tolódik a tűzszünet, azzal inkább kockáztatjuk azt, hogy ilyen típusú politikai pártok és politikai vezetők fognak Európában is hatalomra kerülni.
0: Mindezekre a kérdésekre még biztosan vissza fogunk térni, mind az európai szerkezeti problémákra, mind az ukrajnai békekérdésre, mind az ukrajnai újjáépítés kérdésére. Mi nagyon élveztük ezt az első két adást, az Andor Lászlóval folytatott beszélgetést, illetve ezt a hármas reflekciós kört is. Az előzőekben a Forráspont második adását hallhattátok. Ha pedig kérdésetek, javaslatotok lenne, akkor írjátok meg nekünk a kommentben vagy a műsorkukac.mérce.hu címre. És még egyszer ne felejtsétek el, hogy rendelkezhettek az adótok 1%-áról, ennek mikéntjét megtaláljátok az adás leírásában is. Találkozunk a Tiloson 2 hét múlva, a Mércén pedig talán még korábban is. Sziasztok, köszi a figyelmet!

0: társadalmi célú felhívás következik. Kérjük, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez személyi jövedelem adót 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800-2454-242.
1: 41.
0: Ez itt a Tilos Rádió. Köszönjük, társadalmi célú felhívást hallottatok.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Zelk Zoltán meséje alapján hóvirág. Az erdőket, mezőket hóborította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból.
2: Alszol még!
1: Suttogta szomszédjának az egyik fűszál. Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt. Azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmadcsebben füldik, és napsugárban szárítkozik. De a szomszédja hamar visszaterelte a valóságba.
2: Miért mosolyogsz?
3: Nem a szellő hív játszani.
1: Erre elnevette magát a füvecske.
2: Jól mondod, mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát.
1: A másik fűszál csak most ért magához.
3: Hát még mindig a hótakaró alatt vagyunk. Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat.
1: Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
3: Aludjunk inkább, legalább szépet álmodunk.
2: Ne aludj! Nézzük meg, mi van a világban!
3: Hogyan nézhetnénk meg mi azt? Gyenge kis fűszálak a nagy hótakaró alatt. Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
1: De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
2: Meg kell keresnünk a módját.
3: De hogyan?
1: Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt.
2: Én már kitaláltam.
1: Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott, aztán megkopogtatta a földet.
2: Felébreztem a föld alatt alvókat.
3: Hallják is azok. Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.
1: De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nem sokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt, megörült a kis fűszál.
2: Jó reggelt! Kialudtátok magatokat?
1: A hóvirág még zsengező csíra ágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett, meg is szólalt álmos hangom.
4: Ki az? Mi az?
2: Fűszálacska!
1: Megörült a hóvirág csírácska, egyszerre víg lett.
4: Ha, hát ti már felébredtetek, akkor én se leszek rest.
1: Kiugrott a csíra ágyacskájából, bimbó fejét nekifeszítette a földnek, és egyszeriben ott állt a fűszál előtt, boldogan ölelték meg egymást.
5: Csak hogy itt vagy!
1: Igen ám, könnyű volt a jópó a földből kibújni, de hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni, hát?

0: Te voltál az egyetlen reményünk. Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni, van-e már meleg napsugár.
1: A hóvirág bimbócska nem kérette magát, hisz neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk.
2: Jaj, de fényes a napvilág! Jaj, de szép az ég!
1: Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte langyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nem sokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
2: Most már nem sokára jön a szellő is.
0: És akkor úgy lesz, ahogyan álmodtam. Harmadcsebben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
1: A hóvirág szeriden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordított.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: Dehogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a hétágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a hétágú lámpást, a kis korsó olajat. Két kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a Hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsony? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dallama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenki. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén?
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied?
0: Mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnál fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehettünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadék mennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét azbesz krízis belökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok. A határértékeket jócskán meghaladó azbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
1: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Nem mi voltunk.
1: Tudom. De van is meg, hogy ne nyomkodom,
0: de... Mikor indulunk?
2: Mindjárt mutatom.
0: Jó.
3: Jó. Ha nem jön össze két hét, újabb adást szeretnék ennek az életműnek. Szervusztok, jó estét, ez a régen minden jobb volt. Hátrafinyozó történelmi műsor, magam Csundani Péter vagyok, szakmám szint történész. Itt ülök Laska Pár forgatókönyvíróval.
4: Sziasztok.
3: Balázs István a műsorunk ideológusával.
0: Jó estét.
3: Dékány Lászlóval, műsorunk audiovizuális szakértőjével.
5: Sziasztok, köszönöm a meghívást. Ritkán jövök már ki az Elefántcsont toronyból, ha nem zenei témákról van szó, de ezt élőben kellett látnom.
3: Mielőtt még rátérnék adások témájára, hogy ki az az ír legenda, aki igényli Dékány Lászlónak szereplettetését. Itt van Bezsenyi Tamás is velünk.
0: A klasszik tím itt van most.
6: Mivel hiánytalanul. Mivel váltottunk ezért újra, érted, jöhetek, nem?
0: Tomikám, a mikrofont egy kicsit húzd jobban magad elé.
6: Ez is elég, ezt
0: jól van.
6: Kimondani elég, erre is elég.
3: Szóval itt van a régen minden jobb volt, korunk filmjeik, zenei, tévéműsorai című 2021-es könyvünk, a popkultúra és enciklopédiák teljes szerzőgárdája, hiszen az az ikon, az igényli azt, hogy itt a legjobb szakértők minősítsék ezt az életművet, márpedig Colin Farrell most májusban 50 éves lesz. Azt mondhatni, hogy az írszínjátszás Peter O'Toole óta nem termelt ki egy ilyen legendát. Külön kell vele foglalkoznunk, külön kell foglalkoznunk ezzel a pályával, és részben azért is, mert hát többször élt sztárgya ebben a műsorban, hogy én 2010 óta semmit nem ismerek a popkulturális világból, előtte sok mindent. És az, az igazság, hogy az utolsó két sztár, akinek a felemelkedését én követtem, az a zenevilágában Pete Doherty, aki már rockstárként szintén egy ilyen, nagyjából ilyen, lassan ilyen 50 éves pocakos faszi, valamint Colin Farrell, az a filmsztár, akinek a 2000-es években követtem a felemelkedését, és hát bevallom, hogy én a 2000-es évek egy részében vallásosan hittem Colin Farrellben.
0: Sokan voltak.
3: A bálványom
4: csak nem volt, a megfelelő helyeken.
3: Hadd nem mondjam el, hogy amikor a Zsaruk becsülete című filmben kiderült, hogy Colin Farrell a sáros rendőr, akkor én micsoda traumát éltem meg. Tehát én végig nem akartam elhinni, hogy Colin Farrell sáros. De bekövetkezett ez. Na most persze önmagában az a kérdés, hogy akkor az én tízisem, miszerint, hogy egy 2000-es évek egyik sztárjáról beszélünk. Itt nyilván opponensekkel fog találkozni, hogy egyáltalán sztárról beszélhetünk-e Colin Farrell esetében, vagy egy olyan mellékszereplőről, aki időre főszerepekben is feltűnt. Ezt majd megvitatjuk. De talán kezdjük szokás szerint az életrajzi megalapozással. Életem egyik nagy élménye volt, amikor Dublinban járhattam, és járhattam abban a fish and chipsezőben, ahol rendszeresen megfordult Colin Farrell fiatal korában, és sztárként is visszatért, sok-sok ilyen fotóval. Na most egy dublini fiatal emberre
4: beszélünk. Egy csomag MDMA-t így oda tettek a sarokba, hogy ezzel is ápolják az emlékét.
3: Na most honnan indul Colin Farrell?
4: Igen, hát ugye 1976. május 31-én született, ugye Dublinban, és hát ugye apja is, nagybátyja is ugye a Shamrock Rovers FC-ben fociztak, mi ugye egy első osztályú csapat, és gyakorlatilag erre a pályára szánták, tehát ugye focistát akartak nevelni ugye a fiatal Colinból, de hát nem igazán vonzotta ez a pálya.
3: A beszámolók szerint az edzéshez nem igazán volt kitartása.
4: Tehát... Igen. Hát ez egy általános, mondjuk azt, hogy az ír foci visszatérő problémája, hogy a pubokban sokkal többen töltik az időt, mint egyébként a sportpályán. És hát ugye nincs meg ugye ez a klasszikus ír foci, tehát nem a labdarúgás, hanem az ír ilyen tojáslabdázás, ahol hát állandó ütközések vannak, és gyakorlatilag szinte bármilyen viszki mennyiséggel űzhető.
0: Az a rögbi, nem?
3: Igen.
4: Ez speciálisan ír foci. Ez egy speciálisan ír foci, aminek hát a labdarúgásnak és a rögbinek egy speciális keveréke.
3: Az az igazság, hogy olyan területekre tévedünk, mint a, vagy mi a rögbi, vagy mi nem, mint hogy a whisky elvel, vagy simán ugye enélkül a whisky, tehát hogy itt Írország, Skócia, tehát hogy az esetben ügynek, hogyha itt
6: eltérteszted. Igazad van, Pali, szeretnék itt tényleg csak egy gordiuszi csobot átvágni, ha már egyébként tényleg Nagy Sándor is benne lesz úgyis a történetben, és Oliver Stone ugye itt sem megúszható, de hogy az a leglényegesebb, hogy az erőszakikba se bírt elvileg folyamatosan végigfutni Ralph Fiennes elől, tehát hogy szerintem nem arról van szó, Pali, tényleg, hogy nem bírta az iramot, hanem valószínűleg már akkor is így cigarettázgatott egyébként az iskola, nem tudom, büféjében, vagy egy esetleg, lehet, hogy akkor náluk is egyébként ott a művelt nyugaton a WC-ben így sútyiban csinálták, tehát hogy igazából, ha én jól tudom, semmifajta tüdeje nincsenek a drága embernek. Én próbálom itt.
3: Hát nem. És ebben a cigarettában kábítószer is került egyébként, tehát eléggé zűrös fiatalkora volt ennek a figurának.
6: Már nincsen a horvát doktor, tehát már nincsen, már ott egy teljesen úgy, nem egy biztos, hogy került már.
0: Nem kell a hangtompító, mert...
4: Igen,
6: én
4: hát ezek
6: kellek, hogy nem került amúgy, tehát ahogy dohányzott, de ezt a Pali jobban tudja.
4: Hát igen, tehát ugye ez a rendes ír katolikus gimnáziumba járt, és hát ott... nem csak a WC-ben dohányzott, fogalmazzunk így, és hát gyakorlatilag ugye 17 évesen azért rúgták ki, mert így fellökte az egyik szerzetes tanárt, és...
0: Igen.
4: És hogy hát akkoriban ugye sok helyre próbált menni, tehát ugye felvételizett ugye a Boyzone fiúzenekarba, ahonnan ugye elküldték, mivel a menedzser szerint semmi hallása nem volt, tehát hogy énekelni egyébként mai napig nem nagyon halljuk filmekben sem.
5: Sokkal emelkedettebb lesz, ha úgy fogalmazó, hogy eltanácsolták a Boyzone-ból.
4: Tudod, ez az, amikor ugye, hát ki kéne vágni jelenetet. Valójában be se kellett volna, tehát, hogy így...
6: Arról meg egyébként nem is beszélve, hogy szerintem Svábi Andráshoz hasonló egyébként a szemöldök összenövése, de igen, csak igen, azért nem akartam...
3: De most
6: rám néztél, mert hogy ilyenkor te szoktál nézni rám úgy, hogy...
5: Ezt a 12. percnél akartuk majd előhozni.
6: Ja, jó, nem csak, hogy jó. Én próbáltam nézni rá, de azért, hogy a body shaminget ugye nem tettem teljesen 100%-osan igazzá, de...
3: Jó, nekem egy időben meggyőződésem volt, hogy hasonlítok Colin Farrellre, bár itt a szemöldök ugráltatással volt.
0: Szerintem téged Ethel Merman-nel is össze lehet keverni. Pont amire hasonlítasz Colin Farrellre, mint Ethel Merman-re.
6: De ezt nem tudtam, hogy akkor emiatt gond... Nem én, mint vezéregyéniségre néztem.
3: Menjünk tovább itt a pályán. Tehát, hogy nem jött össze ez az ír fiúzenekaros világ, aztán különböző zűrös történetek kerültek elő fiatal korából, tehát egy gyilkossági vád is többek
4: között. Igen, tehát, hogy ugye akkor ő egy évig, hát a világot járta, fogalmazunk úgy, és hát ugye Sydney-ben ugye gyilkossági ügybe keveredett, és hogy ugye az egyik barátja vallom, egyébként meglepően hasonlított az a fantomkép rá, amit egyébként rajzoltak, de hát az egyik barátjával éppen egy drogos túra kereténben a város másik végén találták meg őket, tehát hogy mondjuk azt, hogy nem tudják, hogy éppen mit csináltak az alatt az idő alatt, de hát felmentették végül is, tehát...
3: Ennyi zűr után mikor indul az ő színészi pályája? Úgy tudom, a színházak világában kezd.
4: Hát ő ugye kifejezetten ilyen jellegű egyetemre ment, ugye művészetet, színművészetet hallgatott, és mert hogy ilyen pályára szeretne menni, és hát egyébként játszott ilyen kisebb sorozatokban, mellékszereplőként, és hát ő végigjárta azt a klasszikus, kvázi ilyen statiszta szinttől menő ranglétrát. Tulajdonképpen egy BBC sorozatban, ilyen történelmi BBC sorozatban figyeltek fel rá először, és gyakorlatilag onnantól kezdve főleg ilyen mellékszerep PEG-ben kezdték el alkalmazni, és hát például ugye a Kevin Spacey-vel is játszottak közösen egy filmben.
7: Miután Kevin Spacey felfedezte őt a színházak világában, fedezte fel Colin Farrellt.
4: Igen, tehát hogy ugye Kevin Spacey akkor még nem, de egy-két évvel később ugye az Old Vic-nek lett az igazgatója, ugye az egyik legpatinásabb brit színháznak. És ő kifejezetten kereste a tehetségeket, és hát például így az egyik színházi előadásban látta meg a Colin Farrellt, és hát ajánlotta is mindenkinek.
7: Többek között Joel Schumachernek, és az első jelentő szerepe 2000-ben a Tigrisek földjén című film. Korábban külön adást szenteltük a Vietnám filmeknek, és talán ott is említettük a Tigrisek földjét, amely egy sajátos, mert ugye nem juttak el benne Vietnámba, hanem maga a kiképzés keretében próbálják meg betörni ezt a... Mondhatni, hogy ahol a Her befejeződik, ott kezdődik a Tigrisek földjén, tehát a burgerre, a lázadó bekerül ugye a kiképzésbe, és végül a rendszer próbálja megtörni ezt a lázadó csávót. Egyébként tehát fölvetném, hogy itt Treat Williams és Colin Farrell között, mint hogyha lenne valami párhuzamosság így a szerepeket tekintve, meg a karaktert tekintve.
5: Meg a szemöldököket tekintve.
7: Meg a szemöldököket tekintve. Itt majd
4: az egyik esetben indokolt, mert mégiscsak egy hippi.
7: Majd bedobom itt még a Marlon Brando-s analógiát és a James Dean-es analógiát, hogy Colin Farrellnek milyen jól állnak a lázadó szerepek, hát a Tigrisek földjében egy lázadót alakít. Ami miatt viszont igazán fontos a pálya szempontjából, a Tigrisek földjén az, ami a tovább lépés jelenti, hogy 2000, ugye lényegében 3-ban, 2002-ben elkészül a Fülke, Joel Schumachernek a filmje, ami hát egy forradalmi alkotás.
0: Forradalminak számít.
4: Fülke forradalmi.
0: Szerintem ez Joel Schumachernek bőven már a leszálló ágába tartozik ez a film, tehát itt már erősen látszik, hogy ahogy a Bezsenyi doktor szokta mondani, itt már csúszott a kuplung egy kicsit, nem tudta azt a feszültséget megteremteni, mint a 90-es években olyan, tehát az összeomlástól kezdve, még a Batman filmbe is egy picit bele tudott tenni, de itt már szerintem egy alapvetően zsugorodó képességű Schumacherről van szó, de nyilván ebben nem értünk egyet.
5: Na de hát, hogyha egy óriás zsugorodik, akkor még mindig egy nagyobb darab embernél vagyunk.
8: Hogy nem feltétlenül szerintem ezzel a karakterrel tudott zsugorodni, ha zsugorodott, mármint hogy érdemlegesen a Schumacher. Tehát, hogy bizonyos értelemben szerintem jobban tudott zsugorodni mondjuk Nicolas Cage-el a későbbiekben, nem? Tehát, hogy
0: a 8 mm?
8: Igen, például.
0: Az még igen. Jó volt. Az azért még ott azért az Andrew igen. Kevin Walker gondoskodott igen. Arról, hogy ott azért egy ha a hetedik szintjét el nem is érő, de azt megközelítő filmről van szó. Tehát ott egy nagyon kemény szaszpensz van, szemben a Fülkével.
7: Ami
0: sokkal inkább, én ezt egy kicsit ilyen maszturbatív jellegű filmnek tartok. Ilyen nagyon avantgárd akar lenni, ugye az osztott képernyőtől ez az össze-vissza kapkodó kameramozgás, pedig a igen. Matthew Libatic az operatőr, tehát igen. Nem akárki. De egy teljesen mélységek nélküli filmről van szó. 70 perc az egész. 75
8: így van, de hogy ez a típusú film rendszer, ez nem működik a hollywoodiaknak. Tehát ugyanúgy, ahogy Joseph Gordon-Lewitt az a fantasztikus tényleg, hogy hogyan tekered a biciklidet Manhattan belsőben, az sem dobja le az égszíjat.
7: Én azt gondolom, hogy Alfred Hitchcock egész életében a Fülkét szerette volna megrendezni, csak kérlek. Nem talált hozzá ki. Hozzávaló színészt, aki elég jó képességű.
0: Egyébként az alapötlet jó. Az alapötlet jó.
8: Peti nem.
7: Na most várom,
8: nem,
7: a valóság ezzel szemben az, kezdetű laskapál monológot.
4: Így van, hát a valóság ezzel szemben az, hogy...
5: Ez a monológ akkor szokott jól kezdődni, amikor nem kéred be, hanem így magától jön. Tehát így a felszólítod, hogy hangozzon ez a
8: mondat. Belőlem már följött egyébként a gyomorsabb, tényleg. Peti, nem, ez nem igaz.
7: Kérlek szépen, hogy valahogy, mint forgatókönyvíró,
8: nevezes már föl, szerintem ennél
7: a diskurzusnak az objektív alapjait.
8: Ez már üvölt azért, hogy legyakjanak.
7: A Fülke egy félreért film, vagy félre rendezett film, azt föl sem merem tenni ezt a kérdést, hogy félre játszott film, mert hogy egyébként nagyon jól játszik benne.
0: Az a baj, hogy nincs mit eljátszani, tehát így szerep. Ez a legnagyobb baj.
4: Na, tehát, hogy a Larry Cohen és a Hitchcock még a 70-es évek közepén beszélték ezt az abszolút egyhelyszínes koncepciót, hogy legyen egy film, ami csak is és kizárólag egy helyszínen tud játszódni, és sokféle ilyen tér került szóba, és például a telefonfülke is, csak ugye azt nem tudták megállapítani, hogy miért ne szakítsa meg valaki a beszélgetést, hogy egyszerűen csak leteszi a kagylót és kimegy a fülkéből. És hát a 90-es években jutott eszébe a Larry Cohennek, hogy tulajdonképpen ezzel a mesterlövész miatt kell neki egy térben tartózkodnia, és hát gyakorlatilag akkor ugye újraírta az egész könyvet, és hát ez is egy ilyen olcsó filmes kategória volt, a Larry Cohen ugye tévés volt, illetve ez a B kategóriás sci-fi, illetve horror rokat írt gyakran, és szerintem a készfilmen is érződik ez a fajta, mondjuk ilyen 70-es évekbeli ilyen kényelmesség, lassúság, és hogy...
0: A fülkében érződik ez?
4: Igen, igen.
0: Hát pedig ennél kapkodó film kevés van.
4: Hát gyorsabban vágva, de tehát sok minden változik, sok minden történik, pontosítok, csak kevés dolog változik. És hát...
8: És ez jó, ez nekünk? Így, hogy mondjam, igen,
4: figyelj, nálunk népszerű. Tehát, hogy
8: hát nálunk sok minden
0: szerintem népszerű. Ez az a film volt, ami még próbált egy picit fölülni, ha már említett 8 mm, még a hetedik. Ugye volt egy ilyen nagyon nagy, a hetediknek köszönhetően elsősorban egy ilyen sorozatgyilkosos, egy ilyen furcsa, freak, domináns,
3: az igazságos tó, erkölcsös sorozatgyilkosság.
0: Az erkölcsös igazságos
3: tó. És te sorozatgyilkosság.
0: Igen, és ezt próbálták egy kicsit még meglovagolni, tehát ugye, ha megnézzük ennek a telefonáló fickónak a monológiait, akkor gyakorlatilag egy ilyen büntető, egy ilyen számonkérő, kvázi Kevin Spacey-szerű figura, amiket számonkér ugye a Colin Farrellen, hogy mit parádézik, jól érzi magát a színes ingeiben, meg megkérdezi az életmódját, meg megalázza, tehát próbáltak egy picit erre az Isten komplexus és sorozatgyilkos hőstípusra ráépülni, de már ez már teljesen lecsengett addigra.
8: Bár ezért ebben szerintem egy picit benne van, ha nem veszitek rossz néven, azért mégis az, hogy a fülkében azzal akartunk játszani mégis, mint nem tudom, készítők ilyen értelemben, a bennem élő Lendva Ildikósz, tényleg, tehát, hogy vár, bocsánat, de hogy mégiscsak az, hogy szóval, hogy egy ilyen dogmafilm jelleggel annyi perc a sztori, mint amennyi valóban annak a...
0: Hát igen, valós időben játszott. Ugye ezt már a Holt idővel a Johnny Deppék eljátszották.
8: Illetve pontosabban, igen, pontosabban tényleg úgy idézőjelben eljátszották. Igen, de hogy szarrá játszották, vagy rosszul játszották. Tehát, hogy aki jól játszott, ott az utoljára a Sidney Lumet féle kanikulai délután volt.
3: Bár én az egyébként igen. A Holt időt is szerettem, és itt a Johnny Depp adásunkat linkelem szakradalomként, tehát én kedveltem azt a filmet.
8: Na. Hát ugye így nem meglepő a fülke és az Albert Hitchcock féle.
3: Hát biztos, hogy
0: a Peti és a Hitchcockot is inkább csak a Polanski felől szereti, tehát a Polanski irányából szivárgott rá.
4: Hát tudom.
0: Tehát felrajzoljuk ők ezt a koordinátorrendszer pillanatok alatt.
8: Lehet, igen.
3: Az az igazság, hogy bevallom, életem meghatározó élménye, hogy 11 évesen egy osztálykiránduláson voltunk, és a Balatonról visszafelé jöttünk Dorogra, és a buszsofőr, hogy lenyugtassa a 11 éveseknek a hangoskodó, tehát betett az egyetlen videokazettát, ami a kis tévéhez és a videokazetta és a videomagnomhoz járt, és ez a Roman Polanski Őrület című thrillere volt, úgyhogy ezt betette, és akkor 11 éves
4: a betettem. Mondjuk ez sok minden megmagyarázza.
0: Akkor így a DNS-ed részévé
3: a Polanski Őrület és mondjam, hogy a buszsofőr a korszerű pedagógiai dolgokról így nem igazán hallott. Azt javaslom, menjünk tovább. Én kedvelem egyébként a fülkét, nekem egy ilyen újító avantgárd koncepciónak tűnt, és sokan ajánlották, emlékszem, hogy nézd meg a fülkét, mert hogy ilyet még nem láttál, tehát alapvetően ilyen hírek jutottak el hozzám.
0: Érdekes az alapszituáció. Ennyi.
5: Ráadásul, ha valaki arra kíváncsi, hogy színészként Colin Farrell mire képes, akkor kb. Ebben benne van, amit ő tud. Jó, tehát, hogy...
3: mert csak ezt tudja mutatni egy fülkében telefonálva.
5: Nem, igazából szerintem ő alapvetően két karaktert tud hozni magabiztosan, legalábbis ami az arci adottságaiból következik. Az egyik egy ilyen nagyon, nagyon bizonytalan, nagyon szomorú tekintettel rendelkező ember, a másik meg, ami szerintem sokkal ritkábban jön elő, az meg egy ilyen őrült magabiztosság, de az már nem is feltétlenül áll neki jól.
8: Egyébként emiatt, én ezzel egyetértek, én emiatt gondolom azt, hogy amúgy Tom Hardy-val hasonlóak. Tehát, hogy egyikük sem fog...
4: Jobban játszik, hogyha nem látszik az arca?
8: nem is csak a lehet, hanem volt például Tom, nem, de Tom Hardynak ugye volt a Steven Knight féle Lock című film, az szintén hasonló koncepció hát volt,
5: egy,
8: mint a
5: nem egy telefonfülkében, hanem egy autóban.
8: Mégis hasonló lelkületű volt, úgyhogy...
5: Már elnézést, de ha csörög a telefon, fel kell venni.
8: Tudom, csak de én próbálom
5: pont a fülke alatt nem veszitek
8: de
5: fel
8: nem,
5: a
8: telefon. Mert a Peti nem szereti a telefonokat, én meg nem tudom, hogy kell lekapcsolni rendesen. De most lekapcsoltuk, ugye, Peti?
3: Igen, tehát az a helyzet, hogy itt nem nagyon feszes tempót kell diktálnunk, úgyhogy sajnos betelefonálásokra nem tudok időt szakítani.
6: Várjál, itt kinyomom a gecibe így, ahogy...
0: De meg kikapcsolod a filmet, mint az űrgolyhomból. Tudom,
3: hogy... Azt javaslom, menjünk tovább, és itt a... Itt a külön véleményről, amikor megkérdeztem, mondjuk
8: látom,
3: Balázs is
8: Péter lesz a kérdéket,
3: hogy Colin Farrell
8: a magyar nyilvánossághoz mennyire, tudja hozzáfordulni.
3: Mennyire hangsúlyosan gondolja a külön véleményben, csak azt a választ kaptam, hát mellékszereplő.
0: Hát mellékszereplő, tehát ott a helyén van, tehát az, hogy ott van a sztár, akire alapvetően a fókusz van húzva, és akkor kell egy karakter, aki őt üldözi, és néha van egy pár jó jelenete, ennyi. Erre alkalmas a Colin Farrell is.
5: Na mit tud ez a Colin Farrell?
3: Na mit tud?
5: És megtéveszteti Csudelli Pétert, hogy akár már a sztárság közelébe érhet, de hogy jó, akkor mi van, mi az, ami hiányzik?
3: Szólaljon meg Rolling Stones Shattered című száma, és akkor fussunk együtt Los Angeles tengerpartján a csendes óceánon mellett, mert jön a SWAT, ahol egyébként két alapvetően mellékszereplőnek tekintett figura, Colin Farrell, Jeremy Renner feszül egymásnak, és azt hiszem egyébként ez egy egész jó kis akciófilm, egy Tony Scott.
6: Biztos?
3: Szerintem egy Tony Scott epigontól az egész film úgy tűnik, mint hogyha tehát a vége felé járó Tony Scott rendezte volna, így lett nélkül, de mint a úgynevezett szörösdökű profik összerakták volna. Közsebb így lett nélkül, de szerintem ez egy jó kis nézhető akciófilm. De palicáfolj meg, hogyha te mást gondolsz a SWAT-ról.
4: Nézd, szerintem ez
3: egy... Piros pöccs ott a melkasodon megjelenik. Hogy...
4: Az a minimum. És szerintem egyébként ez egy teljesen korrekt akciófilm, azért ugye neki ez a 2002-3-4 ez erős éve volt, évente volt 3-4 Colin Farrell film a mozikban. És például a SWAT az egy ilyen szolid siker volt. És hát igen, egy teljesen korrekt akciófilm, talán ez az összes jó és rossz, amit el tudok mondani róla. Tehát,
0: egy kicsit ez olyan volt, hogy halottról jót vagy semmit.
4: Hát az igazat.
8: Péter, ezzel még
0: egyelőre nem. A szoborépítéssel.
8: Hát ezzel még nem bontottál pezsgőt senkivel.
3: Te mit gondolsz a SWAT-ról?
8: Pont ugyanazt, mint a Pali, csak vele ellentétben bennem sokkal kevesebb az a képesség, ami őt lehetővé tesz, érted, hogy az amerikai nagykövetség, vagy a brit nagykövetségen egy ilyen diplomáciai rendezvényen is úgy részt vegyen, hogy senkivel ne okozzon problémát. Én már rögtön kiborítom tényleg azt a kis húsos állat, és tényleg az egészet problémává teszem, mert hogy szerintem szar film, úgy, ahogy van, erős izgalmi állapotban, de hogy ennél szarabb filmet már marha régen láttam, de azt is értem, amiért te ezt szereted, mert hogy valójában, amit én mindig is mondtam, hogy sajnos szellemi közös ilyen gyökerünk, az hasonló, tehát amit én ott a Fixir 88 BT videótékában, azt te is, Péterem, kezelted. Tehát, hogyha az Amos és Andrew bilincsben, akkor fölcsillanna a szemed. Nem, ez borzasztó film, Péter, tehát nem tudok.
0: Én 20 perc után.
8: Nem, ezt nem szabad védeni. Ne haragudj, Peti, ezt nem szabad védeni. Én inkább azt mondanám, hogyha egyébként is a Sziget szellemei miatt amúgy a McDonald's-ot használati értékként kell használnunk, hogy mi lenne akkor, hogyha inkább bedobnánk a 7 pszichopata és a Shizu című filmet, amiben egyébként főszereplő szintén Colin Farrell, és sokkal jobban játszik, illetve sokkal inkább megjelenik benne az, hogy ő miért jó színész, ha
3: ja. Ki fogunk térni zavaró. Arra a film, és a McDonald's filmekre. Jó, akkor itt a SWAT-tal egy ilyen elutasítással találkozom. Tehát, hogy hát igen, a Los Angeles-i Tech történetét követhetjük nyomon. Árulások, barátságok.
4: Ellenségből barátból ellenség.
7: Micsoda fordulat? Hát még milyen fordulat van abban a filmben, amit most mindjárt be fogok nektek dobni.
8: Na.
7: Hogy beszéljünk a 2003-as Beavatás című filmről.
0: Szegény ember Tony Scottja, és úgyhogy...
7: Roger Donadon rendezte.
0: Roger Donadon megbízható.
7: Nem mondhatod, hogy egy rossz rendező.
0: Nem egy rossz rendező, én kifejezetten szeretem őt, mert nagyon könnyen össze lehet keverni Philip Noyce-szal. Ők ketten hozták a 80-as évek.
4: Mondjuk az egyik ausztrál, a másik új-zélandi, de
8: te is tudod, hogy mire gondol arra, hogy a 90-es években legalább jó suspense-eket csináltak.
0: Igen, tehát ők azért megbízhatók. Ők időre szállítanak megfelelő minőségű anyagot, egyik, aminek megvannak a határai, ezeket elfogadjuk, és nem nagyon szokott csalódást okozni, de meglepetés semmi irányba.
7: A forgatókönyvíró az Roger Tony, aki a tehát ugye a 94-nek a forgatókönyvéről beszélünk, aki egy forgatókönyvíró legenda, és azért ez a Beavatás című film azért fordulatokban igen csak gazdag.
0: Igazából itt az a...
4: script doktor volt, ugye, és egyébként a szerződése miatt került fel.
0: Ezt, erről beszélgettünk már egy külön műsoron kívül, hogy ez a Tony Scott ekkoriban, most nem tudjuk ezt a műsort sem nélküle megúszni, úgyhogy...
4: Nem sokkal
8: jó Istennek.
0: Ekkor van a csúcson ugye a Kémjátszmával és a Man on Fire-rel, és egy picit próbált mindenki rátapadni erre a fajta Tony Scott-izmusra, ami teljesen a Donaldsonok is érezték, hogy most ezt a vonalat kell vinni, de kicsit belülről megmutatunk ilyen világokat, úgy hogyan dolgoznak ezek a kemény fickók. Én egy kicsit modorosnak érzem, különösen Pacino játékát ebben, de ő mindig is, hogyha nem kellően jól irányított, ha nincs egy keménykezű rendező a Pacino mellett, akkor ő elmodoroskodja az egészet. Itt is ezt csinálja, tehát ha nincs egy Michael Mann, ha nincs egy Oliver Stone, vagy valaki, aki őt irányba teszi, akkor általában ezt a film megsínli. Colin Farrell meg Colin Farrell, tehát semmi különös. Hoz egy nagyon jó underdog karaktert, ezzel a egymásnak fordított sísánt szemöldökökkel továbbra is nagyon jól tud játszani, bánatos kutyaszemek, kemény fickó, tehát
8: ez egy
0: tisztességű. Igen, de ez egy nézhető film. Ez a Szavattal ellentétben ez egy nézhető, és ez egy szórakoztató film, nem könnyű, nem nehéz. Egy ilyen megbízható középérték.
7: Ugye egyfelől ugye Roger Dead, hogy a Swamp-ból, és ugye idézem ezt a ugye received típusú, ugye... De most kicsit téged kérdezek, Pali, hogy azért ugye 2003-as ugye a Beavatás, és azért ebben az, hogy a CIA-ba beszervezett fiatal srác, aki a CIA-ba beszervezett ugye...
5: Hát ott még nem tartunk,
7: ugye... Fiatal kémnővel találkozik,
5: elvégez egy CIA OK-jét lényegében erről igen. Szól a filmjában.
4: Ugye Langley-ben ugye ez a tanfolyam, amin például a Quantico sorozat is alapul gyakorlatilag.
7: De hogy azért ennek a filmnek az alapkoncepciója, hogy a főhősünk és ugye az ő szerelme, ugye mindketten a CIA által beszervezettek elvileg, vagy mindketten kapnak valami sztorit, hogy a másik kicsoda, egymásba esnek, ugyanakkor viszont a másik ellen kell dolgozni. Ez megelőlegzi az ismertebb ugye Mr. és Mrs. Smith, nem?
4: Igen, abszolút.

0: Rádobva.
1: Igen, igen. Megette, amit lehetett. És...
0: hogy
1: ez a fajta CIA...
0: Zárkáviból. Hogyan tudunk csinálni egy közel-keleti striciből egyébként egy izét?
1: És ez a CIA picit súrolása, hogy tulajdonképpen itt ez a világ legjobb embereinek a kiképző központja, és volt egyfajta ilyen igény, és egyébként a CIA-n belül részben a film miatt is megalakult ugye a sajtókapcsolat, tért felelős poszt, ami gyakorlatilag elvezetett egészen az Argo akcióig, ahol szinte már gyakorlatilag a legjobb munkahely, ahol csak dolgozni lehet, az valójában a CIA.
2: Igen, tehát ugye ez a Bush korszaknak egy nagyon is megfelelő arcvonása, tehát az, hogy igenis hazafias érzelmeket kell a korszaknak megfelelően sugározni. Ezért is van az, hogy sokszor a filmnek olyan érzete van, mint hogyha a Top Gun-t néznéd, csak épp mondjuk a 90-es éveknek a John Grisham a cég például, ez az ifjú és az idős ember szövetsége, és ezen egy kicsit keresztül szűrve. De alapvetően a 80-as éveknek a patriotizmusa van visszahozva így a 2000-es évek
0: elején. Csak egy kicsit ez a B-vonalon, tehát hogy egy kicsit ez a VHS kompatibilis lelkületen szerintem, de az igaz, hogy egyébként a Farm például, mint ugye kiképző központ, ugye amit a CIA használ, az való igaz, hogy ezt a filmet követően nagyon sok más alkotásban is ezt követően megjelenik egyébként. Tehát Védhetetlenben mondjuk például.
3: Ha már korábban Oliver Stone neve elhangzott, akkor itt beszéljük a Nagy Sándorról 2004-ben.
2: No, igen.
3: Tehát, hogy azért a magam része az a tézisem, hogy Colin Farrell jobb Nagy Sándor, mint Richard Burton. Ez a film, az Oliver Stone film Nagy Sándor, ez sokkal jobb, mint az 1950-es klasszikus republikánus Nagy Sándor. Oliver Stone az első, aki felveti azt, hogy igazából Nagy Sándor esetében egy ilyen tolerancia zsarnokról beszélünk, akinek igazából nem is Babilonban kéne ugye székelnie, hanem Brüsszelben, hogyha fedézik a sztereotípiákat, aki egy erővel akarja átvezetni a világot egy ilyen megértő, mondjuk egy ilyen liberális kozmopolita közegbe, és a népeket, fajokat, kultúrákat egybe akar olvasztani.
0: Tehát ugye a tavalyi egyébként, már ne is haragudjatok, tehát a tavalyi melegfelvonulásnál, amikor egyébként még annó az osztályfőnökbe akarta tiltani, akkor amúgy Bödös Tibi pont ugyanilyen melirozott hajjal csinált egyébként egy a videoklipet, mint ami amúgy Colin Farrell amúgy sajnos a filmbe. Tehát, hogy az, ha mondhatok ilyet, tehát szerintem nem biztos, hogy olyan jól fog öregedni, mint Richard Burton, sajnos.
2: Furcsa ellentmondás ez, hogy Oliver Stone a nagy birodalom kritikus, aki addig kérte számon Amerika bűneit, amíg az ellenségének a karjaiba került ki, került, vagy találta magát, most egy nagy birodalom építőt magasztal, és a magasztalt a szó szerint értem. Tehát ez egy csodálatos film egyébként. Én akármennyiszer meg tudom nézni, de pontosan értem, illetve érteni vélem azt, hogy miért bukott meg. Picit olyan lett ez a film, mint maga a Nagy Sándor birodalma is. Tehát annyira sok mindent akart fölmarkolni, annyira sok irányba terjeszkedik, hogy egyszerűen egy pont után a belső feszültsége, belső tartása megroppant, és belülről omlott össze, mint általában a birodalmak. És ez a film is egy ilyen, olyan, mintha egy ilyen nagy márványtömböt nyomnának le az ember torkán, megfekszik. Nagyon sok irányba indul el a film. Ugye ilyenkor szokták azt mondani, hogy, de hát ugye ez 2004-et írunk, itt még a sorozatok annyira nem volt az a platform, ami ma, hogy ebből egy csodálatos tízréses, 10x1 órát lehetett volna csinálni, és szépen lehetett volna diverzifikálni a különböző hangsúlyos pontokat, tehát mondjuk a Hephaistonnal való szerelmi szálát, ami egyébként egy nagyon erősség a filmnek. Én nagyon sokan kritizálták ezt, de hát nyilván ugye ez a prűd protestáns Amerika általában nagyon nehezen veszi be az ilyen történeteket. Azzal lehetett volna egy külön részt foglalkoztatni. Az anyja, hogy hogyan tartja az érzelmi függésben az anyja, az is lehetett volna egy külön rész, és akkor szépen diverzifikálva lett volna az egész, és összeállt volna végére egy szép nagy történet. De így viszont egyben, hogy egy ilyen két, hogy a moziverzió az egy ilyen torzó lett, amit bemutattak egy ilyen, tehát ugye úgy meg kellett vágni a filmet a bemutathatóság miatt, hogy

0: gyakorlatilag kezelába vérzett a filmnek, nem volt, nem ért véget, nem ért el a végére annak azoknak a jelentéstartalmaknak, amiket el akart mondani. Hiába jött ki ugye 2010 körül azt hiszem a Final Cut, ami sokat segít rajta, de az alapvető hibáit a filmnek ez sem javítja ki.
1: De van meg ugye rendezői Ultimate és Final Cut.
0: Igen.
1: Összesen négy
0: verzió van a mozi verzióval együtt. Én nagyon sajnálom ezt a filmet. Én mondom, személyes okokból nagyon szeretem, ugyan én az Oliver Stonehoz való súlyos elfogultságom miatt is, meg egyszerűen én nagyon szeretem ezt a fogalmazásmódot, amit használ. Pontosan értem azt, hogy az amerikai közönség, még egyáltalán a nemzetközi közönség is nem tudta befogadni ezt. Ugye ebben a filmben semmiféle humor nincsen. Nincs csatatéri humor, nincs egy kicsit föllazítva, mint mondjuk a Rettenthetetlenben, vagy még a Gladiátorban is van néha egy picit föllélegez. Stone nyom, folyamatosan nyom.
2: A JFK-ben se volt túl sok humor.
3: De ott még volt arányérzék.
0: Ott volt arányérzék, meg ott olyan suspense van, hogy ott megőrülsz. Tehát ott folyik a víz rólad.
2: De ezért érdemes.
0: Igen, tehát itt ez a nagy monumentális, mindent átfogó sztori, ez nagyon meg tudja terhelni humor nélkül az embert, és ez történt.
1: Nagy Sándor történet az minden idők egyik legnagyobb sztoria, tehát önmagában ez, hogy valaki előre megy, kultúrákat akar egyesíteni, csak előre megy Indiába, a világ végéig, a végső tengerig, és ha már mindenki vissza akar fordulni, akkor ez a vizionár, tehát
0: igen,
1: tovább
0: és az, hogy,
1: akar
0: és menni. Nagyon jól érezte, hogy ez a nyugati ember elindul keletre, és a kelet az elnyeli, bekebelezi. Oliver Stone egész pályafutása, talán sokat beszéltünk ebben a műsorban erről, folyamatosan ezt a történetet mesélte, hogy a vietnámi háború is erről szól, még a Doors film is, ami egy modern Nagy Sándor történet, tehát Nagy Sándor nyomán van elmesélve.
1: Egy forradalom már, aki változást akar.
0: Akinek van egy hatalmas apja, apja tábornok volt a Jim Morrisonnak, és ő elől menekülve egy birodalmat kezd el építeni ugye a rockzenében. Ez egy Nagy Sándor történet, ugye vannak is bevágások a filmben Nagy Sándor arcáról. Oliver Stone egész életében ezt a Nagy Sándor filmet akart elkészíteni. Sajnos, hogy a fantasztikus és múlhatatlan érdemei ellenére érthető, hogy miért bukott meg.
1: Hát, ha egy rendező szerelmes a filmájába, akkor a kritikai érzéket tűnik egyébként el, és ebben a filmben is
0: ezt érzik. Itt is a Stone-t, ez a kritikátlanság, a távolságtartás hiánya kebelezi be, tehát az, hogy tényleg ez a könyvfátyolos szemmel mesél a Nagy Sándorról, hogy tényleg ez a szoboremelő rendező, ez tud működni egy bizonyos keretek között.
4: De Colin Farrell egyébként alkalmas volt erre a szerepre?
0: Alkalmas. Én szerettem ebbe a filmbe. Nem az, Colin Farrell, és most itt jön ki az ő képessége, az, hogy nem terheli meg a filmeket, tehát aláveti magát a figurának. Tehát nem az a figura, aki rátelepszik a szerepére. Sajnos sok ilyen van. Nem fordítja a saját arcára, nem formálja a saját képére a szerepet. És a Colin Farrellben nagyon jó. Tehát ilyenkor jó, hogyha valaki közepes színész. Furcsa mód. Csak hogy szúrjak egyet.
1: Jó, azt hiszem a 2006-as...
2: Hogy egyébként a Oliver Stone-nak azok tetszettek, akik amúgy rátelepednek. Nem? Hogy végül is Anthony Hopkins, mint Nixon egy hangyányit jobb volt, de lehet, hogy nincs feltétlenül lenne az embernek.
0: Egyébként Andy Vajna, magyar vonalkozás is a filmnek, Andy Vajna volt a producer ennek
3: a filmnek. És Mario Kassar,
0: tehát a Carol Koromjai között készült ez a film. Annyira rosszul szerepelt az amerikai mozikban, hogy még Magyarországra is eljött menteni a menthetőt Oliver Stone. Friderikus Sándor műsorába be is ült Oliver Stone, úgyhogy ha Sándor,
1: a szólásszabadsága.
0: És a szólásszabadsága azt hiszem abban volt, és igen, sajnos az interjú nem lehető föl a közösségi médiában, úgyhogy Sándor, hogyha nem Nagy Sándor, hogy Friderikus Sándor. Tehát, hogyha hallgatod a műsorunkat, akkor légy szíves, tedd elérhetővé ezt a csodálatos interjút, mert édesapámmal néztem ezt az interjút, aki alapvetően be van oltva filmek ellen, tehát ő aztán nem néz meg egy filmet se. Az interjú után, az Oliver Stone interjú után azt mondta, hogy be fog jönni a moziba, és megnézi. Természetesen nem néztem meg. Csak ezt akartam így mellékszálként, hogy
1: Kicsit menjünk tovább, ugye a 2005-ös az új világ, na én kvalifáreltek, valósan hittem ebben az emberben, de ez a Terence Malick féle új világ, ez volt, Szami, szerintem nézhetetlen volt az elejétől fogva.
0: Terence Malick, ugye.
1: Annyira unalmas és annyira szentimentális volt ez a Pocahontas sztori, hogy itt
2: ezt nem tudom. Ez nem szabad elfelejteni, hogy ez
0: egy 1998-ban Terence Malick 20 év után visszatért a filmkészítéshez, és egy óriási, egyébként egy nagyon jó, de nagyon megterhelő filmet készített az Őrület határán címmel, a James Jones regényéből, ami egy csodálatos regény, csak sajnos a filmnek köze nincs hozzá. Még annak idején én ezt még olvastam kölyökként.
2: De az még mindig tele volt egyébként Oscar jelöléseket.
0: Persze, tehát, persze, és azóta annyira fejbe kólintott annak a filmnek a sikere a Malicket, hogy onnantól fogva 2-3 évent előjött egy ilyen köldöknézegető, fújja a szél a függönyt, meg a leveleket.
3: Egy művész
0: és
3: film.
1: Igen,
3: és
1: akkor a haját.
0: Igen. És nem történik semmi.
2: De valóban, igen.
0: Igen, és akkor ezt így kapott pénzt. Ilyen 15-20 éven keresztül ezt csinálta.
1: Na most akkor kicsit tovább menve, ugye a 2006-os Miami Vice remake kapcsán itt a Michael Mann adásunkat kell linkelnünk, a Sonny Crockett alakítja, szőkített hajjal, és itt az eszköztára a szemöldök rángatásán túl a ideges cigarettázásban merül még ki. A 2005-es Cassandra álma, az a Woody Allen adásunkban beszélgettünk róla, itt azért az azért fontos a Cassandra álma, mert itt tűnik fel az a Colin Farrell karakter, ami a leg-Colin Farrell-esebb szerep. Tehát ez a,
4: végre megtudjuk, hogy milyen egy Colin Farrell-es szerep.
0: Ez a neurotikus. Mindjárt agyvérzést kapó,
1: tépelődő,
0: töprengő, nyűszítő kutya karakter.
1: Ez a kutya szemekkel, a cipője, orrát, vizslató, jaj, inkább feladom magam, nem tudom, mi legyen, tehát, hogy, és ezt majd ugye láthatjuk az
0: időben. Ugye Woody Allennek a második Dostoyevsky korszaka, ugye a Matchpoint után ez a következő filmje, és ugye egy gyilkosság következményeit, lelki következményeit meséli el. Ugye a Woody Allen adásunkat itt linkelnénk mind a kettőt.
1: És akkor itt menjünk is tovább, mert Lény a Cassandra álmában látott ugye Colin Farrell figura, a Terry, aki részese lesz egy családi gyilkosságnak, és aztán azonnal fel akarja adni magát, és végül a testvére áldozata lesz. Ez vezet lényegében ahhoz, hogy az In Bruges, vagy hát a forgalmazott, üdvözöljük, az Erőszakik címmel forgalmazott filmben, Martin McDonagh drámában, filmben ugye szerepel, és szerintem ez a Colin Farrell életművének a szakmai csúcsa. A legjobb Colin Farrell film, amiben szerepelt.
3: Igen.
1: Miért tassuk ezt az alakítást?
2: Ez az alkotás egyébként egy valamiért rendkívül fontos, mert hogy itt valóban úgy adott neki teret, például szerintem az első filmes Martin McDonagh, hiszen előtte egyébként Martin McDonagh szinte rabokat rendezett és készített, és ez volt az első, ahol...
3: Írt, elnézést, igen,
2: és ugye azt a Six Shooter című a rövid filmet leszámítva, amiben egyébként a
3: Brandon Gleeson.
2: Igen, viszont a társa Brandon Gleeson, de hogy amiben nem szerepel ugye Colin Farrell, az leszámítva ő nem csinált ilyen típusú, vagy egyáltalán ilyen filmes alkotást, és igazából itt szerintem az az igazán menő, hogy nem csak a Brandon Gleesonhoz fűződő, egy ilyen sajátos Jack Lemmon, Walter Matthau jó kémiai együttműködés látszódik meg. Tehát az, hogy ami miatt szerintem azért egy csomószor visszahozza, nem biztos, hogy ez igaz, de...
3: Meg azért benne van ugye azért korkülönbség miatt ez egy ilyen apa-fiú viszony is.
2: Igen, itt abban nem is csak annyira a balfék és az opportunista, vagy a gyakorlatias, hanem valóban ez az apa-fiú dolog, de hogy ráadásul még nagyon szépen itt kiderül az, hogy ő akkor tud a legdrámaibb lenni, amikor gyermeki marad. Tehát, hogy ő akkor a leginkább okos és bizonyos értelemben bölcs, mert mint a Colin Farrell karaktere, amikor engedik őt gyermeknek maradni.
0: Tehát, ez jó, ez nagyon ez igaz.
2: Szerintem nagyon ez nagyon igaz, sajnos az Erőszakikban, ahol ugye az, hogy
0: ez olyan csodálatosan besúlyozott film, tehát egy picit ez olyan, mint egy ilyen európai Tarantino lenne, amit utálok az ilyen európai, meg ilyen-olyan-amolyan, de ez olyan, mint hogy tényleg ez a műkedvelő gengszter páros, akik az a az a legviccesebb, hogy ahogy egymással beszélnek. De ennek van egy hihetetlen mélysége, mély dimenziója. Tehát a Tarantinóval ellentétben nem merül ki az egész, csak ilyen, tehát ilyen petárdázásban, meg az, ja. hogy mennyire szellemes, nem szellemeskedés, hanem nagyon, nagyon nehéz, mély morális tőke súlya van ennek a filmnek, az, hogy hogyan menti meg az idősebbik, hogyan áldozza föl magát a hely hatására, ami beleköltözik az ő személyiségébe, ugye az, hogy ő elkezd tárlat vezetni Colin Farrellnek, az, hogy még az utolsó napjait, ugye ezt nem tudja, egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen tárlatvezetést ad az európai... Igen, az európai...
1: Csak Krisztus vére, bazd meg! Érdemes megnézni az öreghét? Nem, mert csak Krisztus vére, bazd meg!
0: És szépen az idősebb karakterbe beleköltözik ennek a helynek a szelleme, és ez egy ilyen megváltást hoz ki belőle, hogy föláldozza magát a fiatalabb kollégájáért, és az, hogy az egész olyan, mintha egy ilyen Bosch festménynek a kulisszáiban bolyonganánk, csokoládéból készült várak, ilyen maszkabál, maszkos emberek, egy gyönyörű szép lány, aki mellesleg drogdíler. Tehát olyan, mint egy Bosch festmény.
2: Chloe, aki egyébként ketamint árul az amerikai filmeseknek, akik...
0: És persze ugye a szürreális, ugye a Bosch-féle szürrealizmus, a törpék, akkor
2: csak
0: a...
2: Hogy itt van az aktualitás is egyébként szerintem, Pisti, hogy ha meggondolod, most őszintén, egyrészt az, hogy hogyan jut be a forgatás belső részére, érted? Hát ezt ebből élek. Tehát, hogy azok a részek jók, amikben hitelessé válik az, hogy ő persze egyébként egy ilyen idétlen tinédzser, de mégsem egyébként a nulladik órának, vagy nem tudom, valamilyen 80-as évekbeli ilyen középiskolai, nem is tudom, ilyen vígjátéknak a részese ilyen szempontból, hanem annak van mélység, hogy egyrészt én hogyan jutok be egy ilyen forgatásra, utána pedig az, hogyha nem is csak az, hogy hogyan jutok be, hanem az, hogy őt nem zavarja, amikor jön a kopasz csávó, mint ilyen skinhead, és akar amúgy a Chloe-val kokettálni, és azt mondja, hogy te mindent jöttél ide, és ő csak azért lő a szemébe, mert ő tudja, hogy akkor már egyébként ez vaktöltény. De őt már nem is zavarja, tehát ő nem fél attól az embertől egyébként, aki amúgy őt le akarja támadni.
1: Mert nincs...
2: Az, hogy ő ismeri az erőszakot. Nem, ő képe van az erőszakkal. Ő szarik bele, hogy az a kis gyerek egyébként őt le fogja esetleg mondjuk szúrni vagy támadni.
1: Mert nincs csak veszteni valója, hiszen öngyilkosságon gondolkodik az elétől fogva.
2: Szerintem ő nem, ő azzal sokkal beljebb van, hogy mondjuk ilyen jóképűvel verekedni kell esetleg, vagy valahogy egy ilyet egyébként hatástalanítani. Amivel nincsen képbe az az, hogy egy ilyen nőnél jó elbíráláshoz jutni. És ez volt az érdekes, hát azért nőtte szemen, és utána még szarik mindig bele, és még mindig próbál egyébként egy ilyen Shakespeare-i vonalat nyomni a Chloe-nak. Ő szarik a kisgyerekbe, mert ő azt a részét ismeri. Tehát azt, amikor egyébként Harry Waters üdvözli, és az első embert, ugye élete első bérgyilkosságát elköveti ugye a papot,
1: aminek egy gyermek
2: akarja a fejét.
1: Egy áldozata lesz.
2: Így van, ha emlékeztek rá, úgy azt mondja, hogy Harry Waters üdvözli, megvakarja közben amúgy egyébként a fegyverrel a fejét. Tehát az, ami az erőszak elkövetése, arra ő szarik. Az nem annyira zavarja. Az nem annyira hozza, hogy mondjam, izgalomba. Ami baj, az, hogy az hozza izgalomba, hogy mi van akkor, amit pont a Pisti mond, hogy mi van akkor, hogyha van egyébként egy olyan világ számára, amit ő nem lát, viszont valóban szerintem is a Brandon Gleeson lát számára, hogy lehetne neki tovább lépnie. Hiszen, ha meggondoljátok, Brandon Gleeson miért utálja azt a világot, amiben van? Mert Harry Waters ölte meg azt az afroamerikai nőt, aki egyébként a felesége volt. Ugye ezt a filmben megismerjük.
0: Ezt ő ölte meg?
2: Ez nem emlékszem, hogy Harry Waters ölte meg.
1: De mikor derül ki ebből a filmből?
2: Sajnos a törpével való beszélgetésből.
1: De azt mondja, hogy fekete volt a feleségem, és egy...
2: És engem egy törpés így van, és az én feleségemet, aki egyébként egy afroamerikai volt, azt amúgy Tehát, hogy egyrészt nekem afroamerikai felelősségem volt, és ezt egyébként nem egy afroamerikai ember ölte meg.
1: De
2: akkor én hova álljak, nem, én hova álljak a te vérvörös borzalmadba?
1: A fajok polgárháborújában, vagy fajok harcában.
2: Egyébként a Colin Farrell mondja azt, hogy Harry Waters tette. Azt ott elmondja, persze.
0: Ez csodálatosak, az a törpe, az a világot, ahogy leírja, hogy ott képzel a jövőt, hogy milyen háború lesz. Tehát ez a...
2: Jó. Ez sajnos nem csak de... az a baj, hogy ez hát
3: egy picit a mi hazánkos.
1: Vannak a magyar nyilvánosságban is ilyen figurák, akik magyar nemzet bírogattak cikkeket.
0: Erre már az M5-ön egy műsor kapott volna szerintem.
1: De hogy...
2: Most már ugye, a Petinek fogunk szervezni egy ilyet egyébként, hogy Gulyás Istvánnak. Most mi, Peti?
0: Ez
2: itt
0: a kérdés. Ez itt a kérdés. És
2: akkor a föld érted.
0: És akkor már békés Mártonnal megbeszéltek. Na végre, a törpék háborújában ki hova áll.
2: Talán egyébként ne vele. Tehát ugye értem őt. Az, aki be akar kopogtatni, érted a DK-s emberhez úgy, hogy
1: azt tudod, hogy
2: a
1: közmédia ez itt a kérdés című műsorában, tehát a törpének a fajok polgárháborúja, vagy a fajok harca.
2: Nem, azt Harry Waters ölte meg.
3: És Schiffer András elbeszélgetne
0: vele. Schiffer András megfejteni.
2: Harry Waters, tehát ő szereti Harry Waters, tehát ez egy fontos dolog. Az, hogy megölte a feleségét, azt ő akkor elfogadta, már mint a Brendan Gleeson. Ez nagyon fontos. Ő nem véletlenül megy föl ott, és azt megbeszélik együtt, hogy én szeretlek amúgy. Egy barom vagy, egy vadállat vagy egyébként, de én
1: nem
2: szeretlek.
1: Nem szereti,
2: tiszteli. Igen, de szerette valamiért, mert szerintem, ha csak tisztelte volna, akkor szerintem már abba hagyta volna.
1: Ennek a filmnek a nagy erősség, és amely népszerűsége tetszett, hogy tényleg olyan vicces párbeszédek hangzanak el, tehát amikor ott állnak, nézik ugye a purgatóriumi jelenetet, és hogy mi a purgatórium, és hogy hát, hogy hú, de nagy ás se volt, tehát igazából olyan szoros se. Hát ez az olyan, mint a Tatehem. És tényleg, ez a Tatehemség. Tehát maga. Totál nem szurkolónak lenni.
2: Végén ugye ezt éli át.
1: Igen.
0: Olyan, mint egy Colin Farrell film, tehát se nem túl jó, se nem túl rossz.
1: Igen. Ugye ez benne van. Vagy önmagában az a felszabadító dolog, hogy se előtte, se utána nem láttam, hogy törpékkel viccelődnek. Tehát, hogy tényleg egy kis növésű emberre azt mondják, hogy ez egy fasz, vagy leütnek egy kis növésű embert, akit törpének neveznek. Nincs ez olyan.
2: Ugye mennyi törpe igen, lesz, ez
1: ugye
2: lesz,
1: olyan felszabadító.
0: Mert ez nagyon nehéz. Egyébként sosem volt arról szó, hogy a törpékkel, a feketékkel, a nőkkel és a melegekkel nem lehet viccelni. Sosem volt ilyen szabály. Csak baromi nehéz, mert ez nagyon keskeny út. Igen. És baromi nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy ne billenj el, mert sokkal végnyebb úton mész, amikor kisebbségekkel viccelősz, mert kisebb a mozgástered, de be lehet súlyozni, úgyhogy az ízléses legyen. És az In Bruges, ez csodálatosan megcsinálja.
2: Tehát, ahogy Tobi Maguire a Wonder Boys-ban egyébként az öngyilkos hollywoodi színészekkel játszik, ugyanígy egyébként mondja a Colin Farrell azt, hogy egyébként a törpék, ugye hányszor lesznek öngyilkosok, tetted? És akkor azt, hogy ne beszélj így róluk. Na ez az, és mondja vissza a Chloe-nak, hogy persze nem, én kis ember vagyok, és ezek engem letörpéznek, mondja ő. Tehát ez egy fontos dolog valóban, hogy annak ellenére, hogy ezt ő gyermeki szeretettel mondja, egyébként ő képben van azzal, és szerepel is a filmben, hogy hány hát kis ember lesz öngyilkos.
1: A következő Martin McDonagh filmben, a Hépciopat és a Sicuban nem sikerült megismételni ezt a bravúr. Igen, ez nagyon posztmodernnek, nagyon metának akart lenni ez a film, de én azt javaslom, hogy két fontos alkotás felé menjünk tovább, és ezzel kerekítsük le a Colin Farrell pályaképet.
2: De milyen szerint, hogy az eddigiek, amiket mondták, tényleg a SWAT, meg a többi, azok viszont olyan sikeresek voltak, hogy hallott, hogy úgy rúgta ki a fal a másik
4: oldalra. Fontos mérföldkövei voltak a karriernek.
2: Ja, értelek. Bocs.
1: Na, Tobi, nem, tessék,
3: meg de Petinek
1: tetszett. Szerettem mondani.
2: Semmit, nem, most hogy itt rájöttem, hogy a Laci miért, igen.
4: Nem indulhatunk egyből a csúcson.
2: Ennyi.
1: Na most. Szerintem a Sziget Szellem egy olyan fontos alkotás, amire mindenképpen még időt kell hagyni, hogy kitérjünk rá, hogy aztán a Pingvinnel, vagy ott is ebben az emlékvás filméket Földobom Palinak, ami az utolsó lehetőséget a Colin Farrellnek, hogy sztár legyen, de hát elbukott az emlékvás filméket.
3: Hát maga a film is elbukott, a rendező Len Wiseman is, és hát Colin Farrell is, mint a tömegeket vonzó sztár.
0: Igen, tehát ez már a az volt a Colin Farrellnek, ami a Joel Schumachernek a fülke, tehát ez már a leszálló ág.
1: De az egy nagy film. Ez az ember, veszik, azért tegyük tisztába a dolgokat.
4: Erre várunk. Most egy ilyen
2: mióta várunk erre, érted?
1: Azért egy háromszoros Golden Globe díjas sztárról beszélünk. Tehát, hogy Colin Farrell esetében.
2: Csak mondom a hallgató kedvére egyébként.
0: De az újságírói díj, tehát az nem a szakma. Az nem a szakma.
2: A szemöldökét ugyanúgy most bemozdította, hogy Farrell tudja.
0: Csak nekem van olyan dús szemöldököm, hogy ezt majd én.
2: Tehát egy háromszoros Golden Globe, igen.
1: Na, a Sziget szellemei pedig...
0: A Sziget szellemei az egy csodálatos film, tehát ez elsősorban Martin McDonagh-nek köszönhető. Már ugye az előző filmében a három óriás plakát Ebbing határában ma is a harag természetét próbálta így megfejteni. Ezt folytatta tovább ebben ebben a filmében. Ugye ez a narcisztikus bántalmazásnak a természetrajza, ugye arról szól, hogy egy férfi, egy idősebb férfi közli a barátjával, hogy ő mostantól fogva nem áll szóba vele, és hagyja őt békén. Tehát ez az a fajta, ugye azt ma úgy mondanák, hogy gázlángozás, ami azt jelenti, hogy az egyik fél önkényesen átrajzolja a másik ember valóságérzékelését.
1: De mindez egy kis közösségben, egy faluban, ahol ezt mondják neked, akkor neked véged
0: igen.
1: van.
0: És hiszen, hogyha látják, hogy valaki rosszban van veled, hiszen tegnap még jóban volt, akkor te biztosan elkövettél valamit. És a legnagyobb aljassága ez ugye az idősebb formának, ugye itt az In Bruges-nek a párosa alakítja a két főszerepet, hogy semmiféle indoklást, egyrészt nincs semmiféle előzmény ennek, tehát egyik napról a másikra, mindenféle bevezetés nélkül mondja ezt, és utána semmiféle magyarázattal nem áll elő, és gyakorlatilag érzelmek kirántja a Colin Farrell talpa alul a padlót. És ez elindít egy olyan folyamatot, hogy gyakorlatilag, ami tökéletesen lemodellezi az, hogy milyen következményei vannak az ilyenfajta narcisztikus bántalmazásnak, hogy hogyan kell fel a harag a másikban is, és hogyan lesz a végéből, az egészből egy olyan, hogy fölgyújtják egymás házát. Gyakorlatilag, és ez nem csak azért is zseniális, mert a végén, az egész film közben látjuk a háttérben az ír polgárháborúnak az ilyen fényeit. Ez
4: hangjait halljuk.
0: A hangjait, a fényeit halljuk. Ez népek között, tehát kollektív szinten is működik ez. Hát épp ugye a Velencei Filmfesztiválon szeptemberben 22-ben jött ki, akkoriban, amikor kezdett eszkalálódni az orosz-ukrán háború, ami tökéletesen megmutatta azt, hogy ez a filmnek mennyire aktualitása van bármikor, amikor ez hogyha elkészült volna, bármikor aktuális. De 22 őszén, meg aztán különösen volt ennek aktualitása, hogy alapvetően a sérelmek azok sosem valós. Ha vannak is sérelmek, azok mindig föl vannak tagyítva, vagy egyáltalán el vannak képzelve, el vannak rajzolva, és a másik pedig egy ilyen mártírpószt fölvéve, elkezdi nyomasztani egy áldozatot, és ebből kialakul egy olyan mérgezett viszony, amivel gyakorlatilag már semmit nem lehet kezdeni.
1: Az eszkaláció folyamatát nagyon jól bemutatja ez a film.
0: Igen,
1: hogy...
0: igen.
1: Hol van az a pont, ahol ugye ahonnan már nem lehet egyébként visszafordulni?
0: Igen,
1: háztanyújtásig.
0: És ez mikroszinten és makroszinten is tud működni a történelemben. Tehát egyének között is működik, és népek között is.
2: Hogy egyébként ez egy tézis drámaként, valójában egy parabolaként működik az, amit amúgy Ken Loach 28 féle filmben mutatott meg amúgy, de tényleg a Felkavar a szélig bezárólag, ahol ő konkrétan, szintén akár egyébként egy testvérpár történetében, csak ott a Cillian Murphy például a főszereplő, aki ilyen drámai véget ér, hogy egymás húsába harapunk polgárháborús vonalon.
0: Igen, és az új levágós rész az, hogy nézd, nem is a brutalitása miatt kemény, az, hogy nézd, mire kényszerítesz. Hányszor halljuk ezt ilyen házassági melodrámában, hogy a puhány férje, amikor elkezd fenyegetőzni, hogy nézd, mire kényszerítesz, és közben már gombolja a slicét kifelé, hogy nézd, mire kényszerítesz engem. Tehát ez a klasszik, az elnyomásnak a pszichológiájának a tökéletes leírata.
3: Ez az nem passzív, hanem aktív agresszív.
0: Aktív agresszió.
1: Végezett nagyon röviden, Colin Farrell pingvin alakításáról beszélünk, ami alapvetően más minden idővító pingvinje, hogy ez a 2022-es Batman film, ami egyébként engem ez Tehát, hogy azért ez klasszikusokkal jobb, mint a Christopher Nolan féle realista feldolgozás. Tehát...
0: Nekem a legjobb, a kedvenc, tehát én nagyon szeretem, tehát ég és föld ennek a filmnek a javára. Colin Farrellnek az arca gyakorlatilag nem látszik a mázsás mink alatt, tehát Isten
1: az alakításról nem beszélhetünk.
4: Milyen jót tesz neki.
0: Ez, és nagyon jót tesz neki. Ez egy Isten, ez egy Oscar közeli alakítás. Egy mázsás minkel ilyen alakítást nyújtani. Atya úristen! Tehát, nem, tehát az arc formája változik meg. Tehát a szemtől lefelé nem ismered meg az embert.
1: Most ebből pedig egy egész sorozat nő ki. A Pingvin sorozatot miképpen tudjuk értékelni, vagy helyezzük el?
0: Gyakorlatilag a Gotham City-ben játszódik, Batman nélkül. Ez egy nagyon realista, tehát nem annyira művészies, mint a film, ami egy ilyen, leginkább ilyen David Fincher filmhez hasonlítható, ez sokkal realistán egy bűnöző felemelkedése és a különböző kis játékai.
3: És nyilván a New Yorki maffia családok abszolút nyomán így. Bizonyos történetszálakat ugye átvettek, és hát tényleg ez a, hogy hogyan válik egy ilyen lila maszerattis csávóból gyakorlatilag, aki csak felvágni szeret, és hát egy képes szövetséget kötni, és hát gyakorlatilag így egy ilyen félkeresztapai helyzetbe jut. Mindezt tényleg smink alatt ugye az, hogy maga a Pingvin elnevezés is ugye ez a kacsázó járásával van összefüggésben. Teljesen ellentétben áll ugye az a nagyon korai képregények világával, és hát egyszerűen elképesztő. És ugye még nem is beszéltünk ugye a Yorgos Lanthimos féle európai művészfilmekről, amiben Colin Farrell valóban színészi alakítást nyújt.
2: Mint a Homár például, illetve egyébként, hogyha valóban érdemleges színészi alakításáról beszélni, az az Északi Vizeken. De...
1: És itt ugye felvethetjük azt a kérdést, hogy ebből az emberből már nem lesz nagy sztár. Most már az egészen...
2: Mi az, hogy belőle nem lesz nagy? Én szeretnék ilyen nagy sztár lenni, vagy csak felejtjük?
1: Mindannyian szeretnék Colin Farrell szintű sztárok lenni, de az igazság,
2: én
1: hogy
2: a,
1: ugye, ennek az embernek a művészi világa megmarad, de az a kérdés, hogy valahogy is ambicionálta volna ezt a szerepet, és igazából lehet, hogy a focis múltjához kéne visszatekinteni, hogy lehet, hogy sose tette bele azt az energiát, azt a melót, hogy ő ténylegesen felépítse maga sztárnak, ami adódott lehetőség, azt itt az a próbált élni, meg nem az nem.
3: Hát nem a sikerészség volt a szemében, hanem a whisky szomi.
1: Egy ír sztárról beszélünk ebben az esetben.
2: Én inkább a cigaretta amúgy, mert hogy egyébként, de azt nem tudtam kitalálni, hogy mi az a cigaretta márka, aminek a...
4: Ma adódott arra lehetőségünk, hogy Colin Farrellről beszéljünk, ezzel próbáltunk élni.
1: Köszönjük szépen, ez volt a Régen minden jobb volt. Laska Pál, Balázs István, Bezsi Tamás, Dékeny László, Csundelli Péter voltak. Sziasztok. És üdvözöljük Colin Farrellt!
4: Sziasztok! Boldog szülinapot!
5: Ad hoc and ad lib. Two of my favorite ads. This is going to be a position poem on a non-era. Most questions concerning change and concerning demonstrations of dissent in this country have been identified by the 60s. People always say, well, what do you think about the 60s? I personally think that the 60s are over. That the 60s were an integral part of what is happening now and were a link between what is happening now and what was happening prior to that, that every era had gradual and constant change and that there were always people who were out there making sure things were moving and that the attempt has been to make this a non-era, to make people feel as though there is nothing they can do, nothing they can accomplish and therefore quit doing everything. Media people seem to believe that we are living in a non-era, seems to be the vibration. Historians of the future will have nothing to look back on and identify the 70s with. Historians of the 70s currently are busy reviewing and recounting what happened in the 60s to people who were here and already know. People who were previously identified as shufflers and were at other times lost in a given shuffle. We'll be glad to find that the political deck has been restacked and that there is a new deal, not a new deal like FDR's new deal, but a new deal concerning people who will in the future look back on this as a non-era and say that
6: Nothing happened in the 70s. We have a position paper on that. This is the analysis. I have believed in my convictions and have been convicted for my beliefs, conned by the Constitution and harassed by the police. I have been billed for the Bill of Rights and treated like I was wrong. I have become a special amendment for what included me all along, like all men are created equal. Well, no amendment needed there. I have contributed in every field, including cotton, from Sunset Strip to Washington Square. And back during the nonviolent era, well, hell, I was the only nonviolent one. As a matter of fact, there was no nonviolence because too many rednecks had guns. There seemed to have been this pattern that a lot of folks failed to pick up on. But all black leaders who dared to stand up was in jail, in the courtroom, or gone. Picked up indiscriminately by the shock troops of discrimination to end up in jails or tied up in trials while dirty tricks soured the nation. I've been hoodwinked by professional hoods. My ego has happened to me. It'll be all right. Just keep things cool and take the people off the street. We'll settle all this at the conference table. You just leave everything to me, which gets me back to my convictions and being convicted for my beliefs. Because I believe these smiles in three-piece suits with gracious liberal demeanor took our movement off of the streets and took us to the cleaners. In other words, we let up the pressure, and that was all part of their plan, and every day we allow it to slip through our fingers is playing right into their hands. The New Deal.

something?

0: guys gonna like kick it old school?
1: Yeah. Kick it.
2: I'm sorry.

FM 90.3, Tilos Rádió, Filter, péntek este élőben, 10-től éjfélig, már legalább 26 éve, Filter van. Most is élőben a stúdióból, Vittorio Waxman műsora, Jaffa Surfa helyettesíti a műsor első felében. Majd a második szegmensben ismét különleges vendéget köszönthetünk. Legit Trip néven producer, lemezkiadó tulajdonos és DJ. Orosz-magyar kombó. Hello Boldi. Köszöntünk. Maradjatok velünk. Jó vételt. Továbbra is a Filter, éjfélig élőben, stúdióból. Maradjatok velünk.

valami végzeteset. Köröznek. Mind miattunk köröznek.

Thank you.

Funky people, funky.

happening, and all my friends are down.

Get down and me, get down, sweet music, get down.

all you've shown me. You just don't understand.